0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazzzenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttes elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazz Verseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

Még nem sok tapasztalatban előre, de már is meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelőt és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak még folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb, de pont már más hangon jön. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írásmegy. Meg a számolás is sokkal jobban megy. Miért? Eiler megmondta, hogy folytonos számolás a zenét.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerez meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Ballaktam éppen a Szajna felé. Ballaktam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedar. Kis

Ballagtam éppen a Szajna felé, égtek lelkemben kis rőzsedalok, üstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalt.

tylko tu naród.

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
2: Trend Nights.
3: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hamu és Gyémán című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat kapott, 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.

tartanék, egy esernyőt, de úgyis hozzád tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok. Ezt üzented 20 perce, mert nem tudod,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

A különleges zenei válogatásban mindjárt Szatmári Orsolya fog nekünk énekelni. Nevét bárki ismerheti, aki már látott egy Barátok közt epizódot, ő énekelte ugyanis a főcímdalát. Az énekesnő 1975-ben született Balassagyarmaton, 5 éves korától járt zenei előképzőbe, majd 9 évig zongorázni tanult, énekléssel azonban csak 15 éves korában kezdett el foglalkozni. 16 évesen tűnt fel egy tehetségkutató fesztiválon, majd a Bojtorján együttes tagja lett. 1993 és 95 között egy szlovák produkcióval turnézott Nyugat-Európában, elsősorban Németországban, Ausztriában és Olaszországban léptek fel, hazajövetele után megalapította az Aerodynamic nevű háromtagú dance együttest, akikkel saját dalait adta elő, táncos énekes show műsor keretében. Ezt követően fél évet Amerikában töltött, ahol country klubokban lépett fel, majd hazatérése után a Design együttes tagja lett. 1997-ben csatlakozott a Bionic együtteshez, akikkel 2 nagy lemezt, egy maxi CD-t, valamint 2 videoklipet készítettek. Eközben több együttesnek és szóló énekesnek a lemezén is közreműködött, például szerepelt az Irigy Hónaj Mirigy paródiákban, Zoltán Erika és Cserháti Zsuzsa albumjain is közreműködött, a Barátok közt mellett ő énekelte Friderikus Sándor Meglepő és Mulatságos című műsorának címadó dalát is. 1999-ben tagja lett az Akt együttesnek, akikkel 2 maxit és egy nagy lemezt jelentetett meg, valamint 2 videoklip is készült a dalokból. 2000-ben Emerton díjat kapott az év felfedezettje kategóriában, 2001-ben 2 külföldi tehetségkutató fesztiválon nyert díjat, Jugoszláviában egy közönségdíjat kapott, Macedóniából pedig egy második díjat hozhatott el. 2001. februárjában megalakította az Enjoy 4 tagú énekformációt, akikkel eredeti angol nyelvű mai funky soul dalokat adtak elő. 2003. áprilisában jelent meg Minden más című önálló szóló lemeze, melynek zenei és produceri munkálatait is ő végezte. Az MTV által szervezett 2008-as Eurovíziós dalverseny magyarországi elődöntőjén a Véletlen című dalával lépett fel, ahol 17 ponttal a 9. helyen végzett, Magyarországot ebben az évben végül Csézi képviselte. Az éneklés mellett énektanárként is dolgozik, a 2011-es és 2012-es X-faktorban felkészítőként, valamint Bogosi Alexa, Muri Enikő és Kovács Vera mentoraként szerepelt. Íme tehát itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en most, ahogy ígértem, Szatmári Orsi énekel.

Szabó Dániel érkezik hozzánk mindjárt itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban. Szabó Dániel játékai, szerzeményei egyaránt különleges, egyéni hangvételt tükröznek. Ez nem véletlen, hiszen a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után az Amerikai Egyesült Államokban képezte tovább magát. A zenekar vezető által írt kompozíciókat és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai, illetve munkái során találkozott, legyen szó a jazz, a komoly zene, vagy a népzene különféle irányzatairól. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel, épp úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett burkolt jelenléte is. Az 1975-ös komlói születésű Szabó Dániel zenész szülők gyermekeként 4 éves korában kezdett el zongorázni a pécsi Martin Ferenc művészeti szabadiskolában. Apagyi Mária növendékeként sok irányú átfogó művészeti képzésben részesült. A gimnáziumi érettségi után beiratkozott a Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi karára. 3 évvel később a felsőfokú tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékén folytatta zongora szakon. 2000-ben Binder Károly növendékeként diplomázott, a zene mellett Pécsett, francia bölcsész diplomát is szerzett. Korán kezdi a koncertezést, már kisgyermekként is rendszeresen játszik szólóban, illetve különböző zenekari formációkban, Magyarországon és Európa szerte egyaránt. Az első komolyabb jazz hatás 8 éves korában érte. 1997-ben győztesként ért haza a Litvániában rendezett nemzetközi jazz zongora versenyről. 1998-ban első díjat nyert a Magyar Rádió Füsti Balogh Gábor tehetségkutató jazz zongora versenyén. Ennek a sikernek köszönhetően lehetősége nyílt arra, hogy megjelentesse első trió albumát a Warner Music Hungary gondozásában. 2000-ben jazz versenyt nyert, ezután önálló koncertet ad meghívott szólistaként New Yorkban. Ennek az időszaknak lett később a gyümölcse a 2000-ben és 2001-ben megjelenő szóló, illetve trió album. 2001-ben felvételt és teljes körű ösztöndíjat nyert Los Angelesbe. Amerikából hazatérve 2005 nyarán saját triójával szoros nemzetközi érvényű együttműködésbe kezd volt tanárával és mentorával, Bob Brookmeyerrel. Közös projektjük az általa írt saját kompozíciókból álló repertoárra épül, amelyen Szabó Dániel zongora játékát Németh Ferenc dobja és Szandai Tamás bőgő kísérete egészíti ki. Íme tehát most Szabó Dániel a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban muzsikál.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Vászon.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányai 13 éves korában kezdte, két évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet, ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta három címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
0: Trend Night.
1: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hogy hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Tehát, hogy... Na jó, igazad van, de nem lesz nélkül. Ez az, hogy rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolas 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Nights.
2: A következő percekben Takács Nikolas énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: Három napon át ismét a zene, a képzőművészet és a közösségi élmények veszik át a főszerepet Kaposváron. Szeptember 3-a és 5-e között rendezik meg a Ripple Rónai Fesztivált, amely idén 4 helyszínen várja a látogatókat. Koncertekkel, kiállításokkal, utcazenével és családi programokkal. A kaposvári főtéren a könnyű zenei koncerteké lesz a főszerep. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company, a 30Y, a The Beavers és az Arthur Rambo is. A Dorottya ház udvarában alternatív zenei és közösségi programok, gyermekfoglalkozások, valamint az esti hangkép udvar különleges zenei és vizuális produkciói várják az érdeklődőket. Az Európa Parkban feltörekvő zenekarok, gyermekkoncertek és rockszínházi előadás szórakoztatja a közönséget, míg a Zsolnai kút mellett utcazenei helyszín nyílik az Analogia Record Shop közreműködésével. A fesztivál azonban nem csak a zenéről szól, a program részeként 3 képzőművészeti kiállítás nyílik, a belvárosban pedig óriás buborékshow, freestyle, táncpárbajok, bűvészműsor, mesebarlang és szabadtéri rúttánc bemutató is színesíti a kínálatot. A Ripper Rónai Fesztivál idén is igazi összművészeti eseménynek ígérkezik, ahol minden korosztály találhat kedvére való programot.
0: Színház.
1: Nemzetközi társulatokkal, határon átívelő együttműködésekkel és izgalmas versenyprogrammal nyitja új évadát a Békés Csabai Jókai Színház. Szeptember 10-e és 12-e között első alkalommal rendezik meg a Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivált, amely egyben az új vezetés első nagyszabású kulturális eseménye is. A háromnapos találkozó magyarországi, romániai, szerbiai és ukrajnai társulatok mutatkoznak be. A versenyprogramban 6 előadás szerepel, köztük a Nagyváradi Szigligeti Színház, a Revizor, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Szakadás, valamint a kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, az Öngyilkos című produkciója. A fesztivál egyik legkülönlegesebb eseménye az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Jókai Színház közös produkciójának, a Néma Lakodalomnak az ős bemutatója. A határokon átívelő koprodukció egyik legfontosabb célja a térség magyar nyelvű színházainak összekapcsolását és a hosszú távú szakmai együttműködések erősítését. A határokon átívelő koprodukció egyik legfontosabb célja a térség magyar nyelvű színházainak összekapcsolása és a hosszú távú szakmai együttműködés erősítése. A színházi előadásokat szakmai beszélgetések, workshopok, irodalmi és képzőművészeti programok egészítik ki. A rendezvény szeptember 10-én szabadtéri színházi koncerttel indul, a zárónapon pedig ünnepélyes díjátadón értékelik a versenyprodukciókat.
0: Film.
1: A nyári szünet után ismét benépesül a Puskin mozi. Szeptember 5-e és december 13-a között ugyanis minden hétvégén családi programokkal várja a gyerekeket, és persze a szüleiket is a Puskin kuckó. A programsorozat középpontjában továbbra is a legkisebbek mozia áll, amely a klasszikus magyar rajzfilmeket, természetfilmeket és kortárs családi alkotásokat hozza közelebb az óvodás és kisiskolás korosztályhoz. A vásznon olyan kedvencek elevenednek meg, mint a Süsű a sárkány, a Vili a veréb, a Ludas Matyi, a Szaffi, a Lengemesék és az Egy kupac kifli, de természetfilmek is szerepelnek a kínálatban. A filmvetítések mellett báb előadások és zenés műsorok is várják a családokat. Fellép a Fabula Báb Színház, a Ne Felejts Báb Színház és az Ametiszt Báb Színház. Novemberben pedig a Haba Tortán mesesorozat érkezik a Matricás Laci és a Nagy Zenebona című előadással. Az évad egyik kiemelt eseménye Grillus Vilmos november 29-ei Nótás Mikulás koncertje lesz, amelyet két alkalommal is előad a szerző, míg a program sorozatot decemberben a Rutkai Bori Banda ünnepi hangulatú Kis Karácsony koncertje zárja. A Puskin kuckó célja, hogy a legkisebbek számára játékos, élményekkel teli első mozis találkozást nyújtson. Ráadásul azok a gyerekek, akik először látogatnak el a kuckóba, emléklapot is kapnak kapnak ajándékba.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Homokos vízpartok, ahol úgy érezheted, mintha a tengernél lennél. Országhatáron belül is vannak olyan homokos partok, ahol akár egy koktéllal a kezedben lazíthatsz, a fehér homokba süppedve. Vadregényes pihenés az ártéri erdők szélén. Vadregényes kalandozás, puha homokban ücsörgés és húdles vár minket, ha a Dráva partját választjuk tengerparti alternatívaként. Az ormánság számtalan meglepetést tartogat. Változatos élővilága, színpompás vadvirágai és partmenti mocsaras területei kicsiknek és nagyoknak egyaránt páratlan élmény. Az ős Dráva látogató központból indulva több tanúsvényt is bejárhatunk a térségben, amelyek élményszerűen mutatják be az egykori ártéri gazdálkodást. Bármerre is vigyen az utunk, kövessük a vadcsapásokat a folyóig, és pihenjünk meg a puha szürke homokban, miközben lessük a környéken munkálkodó hódokat. Vigyázzunk, mert a sodrás erős, csak tapasztalt úszók merészkedjenek a vízbe. Vízállástól függően más-más titkos fürdőpontokat találhatunk a Dráván, de amire rálelünk, azt érdemes megjegyeznünk, hogy később is visszatérhessünk kedvenc helyünkre. Errefelé nem igen lelni partmenti vendéglátóegységet, de mi épp ezért szeretjük. Tökéletes úti cél, ha egy kicsit eltávolodnánk a civilizációtól. Klasszikus tóparti pihenés a Mályi tó partján Miskolctól egy kőhajításnyira. A térség kis Balatonjaként emlegetett tó népszerűsége az elmúlt évtizedekben nem volt töretlen, de szerencsére napjainkban felfelé ível hírneve. Sportolási lehetőségek, barátságos hangulat, homokos plázs és finom falatok és kortyok várnak májon. Természetközeli lazulás a Tokajhegy lábánál. Bármi is vigyen minket Tokajba, a messze földön híres aszúbor, kenúzás az ország legizgalmasabb és legnépszerűbb folyami szakaszán, vagy túrázás a tokai borvidék vadregényes tájain, minden bizonnyal életre szóló élményekkel fogunk hazatérni. Ha nem vigyázunk, ez a vidék végérvényesen elrabolhatja a szívünket, ahol a Bodrog és a Tisza egymásba simul, számos kemping és fürdőhely található, amiket érdemes sorra vennünk, ha nyugodt lubickolásra vágyunk. Egyik kedvenc homokos strandunk a Tokajhegy lábánál megbúvó Tutajos Beach. Ez a családias hangulatú fürdőhely szuper választás, akár barátokkal, akár családdal mártóznánk meg a vízben. A strandon vannak sportpályák, de kenúzni és horgászni is lehet páratlan panoráma mellett.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2.
1: Gazdaság és kultúra.
0: Trend FM.
1: 94.2. Trend FM.
0: 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó reggelt kívánok, 2026. augusztus 18-án, 6 óra múlt nem sokkal, a mikrofonnál Kecső Rihárd. 2 év óta a legnagyobb ukrán drón támadás érhette az orosz fővárost az éjszaka, ez közölte a polgármester. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és közvetlen környezete felé, ezek közül 180-at megsemmisítettek a főváros térségében. A polgármester azt írta a közösségi oldalán, hogy a mentőszolgálatok a roncsok becsapódási helyszínein dolgoznak. Esetleges károkról vagy áldozatokról nem tett említést. A korábbi legnagyobb támadás augusztus közepén történt, amikor az orosz közlések szerint 600 dront tartott Moszkva felé, és ezek közül 201-et lőttek le. Idehaza vasárnap este 1 méter mélyre már lesülyeztették a bárkákat Paksnál, tegnap délelőtt 150 cm-re. Jól haladnak mindkét parton a fenékküszöb építési munkákkal is, még 5-6 cm-nyi apadás esetén tudnak üzemelni a paksi blokkok, a bárkák süllyesztésével kell megelőzni a leállást. A következő 2 napban 8-9 cm-nyi apadás várható, ezért kritikus időszak áll előttünk, emelte ki a kormányfő a paksi munkálatok állását ismertető videójában. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
3: Szerda estétől mondjátok azt, hogy megszűnik az apadás, sőt, egy elég ütemes vízszintemelkedés kezdődik, hiszen szerencsére jelenleg is esik az eső az osztrák vízgyűjtő területeken, Németországban is, Ausztriában is, és a következő hétre egy ilyen 30-40 cm-es vízszintemelkedés várható, ami nyilván egy teljesen más helyzetet eredményez, mert addig már ezzel a fenékküszöbbel is haladnak itt a szakemberek jelentősen a másik oldalon is. Ugye ma itt voltak a helikopterek újra, a honvédségi helikopterek újabb 50-60 betonkocka behelyezése megtörtént ott a bolyák közötti területen. Tehát a lényeg az, hogy ezt a 2-2,5 napot kell most olyan szempontból túlélni, hogy termelőképesek maradjanak a turbinák.
2: A Duna aszfalt visszatérít mintegy 60 milliárd forint előleget a Mohácsi Duna híd beruházásához kapcsolódóan. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kivitelezővel megállapodtak arról, hogy visszafizeti a választások előtt Lázár János döntése nyomán kifizetett előleg műszaki teljesítéssel még nem fedezett részét. A tárcavezető szerint a beruházás korábbi műszaki tartalma túlzó és túlméretezett volt. Ugyanakkor a híd építését nem állítják le, mert a projekt már nem visszafordítható. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy a torzókat nem hagyni.

0: Hátra, de minden jogi eszközt bevetnek a közérdek érvényesítésére. A mostani megállapodás eredményeként szerint 59 milliárd forint biztosítékok és műszaki teljesítés nélkül kifizetett közpénzt szereztek vissza.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 150.110 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 12,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest. A MOL 2,1%-kal erősödött 4.970 forintra, az OTP 1,1%-kal csökkent 46.000 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-kal gyengült 2600 forintra. A Richter papírok 13000 forinton stagnáltak. Jelentősen esett a forágyi árfolyama, a cég papírjai 14,5%-ot zuhantak. Annak hatására, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felülvizsgálja a cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését. A papír 1590 forinton zárt. Európában nem volt túl erős a kereskedési nap, egyedül az olasz tőzsde tartotta az értékét. A londoni börzen 3,1%-ot gyengült, a német DAX 4,1%-os mínuszban zárt, a francia CAC40 7,1%-ot esett, a spanyol parkett 9,1%-kal került lejjebb. A Wall Street-en nem volt jó hangulat, mínuszban zárt mindhárom mutató. A Dow Jones és az S&P 500 egyaránt 0,5%-ot, a Nasdaq Composite pedig 3,1%-ot gyengült. A rossz kereskedelmi hangulat Ázsiára is átragadt. A térségben irányadó tokiói Nikkei jelenleg 1,9%-os mélyrepülésben, a hongkongi Hang Seng 6,1%-ot, a Shanghai Composite 4,1%-ot gyengül. Indiában a Sensex 3,1%-os mínuszban indította el a kereskedést. A dél-koreai Kospi 1,2%-kal esik, csak úgy, mint a szingapúri mutató. A bankközi devizapiacon 1 euró 363 forintba és 90 fillérbe, 1 dollár 314 forintba és 30 fillérbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az északkeleti megyékben csak napközben szakadozhat a felhőtakaró, máshogy viszont napos idővel indul a nap. További záporok kialakulhatnak, időközben a nyugat felől megnövekvő felhőzetből a Dunántúlon is lehet helyenként kisebb eső zápor, délnyugaton akár zivatar is. A szél élénk, olykor erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható, késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb majd 6:30-kor a reggeli monitorban Nagy Károly kollégámmal várjuk Önöket. Jó reggelt, jó rádiózást!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Space.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mai hírszerkesztő kollégám Kecsőri Hárc, szervusz, jó reggelt.
3: Szia, jó reggelt kívánok.
2: Elmondjuk a legfrissebbeket természetesen a paksi vízhelyzettel kapcsolatban is, hogy hol tartanak a fogalmazunk úgy építkezési munkálatok, mert ugye azért komoly építkezés is van a fenékküszöb építéssel, meg egyáltalán a vízhelyzet a következő 2-3 napban hogy alakul majd a Dunán, de beszámolunk majd a legfrissebb útépítési helyzetről is, illetve hát persze természetesen megnézzük majd a tőzsdék mozgását, de mindenekelőtt az elmúlt órák legfrissebb fejleményei.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érhette az orosz fővárost még az éjszaka, közölte a polgármester.
3: Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és közvetlen környezete felé, ezek közül 180-at semmisítettek meg a főváros térségében. A polgármester elmondta, hogy a mentőszolgálatok a roncsok becsapódási helyszínein dolgoznak, esetleges károkról vagy áldozatokról nem tett említést. A korábbi legnagyobb támadás néhány nappal ezelőtt történt, amikor az orosz közlések szerint 600 drónt tartott Moszkva felé, és ezek közül 201-et lőttek le.
2: Halálos hajótámadás történt a Hormuzi szorosban.
3: A brit tengerhajózási biztonsági szolgálat szerint egy ismeretlen eredetű lövedék talált el egy hajót, amely éppen kifelé haladt a stratégiai jelentőségű vízi útvonalról. A találat megrongálta a gépházat, a legénység egyik tagja pedig életét vesztette. Környezeti károkról egyelőre nem érkezett jelentés, a hatóságok vizsgálják az incidenst. A térségben közlekedő hajókat fokozott óvatosságra és minden gyanús tevékenység jelentésére figyelmeztették.
2: Vasárnap este 1 méter mélyre már lesülyeztették a bárkákat Paksnál, tegnap délelőtt pedig 150 cm-re.
3: Jól haladnak mindkét parton a fenékküszöb építési munkákkal is. Még 5-6 cm-nyi apadás esetén tudnak üzemelni a paksi blokkok, a bárkák süllyesztésével kell megelőzni a leállást. A következő 2 napban 8-9 cm-nyi apadás várható, ezért kritikus időszak áll előttünk, emelte ki a kormányfő a paksi munkálatok állását ismertető videójában. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
4: Szerda estétől mondjátok azt, hogy megszűnik az apadás, sőt, egy elég ütemes vízszintemelkedés kezdődik, hiszen szerencsére jelenleg is esik az eső az osztrák vízgyűjtő területeken, Németországban is, Ausztriában is, és a következő hétre egy ilyen 30-40 cm-es vízszintemelkedés várható, ami nyilván egy teljesen más helyzetet eredményez, mert addig már ezzel a fenékküszöbbel is haladnak itt a szakemberek jelentősen a másik oldalon is. Ugye ma itt voltak a helikopterek újra, a honvédségi helikopterek újabb 50-60 betonkocka behelyezése megtörtént ott a bolyák közötti területen. Tehát a lényeg az, hogy ezt a 2-2 és fél napot kell most olyan szempontból túlélni, hogy termelőképesek maradjanak a turbinák.
2: A Balaton vagy a Velencei tó vízpótlása nem oldható meg azzal, hogy valahonnan folyóvizet terelünk a tóba, ezt mondta a Trend FM által megkérdezett nyugalmazott hidrológus.
3: Varga György szerint az ilyen sekély tavaknál előfordul alacsony vízszint, de bármilyen folyóvíz enterelése egyrészt nem egyszerű, másrészt könnyen tönkre tehetni az egyébként kiváló vízminőséget.
5: Azért arra nagyon szeretnék rámutatni, hogy egyrészt honnan tudunk pótolni, tehát mennyiségi oldal. A másik része a dolognak a minőségi oldal. Tehát nem mindegy, hogy milyen vízminőségű vizet vezetünk be. A Balatonnak is jellemzően világviszonylatban is egyedülálló a vízminősége. Tehát nem biztos, hogy akárhonnan egy Dunából vagy valahonnan, nem akarok példákat hozni, csak bevezetünk vizet. Lehet, hogy mennyiség lenne, de megfelelő minőség nincsen.
2: A Duna aszfalt 59 milliárd forint előleget visszatérít a Mohácsi Dunahíd beruházásához kapcsolódóan.
3: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kivitelezővel megállapodtak arról, hogy visszafizeti a választások előtt Lázár János döntése nyomán kifizetett előleg műszaki teljesítése még nem fedezett részét. A tárcavezető szerint a beruházás korábbi műszaki tartalma túlzó és túlméretezett volt, ugyanakkor a híd építését nem állítják le, mert a projekt már nem visszafordítható. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy torzókat nem hagynak hátra, de minden jogi eszközbe vetnek a közérdek érvényesítésére.
2: A kormány visszavonja több vitatott beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát.
3: Ugyancsak Vitézi Dávid szerint a döntés érinti többek között a Láng gépgyár, a Klub Aliga, Tihany, Sukoró, a Margit-szigeti teniszstadion, a Soroksári gyári ipari fejlesztés és a Pázmány kampusz jelenlegi terveit. A már kiadott építési engedélyeket a döntés magában nem érinti, ugyanakkor megszűnnek a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok. Vitézi Dávid hozzátette, ezzel az önkormányzatok visszakapják jogaikat az érintett fejlesztéseknél.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 3%-os csökkenéssel 150.110 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 12,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 0,2%-kal erősödött 4.970 forintra, az OTP 1%-kal csökkent 46.000 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2600 forintra, a Richter papírok 13000 forinton stagnáltak. Jelentősen esett a forrási árfolyama, a cég papírjai 14,5%-ot zuhantak, annak hatására, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felülvizsgálja a cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését. A papír 1590 forinton zárt.
2: Mindeközben a forrási leányvállalata átutalta a vételi ajánlatra felkínált Rába papírok ellenértékét.
3: A részvényesek 32.970 darab részvényt ajánlottak fel 3.425 forintos egységáron. A felvásárlás teljesüléséhez szükség volt arra is, hogy a német és az osztrák versenyhatóságok jóvá hagyják a CSG Defense közvetett részesedés szerzését a Rábában, ami a múlt héten megtörtént. A Rába egyébként tegnap 2,5%-ot emelkedett és 3.650 forinton zárt.
2: Európában nem volt túlerős a kereskedési nap, az olasz tőzsde tudta egyedül tartani az értékét.
3: A londoni börzen 3%-ot gyengült, a német DAX 4%-os mínuszban zárt, a francia kakaron 7%-ot esett. A spanyol parkett 9%-kal került lejjebb.
2: A Wall Street-en gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
3: A Dow Jones és az S&P 500 egyaránt 0,5%-ot, a Nasdaq Composite pedig 3%-ot gyengült.
2: Némileg gyengül a forint, most 364 forint 10 pilléren az euró, a dollár 314 forint 60, a svájci frank 387,60, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1572.
1: Időjárás jelentés.
3: Az északkeleti megyékben csak napközben szakadozhat a felhőzet, mások viszont napos idővel kezdődik a nap. Északkeleten további záporok kialakulhatnak, de közben a nyugat felől megnövekvő felhőzetből a Dunántúlon is lehet helyenként kisebb eső zápor, délnyugaton pedig akár zivatar is. A szél élénk, olykor erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 29 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Jó reggelt kívánok, 6 óra 40 perc van a mikrofonnál, Nagy Károly. Mintegy 817 ezer négyzetkilométernyi területről érkezik víz a Dunába. Bár ez mintegy 9 magyarországnyi terület, mostanság alig folydogál a víz. Ahhoz, hogy áthidalható legyen a jelenlegi helyzet, átgondoltan kell tervezni és beruházásokat végrehajtani. Ezt mondta a Trend FM által megkérdezett hidrológus, aki nyugalmazott szakemberként azt is hozzátett, hogy a klímaváltozás jelentős hatással van a vízhozamra, ezért is kell alaposan felkészülni a jövőre. Varga György azt is mondta, hogy a Balatonnal és a Velencei tóval kapcsolatban előfordul alacsony vízszint, de akármilyen folyóvíz átterelése egyrészt nem egyszerű, másrészt könnyen tönkre teheti az egyébként kiváló tavaknak a vízminőségét. M. Szűcs Péter kérdezte Varga Györgyet.
1: Azt talán kevesen tudják, hogy a Duna az egyik legnemzetközibb folyó a világon, már ami a vízgyűjtő területét illeti, hiszen mintegy 19 országból érkezik az a víz, amit aztán végül látunk Budapesten, vagy éppen a tenger torkolatánál. Mekkora terület ez?
2: Ez 817 ezer négyzetkilométer, tehát a mai Magyarország területének körülbelül 9-szerese.
1: De most ezt hogy kell elképzelnünk, hogy itt hány patak, folyó, ér, folyó az, ami gyakorlatilag gyűjti a vizet a hegyekből, és jelenik meg azután nyilván a főmederben?
2: Hát én pontos számot nem tudok önnek mondani, több tucat mellékvízfolyása van, mellékvízfolyásoknak is a mellékvízfolyásai, tehát több tucatra kell gondolni, amik összegyűjtik a lefolyó vizeket a vízgyűjtő területről, és bevezetik végül is a Dunába.
1: Ezt gondolom több mint 100, ez a több tucat feltételezem.
2: Valószínűleg, hogy több mint 100, igen. Igen.
1: Na most
2: igen,
1: ugye nagy kérdés igen. Ilyenkor, hogyha vízgyűjtőn nagy mennyiségű eső esik, hát az jellemző árvíz formájában mutatkozik. Ugye most nagyon igen, nagy a szárazság. Hogyha mondjuk leesik egy, nem tudom, 10 milliméter, azaz négyzetméterként mondjuk 1 centi víz, mennyi idő alatt van ennek hatása, mondjuk mennyi idő alatt látjuk ennek hatását például itt Budapesten?
2: Hát ez tulajdonképpen a Budapest feletti Duna vízgyűjtőre vonatkozik. Hát szerintem az én becslésem szerint egy olyan 2-3 nap minimum kell ahhoz, hogy ez megérkezzen a budapesti szelvény a felső vízgyűjtőről, tehát osztrák-német területekről.
1: Viszont ha nem esik, akkor mennyi idő alatt apad? Ugyanennyi idő alatt, vagy az apadás az egy lassabb folyamat?
2: Az apadás egy picit lassabb, de körülbelül ugyanez az időtartam vonatkozik ide is, igen.
1: Ugye ön nyugdíjasként él ma már, emlékszik ilyen hasonló szituációra, mint ami most van a Dunával?
2: Hát a legutóbbi nagy árvíz a Dunán 2013-ban volt, illetve tavaly előtt vagy
1: 2024-ben volt egy nagyon nagy
2: 2024 a Boris ciklon, ami 2024 őszén volt szeptemberében, akkor az egy óriási lefolyási maximumot hozott létre Európában, főleg Közép-Európában. Itt alakult ki egy olyan légköri képződmény, amiből rengeteg csapadék hullott ki a vízgyűjtőre.
1: De én arra vagyok kíváncsi, hogy ilyen asszályra emlékszik-e, mert ugye most az a gond, hogy nincs elég víz?
2: Hát ilyen asszályok voltak a 80-as évek elején, 1983 körül, akkor a 2018 körüli asszály is elég jelentős volt. Tehát voltak lefolyás maximumok, voltak lefolyás minimumok, tehát azért ez nem egy rendkívüli helyzet, mint sokszor halljuk, hanem inkább én úgy nevezném, hogy szélsőséges meteorológiai és ebből következőleg hidrológiai állapotról van szó.
1: De erre számíthatunk a jövőben is, a véleménye szerint?
2: Szerintem, ha az éghajlatváltozást tekintjük, és elfogadjuk az éghajlatváltozással kapcsolatos vélekedés, akkor igen, mert az éghajlatváltozás egyik ismérve, vagy egyik velejárója a szélsőségek jelentkezésének a megnövekedése, a gyakoriság növekedése, a tartóságok növekedése. Szóval a válaszom egy szóval igen.
1: Lehet-e a vízgyűjtőn valami fajta mesterséges beavatkozással segíteni azt, hogyha ilyen szárazságban mégiscsak legyen elegendő víz a mederben?
2: Hát itt tulajdonképpen a lefolyó vizeknek a visszafogása, a tározása lehet egy lehetőség, ami a vízjárást, ezt a szélsőséges vízjárást egy kicsit kiegyenlítettebbé teszik. Tehát nagyvízes időszakban a lefolyó nagyvizeket visszafogjuk, tározzuk, a kisvíz időszakban pedig ezekből a tározókból engedünk a rendszerbe. Ezzel simíthatjuk ki ezeket a változásokat, vagy ezt a változékonyságot csökkenthetjük. Igen.
1: Ezt azért kérdeztem itt, ugye 19 országról van szó, ahonnan különböző folyókból, patakokból jön a víz a Dunába. Hogy lehet ezt koordinálni?
2: Az országok között a Duna vízügyi együttműködés adatcsere van, tehát a koordinációnak ez az alapja, hogy ismerjük a lefolyó vízmennyiségeket, a vízhozamokat, a vízállásokat. És a koordinációnak valójában ez az alapja, hogy ha ezek az adatok ismertek, akkor ezek alapján milyen beavatkozások jöhetnek szóba, milyen beavatkozások tehetők meg.
1: Magyarországon nincs a Dunának egy ilyen nevezők tározója, ami segíthetne ebben. Szemben ugye a fölöttünk lévő országokban ott azért van, meg alattunk is. Ön szerint indokolt lenne építeni egy valami hasonlót?
2: Tározási lehetőség önmagában nem feltétlenül a Dunán kell csak a vízrendszerben, hanem tározók többfelé kellnek. Ezek lehetnek egész a csapadék záportározóktól kezdve a lefolyási tározókig. Még egyszer mondom, a fő cél az lenne, hogy a vízjárási szélsőségeknek a mérséklése. Tehát nagyvízi helyzeteknek a kisebbítése, a kisvízi helyzeteknek az emelése, tehát a kisvízek szintjének az emelése. És ezzel a vízjárási szélsőségeknek a mérséklése.
1: Árvízügyben van tapasztalatunk, de ilyen kevés vízben, hogy most rendkívüli intézkedéseket kell hozni, ebben talán kevesebb a tapasztalat eddig.
2: Valóban kevesebb a tapasztalatunk, ezek fordultak elő talán ritkábban, vagy ezekből keletkezett kevesebb probléma, tehát itt ezekre fokozottan oda kell figyelni, és megfelelő intézkedéseket nagyon nagy körültekintéssel, nagyon sok tényező figyelembe vételével tervezni, és a tervezés után végrehajtani.
1: Mert ugye a vízhozam, ugye Passaunál, ahogy én utána néztem, az durva számokat mondok, azért 600 köbméter per másodperc, Budapesten mindez 2400, tehát a négyszerese.
2: Ez egy átlagos.
1: Ez egy átlagos, így van, így van. És a Torkolatnál meg 6500, tehát azért látszik, hogy mondjuk Passau meg a Torkolat között majdnem tízszeres a különbség, tehát annyival nagyobb a folyó vízhozama, és ugye ezen kellene segítenünk az ilyen száraz időszakban. Ez nem egy könnyű feladat.
2: Nézze, ez természetes, amit ön elmondott adatokkal, ez természetes, hiszen lefelé haladva a vízgyűjtő növekszik, tehát egyre több és több víz jut be a főmederbe, tehát növekszik a vízhozam a vízgyűjtő terület növekedésével. Egy-egy térségen vagy egy-egy szelvényen belül a kicsi és a nagy különbségeknek a közelítése az valóban feladat, tehát a nagyvízeknél a nagyvízi lefolyásnak amennyire lehet, vagy lehetséges megoldható a mérséklése, és ez a visszafogott vízmennyiség bevezetése a rendszerbe, vagy továbbvezetése a rendszeren keresztül kisvízidőszakban. Ez nagyon nagy odafigyeléssel és nagyon nagy elgondolással a vízigények figyelembevételével lehet végrehajtani.
1: Azt tudom, hogy ön aktív korában sokat foglalkozott a Balatonnal, és hát most a Velencei tó meg a Balaton is azért a hírek középpontjában.
2: Igen, elég szélsőséges helyzet van, így van pontosan, de ahogy mondja.
1: Viszont volt már rá példa, emlékeim szerint 2012-ben az északi parton Kenesénél például száraz volt a part, be kellett menni a vízért, 2003-ban hasonlóan, és hát a Balaton történetében többször is volt ilyen. Ugye mindig felvetik a Velencei tónál is, meg a Balatonnál is, hogy akkor valami fajta vizet eresszenek bele. Ugyanakkor meg akikkel én beszélgettem, szakemberek mindig azt mondták, hogy azért vegyük már tudomásul, hogy se a Balaton, se a Velencei tó nem egy feszített víztükrű medence, amit így megtöltünk, mint otthon.
2: Ez így igaz, ahogy ő mondja. Na most a Balaton és a Velencei tóra egyaránt jellemző mindkét tóra, hogy sekély tó. A sekély tó azt jelenti azok a sekély tavak, amelyeknek az átlagmélysége 5 méternél kisebb. Na most ezek a sekély tavak általában is az a közös jellemzőjük, nagyon érzékenyek a környezeti változásokra, mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. Na most a Balatonnál 2003-ban volt a mérések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb átlagvízállás, tehát nem Balaton Siófok vagy Balaton Fonyód vagy bármit mondhatnék, hanem Balaton átlag 2003 októberében, és felvetődött akkor is a vízpótlás. Na most a vízpótlással kapcsolatosan azért arra nagyon szeretnék rámutatni, hogy egyrészt honnan tudunk pótolni, tehát mennyiségi oldal. A másik része a dolognak a minőségi oldal. Tehát nem mindegy, hogy milyen vízminőségű vizet vezetünk be. A Balatonnak is jellemzően világviszonylatban most egyedülálló a vízminősége. Tehát nem biztos, hogy akárhonnan egy Dunából, vagy valahonnan, nem akarok példákat hozni, csak bevezetünk vizet. Lehet, hogy mennyiség lenne, de megfelelő minőség nincsen. Úgyhogy ezzel nagyon óvatosan és nagyon körültekintően kell döntést hozni, vagy megtervezni a beavatkozásokat, mert itt jóvá tehetetlen hibák is történhetnek közben.
1: Magyarul kicsit együtt kell élnünk azzal, hogy hol sok van, hol kevés a víz, nem?
2: Ez így van, pontosan ez így van, tehát itt is tulajdonképpen annak, hogy én emlékszem a 2000-es évek elején, akkor ugye nagy vízhiány volt, és aztán végül is úgy zárultak a vizsgálatok akadémikusok bevonásával, hogy várjuk meg a folyamat végét, ki fog egyenlítődni, ez be is következett, megjött a csapadékos időszak. Természetesen előtte át kellett élni azt a vízhiányos időszakokat, amit ő mond, hogy hosszan kellett begyalogolni a parttól addig, amíg megfelelő fürdőzésre alkalmas vizet talált az ember, de hát ezzel együtt kell lenni, együtt kell élni.
0: Varga György nyugalmazott hidrológust hallották. 6 óra 52 perc van, 8 perc múlva a 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már arról lesz szó, hogy az MBH Bank 32 év után megszünteti a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíj programjának finanszírozását.

0: reggeli monitor.
1: November 4-én nyílik meg Londonban az Egyesült Királyság legnagyobb hivatalos Harry Potter üzlete. Az Oxford Street-en található kétszintes bolt csak nem 2000 négyzetméteres lesz, és a Warner Bros. Nem egyszerű üzletként, hanem látványosságként is kezeli. A koncepció szerint a vásárlást interaktív elemekkel, fotózási helyszínekkel és a Harry Potter világot idéző terekkel kapcsolják majd össze. A belső kialakításban megjelenik a többi között az Abszolút, a Gringotta Varázslóbank, az ukrán vashasú sárkány, valamint egy teljes méretű Gobor Grimbus is. Az üzletben étel és italrészeg is lesz, amelyet a foltozott üst ihletett. Itt vajsört és vajsörfagylatot is lehet majd kapni. Emellett exkluzív, csak Londonban elérhető Harry Potter termékeket árusítanak majd. A brit fővárosban már működik hivatalos Harry Potter bolt, a King's Cross pályaudvaron, a 9 és 3/4 vágány mellett. De az új Oxford Street-i üzlet méretében és látványvilágában jóval nagyobb élményt ígér majd.
0: Ez a reggeli monitor.

0: A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, ezért csak egy sáv járható, illetve a hídi járdáit is lezárták. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Battyányi tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. A 178-os autóbusz a Naphegy tér és a Battyányi tér között jár. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. Ma és holnap a 2B villamos a Jászai Mari tér és a Koppány utca között nem közlekedik, az 51-es pótlóbusz pedig módosított útvonalon a Közvágó híd érintésével jár, a 2-es villamos sűrűbben közlekedik. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A közlekedési és beruházási miniszter több bejelentést tett a tegnap délutáni esti órában. Egyrészt valamennyit visszakap a magyar állam az előlegből a Mohácsi híd kapcsolatban, az 59 milliárd, ezt természetesen majd utólag újra ki kell fizetni, de úgymond előlegként legalább nem funkcionál. Másrészt a korábbi kormány által kiemelt beruházásoknak nyilvánított állami, illetve más jellegű beruházásoknál is megszűnik ez a státusz. Nem szűnnek meg az engedélyek, csak annyi történik, hogy mostantól minden döntés, ami ezekkel kapcsolatban történik, nyilvános lesz. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Kecső Rihárd.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érhette az orosz fővárost az éjszaka, közölte a polgármester.
3: Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és közvetlen környezete felé, ezek közül 180-at semmisítettek meg a főváros térségében. A polgármester elmondta, hogy a mentőszolgálatok a roncsok becsapódási helyszínein dolgoznak, esetleges károkról vagy áldozatokról nem tett említést. A korábbi legnagyobb támadás néhány nappal ezelőtt történt, amikor az orosz közlések szerint 600 drón tartott Moszkva felé, és ezek közül 201-et lőttek le.
2: Oroszország következményekkel fenyegette meg az Egyesült Királyságot, miután sajtóhírek szerint brit gyártású drónokat vetettek be oroszországi célpontok ellen.
3: A Sunday Times szerint Ukrajna 2 brit cég drónjait is használta a mélycsapás kampányban. Az orosz nagykövetség közleménye szerint London az ukrajnai háború eszkalációját választja, és megbízott útján próbál kárt okozni Oroszországnak. A brit védelmi minisztérium válaszul közölte, hogy Nagy-Britannia továbbra is Ukrajna mellett áll. Ukrajna az utóbbi időszakban fokozta az orosz hadipari és energetikai létesítmények elleni nagy hatótávolságú rakéta és dróntámadásokat.
2: Halálos hajótámadás történt a Hormuzi szorosban.
3: A brit tengerhajózási biztonsági szolgálat szerint egy ismeretlen eredetű lövedék talált el egy hajót, amely éppen kifelé haladt a stratégiai jelentőségű vízi útvonalról. A találat megrongálta a gépházat, a legénység egyik tagja pedig életét vesztette. Környezeti károkról egyelőre nem érkezett jelentés, a hatóságok vizsgálják az incidenst. A térségben közlekedő hajókat fokozott óvatosságra és minden gyanús tevékenység jelentésére figyelmeztették.
2: Újra megugrott a kőolaj világpiaci ára, a Brent $91.45 most már, még az amerikai könnyolaj $85.19 jár. Idehaza az MBH Bank 32 év után megszünteti a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíj programjának finanszírozását.
3: A gyermekmentők elnöke szerint egy gyermek egyéves támogatása 800.000 forintba kerül, amely az ösztöndíj mellett a program működtetésének költségeit is tartalmazza. Edvi Pétert hallják.
4: A bank teljesen egyértelműen azt mondta, hogy augusztus 31-ével lejár a szerződésünk, és ők kiszállnak. Az az igazság, hogy ezt egyszer már jelezték, hogy valószínűleg szeretnének kiszállni a programból, aztán egyszer már mondták, hogy

0: Valószínűleg nem fogják meghosszabbítani, és aztán most augusztusban megérkezett a levél, amiben teljesen egyértelmű, hogy hiába kértük, hogy mégis gondolják át, hogy a megváltozott gazdasági helyzetükre való tekintettel úgy érzik, hogy nem tudják folytatni ezt a programot, és hát, hogy nekik sem esett jól, de hogy úgy döntöttek, hogy ezt a programot nem szeretnék folytatni.
1: Magyar Péter kormányfő is megszólalt az ügyben. Azt mondta, hogy a magyar állam az MBH Bank résztulajdonosa, és az állam nevében felszólította Mészáros Lőrincet és az MBH Bankot, hogy haladéktalanul vonják vissza a mély szegénységben élő, kiváló tanulókat támogató program finanszírozását megszüntető döntésüket, és hozzák nyilvánosságra a bank 100 milliárdos székház építésének részleteit. Egyébként az MBH Bank tegnap úgy reagált, hogy más területeken továbbra is támogatnak kiemelten szociális dolgokat, viszont ők már egy évvel korábban jelezték a gyermekmentő szolgálat felé, hogy ebből a programból kivonulnak. A Duna aszfalt 59 milliárd forint előleget térít vissza a Mohácsi Duna híd beruházásához kapcsolódóan.
2: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kivitelezővel megállapodtak arról, hogy visszafizeti a választások előtt Lázár János döntése nyomán kifizetett előleg műszaki teljesítése még nem fedezett részét. A tárcavezető szerint a beruházás korábbi műszaki tartalma túlzó és túlméretezett volt, ugyanakkor a híd építését nem állítják le, mert a projekt már nem visszafordítható.
1: A kormány visszavonja több vitatott beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát.
2: Vitézi Dávid szerint a döntés érinti többek között a Láng gépgyár, a Klub Aliga, Tihany, Sukoró, a Margit-szigeti teniszstadion, a Soroksári gyári ipari fejlesztés és a Pázmány kampusz jelenlegi terveit. A már kiadott építési engedélyeket a döntés önmagában nem érinti, ugyanakkor megszűnnek a kiemelt státuszba fakadó különleges szabályok. Vitézi Dávid hozzátette, ezzel az önkormányzatok visszakapják jogaikat az érintett fejlesztéseknél.
3: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 150.110 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 12,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.
2: A MOL 0,2%-kal erősödött 4.970 forintra. Az OTP 1,1%-kal csökkent 46.000 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-on esett 2.600 forintra, a Richter papírok pedig 13.000 forinton stagnáltak.
1: Jelentősen esett a 4iG árfolyama, a cég papírjai 14,5%-ot zuhantak annak hatására, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felülvizsgálja a cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését.
2: A papír 1590 forinton zárt. A kormányfő azt ígérte, hogy 4 minisztérium vizsgálódik majd, és minden szerződésen kapcsolatban nyilvános lesz a végeredmény. Magyar Pétert hallják.
4: Ha esetleg úgy érzik, akár a 4iG, akár más neres vállalatok vezetői és nagy tulajdonosai, hogy az átfogó kormányzati és hatósági vizsgálat bűncselekményeket fog feltárni, akkor egyszerűen csak utalják vissza a magyar államkincstárnak a náluk maradt, felejtett 100 milliárdokat, és fejezzenek be minden olyan tevékenységet, ami nem a magyar állam vagy a magyar emberek érdekeit szolgálná. Ne próbáljanak pénzt, vagyonelemet vagy bármilyen eszközt kimenekíteni, átruházni vagy eltüntetni. Figyelünk!
1: Mindeközben a 4iG lányvállalata átutalta a vételi ajánlatra felkínált Rába papírok ellenértékét.
2: A részvényesek 32.970 darab részvényt ajánlottak fel 3.425 forintos egységáron. A felvásárlás teljesüléséhez szükség volt arra is, hogy a német és az osztrák versenyhatóságok jóváhagyják a CSG Defense közvetett részesedés szerzését a Rábában, ami a múlt héten megtörtént. A Rába egyébként tegnap 2,5%-ot emelkedett és 3.650 forinton zárt.
1: Európában nem volt túl erős a kereskedési nap, egyedül az olasz tőzsde tartotta az értékét.
2: A londoni börze 3,1%-ot gyengült, a német DAX 4,1%-os mínuszban zárt, a francia CAC 7,1%-ot esett, a spanyol parkett 9,1%-kal került lejjebb.
1: A Wall Street-en gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
2: A Dow Jones és az S&P 500 egyaránt 0,5%-ot, a Nasdaq Composite pedig 0,3%-ot gyengült.
1: Nézzük, hogy mi újság az ázsiai tőzsdei kereskedésben. Jobbára lefelé mennek a mutatók olyannyira, hogy a japán tőzsde egy komolyabb 2%-os mínuszban jár, 67.830 ponton a Nikkei, Hongkong 6-tizeddel gyengül, Shanghai 4-tized, India 4-tized, Dél-Korea 9-tized, Szingapúr 1,2%-os mínuszban, 1,1570 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Az euróért jelen pillanatban 364 forint 30 fillért kell adni, a dollár 314 forint 80.
3: Időjárás jelentés.
2: Mi a Duna vízállását is figyeljük, amely most Pakson a legfrissebb adatok szerint mínusz 129 cm. Egyébként csak így a fővonalakat végignézve, Nagybajcson mínusz 47, Komáromnál mínusz 26, Esztergomnál mínusz 37, Bajánál mínusz 20, Mohásnál pedig mínusz 7 cm, Budapesten van egyedül pozitív tartományban 15 cm-en a Duna vízállása. Ami pedig az időjárást illeti, északkeleten felhősebb, csapadékosabb idővel indul a nap, máshol több napsütésre lehet számítani. Napközben északkeleten további záporok alakulhatnak ki, miközben nyugat felől is megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor, délnyugaton akár zivatar is előfordulhat. A szél többfelé élénk időnként erős lesz, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
3: Sporthírek a 94.2.
1: Döntetlennel tért vissza a spanyol labdarúgó élvonalba a Deportivo La Coruña, amely saját közönsége előtt 1-1-es döntetlent játszotta az Elchével. A galíciai együttes még a 2016-17-es idényt követően búcsúzott a La Ligából, amelyben 8 év távollét után ezzel a találkozóval tért vissza. László Koppány ezüstérmet szerzett a kötött fogások 130 kg-os súlycsoportjában a 20 éven aluli birkózók pozsonyi világbajnokságán. A ferencvárosi versenyző kínai, kazah, grúz és egyiptomi riválisát magabiztosan verve jutott a döntőbe, ahol végül kikapott a korosztályos VB és EB címvédő orosz Ali Ilyasovtól. A szintén ferencvárosi Toplak Zalán 77 kg-ban harmadikként zárt úgy, hogy egy-egy győzelem és vereség után a Vigaszágra került, ahol amerikai riválisát nehezen múlta felül, a bronzmérkőzésen viszont remek 4 pontosokkal 10-2-re iskolázta le a grúz Giorgi Gogelasvirit. Ezzel pályafutása első világversenyes érmét szerezte Toplak Zalán. Végül labdarúgó NB1, a Ferencváros a 11-est hibázó Corbo Marius góljával végül 1-0-ra megnyerte az Alegerszeg vendégeként a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának záró mérkőzését. A két csapat egyébként legutóbb a májusi Magyar Kupa döntőben találkozott egymással, a Puskás Arénában akkor is a fővárosiak győztek ugyancsak 1-0-ra. A vendég Ferencváros az első sikerét aratta az NB1-ben ebben az idényben, és elmozdult az utolsó helyről.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4:48, jó reggelt kívánok! Az MBH Bank 32 év után megszünteti a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíj programjának finanszírozását. A program évente 100 mély szegénységben élő, kiválóan tanuló gyermek továbbtanulását segítette. Az ösztöndíjra azok pályázhattak, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem a családi pótlékkal együtt sem haladja meg az 55.000 forintot. A gyermekmentők elnöke szerint egy gyermek egyéves támogatása 800.000 forintba kerül, amely az ösztöndíj mellett a program működtetésének költségeit is tartalmazza. Edvi Péter elmondta azt is, hogy új vállalati és magántámogatókat keresnek, hogy a most kieső 100 gyermek támogatása folytatódhasson. Kecső Rihárd interjúja.
2: Nagyon hosszú idő után szűnik meg az MBH Banknak az ösztöndíj programja, amely a mély szegénységben élő gyermekeket segítette támogatással. Azért ez a 32 év, amely után megszűnik ez az egész, ez azért jelentős.
3: Igen, hát végtelenül sajnáljuk. Nagyon köszönjük a banknak, hogy 32 éven keresztül kitartott. Hát ugyanakkor meg nehezen elfogadható, hogy hirtelen 100 gyerek kikerül az ösztöndíj programból, olyan 100 gyerek, akik tényleg a minimum alatt élnek. Ahhoz, hogy valaki bekerüljön egy ilyen ösztöndíjba, ahhoz először is kitűnő tanuló kell, hogy legyen. Másodszor egy családban az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55.000 forint családi pótlékkal együtt. Na most ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a családoknak néha ruhára kell, néha külön órára, de néha a villanyszámlára. Úgyhogy nagyon-nagyon sajnáljuk a gyerekeket, a családokat. Tényleg köszönjük a banknak, hogy ilyen sokáig kitartott, és hát sajnáljuk, hogy nem tudtak tovább támogatni a gyerekeket. Megértjük, hogy a megváltozott gazdasági helyzetben nekik is talán spórolni kell, de hát a gyerekeknek meg néha arra kell, hogy legyen áram a lámpába, vagy hogy egyenek, és ezért most megpróbálunk másokat megkérni, és egyúttal felhívni mindenkit, hogyha valakinek van kedve egy ilyen ösztöndíj támogatásra, akkor nagyon megköszönnénk, hogyha átvállalnának néhány gyereket, és kérjük is, hogy mindenki, aki jobb helyzetben van, az gondolja át, hogy hát ha neki van lehetőség arra, hogy egy gyereket segítsen abban, hogy a általános iskolától eljusson az egyetemi diplomáig.
2: Egy ilyen ösztöndíj program, egy ilyen ösztöndi lehetőség hány családot, hány gyereket érint?
3: Hát nekünk összesen ebben a pillanatban 160 ösztöndíjasunk van. Szeptember 1-től ebben a pillanatban már csak 60 lesz. Ugyanakkor folytatunk néhány céggel tárgyalást, és reméljük, hogy néhány cég hajlandó lesz ösztöndíjakat biztosítani, úgyhogy nagyon reméljük, hogy szeptember 1-én nem csak azt fogjuk mondani, hogy 60 ösztöndíjasunk van, hanem hogy megint 120 vagy 140 vagy netalántán 160. Egész biztos, hogy addig fogunk kérni, hirdetni ezt a programot, ameddig megint legalább 160 ösztöndíjasunk lesz, de azt se bánnánk, hogyha netalántán több lenne.
2: Volt arra esetleg lehetőség, hogy egy ilyen fokozatos csökkenés legyen a támogatás tekintetében, vagy itt egy azonnali végleges kiszállásról volt szó?
3: Hát most a bank teljesen egyértelműen azt mondta, hogy augusztus 31-ével lejár a szerződésünk, és ők kiszállnak. Az az igazság, hogy ezt egyszer már jelezték, hogy valószínűleg szeretnének kiszállni a programból, aztán egyszer már mondták, hogy valószínűleg nem fogják meghosszabbítani, és aztán most augusztusban megérkezett a levél, amiben teljesen egyértelmű, hogy hiába kértük, hogy mégis gondolják át, hogy a megváltozott kialakított gazdasági helyzetükre való tekintettel úgy érzik, hogy nem tudják folytatni ezt a programot, és hát, hogy nekik sem esett jól, de hogy úgy döntöttek, hogy ezt a programot nem szeretnék folytatni. Hát meglátjuk, hogy mi lesz, mi teljesen egyértelműen szeretnénk folytatni ezt a programot, és mindent meg fogunk annak érdekébe tenni, hogy ez a 100 gyermek ne a kvázi az utcára vissza a mély szegénységbe kerüljön, hanem megint kapjon egy lehetőséget. Mi azt látjuk, hogy ezek a gyermekek tényleg szuper okosak, kiválóan tanulnak. Én nem azt mondom, hogy nem fordul elő sose, hogy egy-egy gyermek kiesik, de a többségük, akik bekerülnek ebbe a programba, azok az általános iskola második, harmadik osztályától kezdve egészen a egyetem elvégzéséig benn maradnak, és legnagyobb meglepetésünkre a teljesítményük is ilyen csodálatos. Én azt tudom mondani, hogy én például viszonylag jó tanuló voltam, de sose volt olyan tanulmányi eredményem, hogy megfeleltem volna, mert bekerülni csak kitűnő bizonyítvánnyal lehet. Nekem például szinte sose volt kitűnő bizonyítványom, és bent maradni is legalább jeles kell, hogy legyen, tehát, hogy jobb, mint 4,5-ös átlag. Márpedig, aki járt gimnáziumba, az tudja, hogy a 4,5 azt már nehezen adják, de hogy az egyetemen jelesnek lenni végig, az a szorgalmon kívül kés csoda, és ezek a gyerekek bizony talán az ért is, mert hajtja őket ez az ösztöndi, jeles bizonyítványokat tudnak produkálni, és így már az elmúlt 32 évben volt olyan, aki elektromérnök lett, volt, aki matematikus lett, volt, aki atomfizikus lett, volt, aki informatikus lett, de volt pilóta is, meg sportoló, meg balettművész is, és mindegyik megállta a helyét, hiszen ezek a gyerekek már csak az ösztöndi kedvéért is megtanulnak küzdeni, és utána kiváló munkaerők lesznek belőlük, és azt láttuk, hogy bármelyik gyereket megkérdeztünk utólag, hogy na, mi történt veled, mi lett veled, mindegyik arról számolt be, hogy nagyon szépen alakul a karrierje. Az atomfizikusunk például egy évvel az egyetem elvégzése után megkapta a világ egyik legnehezebb ösztöndíját, egy Fulbright ösztöndíjat Amerikába, és avval volt közel másfél éven keresztül Amerikába. A balettáncosunk a Kopenhágába, a királyi balettnek a szóló táncosa, hogy teljesen extrém dolgokat mondjak az atomfizika és a művészetek között. De volt olyan, hogy valakit felvettek, mit tudom én, ez a nagy szállító céghez, a Waberelshez, és azt hiszem, hogy 2 éven belül osztályvezető lett belőle, aztán főosztályvezető lett belőle. Volt olyan, aki a Fradinál dolgozott, mint menedzser, abból is ő szépen haladt előre, és már csak azért nincs ott, mert közben kapott egy még jobb állást. Tehát, hogy ezek szuper tehetséges gyerekek, akik bizony nem nagyon tudnák elvégezni az egyetemet, hanem valószínűleg már az általános iskola vége felé azt mondanák a szülők, hogy akkor menjél el valamilyen szakképzésre, mert nincs ahhoz elég pénzünk, hogy az egyetemet el tud végezni, vagy nincs ahhoz elég pénzünk, hogy erre vagy arra még külön órára járjál, és akkor valószínűleg lentek volna belőlük, mondjuk nagyon tehetséges villanyszerelő vagy asztalos, ami úgy szintén fontos, de nem lettek volna belőlük az ország számára nagyon fontos egyetemet végzek szakemberek, és hát ezt mindenképpen megpróbáljuk megvédeni és elérni azt, hogy mondjuk azt, hogy legkésőbb karácsonykor azt tudjuk mondani, hogy megint 160 ösztöndíjasunk van. Hát majd meglátjuk, azt is meglátjuk, hogy ezt a interjút most hányan hallgatják, hát ha az interjú hatására bejelentkezik egy cég, és azt mondja, hogy na, én elvállalok 10 ösztöndíjas, ne talántán 25-öt vagy 50-et. Úgyhogy meglátjuk, hogy haladunk.
1: Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökét hallották. Magyar Péter kormányfő is megszólalt az ügyben, azt mondta, hogy a magyar állam az MBH Bank résztulajdonosa, és felszólította a Mészáros Lőrincet és az MBH Bankot, hogy haladéktalanul vonják vissza a mély szegénységben élő kiváló tanulókat támogató program finanszírozását megszüntető döntésüket, és hozzák nyilvánosságra a bank 100 milliárdos székház építésének részlet. Kiadott egy állásfoglalást egyébként az MBH Bank is, azt írták, hogy három pénzintézet egyesülésével jöttek létre még 2023-ban, és a jogelőd intézményektől szerte ágazó támogatási és szponzorációs portfóliókat örököltek. A bank 2023-ban felülvizsgálta a jogelődők korábbi együttműködéseit, és egy komplexebb társadalmi felzárkóztatási stratégiát fogadott el, új stratégiai partnerségekre alapozva, mindeközben fokozatosan lépett ki több lejáró együttműködésből. Az MBH Bank állítása szerint már tavaly tájékoztatta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot arról, hogy az új stratégia alapján a lejáró régebbi támogatási szerződést nem kívánja meghosszabbítani. A szervezet tehát az MBH szerint időben értesült a szándékról, és egyéb haladékot is kapott, így volt lehetősége felkészülni a változásra. A bank évente több 10 millió forinttal támogatta a gyermekmentő szolgálat munkáját, ezért sem tartja elegánsnak, hogy a szervezet a médián keresztül üzen egy volt partnerének. Az MBH Bank a jövőben is évente több 100 millió forinttal támogatja a társadalmi fenntarthatóságot, valóban átlátható, működő, hiteles vezetőkkel rendelkező és a szakmában elismert partnerekkel, így például évi 100 millió forintot ad az Ökumenikus Segélyszervezetnek egy komplex programra. Eddig tehát az MBH Bank állásfoglalása a gyermekmentő üggyel kapcsolatban.
0: Reggeli Monitor.
4: Augusztus 20-a az ünneplésről szól, a tűzijáték erős hang és fény hatásai azonban sok háziállat számára komoly stresszt és pánikot okozhat. A megijedt kutyák és macskák kiszámíthatatlanná válhatnak, de a leggyakoribb probléma az, hogy félelmükben elszöknek és elkóborolnak. Az állatvédők arra hívják fel a gazdák figyelmét, hogy időben készüljenek fel az ünnepi tűzijátékra. Néhány egyszerű intézkedéssel sok baj megelőzhető. A legfontosabb, hogy a gazdik ne vigyék magukkal kedvencüket a tűzijáték helyszínére. A tömeg, a fények és a robbanások még a nyugodtabb állatokat is megijesztetik. Otthon érdemes zárt, biztonságos helyet kialakítani számukra. Becsukni az ablakokat és ajtókat, lehúzni a redőnyt vagy a sötétítő függönyt, és nyugodt környezetet biztosítani. Fontos az azonosítás is. Legyen az állaton biléta a gazdi elérhetőségével, és érdemes ellenőrizni, hogy a mikrocsiphez tartozó adatok napra készek-e. Ha egy állat mégis eltűnik, azonnal el kell kezdeni keresni, mert egy megijedt kutya a rövid idő alatt nagy távolságot megtehet. Az állatvédők szerint a cél az, hogy az ünnep a család minden tagja számára biztonságos legyen.
0: Ez a Reggeli Monitor.
5: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton, az Árpád út közelében a Károly István utcánál sávlezárásra készüljenek. Lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Margit körúton mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Nagykörúton a Blaha Lujza tér közelében, a Kiskörúton pedig az Asztóriánál. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, a Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé lezárták a Szentendrei út után, mert távhővezetéket javítanak. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Napközben sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc elmúlt fél nyolc, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb információit a hírszerkesztő Kecső Rihárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Két év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érhette az orosz fővárost még az éjszaka, közölte a polgármester.
2: Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és közvetlen környezete felé, ezek közül 180-at semmisítettek meg a főváros térségében. A polgármester elmondta, hogy a mentőszolgálatok a roncsok becsapódási helyszínein dolgoznak, esetleges károkról vagy áldozatokról nem tett említést. A korábbi legnagyobb támadás néhány nappal ezelőtt történt, amikor az orosz közlések szerint 600 drónt tartott Moszkva felé, és ezek közül 201-et lőttek le.
1: Oroszország következményekkel fenyegette meg az Egyesült Királyságot, miután sajtóhírek szerint brit gyártású drónokat vetettek be oroszországi célpontok ellen.
2: A Sunday Times szerint Ukrajna két brit cég drónjait is használta a mély csapás kampányban. Az orosz nagykövetség közleménye szerint London az ukrajnai háború eszkalációját választja, és megbízott útján próbált kárt okozni Oroszországnak. A brit védelmi minisztérium válaszul közölte, hogy Nagy-Britannia továbbra is Ukrajna mellett áll. Ukrajna az utóbbi időszakban fokozta az orosz hadipari és energetikai létesítmények elleni nagy hatótávolságú rakéta és dróntámadásokat.
1: A CNN beszámolóját szemlézte a portfólió, mely arról szól, hogy Ukrajna gyakorlatilag kifogyott a Patriot légvédelmi rakétából. Az amerikai médium elsőként tekinthetett meg egy ukrán területen telepített Patriot rendszert, és üresen és tétlenül állt egy kukoricaföldön a rakétaindító, utoljára 10 hete tüzelhetett, és azt mondta egy csak keresztnevét vállaló katona, hogy 6 hete nem látott Patriot indítást, egyre több egyébként orosz támadás esetén emiatt is a civil sérülés és áldozat. Halálos hajótámadás történt a Hormuzi szorosban.
2: A brit tengerhajózási biztonsági szolgálat szerint egy ismeretlen eredetű lövedék talált el egy hajót, amely éppen kifelé haladta a stratégiai jelentőségű vízi útvonalról. A találat megrongálta a gépházat, a legénység egyik tagja pedig életét vesztette. Környezeti károkról egyelőre nem érkezett jelentés, a hatóságok vizsgálják az incidenst. A térségben közlekedő hajókat fokozott óvatosságra és minden gyanús tevékenység jelentésére figyelmeztették.
1: Már az esti órában emelkedett véletlenül emiatt a kőolajára, és ez folytatódik a magyar idő szerinti reggeli órákban is. A Brent $91.62, az amerikai könnyolaj $85.36 jár. Donald Trump népszerűsége elnöksége legalacsonyabb szintjére esett a Reuters Ipsos friss felmérése alapján.
2: A kutatás szerint az amerikaiak 33%-a elégedett az elnök teljesítményével, míg 64%-uk elégedetlen. A visszaesés hátterében elsősorban az állhat, hogy a válaszadók többsége tart az Egyesült Államok és Irán közötti háború elhúzódásától. Trump támogatottsága augusztus elején még 35%-on állt. A mostani adat pedig megegyezik előző elnöki ciklusának mélypontjával, amelyet 2017. decemberében mértek.
1: Mintegy 10 milliárd dollár kárt okozott a múlt heti kolumbiai földrengés.
2: A kolumbiai elnök szerint az infrastruktúrában több mint másfél milliárd dolláros, az épületekben pedig ennek nagyjából ötszörösét kitevő kár keletkezett. A 7,4-es erősségű földrengés Kolumbia nyugati részén döntött romokba épületeket, többek között Kaliban és Pereirában. A katasztrófában legalább 280-an meghaltak, több mint 4000-en megsérültek. Több mint 100 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 150.110 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 12,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
2: A MOL 2,1%-kal erősödött 4.970 forintra, az OTP 1,1%-kal csökkent 46.000 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2.600 forintra, a Richter papírok pedig 13.000 forinton stagnáltak. Jelentősen esett a forrási árfolyama, a cég papírjai 14,5%-ot zuhantak, annak hatására, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felülvizsgálja a cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését. A papír 1590 forinton zárt.
1: Akár már szeptemberben feljebb léphet a budapesti értéktőzsde standard kategóriájába a Vivetech.
2: A Bét Xtend piacán jegyzett kibervédelmi cég rendkívüli közgyűlése döntött a részvények szabályozott piacra történő bevezetéséről. A társaság a standard kategóriába lépést követően nyilvános kibocsátást is tervez, amelynek célja jelenlegi tervek szerint 250-300 millió forint bevonása lehet. Márton Miklóst, a vállalat vezérigazgatóját hallják.
5: 4 évvel ezelőtt, 2022 májusában vittük ki a céget a tőzsdére, és akkor az Xtend kategóriába léptünk ki a tőkepiacra, és akkor is az volt a terv, hogy néhány éven belül a standard kategóriába átvigyük a céget, és most álltak össze úgy a feltételek, hogy erre megvan minden lehetőségünk. Bizonyos peremfeltételeket az elmúlt években is teljesítettünk, de most már minden feltételt tudja teljesíteni a cég, és akkor ki tudjuk használni a tőzsdének az összes olyan előnyét, ami miatt ide szándékoztunk lépni.
1: Európában nem volt túl erős a kereskedési nap, egyedül az olasz tőzsde tartotta az értékét.
2: A londoni börze 3,1%-ot gyengült, a német DAX 4,1%-os mínuszban zárt, a francia CAC-40 7,1%-ot esett, a spanyol parkett 9,1%-kal került lejjebb.
1: A Wall Street-en gyengülésen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
2: A Dow Jones és az S&P 500 egyaránt 0,5%-ot, a Nasdaq Composite pedig 3,1%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
2: Északkeleten felhősebb, csapadékosabb idővel indul a nap, máshol több napsütésre lehet számítani. Napközben északkeleten további záporok alakulhatnak ki, miközben nyugat felől is megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor, délnyugaton akár zivatar is előfordulhat. A szél többfelé élénk, időnként erős lesz, a hőmérséklet pedig 23 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: O, IU, CIU, ACIU, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hidat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: 7 óra 41 perc van, a mikrofonnál Nagy Károly, vendégünk pedig Molnár Bernadetta, a Berni oktatási appre épülő startup ügyvezetője és alapítója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
1: Általában, amikor mondjuk applikációról van szó mostanság, akkor az ember azt gondolja, hogy főleg, hogyha egy startup-pal van dolga, hogy kevés emberrel dolgoznak, hogy nem, nyilván nem rögtön az van, hogy 20-30-40-50 embert felvesznek. Egy ilyen applikációnál főleg a beindítás az automatizált folyamatokra épül, vagy hogy kell egyáltalán egy ilyen applikáció elindítást elképzelni?
2: Hát mi alapvetően egy bérelhető megoldással indultunk. Nyilván egy applikációnak a fejlesztése az elég sok pénzbe kerül, szóval az emberek, hogyha ügyesen csinálják, akkor megpróbálják validálni először az ötletet, és utána, amikor már látják, hogy tényleg működik, kell a piacnak az a termék, akkor lefejlesztik az applikációt. Mi egyébként most 12-en vagyunk, de 3-on indultunk, szóval nem voltunk olyan sokan. Tényleg elég volt így az elején csak bedolgozó munkatársakkal, de most, hogy már van több tantárgyunk, magyar, töri, angol, és hamarosan lesz a matek is, így a HSUP-nak köszönhetően, így igazából már folyamatosan növeljük a méreteket.
1: Aki nem annyira járatos a kódszavakban a HSUP, hogy ez a Hungarian Startup
2: University program,
1: ami egyfajta ilyen támogatási program. Önmagában az, hogy egy ilyen applikáció elinduljon, ez tanári pályából adódott, vagy csak érdeklődési körből adódott, honnan jött?
2: Én magántanárként dolgoztam, matek felvételi előkészítőket tartottam, és nagyon szerettem volna, hogyha több gyerekhez eljut, ugye. Én matekot tartottam, ott egy kicsit ilyen kudarc kultúra van, és nagyon szerettem volna, hogyha inkább így a sikerélményű oktatás az, ami így bárki számára elérhető lesz, és innen indult igazából az ötlet.
1: A kudarc kultúra az miért alakult ki?
2: Hát én úgy szoktam mondani, hogy harmadjára nem megy a pofonért a gyerek, tehát amikor először nem érti, oké, akkor másodjára még megpróbál figyelni, és harmadjára még talán ott valamit megpróbál elcsípni a matekorában, negyedjére már nem megy a pofonért, tehát hogy igazából egy idő után lemarad, és ez a mateknál annyira durva, hogyha ugye nincsenek meg az alapok, akkor ez egyre rosszabb lesz.
1: De miért alakul ez vajon ki? Nincs benne akár az oktatási rendszerben, akár a társadalmunkban az, hogy újra és újra neki kell gyűrközni, és nem baj, ha negyedjére, ötödjére, hatodjára, nyolcadjára sem megy, majd tizedjére fog?
2: Igen. Tehát, hogy sajnos az van, hogy nem elfogadott hibázni. Most már kezd egyre elfogadottabb. Hála Istennek, ugye itt a vállalkozási szférában is próbáljuk normalizálni azt, hogy igen, lehet elbukni egy vállalkozást, lehet utána egy újat indítani, de alapvetően Magyarországon annyira nem reagálnak jól a kudarcra.
1: Visszatérve erre az applikációra, miben egyedi, milyen dolgokat tud, ami akár egy érettségi felkészítésnél vagy felvételinél jól jöhet?
2: Nálunk stratégiát adunk a tanuláshoz. Ez egy nagyon fontos rész, elmondjuk, hogy pontosan hogy fog szerepelni az érettségiben vagy a felvételiben. Ezáltal tudja a diák, hogy arra mennyire helyezzen hangsúlyt. Minden tanárok, lektorálnak néznek át. Ugye ez egy komplex platform, szóval azt mondanám, hogy amiben mások vagyunk, az maga a gondolkodásmód, hogy minden tantárgyra külön tanulási eszközöket alkalmazunk, ami oda a legjobb. Tehát mondjuk a magyarhoz gondolattérképek is vannak, persze videók, gyakorló és érettségi kvízek, tehát ilyen vizsgafelkészítő kvízek mindenhol vannak. Viszont vannak olyan tanulási eszközök, amiket beépítünk egyik tantárgyba, mert ott sokkal könnyebb így memorizálni, vagy megtanulni azokat a tananyagokat.
1: Önmagában, idézőjelben persze, hogy csak felkészítő anyagokkal találkozhat az ember, hogyha az applikációt használja, vagy van arra lehetőség, hogy mondjuk tanárt is béreljen, vagy felfogadjon, mert van, aki egyszerűen mondjuk tanár nélkül, vagy én legalábbis, hogyha visszaemlékszem a saját dolgaimra, tanár nélkül nem tud, vagy nem úgy tud tanulni.
2: Ez egy komplex rendszer. Általában mi azt a visszajelzést kapjuk, hogy itt mindent elér egy helyen, tehát nincsen szükség a tanárra. Az egyetlen egy dolog az eszéírás, de azt most már a sulikban szokták gyakorolni, és így tökéletesen felkészít igazából az applikáció egy emelt szintű érettségére is.
1: Van, vagy van terven mesterséges intelligencia lába ennek az applikációnak?
2: Igen, nagyon szeretnénk. Ugye ez most egy teljesen új irány, de azt látjuk, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy AI-os megoldások legyenek. Nyilván azt ki kell találni, hogy a hitelességet és azt a részét, hogy tényleg egy szaktanár megnézze a végén, tehát hogy ne valami sallangot adjon vissza a gyerekeknek, és tényleg fel tudjanak készülni vele, azt meg tudjuk tartani, de igen, alapvetően gondolkodunk rajta.
1: Ez inkább ilyen csetelő, szövegelős AI lenne, vagy adott esetben egy fizikai, szóval egy olyan digitális megjelenés, amihez mondjuk egy arc is társul, mert már ilyet is látni nyelvi programoknál például.
2: Nem feltétlenül, ugye nekünk van a Bernie karakterünk, ugye, ami ez a kékhajú lány, oda úgy beillene, hogy lehet mondjuk a Bernie karakterrel beszélgetni. Én azt gondolom, hogy azért mi egy specifikus felkészítő vagyunk, tehát nem minden szeretnénk lenni, hanem ebben kiemelkedő, és olyan eszközök lesznek majd az AI-ban, amik ezt segítik.
1: Mennyire nehéz a piacon megragadni egy ilyen ötletek, gondolattal, mert azért gondolom ez nem az a piac, ahol nagy összegeket el lehet kérni, tehát itt valószínűleg kis összegekben kell gondolkodni, sok felhasználóban, és abban, hogy ez előbb-utóbb majd kiforja magát, magyarán, hogy akár tömegessé is válhat, de az első lépcső gondolom semmiképpen sem a nagy összegekről szólnak. Mennyiben kell ezt üzletileg átgondolni egy ilyennek a működtetését?
2: Mi ezért validáltuk igazából, ezért próbáltuk meg egy bérelhetős megoldással, az elég nagy siker volt, és utána most az applikáció is. Tehát én azt gondolom, hogy ha jó a megoldás, tényleg segít, nem egy AI által összerakott sallang, hanem ténylegesen tanárok átnézik, összerakják, röviden, tömören az van benne, amire szükség van, akkor sokan több hónapig előfizetnek, és több tantárgyra. Szóval én nem látom ezt, hogy ez annyira nehéz lenne, inkább az a kérdés, hogy ugye hány tantárgya van éppen az embernek.
1: Mert az miért kérdés?
2: Mert annál többre előfizetnek. Tehát ugye a marketingben a legnehezebb egy embert elérni, tehát annak van ugye a legnagyobb költsége, viszont hogyha ő már bent van, és tetszik neki a platform, akkor ugye több tantárgyra előfizet. Hogyha csak egy-két tantárgyad van, akkor egyre vagy kettőre tud előfizetni, ha van öt, akkor ugye így sokkal könnyebb növekedni, hogy több tantárgyat megvesz egy ember.
1: Mennyire, vagy miben tud segítséget adni a Hungarian Startup University program? Inkább ilyen coach jellegű segítség, vagy az anyagi, vagy piaci, mi az, ami ebből érzékelhető?
2: Itt több segítség is volt egyébként, amikor elindult az ötlet, akkor ugye ott részt vettem egy ilyen programban, és ott például kaptunk mentorációt, meg workshopos segítséget, és most egyébként az alumni programban sikerült nyerni a HSUP-n keresztül, és most anyagi támogatást is kapunk, hogy a matekos tantárgyak megvalósulhassanak. Itt egyébként szintén vannak workshopok és mentoráció. Ők nagyon sokat segítenek abban, hogy egyrészt az ember benne tudja maradni ebben a vállalkozói szférában, tehát így az alumni program keretében vannak alumni estek is, és tényleg próbálják így összefogni a vállalkozókat. Most már van gimis programjuk is, egyébként ott szoktam mentorálni kezdő startuppereket. Szóval én azt látom, hogy próbálják így az ökoszisztémának a szereplőit lefedni és összekötni.
1: Hosszabb távon milyen működtetési modellt képzelnek el erre? Arra célzok, hogy nyilván nem egy 20 éves távlatban gondolkodok, de egy pár éven belül, ha sikerül mondjuk egy mesterséges intelligencia fejlesztés, akkor erre felé tolódhat el, vagy még több tantárgy, még szertágazóbb tantárgy, van esetleg ilyen gondolkodás?
2: Én azt gondolom, hogy most már komplex megoldások kellenek a piacon, Tehát régen, így, hogy az AI-ja nagyon könnyű lefejleszteni dolgokat, így sokkal könnyebb bejutni odáig, hogy mondjuk van egy applikációd, ami tud videót lejátszani, meg kvízeket. Ez így kevés. És emiatt olyan megoldások kellenek, amik több igényt ki tudnak szolgálni, mondjuk egy adott részen, és több minden elérhető rajta. Tehát ugye azt látjuk, hogy egyre komplexebbek lesznek ezek az applikációk, és az AI-os túlok meg eszközök is ugye így épülnek be ezekbe az appokba, hogy gyakorlatilag még komplexebben próbálja kiszolgálni azt a problémát. Ez, hogy ennek pontosan milyen lesz 20 év múlva a megvalósítása, ezt azért nehéz megmondani, mert közben az igények is változnak. Szóval egyik évben még a kvízeket keresik nagyon, a következő évben meg szeretnének szókártyát. Tehát, hogy itt az oktatásban is van egy dinamikusság, hogy minél több ilyen AI-os, meg bármilyen technológiai eszköz bejön, azt elkezdik használni, amikor a diákok, utána igényük van rá.
1: Játékosság felé megy el egyébként az oktatás, vagy az oktatás kiegészítő tanulmányi szolgáltatásoknak az adása? Tehát, hogy magyarán az, hogy persze valaki beül 6-8 órát, attól függ, hogy milyen iskolában van természetesen, és az állami lépcsőkön tovább megy, de hogyha egyrészt magát szeretné fejleszteni, másrészt felkészülni dolgok, akkor nagyon fontos a játékosság, hogy ne egyfajta ilyen, hát ezt szokták régebben mondani, ilyen poroszos fegyelmű oktatási anyagot kapjon, ami gyakorlatilag ugyanaz, mintha az állami, csak egy digitális lába.
2: Abszolút, hát ugye ez a játékos alapú tanulás az azért is nagyon fontos, mert az ember, amikor flow állapotban van, akkor sokkal több mindent megjegyez. Tehát, hogyha élvezi a gyerek a tanulást, akkor tízszer annyi dolog meg fog maradni a fejében, mint amikor rá kell kényszerítenie magát, és ugye ez a poroszos, meghúzom magam, és akkor most muszáj leülni és tanulni. Szóval persze, én azt látom, hogy nagyon sok fiatal tanár próbálkozik így a tanórákba is behozni ezt az élmény alapú játékos oktatást.
1: És ez mondjuk igaz, még gondolom a matematikára is.
2: Igen, próbálkoznak. Azért nyilván mondjuk töriből vagy bármilyenből könnyebb egy versenyhelyzetet, főleg a fiataloknál általános iskolába behozni, hogy akkor kihanyadik a kvízben, vagy bármi ilyesmi. Én remélem, hogy még több ilyen digitalizációs megoldás fog bemenni az iskolába, és egy kicsit több ilyen élménnyel fognak a diákok az iskolából eljönni, hogy tényleg lehet így élmény alapúan tanulni a suliban is.
1: És legalább ne kudarc alapú legyen a megközelítés, akármennyire nehéz egy tantárgy, akár matek, fizika vagy kémia adott esetben. Molnár Bernadettel beszélgettünk, a Berni oktatási applikációra épülő startup ügyvezetőjével és alapítójával. Köszönjük, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen!
0: Ó, IO, CIO, ACIO, Innováció! Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
3: Jótékonysági piknik mozival hívja fel a figyelmet a rászoruló gyermekek iskolakezdési támogatására az Ökumenikus Segélyszervezet. Az ingyenes közösségi rendezvényt augusztus 27-én tartják a budapesti Millenárison. A program középpontjában a Futni menten című magyar film áll, amelynek szereplőivel is találkozhatnak a résztvevők. A közönség találkozón Tenki Réka, Csányi Sándor és Trill Beatrix is jelen lesz. A rendezvény délután 5-kor kezdődik, és a filmvetítés mellett interaktív programokkal, csocsóval, társasjátékokkal, nyereményjátékkal, dedikálással és egyéb közösségi élményekkel várják az érdeklődőket. Az esemény az iskolakezdés együtt adománygyűjtéshez kapcsolódik. A kampány célja, hogy a nehéz sorsú gyermekek ne csak tanszereket, hanem egész tanéven át fejlesztő és felzárkóztató segítséget is kaphassanak. Az idei gyűjtésben 2000 fejlesztőóra támogatására várják az adományokat. A helyszínen megvásárolható támogatói jegyek bevétele, valamint a vendéglátó termékek árának egy része is a rászoruló gyermekek felzárkózását segíti.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus.

0: Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton, az Árpád út közelében a Károly István utcánál sávlezárásra készüljenek. Lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Margit körúton mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Nagykörúton a Blaha Lujza tér közelében, a Kiskörúton pedig az Asztóriánál. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, a Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé lezárták a Szentendrei út után, mert távhővezetéket javítanak. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Napközben sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy perccel múlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok az Iránnal szembeni tengeri blokkád révén gyakorol teljes ellenőrzést a Hormuzi szoros felett. Most úgy, hogy a reggeli órában újra egy hajó megtámadásáról vannak hírek és halálos áldozatról, minimum furcsa az amerikai elnöki nyilatkozat. Megy felfelé egyébként a kőolaj jegyzése, már $91.21 a Brent, az amerikai könnyolaj pedig $85. Jövünk a további friss információkkal, a hírszerkesztőkért Csőri Hárt.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Két év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érhette az orosz fővárost, éjszaka között a polgármester.
3: Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és közvetlen környezete felé, ezek közül 180-at semmisítettek meg a főváros térségében. A polgármester elmondta, hogy a mentőszolgálatok a roncsok becsapódási helyszínein dolgoznak. Esetleges károkról vagy áldozatokról nem tett említést. A korábbi legnagyobb támadás néhány nappal ezelőtt történt, amikor az orosz közlések szerint 600 drónt tartott Moszkva felé, és ezek közül 201-et lőttek le.
2: Oroszország következményekkel fenyegette meg az Egyesült Királyságot, miután sajtóhírek szerint brit gyártású drónokat vetettek be oroszországi célpontok ellen.
3: A Sunday Times szerint Ukrajna két brit cég drónjait is használta a mélycsapás kampányban. Az orosz nagykövetség közleménye szerint London az ukrajnai háború eszkalációját választja, és megbízott útján próbál kárt okozni Oroszországnak. A brit védelmi minisztérium válaszol közölte, hogy Nagy-Britannia továbbra is Ukrajna mellett áll. Ukrajna az utóbbi időszakban fokozta az orosz hadipari és energetikai létesítmények elleni nagy hatótávolságú rakéta és drón támadásokat.
2: Halálos hajó támadás történt a Hormuzi szorosban.
3: A brit tengerhajózási biztonsági szolgálat szerint egy ismeretlen eredetű lövedék talált el egy hajót, amely éppen kifelé haladta a stratégiai jelentőségű vízi útvonalról. A találat megrongálta a gépházat, a legénység egyik tagja pedig életét vesztette. Környezeti károkról egyelőre nem érkezett jelentés, a hatóságok vizsgálják az incidenst. A térségben közlekedő hajókat fokozott óvatosságra és minden gyanús tevékenység jelentésére figyelmeztették.
2: Donald Trump népszerűsége elnöksége legalacsonyabb szintjére esett a Reuters Ipsos felmérése szerint.
3: A kutatás alapján az amerikaiak 33%-a elégedett az elnök teljesítményével, míg 64%-uk elégedetlen. A visszaesés hátterében elsősorban az állhat, hogy a válaszadók többsége tart az Egyesült Államok és Irán közötti háború elhúzódásától. Trump támogatottsága augusztus elején még 35%-on állt. A mostani adat megegyezik előző elnöki ciklusának mélypontjával, amelyet

0: 2017. decemberében mértek.
1: Mintegy 10 milliárd dollár kárt okozott a múlt heti kolumbiai földrengés.
0: A kolumbiai elnök szerint az infrastruktúrában több mint másfél milliárd dolláros, az épületekben pedig ennek nagyjából ötszörösét kitevő kár keletkezett. A 7,4-es erősségű földrengés Kolumbia nyugati részén döntött romba épületeket, többek között Caliban és Pereirában. A katasztrófában legalább 280-an meghaltak, több mint 4000-en megsérültek. Több mint 100 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
1: Az álmossággal küzdő járművezetés komoly baleseti kockázatot jelent, ezért a legfontosabb, hogy lehetőleg pihenten üljünk volán mögé.
0: A megkérdezett vezetéstechnikai szakértő szerint, ha menet közben jelentkezik a fáradtság, a lehető leggyorsabban biztonságos helyen félre kell állni, mert az álmosság már elalvás nélkül is rontja a reakcióidőt. Vasárnap hajnalban minden jel szerint elalvás okozta a 12 halálos áldozattal járó buszbalesetet. Kapitány Tibort hallják.
2: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy lehetőleg pihentenünk be a volán mögé. Természetesen, hogyha menet közben történik az, hogy álmosak vagyunk, akkor a lehető leggyorsabban ott, ahol az biztonságos, álljunk félre, és pihenjük ki magunkat. Ellenkező esetben nagyon könnyen úgy járhatunk, mint ahogy a hétvégén jártak a szerencsétlenségben, a buszbalesetben az áldozatok. Mindig legyen mellettünk valamilyen folyadék, hogyha hosszabb útra megyünk, még akkor is, amikor nem feltétlenek ennyire nagy a meleg, mert az, hogyha nem vagyunk hidratáltak, az a szintén álmossághoz vezethet. És ugye, ha álmosak vagyunk, akkor csökken a reakcióidőnk, még akkor is, amikor nem alszunk el, akkor is nagyon könnyen olyan helyzetbe kerülhetünk, amit nem feltétlen biztos, hogy ki tudunk védeni. Ellenkező esetben akkor, hogyha nem lennénk olyan állapotban, akkor könnyen megoldanánk azt a helyzetet.
3: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os csökkenéssel 150.110 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 12,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.
0: A MOL 2%-kal erősödött 4.970 forintra. Az OTP 1%-kal csökkent 46.000 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2600 forintra, a Richter papírok 13000 forinton stagnáltak. Jelentősen esett a forrási árfolyama, a cég papírjai 14,5%-ot zuhantak, annak hatására, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felülvizsgálja a cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését. A papír 1590 forinton zárt.
1: Mindeközben a Foragyi leányvállalata átutalta a vételi ajánlatra felkínált Rába papírok ellenértékét.
0: A részvényesek 32.970 darab részvényt ajánlottak fel 3.425 forintos egységáron. A felvásárlás teljesüléséhez szükség volt arra is, hogy a német és az osztrák versenyhatóságok jóvá hagyják a CSG Defense közvetett részesedés szerzését a Rábában, ami a múlt héten megtörtént. A Rába egyébként tegnap 2,5%-ot emelkedett, és 3650 forinton zárt.
1: Európában nem volt túl erős a kereskedési nap, egyedül az olasz tőzsde tartotta az értékét.
0: A londoni börzen 3%-ot gyengült, a német DAX 4%-os mínuszban zárt, a francia kakaron 7%-ot esett, a spanyol parkett 9%-kal került lejjebb.
1: A Wall Street-en gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
0: A Dow Jones és az S&P 500 egyaránt 0,5%-ot, a Nasdaq Composite pedig 0,3%-ot gyengült.
1: 1,1568 az euró-dollárral szembeni árfolyama, Ázsiában 2%-ot, sőt 2,3%-at esett a japán tőzsde, Hongkong most már stagnál, Shanghai is gyakorlatilag a tegnapi zárója körül, India 0,5%-kal gyengül, Dél-Korea 1,8%-del, Szingapur 1,2%-os mínuszban jár. Bár logikus lenne, hogy egy szülő bankjánál nyissanak a gyerekeknek folyószámlát, nem biztos, hogy ez a jó döntés, hívta fel a figyelmet a Money.hu szakértője.
0: Viktor Ádám azt mondja, érdemes alaposan átvizsgálni a bankok fiataloknak szóló ajánlatait, mert kedvező ajánlatokat lehet találni. Az pedig már rég nem igaz, hogy többe kerülne egy külső számlára utalni, ha megszorul a csemete és ki kell segíteni.
4: Logikusnak tűnik valóban, és egyszerűbbnek, hogyha a szülő ugyanannál a banknál nyitja meg a bankszámlát a gyerekének is, mint ahol ő bankol. Ez valószínűleg abból a beidegződésből vagy tévhitből fakad, hogy azt gondolja az ember, hogyha bankon kívül kell átutalni pénzt, akkor az drágább lesz, többe fog kerülni. És ez régen jellemzően így is volt. De ezt megvizsgáltuk, és 10 bankból most már 8-nál igazából nem tesznek különbséget a között, hogy az átutalás az bankon belül vagy kívül történik. Úgyhogy aki emiatt izgulna, hogy a zsebpénzt mondjuk nem tudja átutalni a gyerekének, vagy drágább lenne, és csak emiatt választana ugyanannál a banknál bankszámlát, ennek most már semmilyen anyagi vagy gazdasági alapja nincs.
1: A Dunaaszfalt 59 milliárd forint előleget térít vissza a Mohácsi Dunahíd beruházásához kapcsolódóan.
0: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kivitelezővel megállapodtak arról, hogy visszafizeti a választások előtt Lázár János döntése nyomán kifizetett előleg műszaki teljesítése még nem fedezett részét. A tárcavezető szerint a beruházás korábbi műszaki tartalma túlzó és túlméretezett volt, ugyanakkor a híd építését nem állítják le, mert a projekt már nem visszafordítható.
1: Vasárnap este 1 méter mélyre már lesülyeztették a bárkákat Paksnál, tegnap délelőtt pedig 150 cm-re.
0: Jól haladnak mindkét parton a fenék küszöb építési munkákkal is, még 5-6 cm-nyi apadás esetén tudnak üzemelni a paksi blokkok, a bárkák süllyesztésével kell megelőzni a leállást. A következő 2 napban 8-9 cm-nyi apadás várható, ezért kritikus időszak áll előttünk, emelte ki a kormányfő a paksi munkálatok állását ismertető videójában. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
3: Szerda estétől mondjátok azt, hogy megszűnik az apadás, sőt, egy elég ütemes vízszintemelkedés kezdődik, hiszen szerencsére jelenleg is esik az eső az osztrák vízgyűjtő területeken, Németországban is, Ausztriában is, és a következő hétre egy ilyen 30-40 cm-es vízszintemelkedés várható, ami nyilván egy teljesen más helyzetet eredményez, mert addig már ezzel a fenékküszöbbel is haladnak itt a szakemberek jelentősen a másik oldalon is. Ugye ma itt voltak a helikopterek újra, a honvédségi helikopterek újabb 50-60 betonkocka behelyezése megtörtént ott a pólyák közötti területen. Tehát a lényeg az, hogy ezt a 2-2 és fél napot kell most olyan szempontból túlélni, hogy termelőképesek maradjanak a turbinák.
5: Időjárás jelentés.
0: 7 órakor frissültek legfriss az adatok a Duna aktuális vízállását illetően. Budapesten 14 cm, tehát pluszban van a Duna aktuális állása. Nagybajcsnál mínusz 48 cm, Komáromnál mínusz 26 cm, Esztergomnál mínusz 37 cm, Bajánál mínusz 20, Mohásnál pedig mínusz 8 cm. A kritikus paksi szakaszon pedig mínusz 129 cm jelenleg. Ami az időjárást illeti, észak-keleten felhősebb, csapadékosabb idővel indul a nap, máshol több napsütésre lehet számítani. Napközben észak-keleten további záporok alakulhatnak ki, miközben nyugat felől is megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor, délnyugaton akár zivatar is előfordulhat. Az északnyugati leforduló szél több felé érénk időnként erős lesz. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
5: Sporthírek a 94.2.
1: Döntetlennel tért vissza a spanyol labdarúgó élvonalba a Deportivo La Coruña, amely saját közönsége előtt 1-1-es döntetlent játszotta az Elchével. A galíciai együttes még a 2016-17-es idényt követően búcsúzott a La Ligából, amelyben 8 év távollét után ezzel a találkozóval tért vissza. László Koppány ezüstérmet szerzett a kötött fogások 130 kg-os súlycsoportjában a 20 éven aluli birkózók pozsonyi világbajnokságán. A ferencvárosi versenyző kínai, kazah, grúz és egyiptomi riválisát magabiztosan verve jutott a döntőbe, ahol végül kikapott a korosztályos VB és EB címvédő orosz Ali Ilyasovtól. A szintén ferencvárosi toplak Zalán 77 kg-ban harmadikként zárt úgy, hogy egy-egy győzelem és vereség után a Vigaszágra került, ahol amerikai riválisát nehezen múlta felül, a bronzmérkőzésen viszont remek 4 pontosokkal 10-2-re iskolázta le a grúz Giorgi Gogelasvirit. Ezzel pályafutása első világversenyes érmét szerezte toplak Zalán. Végül labdarúgó NB1, a Ferencváros a 11-est hibázó Corbo Marius góljával végül 1-0-ra megnyerte az Alegerszeg vendégeként a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának záró mérkőzését. A két csapat egyébként legutóbb a májusi Magyar Kupa döntőben találkozott egymással, a Puskás Arénában akkor is a fővárosiak győztek ugyancsak 1-0-ra. A vendég Ferencváros az első sikerét aratta az NB1-ben ebben az idényben, és elmozdult az utolsó helyről.
5: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: 8 óra 18 perc van, jó reggelt kívánok! Bár logikus lenne, hogy egy szülő bankjánál nyissanak a gyermekszámra és folyószámlát, nem biztos, hogy ez a jó döntés, hívta fel a figyelmet a Money.hu szakértője. Richter Ádám azt mondja, érdemes alaposan átvizsgálni a bankok fiataloknak szóló ajánlatait, mert azon túl, hogy több 10 000 forintos jóváírásokkal csábítják őket, míg a bankolás is olcsóbb lehet az apu vagy az anyu által favorizált pénzintézetnél. Az pedig már egyáltalán nem igaz, hogy többe kerülne egy külső számlára utalni, ha megszorul az adott diák, ez a gyakorlat már a múlté.
2: Az ember azt feltételezné, hogy ha van bankszámlám, akkor a bankom azzal próbál meg magánál tartani, hogy felajánlja, hogy a gyerekeim bankszámláját is ugyanannál az pénzintézetnél nyissuk. De lehet, hogy még sincs így.
3: Logikusnak tűnik valóban és egyszerűbbnek, hogyha a szülő ugyanannál a banknál nyitja meg a bankszámlát a gyerekének is, mint ahol ő bankol. Ez valószínűleg abból a beidegződésből vagy tévhitből fakad, hogy azt gondolja az ember, hogyha bankon kívül kell átutalni pénzt, akkor az drágább lesz, többe fog kerülni. És ez régen jellemzően így is volt. De ezt megvizsgáltuk, és 10 bankból most már 8-nál igazából nem tesznek különbséget a között, hogy az átutalás az bankon belül vagy kívül történik. Úgyhogy aki emiatt izgulna, hogy a zsebpénzt mondjuk nem tudja átutalni a gyerekének, vagy drágább lenne, és csak emiatt választana ugyanannál a banknál bankszámlát, ennek most már semmilyen anyagi vagy gazdasági alapja nincs.
2: Mondjuk ez meglepő, hogy nincs különbség a bankon belüli átutalás, meg tényleg más intézetek, vagy akár szolgáltató felé való utalás díja között, mert megint csak logikus lenne, hogy bankon belül pont ezzel próbálnának úgymond röghöz kötni.
3: Ez valóban így is volt, valószínűleg a banknak is több költsége van ezzel, hogyha bankon kívül kell küldeni. Hát nehéz másra gondolni, mint valószínűleg eleve megnövekedtek a tranzakciós költségek, az illetékek, illetve hát a piaci verseny is indokolhatja. Valószínűleg egyre többen tettek különbséget így az utalások útja között, és hát így a többi bank is reagált erre.
2: Magyarul akkor a gyereknek a bankszámláját, akkor ebben a nagy piaci versenyben hát látjuk, hogy folyamatosan jóváírásokkal próbálják őket csábítani. Magyarul akkor szabad a vásár, nyugodtan lehet bármerre menni. Jól értem?
3: Így van. Érdemes persze megnézni, hogy ezek a diákszámlák mennyibe kerülnek. Általában olcsóbbak, mint amik így a felnőtteknek szólnak, de még ezek között is óriási különbségek tudnak lenni. Tehát bizonyos diákszámlák 0 forintosak, beleértve a számlavezetés és a bankkártya díjat is, míg bizonyos diákszámlák akár 6-7 000 forintba is kerülnek évente. És azért ez így nem mindegy, főleg úgy, hogy a szülő fizeti ugye a saját számláját is, akkor nem mindegy, hogy miért nyit mellé a gyereknek. Illetve hát a diákszámláknál is vannak bizonyos kedvezmények, tehát igaz, ez kevésbé használják utalásra valószínűleg, de sokan mondjuk 50-100 000 forintos ingyenes utalást adnak melléve, hogy eurószámlát is nyithat, hogyha esetleg egyetemistaként egy külföldi nyaraláson vesz részt. Úgyhogy mindenképp érdemes körbenézni a diákszámláknál is, nem mindegy, hogy melyiket nyitják meg. És hát pont ezért nem szabad a reflexekre hagyatkozni, hogy ugyanannál nyissuk meg, vagy hát a szülő ugyanott nyissa meg, ahol ő is bankol, mert nem biztos, hogy ott lesz a legolcsóbb, sőt, erre kisebb az esély.
2: Gondolom azért a diákszámláknál is azért lehet egy-két trükk, amire azért érdemes odafigyelni, mert jó-jó, hogy klasszul hangzik az 50 000 forintos jóváírás, de lehet, hogy van az apró betűsben valami, ami után már nem is annyira kedvező a történet.
3: A jóváírásoknak sok buktatója nincs. Általában amit ehhez elvárnak, az az, hogy bankkártyát is igényeljen a diák. Ez szerintem a többség azért ezzel él, az könnyen teljesíthető, illetve még néhány apró feltétel van, ami tényleg bárki teljesíteni tudja. Ez inkább a hátránya az, hogyha egy drágább számlát választ. Tehát, hogy ne csak a jóváírás nézze meg valaki, hiába igen, valóban az jól hangzik, hogyha valójában az egy drágább számla, és az évek során a költségek terén meg úgyis visszafizeti ezt a jóváírást. Tehát mindig a kedvezményt a költségekkel együtt érdemes vizsgálni.
2: A fiataloknál azért sokkal magától értetődőbb az úgynevezett virtuális bankkártya, tehát a telefonján lévő digitális kártya, vagy itt fizikait kell kérni?
3: Általában itt fizikait várnak el, igen. De ez alól is van kivétel. Általában fizikai.
2: Azt mondd meg még nekem, hogy az hogy van, hogy aki hűséges a bankjához, sok-sok évig ott van, annak gyakorlatilag semmilyen igazi kedvezmény nem nyújtanak, de az új belépőknek tényleg 30-50, sőt van a 100.000 forintos jóváírást tesznek. Hogy a bankoknak nem jutott még eszébe az, hogy esetleg a meglévő hűséges ügyfeleiknek is, nem tudom, 5 évente felajánljanak mondjuk egy jóváírás, mert valahogy jobb lenne az ember kedve, az meg, hogy mondjam, nem feltétlenül életszerű, főleg egy elfoglalt ember esetében, hogy állandóan azt vizsgálja, hogy akkor most itt nyitok, ott nyitok, amott nyitok, és akkor gyakorlatilag egy csomó pénzt szedek össze. Persze ennek aztán van buktatója, de valahogy, és ez nem csak a bankokra igaz, más szolgáltatóknál is a régi ügyfél az, hát örüljön, hogy van, az újaknak meg adok mindenféle jót. Mit mondasz erre?
3: Pont ezt használják ki a bankok, hogy az emberek annyira nem akarnak ennek sűrűn utána nézni, nem akarnak bankot váltani, tartanak ettől, még csak csomagot sem nagyon váltanak bankon belül, pedig még ez lenne a legegyszerűbb, és erre biztatok egyébként mindenkit. Tehát igazából ezt használják ki, hogy könnyű megtartani a meglévőeket, így inkább arra fókuszálnak, hogy az újabb ügyfeleket be tudják húzni. Nagyon sokan benne vannak egy egész régi számlacsomagban, ami már így nem korszerű olyan értelemben, hogy nem ad annyi kedvezményt, drágának is számít. Igazából, ha bankon belül körbenézne az illető, sok esetben találna olcsóbbat, és tudna váltani, most már sokszor amúgy online is meg lehet tenni. Tehát aki ettől tartana, hogy átmegy egy teljesen másik bankhoz, és ez esetleg macerásabb, az még ezen is sokat nyerhet, hogyha esetleg bankon belül ezt megnézi.
2: Azért hagyd mondjak itt valamit, ez jól hangzik, de Magyarországon nagyon sokan rendelkeznek hitellel. Na most legtöbbször a bank ugye ragaszkodik ahhoz, hogy akkor ott legyen a hiteled. Na most hitellel együtt lépni, az egy picivel komplikáltabb. Lehet, csak komplikáltabb.
3: Lehetnek ilyen egyedi élethelyzetek, ez tény. Erre mondom, hogy ott például a bankon belüli váltás az kielégíti ezt, mert valóban kapcsolhatnak ehhez mondjuk kamatkedvezményt, hogy valaki ott van az adott banknál. Ezt a bankon belüli váltást, tehát ezt tudom erre is javasolni. Sokan viszont mondjuk nincs hitelük, és ebben az esetben is igazából 10 éve vagy hosszabb ideje ugyanannál a banknál vannak.
1: Richter Ádámot, a Money.hu szakértőjét M. Szűcs Péter kérdezte. 8 óra 25 perc van, 5 perc múlva 8:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, 8:30 után pedig már a kínai autók előretöréséről lesz majd szó.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajalex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, ezért csak egy sáv járható, illetve a híd járdáit is lezárták. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Ma és holnap a 2B villamos a Jászai Mari tér és a Koppány utca között nem közlekedik, az 51-es pótlóbusz pedig módosított útvonalon a Közvágó híd érintésével jár, a 2-es villamos sűrűbben közlekedik. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit kiemelten egyrészt az orosz-ukrán háború híreivel, másrészt egy dél-ázsiai, dél-kelet-ázsiában történt megdöbbentő bűncselekménnyel. A hírszerkesztő Kercső Richárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Egy diák lelőtte egyik társát, két másikat pedig megsebesített egy középiskolában a Fülöp-szigetek déli részén.
5: A támadás a Zamboangai Egyetemhez tartozó iskolában történt, ahol a lövöldöző egy tanteremben nyitott tüzet, majd magával is végzett. A rendőrség szerint a támadó 45-ös kaliberű pisztollyal volt felfegyverkezve, testkamerát viselt és élőben közvetítette a lövöldözést. Az iskolában felfüggesztették az órákat, a diákokat kimenekítették az épületből. Az elnök elítélte a támadást és alapos nyomozást rendelt el, különösen annak kiderítésére, hogyan kerülhetett fegyver az iskolába.
4: Két év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érhette az orosz fővárost az éjszaka, közölte a polgármester.
5: Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és közvetlen környezete felé, ezek közül 180-at semmisítettek meg a főváros térségében. A polgármester közölte, hogy a mentőszolgálatok a roncsok becsapódási helyszínein dolgoznak. Esetleges károkról vagy áldozatokról nem tett említést. A korábbi legnagyobb támadás néhány nappal ezelőtt történt, amikor az orosz közlések szerint 600 drón tartott Moszkva felé, és ezek közül 201-et lőttek le.
4: Oroszország következményekkel fenyegette meg az Egyesült Királyságot, miután sajtóhírek szerint brit gyártású drónokat vetettek be oroszországi célpontok ellen.
5: A Sunday Times szerint Ukrajna két brit cég drónjait is használta a mélycsapás kampányban. Az orosz nagykövetség közleménye szerint London az ukrajnai háború eszkalációját választja, és megbízott útján próbál kárt okozni Oroszországnak. A brit védelmi minisztérium válaszul közölte, hogy Nagy-Britannia továbbra is Ukrajna mellett áll. Ukrajna az utóbbi időszakban fokozta az orosz hadipari és energetikai létesítmények elleni nagy hatótávolságú rakéta és drón támadásokat.
4: Halálos hajótámadás történt a Hormuzi szorosban.
5: A brit tengerhajózási biztonsági szolgálat szerint egy ismeretlen eredetű lövedék talált el egy hajót, amely éppen kifelé haladt a stratégiai jelentőségű vízi útvonalról. A találat megrongálta a gépházat, a legénység egyik tagja pedig életét vesztette. Környezeti károkról egyelőre nem érkezett jelentés, a hatóságok vizsgálják az incidenst. A térségben közlekedő hajókat fokozott óvatosságra és minden gyanús tevékenység jelentésére figyelmeztették.
4: Friss információ, az orosz-ukrán háború egy tengeri szakaszán zajló küzdelméről. Drón találat érte még vasárnap a görög zászló alatt hajózó Skyros tankerhajót a Fekete-tengeren, miután orosz nyersolajat vett fel a Kaszpi csővezeték konzorcium Novorosszijszki termináljánál. Közel 3 hetes szünet után ez volt az első ilyen jellegű támadás a térségben. Mindenről az Ukrajinska Pravda számolt be, amelyet a Portfólió szemlézett. A távirati iroda nemrég közölte, hogy már a viradóra 5 ember sebesült meg az északkelet ukrajnai Iziumot ért orosz támadásokban. Harkiv megye katonai kormányzója a Telegramon számolt be erről. Családi házokban keletkeztek károk. Az ukrán légvédelem pedig azt közölte, hogy 147 darab drónnal támadták Ukrajnát, ebből 111-et semmisítettek meg, 19 helyszínen jegyeztek fel dróncsapást, 3 helyen pedig a lelőtt eszközök roncsai csapódtak be. Mintegy 10 milliárd dollár kárt okozott a múlt heti kolumbiai földrengés.
5: A kolumbiai elnök szerint az infrastruktúrában több mint 1,5 milliárd dolláros, az épületekben pedig ennek nagyjából 5-szörösét kivető kár keletkezett. A 7,4-es erősségű földrengés Kolumbia nyugati részén döntött romba épületeket, többek között Kaliban és Pereirában. A katasztrófában legalább 280-an meghaltak, több mint 4000-re megsérültek. Több mint 100 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
4: Az MBH Bank 32 év után szünteti meg a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíj programjának finanszírozását.
5: A gyermekmentők elnöke szerint egy gyermek egyéves támogatása 800 ezer forintba kerül, amely az ösztöndíj mellett a program működtetésének költségeit is tartalmazza. Edvi Pétert hallják.
6: A bank teljesen egyértelműen azt mondta, hogy augusztus 31-ével lejár a szerződésünk, és ők kiszállnak. Az az igazság, hogy ezt egyszer már jelezték, hogy valószínűleg szeretnének kiszállni a programból, aztán egyszer már mondták, hogy valószínűleg nem fogják meghosszabbítani, és aztán most augusztusban megérkezett a levél, amiben teljesen egyértelmű, hogy hiába kértük, hogy mégis gondolják át, hogy a megváltozott gazdasági helyzetükre való tekintettel úgy érzik, hogy nem tudják folytatni ezt a programot, és hát, hogy nekik sem esett jól, de hogy úgy döntöttek, hogy ezt a programot nem szeretnék folytatni.
4: Az MBH Bank reagált egyébként a gyermekmentő szolgálat tájékoztatására, és közölte, hogy ők már tavaly megmondták a szervezetnek, hogy új stratégia alapján a lejáró régebbi támogatási szerződést nem kívánják meghosszabbítani, tehát időben értesült a gyermekmentő szolgálat a szándékról, és egy év haladékot is kapott, így volt lehetőségük felkészülni a változásra. A bank közlése szerint évente több 10 millió forinttal támogatta a gyermekmentő szolgálat munkáját. Idézem, ezért sem tartják elegánsnak, hogy a szervezet a médián keresztül üzent egy volt partnerének. Az MBH Bank a jövőben is évente több 100 millió forinttal támogatja a társadalmi fenntarthatóságot valóban átláthatóan működő, hiteles vezetőkkel rendelkező és a szakmában elismert partnerekkel. Példaként hozták fel, hogy évi 100 millió forintot adnak az ökumenikus segélyszervezetnek egy komplex programra. Egyébként a gyermekmentő ügyében megszólalt Magyar Péter kormányfő is, aki azt mondta, hogy a magyar állam az MBH Bank résztulajdonosa, így az állam nevében szólította fel Mészáros Lőrincet és a bankot, hogy haladéktalanul vonják vissza a mély szegény térségében élő, kiváló tanulókat támogató program finanszírozását megszüntetendő döntésüket, és hozzák nyilvánosságra a bank 100 milliárdos székház építésének részleteit.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 3%-os csökkenéssel 150.110 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 12,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
5: A MOL 0,2%-kal erősödött 4.970 forintra, az OTP 0,1%-kal csökkent 46.000 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2.600 forintra, a Richter papírok 13.000 forinton stagnáltak. Jelentősen esett a forrási árfolyama, a cég papírjai 14,5%-ot zuhantak, annak hatására, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felülvizsgálja a cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését. A papír 1590 forinton zárt.
4: Európában nem volt túl erős a kereskedési nap, egyedül az olasz tőzsde tartotta az értékét.
5: A londoni börze 3%-ot gyengült, a német DAX 4%-os mínuszban zárt, a francia kakaron 7%-ot esett. A spanyol parkett 9%-kal került lejjebb.
4: A Wall Street-en gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
5: A Dow Jones és az S&P 500 egyaránt 0,5%-ot, a Nasdaq kompozit pedig 3%-ot gyengült.
4: Megjelentek a kínai elektromos haszonjárművek a világpiacon, és idehaza is elérhetőek mostantól. Ezt mondta a Monitor délután című műsorunkban a Foton márka magyarországi operatív vezetője.
5: Répesi Gábor elmondta, gyakorlatilag mindenféle igényre van megoldása a gyártónak, amely alapítása óta alig 30 év alatt több mint 12 millió járművet gyártott.
7: Olyan múltra tekint vissza, hogy most már több mint 12 millió járművet legyártottak, tavaly 650.000 járművet gyártottak le, tehát nincs még egy ilyen brand a világon, ahol tergépjármű alatt, egy brand alatt ennyit gyártanának egy év alatt. Úgy kell elképzelni, hogy a teljes tergépjármű paletta, tehát amilyen cégnek bármilyen tergépjárműre vagy autóbuszra szüksége van, az van.
0: Időjárás jelentés.
5: Északkeleten felhősebb, csapadékosabb idővel indul a nap, máshol több napsütésre lehet számítani. Napközben északkeleten további záporok alakulhatnak ki, miközben nyugat felől is megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor, délnyugaton akár zivatar is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, időnként erős lesz. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Senkit sem hagyunk az út közepén egyedül pityeregni a dugóban. Reggeli Monitor, itt a Trend FM-en, az FM 94.2-n. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Most már valóság, ami eddig csak tervezett volt, megjelentek a kínai elektromos haszonjárművek a világpiacon, és idehaza is elérhetőek mostantól. Ezt mondta a Monitor délután című műsorunkban a Foton márka magyarországi operatív vezetője. Répási Gábor azt is hozzátette, hogy gyakorlatilag mindenféle igényre van megoldása a gyártónak, amely alapítása óta alig 30 év alatt több mint 12 millió járművet gyártott. Az egyik legérzékenyebb kérdés a szervízhálózat, amelynél komoly minőségi elvárások alapján döntenek majd az együttműködő partnerekről. Ércfalvi András interjúja.
2: Jókor vagytok, jó helyen?
3: Igen, úgy érezzük, hogy nagyon jókor vagyunk, jó helyen, mert ez a kínai Super Express most itt, mindannyian érezzük, hogy minden szempontból itt robog a világ felé, Európa felé is, és nagyon, nagyon komoly lehetőséget.
2: Hát már menne 200-as, meg 220-as, csak a magyar vasút, meg a vágányok, azok nem teszik alkalmasra, de csak ennyit a vasútról, igen.
3: Igen, hát ugye kint Kínában ez máshogy van, ott ha valamit eldöntenek, akkor abban az ügyben ők nagyon haladnak. Itt, amikor mi megvizsgáltuk a lehetőségét, hogy a Fotonnak a magyarországi képviseletét elvállaljuk, akkor azt láttuk, hogy egy globális nagyvállalatról van szó, amely már több mint 140 országban jelen van.
2: 30 év, ugye?
3: 30 éves, 1996-ban alapították a gyárat, és hát olyan múltra tekint vissza, hogy most már több mint 12 millió járművet legyártottak, tavaly 650 ezer járművet gyártottak le, tehát nincs még egy ilyen brand a világon, ahol tergépjármű alatt, egy brand alatt ennyit gyártanának egy év alatt. Úgy kell elképzelni, hogy a teljes tergépjármű paletta, tehát amilyen cégnek bármilyen tergépjárműre vagy autóbuszra szüksége van, az a Fotonnál van. Tehát kicsit olyan, mint amikor 80-as években az Icarus gyártották Székesfehérváron, Csepelen meg a Csepeltár autókat, de mondjuk az összes barkasz, meg az összes minden tergépjármű, ami volt Magyarországon, azt mondták volna, hogy na, ezt mindent itt egy helyen gyártunk, Foton márka név alatt, és 1 milliárd embert itt el kell oldani a szállításukat.
2: És a legnagyobb exportőr, ugye?
3: Ő a legnagyobb haszongépjármű exportőr Kínában. Igen.
2: Hát csak, hogy el tudjuk helyezni, ez a nagyságrendek 30 ezer alkalmazott, nem tudom, 15 milliárd dollárra. Az árbevétel. Jó, igen. Szóval nagy, régi nagy.
3: Régi nagy. Mi vagyunk a Mercedes gyárnak a többségi tulajdonosa Kínában, illetőleg a Mercedes Global egy legnagyobb egyedi részvény tulajdonosa is, a Foton csoportot birtokló Baik Group.
2: De hát láttam, hogy Daimler, Bosch,
3: Cummins, CETEF, a CETEF váltók, ami ugyanaz, mint a Mercedesek, meg BMW-kben, Audi-kben van benne, tehát, hogy teljesen világszínvonalú termék. Mi is, amikor megvizsgáltuk, láttuk, hogy ez nagyon rendben van. És hát amikor az országos bemutatónkat megtartottuk, akkor hál' Istennek ez volt a visszajelzés a meghívott vendégek és a partnerek, lehető ügyfeleink részéről is, hogy hát ezt nem gondoltuk volna, hogy ez így ennyire rendben van.
2: Ja, mert terepen is ki lehetett próbálni, ugye?
3: Igen. A driving campen voltunk Zsámbéken, és ott az offroad pályán ki lehetett próbálni.
2: 50%-os lejtőn?
3: 50%-os lejtőn.
2: Az sok, igen.
3: Az nagyon-nagyon nagy. Tehát főleg, ahogy így elindulsz a lejtő felé, a instruktor előtte elmondja, hogy mi van, hogy van, de hát nem látsz semmit a lejtőből, és úgy kell irágedni az autóórát egy nagyon meredekre, és ott az elektronika teszi a dolgát, és szépen lehozza az autót.
2: Mekkora kínai étvágy? Akkora, hogy jöttek a földrészek sorra? Mert most már
3: Európa. Igen. Hát nagyságrend szerint mentek a földrészekkel, tehát Ázsia, Ausztrália, Dél-Amerika, Afrika után jöttek Európába. Itt a Selyem úton jöttek befele Törökország, Görögország, Bulgária, Szerbia. Olaszország, Németország, Magyarország a 10. piac, ami indul. Most indulunk párhuzamosan a svédekkel, dánokkal, lengyelekkel, csehekkel, szlovákokkal, románokkal. Tehát egy nagyon komoly európai hengert indítottak el egy-két évvel ezelőtt. ezelőtt.
2: Eszembe jutnak a svéd márkák, amik igen. most ugyanazt érzik, mint a német márkák. Érznek most már 10 év, ugye?
3: Igen.
2: Hát, főleg, hogy a Svédországot, igen.
3: Hát igen, igen, főleg, hogy ugye a Volvo az már a Geely-nek a tulajdonában van, tehát egy csomó Geely modellen lehet érezni ezt a svéd behatást, úgyhogy ha valamilyen más módon is, de azért tovább él a svéd mérnöki tudomány.
2: Jó, szóval akkor itt van Európa, és itt van Magyarország. Vannak tanult barátaim, akik valóban szakemberek, én csak felhasználó vagyok, és újságíró, és általános a műveltségem elektromobilitás tekintetében is, meg fuvarozás, logisztika tekintetében is. De azt pontosan láttam, meg most utána is kerestem, hogy a kínai márkák jönnek-mennek. Gyártók is, meg márkák is Magyarországon, meg Európában is. Ami kulcskérdés, és ezt mondják a szakemberek, hogy ha van márka kereskedő hálózat és márka szerviz hálózat, az jelenti a komoly szándékot, és akkor van arra esély, hogy az egy komoly potenciális hosszú távú partnere az országnak, az a gyártó vagy forgalmazó.
3: Így van, ezt mi is így gondoljuk. Nálunk az a mondás, hogy az első autót eladja az értékesítő, a másodikat pedig a szerviz. Ez nagyon-nagyon fontos, mert nálunk a csapatban többen vannak, akik már nemzetközi karrierből jöttek haza, több mint 15 országban volt jelen az egyik kollégánk. Pontosan ilyen vevőszolgálat, szervizzellátottság, after sales tekintetében. Úgyhogy ezt pontosan tudjuk, hogy ez ugyanolyan fontos, mint az, hogy jó legyen a termék, meg jó legyen az ár, mert tegyük föl, hogy ezek mind rendben vannak, és meg is veszik az első vásárlók, de aztán a Laci bácsi neki fog menni igen, a kerítésnek, igen. meg be fog törni a szélvédő, és akkor azt, hogy oldjuk meg.
2: Ki nyúl hozzá az autót.
3: Igen. Nagyon fontos előírása van, ez egy nagyon komoly világcég, tehát tényleg, hát most csak ott van már 140 országban, erre már rendszerek vannak náluk, nekünk is egy nagyon komoly átvilágításon kellett átvinnünk a jelentkezőket, akik már a kereskedő partnereknek jelentkeztek hozzánk. Csak ugye a nagyságrendeket érzékletesen, hogy több mint 50 helyjel tárgyalunk, és most jelen pillanatban van aktívan 7-8 olyan hely az országban, ahol márkakereskedés és márkaszervizre is kaptunk engedélyt és jogosultságot. Tehát egy nagyon komoly átvizsgálás van, hogy rendelkezik-e azokkal a feltételekkel, és hogy ott biztosított lesz-e, hogy abban a megyében ez a foton szervizellátottság megoldható legyen.
2: A kínai személygépjárművek, elektromos személygépjárművek, azok all-in-t játszanak mostanában, hogy lehet ezt mondani. Nyilván számok nem ezt mutat, de nagyjából a tendencia felé megy. Ezt látom a statisztikákból. Mi a helyzet a haszongépjárművekkel? Mert ahány logisztikai cég vagy fuvarozó cég itt megfordult nálunk, azok mindig azt mondták, hogy hát igen, igen, de hát annyiféle élethelyzet van. Ugye most csak Budapest, vonzás körzet, 50 kilométert megyek, 80-at, ennyi tonna, 3,5 tonna, vagy kamion München, Budapest 3 naponta, minden más. Itt ez a második vonal, ugye a személy autók után most a második vonal. Ugyan jól érzékelem a kínai haszongépjármű és vagy elektromos hajtással.
3: Igen, mi vagyunk a legnagyobb haszongépjármű gyártók Kínában. Nekünk a leginkább kifejlett meg előre haladott az export tevékenységünk, ugye ez 2000-es évek közepén indult az export tevékenysége. Jelenleg Kínában az autógyárak ilyen 65%-os kihasználtsággal működnek, és náluk nagyon nagy hangsúly van most azon, hogy akkor a exportra eladni minél többet, mert egyszerűen iszonyú versenyképesek. Egyébként ez már ki lett mondva, hogy nem támogatott iparága az autóipar Kínában, tehát ez már nem igaz, ami régen ugye mindig mondás volt, hogy mert hogy ők ingyen kapnak ezt meg azt meg, amely könnyű nekik. Nyilván a munkaerő az olcsóbb ott, mint itt, tehát ez a versenyelőny ez meg fog maradni, de ebbe az irányba ők úgy tekintenek, hogy szeretnének minél többet eladni külföldre, tehát itt most nálam egy májusi statisztika van a fotó részéről, hogy 17.600 járművet adtak el exportra, ami 64%-kal több, mint az előző évben, és ebből a 17.600-ból, ebből 12.300 az New Energy Vehicle volt, ami nem csak az elektromosat, de ez a hibridet, meg hibrid és hidrogén is, tehát ebben minden benne van. Tehát ebben nagyon-nagyon mennek előre.
2: Átfordul lassan a kocka?
3: Egy teljes európai adatot hallottam a héten, hogy most már 25% az Európában eladott új járműveknek, az már elektromos volt. És itt a hibrid, meg a plug-in hibrid az egy nagyon komoly növekedés előtt áll, mert ahogy mondtad, nem minden élethelyzetre, és hogyha egy autó van egy családban, akkor nyilván mindenki szeret úgy választani, hogy akkor az minden élethelyzetre jó legyen. Zárójeles megjegyzés, Ugye én most már negyedik éve mentem, több mint 80 ezer kilométert mentem elektromos autóval, és nem egy nagy akkumulátoros autót használok, mert ez mondjuk 160 kilométer volt a legkisebb hatótáv, amit nagy hidegben kiírt nekem az autó, a legnagyobb meg 410, amikor nem volt klíma, meg városba lehetett sokat menni. Tehát, hogy ezzel is meg tudok oldani a 99%-át az én számomra megoldandó feladatoknak belföldön. Az emberek többségének ez megfelelő. Itt mi a haszonjárművekre, a cégekre célozunk, ami ügyfélkörünk azok cégek, ahol sok autó van, és megvizsgálva a cégeknek a felhasználási profilját, nekünk van egy elektrifikációs szakértőnk is a csapatban, aki teljesen díjmentesen megvizsgálja a cégnek a konkrét helyzetét, hogy hány autó van, azok mennyire mennek.
2: Akkor a töltést azt hogyan
3: töltést tudják? Tudják megoldani. Ha van töltési lehetőség a telephelyen, és benn van az autó a telephelyen, akkor a telephely tulajdonosa versenyképes áron adja nekik az áramot, mert ez sem mindegy. És hogy most egy
2: célállomáson mi a helyzet?
3: Célállomáson mi a helyzet? 200, több mint 200 autót használó cégcsoportnál ott az volt az arány, hogy 67% lecserélhető lenne per ma, úgyhogy ez csomagkiszállítással foglalkozó cég, és mennek városok között is. Nem kell a városok közötti autókat lecserélni, és Münchenbe nem kell elektromos autóval elindulni, se síelni, de hogy a fuvar feladatoknak a 95%-a az a elektromossal megoldható.
2: Tehát akkor billen a kocka, vagy fordul a kocka, ez azért
3: egyre
2: látható.
3: Egyre többen, mert ahogy elkezdik ezt kipróbálni, nekünk van egy olyan szlájdunk is, ahol le van vezetve, hogy hány kilométer használat után hány millió forintot lehet megtakarítani egy járműnél is, mert olcsóbb az árammal tölteni, körülbelül harmada, negyede az kilométerköltség csak az üzemanyagra vetítve, és utána pedig nincsenek a kopóforgó alkatrészek, a szervizköltség, olajcsere, kettős tömegű lentkerék, meg akkor ugye nem beszélve erről a környezetvédelmi normák miatt ugye vannak ezek a különleges szűrők, amik, hogyha kizárólag városi használat van, akkor nem történik meg az öntisztulási folyamat.
2: Sok európai gyártó küzd, igen, és ezt nem is tudnak meg, és azt mondtad, hogy erre is van egy ilyen kiégető gomb.
3: Igen, a dízel pick-upunk a Tunland modellnél, ott a menüből elindítható ez a kiégető.
2: Nem kell kimenni az autópályára.
3: Nem kell kimenni az autópályára, hanem ezt a városban is el tudjuk indítani. És nyilván megvan a felhasználási felület, hogy ezt mikor indítsuk el, meg hogyan, meg stb., de hogy nem kell azt megvárni, hogy akkor villogjon a lámpa, és akkor kell menni a szervizbe.
1: Ripesi Gábort hallották, a Foton márka magyarországi operatív vezetőjét.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi, Strand Fesztivál.
3: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád hídon Pest felé a Budai híd fő után a külső sávban. Lelassult a haladás. Továbbra is akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Kiskörúton a Szabadság hídtól az Asztóriáig, a Szent István körúton a Margit híd felé, illetve tovább a Margit hídon Budára, az Erzsébet hídon Pestre, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Az augusztus 20-i rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, illetve a hídi járdáit. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A Hungária körúton a Mogyoródi utcán és a Tábornok utcánál nem működnek a jelzőlámpák karbantartás

0: Lát. Küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 2026. augusztus 18-a, reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit és persze a tőzsdék nyitását idehaza és Európában a hírszerkesztő Kecső Rihárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megérkezett Lengyelországba az M3-as busz baleset sérültjeinek első csoportja.
2: A 21 hazaszállított ember közül 5-nek további kórházi kezelésre van szüksége, 16-an viszont már elhagyhatták a kórházat. A lengyel hatóságok szerint további 18 sérült még magyarországi kórházakban van, őket is hazaszállítják, amint az állapotuk lehetővé teszik. A Mezőkeresztesnél történt tragikus balesetben 12 ember meghalt, 47-en megsérültek. Az áldozatok azonosítása közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indított a buszsofőrje ellen.
1: Új platform indul a társadalmi egyeztetésre Közhang néven.
2: A kezdeményezés célja, hogy a lakosság bevonásával átlátható javaslatok szülessenek az országot érintő fontos kérdésekben. Az első országos vita a közmédia megújításáról szól. A felületen, történeteken, videókon és interaktív feladatokon keresztül lehet bekapcsolódni a párbeszédbe, miközben a rendszer rendszerezi és összekapcsolja a beérkező véleményeket.
1: Történelmi jelentőségű per indul Kaliforniában a Meta ellen a közösségi média függőség miatt.
2: 29 amerikai állam főügyészei azt állítják, hogy a Facebookot és az Instagramot tudatosan úgy tervezték, hogy függőséget alakítsanak ki a fiatalok körében. A kereset szerint a végtelen görgetés, az automatikus videólejátszás és a like rendszer is azt szolgálja, hogy a felhasználók minél több időt töltsenek a platformon. Az államok szerint a Meta 13 év alatti gyerekek jelenlétét is tudatosan engedte, és szülői hozzájárulás nélkül gyűjtött adatokat róluk. A vállalat tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy jelentős erőforrásokat fordított a fiatalok védelmére.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 2 perce nyitott ki a hazai értéktőzsde, 0,1%-os mínuszban a BUX 149.925 ponton, a forgalom 443 millió forint. 0,4%-os mínuszban mindössze a MOL 4.968 forinton, 0,2%-kal gyengül az OTP 45.920 forinton jár, a Richter 0,3%-kal gyengül 12.960 forint, a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2.588 forinton. Szinte nyitás után azonnal felfüggesztették a 4iG kereskedését, mert hogy 8,8%-os mínusszal kezdett volna a papír 1450 forinton, de még nincs forgalma. Vélhetően, amint az ajánlatokat csorba teszik, akkor újra indulhat majd a kereskedés. Természetesen mondjuk majd, hogy hogyan. Az Alteo 0,4%-kal gyengül, 4420 forinton jár, az Ány biztonsági nyomda 6700 forinton stagnál, emelkedik 0,7-del az Appenin 705 forinton jár, a Navigator 4,1%-os pluszban 102 forinton, a Waberers 1,1%-kal emelkedik 4750, az MBH Bank 2750 forinton 4,1%-os pluszban jár. Európában enyhe mínusszal indul a kereskedés, Ázsiában a japán tőzsde végül 2%-os mínusszal zárt, a Nikkei záróértéke 67.460 pont, Hongkong 0,1-del már erősödik, Shanghai szintén ekkora mértékű emelkedésben, India 0,4-del gyengül, Dél-Korea 0,5%-kal, Szingapúr 1,3%-kal megy lefelé, 1,1574 az euró-dollárral szembeni árfolyama, az euróért jelen pillanatban 364 forint 40 fillért kell adni, drágul a kőolaj, 91 dollár 48 cent a Brent, míg az amerikai könnyűolaj 85 dollár 34 cent, az arany pedig 4453 dolláron. Egy diák lelőtte egyik társát, két másikat pedig megsebesített egy középiskolában a Fülöp-szigetek déli részén.
2: A támadás a Zamboangai Egyetemhez tartozó iskolában történt, ahol a lövöldöző egy

0: Tanteremben nyitott tüzet, majd magával is végzett. A rendőrség szerint a támadó 45-ös kaliberű pisztolyon volt felfegyverkezve, testkamerát viselt, és élőben közvetítette a lövöldözést. Az iskolában felfüggesztették az órákat, a diákokat kimenekítették az épületből, az elnök pedig elítélte a támadást és alapos nyomozást rendelt el, különösen annak kiderítésére, hogyan kerülhetett fegyver az iskolába.
1: Vissza a hazai hírekhez, a kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.
0: A kormányfő azt ígérte, hogy 4 minisztérium vizsgálódik majd, és minden szerződéssel kapcsolatban nyilvános lesz a végeredmény. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
2: Ha esetleg úgy érzik, akár a 4IG, akár más neres vállalatok vezetői és nagy tulajdonosai, hogy az átfogó kormányzati és hatósági vizsgálat bűncselekményeket fog feltárni, akkor egyszerűen csak utalják vissza a magyar államkincstárnak a náluk maradt, felejtett 100 milliárdokat, és fejezzenek be minden olyan tevékenységet, ami nem a magyar állam vagy a magyar emberek érdekeit szolgálná. Ne próbáljanak pénzt, vagyonelemet vagy bármilyen eszközt kimenekíteni, átruházni vagy eltüntetni. Figyelünk!
1: Már tegnap is 15%-ot zuhant a miniszterelnök bejelentése után a 4IG részvénye, ma már az első percek után felfüggesztették a kereskedését 9%-os mínuszban, amint újraindul, akkor természetesen beszámolunk majd róla. 2 év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érhette az orosz fővárost éjszaka, közölte a polgármester.
0: Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és közvetlen környezete felé, ezek közül 180-at semmisítettek meg a főváros térségében. A polgármester elmondta, hogy a mentőszolgálatok a roncsok becsapódási helyszínén dolgoznak, esetleges károkról vagy áldozatokról nem tett említést. A korábbi legnagyobb támadás néhány nappal ezelőtt történt, amikor az orosz közlések szerint 600 drón tartott Moszkva felé, és ezek közül 201-et lőttek le.
1: Oroszország következményekkel fenyegette meg az Egyesült Királyságokat, miután sajtóhírek szerint brit gyártású drónokat vetettek be az ukránok oroszországi célpontok ellen.
0: A Sunday Times szerint Ukrajna 2 brit cég drónjait is használta a mélycsapás kampányban. Az orosz nagykövetség közleménye szerint London az ukrajnai háború eszkalációját választja, és megbízott útján próbál kárt okozni Oroszországnak. A brit védelmi minisztérium válaszol közölte, hogy Nagy-Britannia továbbra is Ukrajna mellett áll. Ukrajna az utóbbi időszakban fokozta az orosz hadipari és energetikai létesítmények elleni nagy hatótávolságú rakéta és dróntámadásokat.
1: Halálos hajótámadás történt a Hormuzi szorosban.
0: A brit tengerhajózási biztonsági szolgálat szerint egy ismeretlen eredetű lövedék talált el egy hajót, amely éppen kifelé haladt a stratégiai jelentőségű vízi útvonalról. A találat megrongálta a gépházat, a legénység egyik tagja pedig életét vesztette. Környezeti károkról egyelőre nem érkezett jelentés, a hatóságok vizsgálják az incidenst. A térségben közlekedő hajókat fokozott óvatosságra és minden gyanús tevékenység jelentésére figyelmeztették.
1: Donald Trump népszerűsége elnöksége legalacsonyabb szintjére esett a Reuters-Ipsos friss felmérése szerint.
0: A kutatás alapján az amerikaiak 33%-a elégedett az elnök teljesítményével, míg 64%-uk elégedetlen. A visszaesés hátterében elsősorban az állhat, hogy a válaszadók többsége tart az Egyesült Államok és Irán közötti háború elhúzódásától. Trump támogatottsága augusztus elején még 35%-on állt. A mostani adat megegyezik az előző elnöki ciklusának mélypontjával, amelyet 2017. decemberében mértek.
1: Mintegy 10 milliárd dollár kárt okozott a múlt heti kolumbiai földrengés.
0: A kolumbiai elnök szerint az infrastruktúrában több mint 1,5 milliárd dolláros, az épületekben pedig ennek nagyjából ötszörösét kitevő kár keletkezett. A 7,4-es erősségű földrengés Kolumbia nyugati részén döntött romba épületeket, többek között Kaliban és Pereirában. A katasztrófában legalább 280-an meghaltak, több mint 4000-en megsérültek, több mint 100 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
1: A Duna aszfalt 59 milliárd forint előleget térít vissza a Mohácsi Dunahíd beruházásához kapcsolódóan.
0: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kivitelezővel megállapodtak arról, hogy visszafizeti a választások előtt Lázár János döntése nyomán kifizetett előleg műszaki teljesítése még nem fedezett részét. A tárca vezető szerint a beruházás korábbi műszaki tartalma túlzó és túlméretezett volt, ugyanakkor a híd építését nem állítják le, mert a projekt már nem visszafordítható.
3: Időjárás jelentés.
0: Északkeleten felhősebb, csapadékosabb idővel indul a nap, máshol több napsütésre lehet számítani. Napközben északkeleten további záporok alakulhatnak ki, miközben nyugat felől is megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor, délnyugaton akár zivatar is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, időnként erős lesz. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
3: Sporthírek a 94.2.
1: Döntetlennel tért vissza a spanyol labdarúgóvonalba a Deportivo La Coruña, amely saját közönsége előtt 1-1-es döntetlent játszotta az Elchével. A galíciai együttes még a 2016-17-es idényt követően búcsúzott a La Ligából, amelyben 8 év távollét után ezzel a találkozóval tért vissza. László Koppány ezüstérmet szerzette a kötött fogások 130 kg-os súlycsoportjában a 20 éven aluli birkózók pozsonyi világbajnokságán. A ferencvárosi versenyző kínai, kazah, grúz és egyiptomi riválisát magabiztosan verve jutott a döntőbe, ahol végül kikapott a korosztályos VB-s EB címvédő orosz Ali Ilyasovtól. A szintén ferencvárosi toplak Zalán 77 kg-ban harmadikként zárt úgy, hogy egy-egy győzelem és vereség után a vigaszágra került, ahol amerikai riválisát nehezen múlta felül, a bronzmérkőzésen viszont remek 4 pontosokkal 10-2-re iskolázta le a grúz Giorgi Gogelasvirit. Ezzel pályafutása első világversenyes érmét szerezte toplak Zalán. Végül labdarúgó NB1, a Ferencváros a 11-est hibázó Corbo Marius góljával végül 1-0-ra megnyerte az Alegerszeg vendégeként a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának záró mérkőzését. A két csapat egyébként legutóbb a májusi Magyar Kupa döntőben találkozott egymással, a Puskás Arénában akkor is a fővárosiak győztek ugyancsak 1-0-ra. A vendég Ferencváros az első sikerét aratta az NB1-ben ebben az idényben, és elmozdult az utolsó helyről.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Negyed órája tart a tőzsdei kereskedés idehaza, de hogy nyitottak a főbb részvények, meg persze milyen a piaci hangulat? Kérdezem Míró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Jelen pillanatban a piacok, ugye eleve Amerikában, illetve Ázsiában is negatív volt a hangulat. Ugye az amerikai vezetőindexek, például a Dow Jones vagy az S&P 500 0,5%-kal csökkent. Ázsiában is például a Nikkei az 2,5%-kal, Kospi 1,5%-kal, a Hang Seng pedig 0,3%-kal értékelődött le. A Hang Seng az 2,5%-kal emelkedett. De a lényeg, hogy alapvetően azért inkább negatív a hangulat. Ebben szerepet játszik különben az, hogy az olajárak megint jelentősen emelkedtek. Ugye egyre nyilvánvalóbb a befektetők számára, hogy itt nem lesz rövid távon megoldás. Látszik, hogy az USA, ugye korábban volt arról szó, hogy kifogyott a rakétákból, stb. Ugye látszik, hogy most nem annyira a katonai, hát mondjuk így, hogy erőszak, vagy a katonai eszközöket preferálja, hanem inkább a gazdasági eszközökre fekteti a hangsúlyt, tehát próbálja megfojtani az iráni gazdaságot. Ugye nyilván hajókat nem enged ki be, mármint Iránba menő és Iránból jövő hajókat, ez lehet iráni vagy más nemzetiségű, tehát a kereskedelmét próbálja blokkolni Iránnak, és hát ez nem 5 perces történet, és így a kőolajára emelkedett. Pláne annak fényében, hogy ugye, ha nem is, ugye Kína elég sokáig immunisnak mutatta magát a kőolajára szemben, illetve annak azzal szemben, hogy jelentős import esik ki részéről, hiszen ő a legnagyobb importálója vagy vevője az öbölmenti kőolajnak, és ugye most azért egyre inkább az látszik, hogy azért mégiscsak így a gazdasága, ha nem is feltétlenül ezt, sok más dolgot is, de hogy megsínni a jelenlegi helyzetet, amiben valószínűleg ez is szerepet játszhat. A lényeg, hogy a kőolajára így elég nagyot emelkedett, és hát a hozamok is egyre inkább felfelé kúsznak, amiben nem csak az van, hogy mondjuk az üzemanyag árakon keresztül megjelenhet az infláció nyomás, hiszen ugye az inflációs adatok azért elég jók, hanem inkább az van benne, úgy tűnik, hogy a költségvetések, a különböző országok költségvetései nem túl fényesek, és az államadóság kúszik fölfelé, úgyhogy ennek köszönhetően összességében negatív hangulat van a piacokon, és hát ez ugye a magyar piacon is látszik, de hát csak kismértékben, 0,1%-kal csökken a BUX, gyakorlatilag 150 ezer ponton áll, és hát vegyesek a mozgások, az OTP az éppen emelkedik 0,1%-kal 46.040 forintra, a MOL 0,3%-kal emelkedik 4.986 forintra, hát most már csak tényleg egy nyúlfartnyira van az 5000 pontos lélektani szinttől, vagy 5000 forintos lélektani szinttől, ugye ez is történelmi csúcs nyilván. A Magyar Telekom 4%-kal csökken 2590 forintra, hát itt ugye volt 2600 forintnál egy technikai szint, minthogyha ezt most le akarná törni, ez azért nem annyira szép, de igazándiból ugye ez a mozgás nagyon picit, 10 forintos eltérésre vagyunk, tehát nyugtával dicsérjük majd a napot. A Richter pedig 80 forinttal csökken, ez 0,5%-ot jelent 12.940 forintra. Úgyhogy, és hát ugye a forgalom az 1,5 milliárd forint, ami nem mondható picinek. Pláne az, hogyha figyelembe vesszük, hogy most egy ilyen augusztusi klasszikus uborka szezonban vagyunk, azt kell mondjam, 20 perc után 1,5 milliárdos forgalom az elég jónak mondható.
1: A MOL esetében lehet tudni, hogy szeptember környékén talán már 100%-os kapacitással működhet a 100 halombattai finomítóbb, reméljük, hogy tényleg így lesz, mert főleg a dízelek esetében azért nagy szükség lenne rá. Mi újság a TVK-val, azzal a gyárettségével, ami ugye főleg a műanyag ipari gyártásban érdekelt, a sikerült a korábbi robbanásnak a nyomait eltüntetni, illetve hát újra beüzemelni a céget, vagy igen, pedig még mindig javítás alatt van?
2: Hát igen, ugye a Bloomberg kérdezett rá Molnár erre, és azt a választ kapta, hogy jövő év elejéig eltarthat ennek az egységnek a javítása. Amúgy különben, ugye nyilván ezt gondolhatnánk, hogy fú, ez rettenetesen negatív hír, de igazából nem annyira, mert hogy ugye láthattuk azt, hogy a petrokémia az nagyot tudott hasítani például a második negyed évben, meg a különben a finomító is, úgyhogy ugye egyharmada a finomítónak állt, vagy bizonyos értelemben állt, nem teljesen igaz ez az állítás, de a disztillációs tevékenység egyharmada állt, mondjuk így. És ennek ellenére kirobbanó eredményt tudott gyárszállítani a MOL, mert hogy nagyon erős az árfüggés, és nagyon nagy mozgások voltak az árakban. Tehát ugye például a petrokémiai árak azok ugye több mint megháromszorozódtak. Amúgy azóta visszaestek, tehát hogy a petrokémiai árak. De hogy még egy másik lényeges dolgot mondjak ezzel kapcsolatban, hogy ugye vannak ilyen tervezett leállítások, tehát ilyen karbantartási leállítások amúgy, vagy persze nem szoktak az orrunkra kötni, mert hogy ez a teljesen a normális operációnak a része. Tehát, hogy ilyen szempontból ugye azt meg tudta csinálni a MOL, meg tudja csinálni, hogy átszervezi a karbantartási leállásokat, és ahol tervezte a leállást, akkor most ott nincs leállás, hanem ugye ezzel, ahol az újraindítás közben következett be ez a robbanás. Tehát, hogy maradt az eredeti, nem az eredeti terv, hanem a módosult a terv úgy, hogy marad ez az egység üzemen kívül és javítás alatt, és ahol tervezték a leállást, ott nem következett be a leállás. Tehát, hogy ezt így kell nézni. Ezért van az, hogy például most is, ugye ez egy negatív hír, de ha a MOL árfolyama az majdnem 4%-kal emelkedik.
1: Sokszor aggatjuk rá a Facebookkal, vagy a anyacégével a Metával kapcsolatos hírekre azt, hogy történelmi, de azért itt egy tényleg komoly dolog van kibontakozóban. 29 államügyésze perelte be az Egyesült Államokban a Metát. Miért és mekkora összeg forog kockán?
2: Hát igen, ugye azért mindannyian érezzük azt, hogy a Metának azért van egy kis sara, amúgy, mert hogy arról van szó, hogy ezek az államügyészek, ezek ugye arról beszélnek, hogy függőséget fejlesztette ki a Meta ezt a közösségi szolgáltatását, mind a Facebookon, mind az Instagram tekintetében, pláne a fiatal felnőttek számára, illetve a gyerekek számára rettenetesen veszélyes. Ilyen például az, hogy automatikusan elindulnak a videók, amikor, ugye ezzel gondolom, te is találkoztál, mindenki találkozik.
1: Persze, hogy, zavaró is.
2: Tessék?
1: Zavaró is.
2: Zavaró is, rettenetesen, de nyilván az van, hogy a figyelmedet oda akarja vonzani magához, és hát azért ennek elég komoly tétje lehet, ugye egyesek szerint a kártérítés állítólag 1400 milliárd dollárra is rúghat, de valószínűleg akkora nem lesz, de hogy itt azért a néhány százmilliárdos dolláros kategória megjelenhet, úgyhogy ezért érdemes figyelni. Nyilván ez egy olyan terület, ami elég ingoványos, mert ugye elég nehéz pontosan meghatározni azt, hogy most tényleg gonosz a meta, vagy nem gonosz, mert ugye a meta maga ugye azt hangoztatja, hogy ő rengeteg pénzt költött el a fiatalkorúak meg a fiatalok védelmére, és nyilván majd elő fog húzni mindenféle dolgokat, hogy ő miféle védelmeket épített ki ezzel kapcsolatban, de ugyanakkor azért meg nyilván érezzük is, hogy itt nincs minden rendben. Szóval ez egy nagyon ingoványos talaj, akármi is lehet belőle, lehet, hogy nulla lesz a végén az eredménye, de az is lehet, hogy több százmilliárd dolláros bírságot ki kell majd fizetni a metának, és az a gyanúm, hogy a legvégén azért, még hogyha lehet, hogy pénzbírság nem is lesz, ezeket a kicsit furcsa dolgokat, például amiről beszéltünk, hogy elindulnak a videók maguktól, meg ilyesmi, hogy ezeket korlátozni fogják, és hát nyilván ez akkor lehet, hogy a felhasználói körben is visszaszorulást fog hozni, hogyha igazak ezek az állítások. Azt gondolom, hogy amúgy különben nagy valószínűséggel igazak.
1: Több százmilliárd dollárt ki tudna fizetni a cég kártérítésként?
2: Azt hiszem, igen, nem néztem meg a PNL-jét. Ugye elég nagy CAPEX programban van, tehát előfordulhat az, hogyha egy ekkora méretű bírság beesik, akkor a CAPEX-et azért vissza kell vágni. Tehát akkor ennek lehet egy ilyen negatív hatása. Meg általában persze nyilván az ilyen nagy bírságoknál azért azt gondolom, hogy nem feltétlenül az van, hogy úgy bírságolják meg, hogy csődbe is menjen a cég. Tehát, hogy mármint úgy értem, hogy adnak fizetési haladékot, meg hasonló dolgokat. De tény, hogy elég nagy méretű ez az összeg, úgyhogy ez azért elég érzékenyen érinteni a metát.
1: Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Szervusz!
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb információit, például azt, hogy az MBH-ban kérem milyen váltás volt, a hírszerkesztő Kecső Rihárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Gózon Gergely váltja október 1-től Krizsanovics Pétert, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesi posztján.
4: Gózon Gergely 2023 óta dolgozik a banknál, korábban az MKB banknál, az OTP-nél és nemzetközi tanácsadó cégeknél is vezető pozíciókat töltött be. Krizsanovics Péter 2023. januárja óta látta el a tisztséget.
1: Megérkezett Lengyelországba az M3-as busz baleset sérültjeinek első csoportja.
4: A 21 hazaszállított ember közül 5-nek további kórházi kezelésre van szüksége, 16-an viszont már elhagyhatták a kórházat. A lengyel hatóságok szerint további 18 sérült még magyarországi kórházban van, őket is hazaszállítják, amint az állapotuk lehetővé teszi. A Mezőkeresztesnél történt tragikus balesetben 12 ember meghalt, 47-en megsérültek. Az áldozatok azonosítása közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indított a buszsofőrje ellen.
1: Az álmossággal küzdő járművezetés komoly baleseti kockázatot jelent, ezért a legfontosabb, hogy lehetőleg pihenten üljünk a volán mögé.
4: A rádiunk által megkérdezett vezetéstechnikai szakértő szerint, ha menet közben jelentkezik a fáradtság, a lehető leggyorsabban biztonságos helyen félre kell állni, mert az álmosság már elalvás nélkül is rontja a reakcióidőt. Vasárnap hajnalban minden jel szerint elalvás okozta a 12 halálos áldozattal járó buszbalesetet. Kapitány Tibort hallják.
5: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy lehetőleg pihenterünk be a volán mögé. Természetesen, hogyha menet közben történik az, hogy álmosak vagyunk, akkor a lehető leggyorsabban ott, ahol az biztonságos, álljunk félre, és pihenjük ki magunkat. Ellenkező esetben nagyon könnyen úgy járhatunk, mint ahogy a hétvégén jártak a szerencsétlenségben, a buszból esetben az áldozatok. Mindig legyen mellettünk valamilyen folyadék, hogyha hosszabb útra megyünk, még akkor is, amikor nem feltétlenek ennyire nagy a meleg, mert az, hogyha nem vagyunk hidratáltak, az a szintén álmossághoz vezethet, és ugye ha álmosak vagyunk, akkor csökken a reakcióidőnk, még akkor is, amikor nem alszunk el, akkor is nagyon könnyen olyan helyzetbe kerülhetünk, amit nem feltétlenül biztos, hogy ki tudunk védeni. Ellenkező esetben akkor, hogyha nem lennénk olyan állapotban, akkor könnyen megoldanánk azt a helyzetet.
1: Rendkívüli támogatást kapnak a cseh gazdák a súlyos asszály miatt.
4: A prágai mezőgazdasági minisztérium több mint 4 milliárd koronát, vagyis mintegy 60,8 milliárd forintos segélycsomagot készít elő. A támogatást a gazdák várhatóan a jövő év első felében kapnak meg. Az állattenyésztők takarmányhiánnyal küzdenek, a gabonát és kukoricát termelő vállalkozások hozamai pedig jóval lemaradnak a korábbi évektől. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy több gazda már állatainak eladására kényszerült.
1: Történelmi jelentőségű per indul Kaliforniában a Meta ellen a közösségi média függőség miatt.
4: 29 amerikai állam főügyészei azt állítják, hogy a Facebookot és az Instagramot tudatosan úgy tervezték, hogy függőséget alakítsanak ki a fiatalok körében. A kereset szerint a végtelen görgetés, az automatikus videólejátszás és a like rendszer is azt szolgálta, hogy a felhasználók minél több időt töltsenek a platformokon. Az államok szerint a Meta 13 év alatti gyermekek jelenlétét is tudatosan engedte, és szülői hozzájárulást nélkül gyűjtött adatokat róluk. A vállalat tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy jelentős erőforrásokat fordított a fiatalok védelmére.
1: Mintegy 10 milliárd dollár kárt okozott a múlt heti kolumbiai földrengés.
4: A kolumbiai elnök szerint az infrastruktúrában több mint 1,5 milliárd dolláros, az épületekben pedig ennek nagyjából ötszörösét kitevő kár keletkezett. A 7,4-es erősségű földrengés Kolumbia nyugati részén döntött romba épületeket, többek között Kaliban és Pereirában. A katasztrófában legalább 280-an meghaltak, több mint 4000-en megsérültek, több mint 100 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
1: Shakira legalább 10 iskola és egy helyi egyetem újjáépítését segíti Kolumbiában a múlt heti földrengés után.
4: A kolumbiai énekesnő Chocó megyében tett látogatást, ahol több száz oktatási intézmény rongálódott meg vagy dőlt össze. Alapítványa, a Howard G. Buffet alapítványal együttműködve vesz részt az újjáépítésben. A munkákhoz a FIFA Global Citizen Education Fund, a Live Nation és a CAF fejlesztési bank is támogatást ígért.
0: Tőzsde hírek.
1: Akár már szeptemberben feljebb léphet a Budapesti Értéktőzsde standard kategóriájába a Vivetech.
4: A BTX-tent piacán jegyzett kibervédelmi cég rendkívüli közgyűlése döntött a részvények szabályozott piacra történő bevezetéséről. A társaság a standard kategóriába lépést követően nyilvános kibocsátást is tervez, amelynek célja a jelenlegi tervek szerint 250-300 millió forint bevonása lehet. Márton Miklóst, a vállalat vezérigazgatóját hallják.
6: 4 évvel ezelőtt, 2022 májusában vittük ki a céget a tőzsdére, és akkor az Xtend kategóriába léptünk ki a tőkepiacra, és akkor is az volt a terv, hogy néhány éven belül a Standard kategóriába átvigyük a céget, és most álltak össze úgy a feltételek, hogy erre megvan minden lehetőségünk. Bizonyos peremfeltételeket az elmúlt években is teljesítettünk, de most már minden feltételt tudja teljesíteni a cég, és akkor ki tudjuk használni a tőzsdének az összes olyan előnyét, ami miatt ide szándékoztunk lépni.
1: A Vivetech részvényei a mai kereskedésben egyelőre 7,8%-ot mennek felfelé, 312 forinttal jegyzik őket, egyelőre az Xtend kategóriában. A blue chipek a mai tőzsdei kereskedésben vegyesen teljesítenek, 1%-kal emelkedik a MOL 4976 forinton, az OTP 2%-kal gyengül 45.910, a Richter 8%-os mínuszban 12.900 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal gyengül 2.594 forint, a tegnap 15%-ot eső Forage ma újra 2,5%-os mínuszban, mire kimondom 1% a mínusz, 1574 forinttal jegyzik a papírt, igencsak intenzív, 351 millió forintos forgalom mellett. Az európai tőzsdéknél a londoni FTSE 3%-kal gyengül, a német DAX 4%-os mínuszban, a francia KKR 7%-os csökkenésben, az olasz tőzsde 0,5%-kal gyengül, a spanyol viszont stagnál 19.984 ponton. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1575. A Duna aszfalt 59 milliárd forint előleget térít vissza a Mohácsi Dunahíd beruházásához kapcsolódóan.
4: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kivitelezővel megállapodtak arról, hogy visszafizeti a választások előtt Lázár János döntése nyomán kifizetett előleg műszaki teljesítése még nem fedezett részét. A tárcavezető szerint a beruházás korábbi műszaki tartalma túlzó és túlméretezett volt, ugyanakkor a híd építését nem állítják le, mert a projekt már nem visszafordítható.
1: A kormány visszavonja több vitatott beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát.
4: Ugyancsak Vitézi Dávid szerint a döntés érinti többek között a Láng gépgyár, a Klubbaliga, Tihany Sukoró, a Margit-szigeti tenisztadion, a Soroksári gyáli ipari fejlesztés és a Pázmány kampusz jelenlegi terveit. A már kiadott építési engedélyeket a döntés önmagában nem érinti, ugyanakkor megszűnnek a kiemelt státuszba fakadó különleges szabályok. A tárcavezető hozzátette, ezzel az önkormányzatok visszakapják jogaikat az érintett fejlesztéseknél.
0: Időjárás jelentés.
4: Északkeleten felhősebb, csapadékosabb idővel indul a nap, máshol több napsütésre is lehet számítani. Napközben északkeleten további záporok alakulhatnak ki, miközben nyugat felől is megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor, de nyugaton akár zivatar is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, időnként erős lesz. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 9 óra 41 perc van. Akár már szeptemberben feljebb léphet a budapesti értéktőzsde standard kategóriájába a Vivetech. A BitXten piacán jegyzett kibervédelmi cég rendkívüli közgyűlése döntött a részvények szabályozott piacra történő bevezetéséről. A társaság a standard kategóriába lépést követően nyilvános kibocsátást is tervez, amelynek célja, legalábbis a jelenlegi tervek szerint, 250-300 millió forint bevonása. A forrást a cég növekedési és felvásárlási stratégiájához kapcsolódó lehetőségekre fordítaná. A Vivetech 2025-ben 66%-kal 2,3 milliárd forinttal növelte árbevételét, adózott nyeresége pedig 50%-kal 193,8 millió forintra emelkedett. Márton Miklóssal, a vállalat vezérigazgatójával Kecső Richárd beszélgetett.
2: Akár már a szeptemberi időszakban is az X-Tent piacról a standard kategóriába léphet tovább a Vivetech. Ez mit jelent a cég számára?
3: 4 évvel ezelőtt, 2022 májusában vittük ki a céget a tőzsdére, és akkor az X-Tent kategóriába léptünk ki a tőkepiacra, és akkor is az volt a terv, hogy néhány éven belül a standard kategóriába átvigyük a céget, és most álltak össze úgy a feltételek, hogy erre megvan minden lehetőségünk. Bizonyos peremfeltételeket az elmúlt években is teljesítettünk, de most már minden feltételt tudja teljesíteni a cég, és akkor ki tudjuk használni a tőzsdének az összes olyan előnyét, ami miatt ide szándékoztunk lépni.
2: Ugye itt most feltételes módról beszélünk, hogy léphet. Vannak itt különböző feltételek, amiknek teljesülnie kell ahhoz, hogy akár már szeptemberről megtörténhessen az átvezetés. Milyen feltételek ezek?
3: Azért feltételes mód, mert két dolognak is meg kell történnie. Először egy egyszerűsített dokumentáció alapján a Nemzeti Banknak, mint felügyeleti szervnek jóvá kell hagynia ezt a kategóriaváltást és belépést, és utána pedig az értéktőzsdének be kell fogadnia a standard kategóriába a Vivetechet, de az összes peremfeltételt teljesítjük, úgyhogy azért csak feltételes, mert addig, amíg ez a két dokumentum, vagy ez a két engedély nem születik meg, addig még nem beszélhetünk arról, hogy biztos.
2: Egy kicsit a laikus hallgatók felé is nyissunk már csak a tekintetben, hogy mekkora különbség van az X-Tend és a standard kategória között.
3: Az X-Tend kategórián egy kicsit a tőzsde előszobájának is tekinthetjük ezt a kategóriát. Kicsit egyszerűbbek a beszámolási kötelezettségei a kibocsátónak, tehát azoknak a nyílt részvénytársaságoknak, akik az X-Tend kategórián vannak, és a másik oldalon meg bizonyos korlátozások vannak, például a befektetői oldalon. Nagyon sok olyan intézményi befektető van, aki azon a kategórián nem vásárolhat papírokat, és hát a forgalom is lényegesen alacsonyabb ezeknek a társaságoknak a részvényeiben, és nekünk is ez volt a legfontosabb szempontunk, ami miatt át szeretnénk menni a standard kategóriába, hogy egy nagyobb likviditás mellett, egy nagyobb forgalom mellett tudjunk tőkét bevonni a nemzetközi terjeszkedésünkhöz és a fejlesztési terveinkhez.
2: Milyen új befektetői kör nyílhat meg így a társaság előtt? Mennyire javítja, illetve ez az egész a részvénynek a likviditását?
3: Jelenleg olyan 200-250 között van a Vivetech NRT részvényeseinek a száma, és azt szeretnénk, hogyha ez jelentősen meg tudna növekedni azáltal, hogy mindenkinek hozzáférhetővé és egyszerűen megvásárolhatóvá, tranzaktálhatóvá válnak a Vivetech papírjai, és ettől azt várjuk, hogy minél több tulajdonosunk lesz, minél több tulajdonoshoz fog eljutni az az információ, ami a cégnek a növekedéséről szól, így nőni fog a likviditás, és ezáltal a részvény árfolyam is emelkedni fog.
2: Ugye a Vivetech egy informatikai vállalat, van-e terv mondjuk akvizícióra? Ha igen, akkor milyen cégek vagy technológiai területek jöhetnek itt szóba, mint célpontok?
3: Ez nem most kezdődik, tehát annyira vannak tervek, hogy már el is kezdődtek ezek az akvizíciók. Az elmúlt években is több társaságba szerzett részesedést a Vivetech NRT. Elsősorban olyan területeken keresgéltünk, olyan céltársaságaink voltak, akik valamilyen módon hozzá tudtak adni a Vivetech üzletéhez. Részben technológiai, másrészt piaci, harmadrészt pedig olyan innovációkat, olyan innovatív társaságokat kerestünk, akik akár az IT-biztonság, akár a mesterséges intelligencia területén piacot, vagy a termékünkhöz technológiai hozzáadott értéket tudtak biztosítani. Ezeket egyébként mindig be is jelentettük, ezeket a vásárlásokat ugye az X-Ten piacon és az X-Ten kategóriában is kötelezőek a bejelentések, és meg is tettük minden alkalommal. Ezen a vonalon szeretnénk tovább haladni, amihez szükségünk van a nagyobb tőkeinjekcióra, az a nemzetközi terjeszkedés, a nemzetközi piacon is keresgéljük a céltársaságokat.
2: Beszéljünk egy kicsit a számokról és az árakról, ugye 2 év alatt megduplázták az árbevételüket, az adózott eredmény pedig mint egy a háromszorosára emelkedett. Mi hajtotta ezt a növekedést, és hogy állnak most jelenleg a számok?
3: Önmagában az a piac, ahol mi vagyunk, az nem az informatika piacon belül az IT biztonsági piac, és az informatika az elmúlt 30 évben folyamatosan növekedett. Talán ez az egyetlen olyan iparág, ahol még stagnálás sem volt az elmúlt 30 évben. Egy ilyen átlagos 20-25%-os növekedés jellemzi az informatikát. Ezen belül az IT biztonság az még egy dinamikusabban, drasztikusabban növekvő részpiac. Gondolom nem kell a hallgatóknak se bemutatnom azokat az incidenseket, meg azokat a mozgatórugókat, amik arra sarkalják itt a társaságokat is, a vállalatokat, meg a kormányokat is, hogy erre a területre különösen fókuszáljanak. És ez abban nyilvánult meg, hogy az elmúlt években törvényi szabályozást is hoztak az Európai Unióba, és egyébként az egész világon, de az Európai Unióba és Magyarországon is, amivel gyakorlatilag kötelezővé tették vállalatok széles körének az IT biztonsággal való magasabb szintű törődést, és ez azoknak a cégeknek, akik ezeket az igényeket kiszolgálják, óriási piacot jelentettek, és erre számítunk a közeljövőben is.
2: Több kritikus infrastruktúrát gondolok, például egészségügyi, közlekedési és közszolgálati szereplőkre is, akiket önök védenek. Itt ezeknél az különböző egységeknél milyen kibertámadások jelentik a legnagyobb veszélyt?
3: Hát általánosságban elmondható, hogy sokkal könnyebb informatikai eszközökön keresztül a célpontoknak az informatikai rendszereit támadni, mint mondjuk más csalást végrehajtani, vagy akár egy ilyen háborús időszakban károkat okozni egy országnak, vagy az országnak a vállalatainak. Ezek mindig lényegesen olcsóbbak, alacsonyabb költséggel kivitelezhető támadások, mint hogyha fegyverekkel, rakétákkal támadunk egy országnak az infrastruktúráját, a kritikus infrastruktúráját. Ennek megfelelően azok az országok, akik ezzel foglalkoznak, rengeteg pénzt és energiát fektettek abba, hogy ilyen képességeket kifejlesztenek, és a legkülönbözőbb módon adatok, jogosultságok, adatbázisok eltulajdonításával. Ugye ezzel az a probléma, ezt mindig el szoktam mondani, hogy az adatlopással az a probléma, hogy úgy lopják el az adatainkat, hogy megmaradnak nekünk az adataink. Ha az autónkat ellopják, akkor másnap nincs ott az autó a parkolóban vagy a garázsba. Az adataink ellopásának a feltárása az sokszor egy nagyon nehéz és nagyon nehezen bizonyítható folyamat. Ilyen típusú támadások is rendszeresen megvalósulnak, illetve gyakorivá vált a különböző zsaroló vírusoknak az elterjedése is, ami meg azt jelenti, hogy az én adatbázisaimat, az én szervereimen lévő adataimat letitkosítják távolról, és nem tudok hozzáférni a saját gépeimen lévő adatállományokhoz, amik gyakorlatilag megbénítják a szervezet vagy a társaság működését. És hát egy válságdíj fejébe, egy magas összeg fejébe kapok egy kulcsot, amivel ezt a titkosítást fel lehet oldani. A mi megoldásaink, a mi szolgáltatásaink, és most már van egy saját magunk által fejlesztett mesterséges intelligenciával támogatott termékünk is, ami tipikusan KKV, tehát kis és középvállalati szegmensben több ezer magyar vállalatnak, Európa szinten pedig több millió kis és közepes vállalatnak tud segítséget és megoldást nyújtani erre.
2: Ugye mi most a standard kategóriáról beszélgetünk, de hát azért nincs messze a Budapesti Értéktőzsdének a prémium kategóriája se. Ott lebeg már ez távlati célként azért? Vagy mi csak egyelőre élvezzük ki azt, hogy standard kategória?
3: Annyira ott lebeg, hogy a hosszú távú célunk az, hogy egy európai tőzsdén is megjelenjünk, de előtte mindenképpen be szeretnénk kerülni a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájába. Ennek is vannak feltételei, amiket egyébként most még a vizetek nem teljesít, de azt gondoljuk, hogy a következő néhány évben ez megugorható számunkra.
2: Ha évekbe kellene nézni, akkor milyen időtávon válhatnak ezek reális célokká?
3: Hát én egy sötét szobában, amikor egyedül vagyok, akkor azt szoktam mondani magamnak, hogy 2 év.
1: Az elmúlt percekben a Vivetech vezérigazgatóját, Márton Miklóst hallották. A részvényekkel az X-Tent kategóriában kereskednek jelenleg, és ma is van benne forgalom. Egyelőre 1 millió forintos, 7,6%-kal emelkedik a papír, 312 forinttal jár. 9 óra 51 perc van, 9 perc múlva 10 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 10 óra után pedig már vezetéstechnikai tanácsok jönnek álmosság ellen.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen, és az Árpád hídon Budára a Budai híd fölnél torlódásra is számítani kell. Továbbra is lassú a haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Nagykörúton a Podmanicki utcától a Margit híd felé, illetve tovább a Margit hídon Budára, a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől. A budai alsó rakpartot lezárták a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt. A Margit hídon Budára csak egy sáv járható, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között is. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton a Mogyoródi útnál és a Tábornok utcánál karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Törökvész úton félpályás lezárása kell készülni a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Az érintett BKK autóbuszok megállóját mindkét irányban áthelyezték, torlódásra is számítani kell. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670 2 942 942-es telefonszámra.

0: szerint a német kormány már nem zárkózik el teljesen attól, hogy eladja 12,7%-os Commerzbank részesedését az UniCreditnek. Amennyiben a két bank vezetése meg tud állapodni egy közös stratégiában, akkor történhetne ez meg. A lépés jelentős fordulatot jelentene Németország korábbi a felvásárlást ellenző álláspontjához képest. A tárgyalásokat nehezíti ugyanakkor, hogy a Commerzbank vezetése ellenzi az UniCredit költségcsökkentési terveinek egy részét, köztük akár 7000 munkahely megszüntetését. Ha mégis megszületne a megállapodás, az UniCredit részesedése 60% felé emelkedne, és az olasz bank még jelentősebb teljhatalommal rendelkezne a bankban. A vételár és a Commerzbank jövőjére vonatkozó garancia kulcsfontosságok lesznek egyébként a német kormány végső döntésében. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztőket, Cső Rihárd.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Gózon Gergely váltja október 1-től Krizsanovics Pétert az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesi posztján.
2: Gózon Gergely 2023 óta dolgozik a banknál, korábban az MKB banknál, az OTP-nél és nemzetközi tanácsadó cégeknél is vezetői pozíciókat döltött be. Krizsanovics Péter 2023. januárja óta látta el a tisztséget.
0: Megérkezett Lengyelországba az M3-as buszbaleset sérültjeinek első csoportja.
2: A 21 hazaszállított ember közül 5-nek további kórházi kezelésre van szüksége, 16-an viszont már elhagyhatták a kórházat. A lengyel hatóságok szerint további 18 sérült magyarországi kórházban van, őket is hazaszállítják, amint az állapotuk lehetővé teszi. A Mezőkeresztesnél történt tragikus balesetben 12 ember meghalt, 47-en megsérültek. Az áldozatok azonosítása közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz sofőri ellen.
0: Új platform indul a társadalmi egyeztetésre Közhang néven.
2: A kezdeményezés célja, hogy a lakosság bevonásával átlátható javaslatok szülessenek az országot érintő fontos kérdésekben. Az első országos vita a közmédia megújításáról szól. A felületen történeteken, videókon és interaktív feladatokon keresztül lehet bekapcsolódni a párbeszédbe, miközben a rendszer rendszerezi és összekapcsolja a beérkező véleményeket.
0: Történelmi jelentőségű per indul Kaliforniában a Meta ellen a közösségi média függőség miatt.
2: 29 amerikai állam főügyészei azt állítják, hogy a Facebookot és az Instagramot tudatosan tervezték úgy, hogy függőséget alakítsanak ki a fiatalok körében. A keresett szerint a végtelen görgetés, az automatikus videó lejátszás és a like rendszer is azt szolgálta, hogy a felhasználók minél több időt töltsenek a platformon. Az államok szerint a Meta 13 év alatti gyerekek jelenlétét is tudatosan engedte, és szülői hozzájárulás nélkül gyűjtött adatokat róluk. A vállalat tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy jelentős erőforrásokat fordított a fiatalok védelmére.
1: Tőzsdehírek.
0: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban emelkedik, illetve most már nem emelkedik, most már 2%-os mínuszban. A forgalom 3.345 millió forint, a tőzsde pedig 149.776 ponton áll. A MOL 0,2%-os emelkedésben 4.980 forinton, gyengül viszont az OTP 0,2%-kal 45.920, a Richter 0,8%-os mínuszban 12.900 forint, a Magyar Telekom 0,2%-kal erősödik 2.606 forinton. Próbált talpra állni az elmúlt nap zuhanásából a Forage, most 2,1%-os moderált mínuszban 1556 forinton jár. Gyengül még az Opus 4,6-del 329 forinton, esik a Delta 3,7-del 50 forinton jár, gyengül a Cikpannónia 2,5%-kal 308 forinton, lefelé megy a Rába 1,4-del 3600 forinton áll, drágul viszont a Panergy 3,1%-kal 2990 forinton, és bár alacsony forgalom mellett, de 8,1%-kal emelkednek a budapesti értéktőzsde részvényei, kerek 12.000 forinton jegyzik őket. Emelkedik még a Dunahouse 2,4-del 1290 forinton jár. Európában a londoni tőzsde a FTSE pluszban jár, méghozzá kb. 0,2%-os emelkedésben. A német DAX mutatója 0,5%-kal gyengül, a francia CAC-ra 0,4, az olasz tőzsde 0,5%-os mínuszban, a spanyol index viszont 0,1%-os

0: emelkedésben 1,1573 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Mintegy 10 milliárd dollár kárt okozott a múlt heti kolumbiai földrengés.
1: A kolumbiai elnök szerint az infrastruktúrában több mint 1,5 milliárd dolláros, az épületekben pedig ennek nagyjából ötszörösét kitevő kár keletkezett. A 7,4-es erősségű földrengés kolumbiai nyugati részén döntött romba épületeket többek között Kaliban és Pereirában. A katasztrófában legalább 280-an meghaltak, több mint 4000-en megsérültek, több mint 100 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
0: Shakira legalább 10 iskola és egy helyi egyetem újjáépítését segíti Kolumbiában a múlt heti földrengés után.
1: A kolumbiai énekesnő Chocó megyében tett látogatást, ahol több száz oktatási intézmény rongálódott meg, vagy dőlt össze. Alapítványa, a Howard G. Buffett alapítványal együttműködő vesz részt az újjáépítésben. A munkához a FIFA Global Citizen Education Fund, a Live Nation és a CAF fejlesztési bank is támogatást ígért.
0: Idehaza az MBH Bank 32 év után megszünteti a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndi programjának finanszírozását.
1: A gyermekmentők elnöke szerint egy gyermek egyéves támogatása 800 ezer forintba kerül, ami az ösztöndi mellett a program működtetésének költségeit is tartalmazza. Edvi Pétert hallják.
2: A bank teljesen egyértelműen azt mondta, hogy augusztus 31-ével lejár a szerződésünk, és ők kiszállnak. Az az igazság, hogy ezt egyszer már jelezték, hogy valószínűleg szeretnének kiszállni a programból, aztán egyszer már mondták, hogy valószínűleg nem fogják meghosszabbítani, és aztán most augusztusban megérkezett a levél, amiben teljesen egyértelmű, hogy hiába kértük, hogy mégis gondolják át, hogy a megváltozott gazdasági helyzetükre való tekintettel úgy érzik, hogy nem tudják folytatni ezt a programot, és hát, hogy nekik sem esett jól, de hogy úgy döntöttek, hogy ezt a programot nem szeretnék folytatni.
0: Az MBH Bank egy állásfoglalást tett közé a gyermekmentő üggyel kapcsolatban, és azt írták, hogy egyrészt ezt a támogatást örökölték, mert hogy 3 pénzintézetből olvadtak össze, másrészt ők már tavaly tájékoztatták a gyermekmentő szolgálatot arról, hogy az új stratégia alapján a lejáró régebbi támogatási szerződést nem kívánják meghosszabbítani, a szervezet tehát időben értesült a szándékról és egyéb haladékot is kapott, volt lehetősége felkészülni a változásra. A bank évente több 10 millió forinttal támogatta a gyermekmentő szolgálat munkáját, ezért sem tartják elegánsnak, hogy a médián keresztül üzennek egy volt partnernek. Az MBH Bank a jövőben is évente több 100 millió forinttal támogatja a társadalmi fenntarthatóságot, valóban átlátható működő, hiteles vezetőkkel rendelkező és a szakmában elismert partnerekkel, így például évi 100 millió forintot adnak az Ökumenikus Segélyszervezetnek egy komplex programra. Nyilatkozott egyébként az ügyel kapcsolatban Magyar Péter kormányfő is, aki azt mondta, hogy mivel a magyar állam az MBH Bank résztulajdonosabb, ezért felszólítja Mészáros Lőrincet és az MBH Bankot, hogy haladéktalanul vonják vissza a mély szegénységben élő, kiváló tanulókat támogató program finanszírozását megszüntető döntésüket, és hozzák nyilvánosságra a bank 100 milliárdos székház építésének részleteit. 2 év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érhette az orosz fővárost az éjszaka, közölte a polgármester.
1: Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és közvetlen környezeté fele, ezek közül 180-at semmisítettek meg a főváros térségében. A polgármester elmondta, hogy a mentőszolgálatok a roncsok becsapódási helyszínén dolgoznak, esetleges károkról vagy áldozatokról nem tett említést. A korábbi legnagyobb támadás néhány nappal ezelőtt történt, amikor az orosz közlések szerint 600 drónt tartott Moszkva felé, és ezek közül 201-et lőttek le.
0: Oroszország következményekkel fenyegette meg az Egyesült Királyságot, miután sajtóhírek szerint brit gyártású drónokat vetettek be oroszországi célpontok ellen.
1: A Sunday Times szerint Ukrajna 2 brit cég drónjait is használta a mélycsapás kampányban. Az orosz nagykövetség közleménye szerint London az ukrajnai háború eszkalációját választja, és megbízott útján próbált kárt okozni Oroszországnak. A brit védelmi minisztérium válaszul közölte, hogy Nagy-Britannia továbbra is Ukrajna mellett áll. Ukrajna az utóbbi időszakban fokozta az orosz hadipari és energetikai létesítmények elleni nagy hatótávolságú rakéta és dróntámadásokat.
3: Időjárás jelentés.
1: Frissültek az aktuális vízállások a Dunát illetően. Paksnál, ahol kritikus a helyzet, még mindig mínusz 129 cm most a vízállása. Budapesten van egyedül pluszban 15 cm-rel, Nagybacsnál mínusz 47, Komáromnál mínusz 26, Esztergomnál mínusz 39, Bajánál mínusz 20, Muhásnál pedig mínusz 8 cm. Ami pedig az időjárást illeti, észak-keleten felhősebb, csapadékosabb idővel indul a nap, máshol több napsütésre is lehet számítani. Napközben észak-keleten további záporok alakulhatnak ki, miközben nyugat felől is megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor, délnyugaton akár zivatar is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, időnként erős lesz. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11-ig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4:11. Vasárnap hajnalban minden jel szerint elalvás okozta a 12 halálos áldozattal járó buszbalesetet. Az álmos vezetés komoly baleseti kockázatot jelent, ezért a legfontosabb, hogy lehetőleg pihenten üljünk volán mögé. A megkérdezett vezetés technikai szakértő szerint, ha a menet közben jelentkezik a fáradtság, a lehető leggyorsabban biztonságos helyen félre kell állni, mert az álmosság már elalvás nélkül is rontja a reakcióidőt. A vezetés technikai tréningek szintén segíthetnek abban, hogy a sofőrök váratlan helyzetekben gyorsabban és biztonságosabban reagáljanak. Kapitány Tiborral Kecső Richárd beszélgetett mindenről.
2: Sokszor látunk híreket balesetekről, sajnos sokszor előfordul az is, hogy valaki elalszik a volán mögött, és ebből születik a baleset. Hát mégis hogyan lehet elkerülni azt, hogy ilyen baleseteket okozunk, vagy ilyen balesetek történjenek? Mire érdemes odafigyelni? Tehát, hogyha már érezzük, hogy álmosak vagyunk, akkor már inkább álljunk félre, gondolom, nyilván az az első és legfontosabb.
3: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy lehetőleg pihenterünk be a volán mögé. Természetesen, hogyha menet közben történik az, hogy álmosak vagyunk, akkor a lehetőleg gyorsabban ott, ahol az biztonságos, álljunk félre, és pihenjük ki magunkat. Ellenkező esetben nagyon könnyen úgy járhatunk, mint ahogy a hétvégén jártak a szerencsétlenségbe, a buszbalesetbe az áldozatok.
2: Ugye itt nagyon sokszor történik az, hogy általában itt a hajnali időszak, pláne 3 és 5 óra között a legkritikusabb, amikor könnyebben el tudnak aludni az emberek. Én is vezettem már éjszaka hazafele úton, tényleg nehéz. Ilyenkor van-e mondjuk olyan, amit mondjuk akár egy ital, akár egy étel, ami segíthet, mondjuk nyilván a kávé szokott azért egy ilyen fajta löketet adni, tehát a kávé az például tud segíteni?
3: Hát minden koffein tartalmú ital, az energiaitalok is természetesen tudnak segíteni abban, hogy éberek maradjunk, de emellett fontos az, hogy hidratáljunk is, tehát hogy a víz hiánya az nagyon gyorsan fáradtsághoz vezet, tehát mindig legyen mellettünk valamilyen folyadék, hogyha hosszabb útra megyünk, még akkor is, amikor nem feltétlenek ennyire nagy a meleg, mert az, hogyha nem vagyunk hidratáltak, az szintén álmossághoz vezethet, és ugye ha álmosak vagyunk, akkor csökken a reakcióidőnk, még akkor is, amikor nem alszunk el, akkor is nagyon könnyen olyan helyzetbe kerülhetünk, amit nem feltétlenül biztos, hogy ki tudunk védeni. Ellenkező esetben akkor, hogyha nem lennénk olyan állapotban, akkor könnyen megoldanánk azt a helyzetet.
2: Mi a helyzet a délutáni vezetése, meg a napközbeni álmossága? Mert például mondjuk nekem pont a hétvégén volt az, hogy megebédeltünk, minden jó, elindultunk egy hosszabb útra, majdnem egy 2 órás útra volt szó, és azért éreztem, hogy a kajakóma, mint olyan, azért dolgozik az emberben. Ilyenkor mit lehet tenni?
3: Ne együnk annyit, tehát ez a legfontosabb, de természetesen lakjunk jól, de ne együnk annyit, hogy a kajakóma az dolgozom bennünk. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb része az, hogy kontrollálni tudjuk magunkat. Tehát amikor azt érezzük, hogy fáradtabbak vagyunk. A fáradtsággal együtt, mint ahogy már mondtam, megnyúl a reakcióidőnk, nem tudunk reagálni olyan helyzetekre, amire esetleg normál körülmények között tudnánk reagálni. Délután, hogyha egy erősebb után megyünk, azért egy kávé az mindenféleképpen segít, vagy egy energiaital. De mondom, a legfontosabb, szerintem a másik legfontosabb dolog az, hogy folyadék legyen nálunk, avval sokat tudunk segíteni, illetve abban a pillanatban, amikor azt érezzük, hogy most már nem vagyunk 100%-ig ura az autónak, abban a pillanatban álljunk félre, nehogy valami történjen velünk. Tehát a lehető leggyorsabban egy biztonságos helyet keressünk, álljunk félre, csináljunk fekvőtámaszt, dornagyakorlatokat, és csak akkor üljünk vissza a volán mögé, amikor már meggyőződtünk arról, hogy a figyelmünk az közel 100%-os tud lenni.
2: Vannak-e ilyen egyéb praktikák, amiket el lehet sajátítani? Például kamionosoktól hallottam olyat, hogy mondjuk odarakta a szájához a kulcscsomót, és amikor érezte, hogy így leesik a feje, akkor ugye kiesett a kulcscsomó. De azért az újabb autóban például már van ilyen figyelő is, hogyha lehajtod a fejed, vagy ha már nem is figyelsz oda, akkor már csipog az autó.
3: Abszolút így van, tehát vannak olyan autók, amik a fáradtságot érzékelik, abban a pillanatban húzzák félre a kormány, csipog az autó, hogyha elalszunk, akkor is próbál felébreszteni minket a kormány mozgatásával, illetve hangjelzéssel. De hát azért azt lássuk be, hogy ez az autóknak nagyon kis százaléka az, ami a mi hazánkba fut, úgyhogy akinek van ilyen, az nagy előnyt jelenthet, viszont a többiek azok még mindig a saját magukra vannak utalva abban, hogy felmérjék azt, hogy mikor 100%-osak.
2: ellenkező oldalról, tehát aki nem a vala mögött ül és elalszik, hanem a másik oldal, aki szembe jön és látja ezt, hogy érkezik a baj, mert már bekövetkezett a baj, akkor itt a reakcióidőre is nyilván azért oda kell figyelni. Mennyi egyébként egy ilyen reakcióidő erre azért, mert nem egy olyan nagy?
3: Hát ez attól függ, hogy milyen helyzetbe kerülünk. Egy átlagos ember reakció ideje cirka egy másodperc, inkább egy kicsit alatta. Tehát amíg reagálunk, tehát ez az, amíg felfogjuk azt, hogy reagálunk el valamire, és hogy utána mit teszünk, az meg abszolút a rutin kérdése, illetve az, hogy mennyire vagyunk ezen felkészültek. A legfontosabb szerintem az, hogyha azt látjuk, hogy a szembelővő jön felénk, próbáljuk meg mindenféleképpen elkerülni a frontális ütközést, mert a frontális ütközés talán a legveszélyesebb a személyi sérülésekkel kapcsolatban.
2: Ilyen jellegű helyzetekre egyébként, hát a szózás, hogy fel lehet valahogy készülni, de lehet valahogy magunkat akár tréningezni, hogy mondjuk nyilván megszereztük a jósit, az tök jó dolog, de hogy azért valahogy kicsit szinten tartsuk magunkat, kicsit így rendben legyünk?
3: Hát. Nem is az, hogy szinten tartsuk magunkat, mindenfajta közlekedés biztonsági program segít nekünk abban, hogy biztonságosabban közlekedjünk. A vezetés technikai tréningek bármilyen pályán erre abszolút acélozzák az embert. Tehát megtanítják hirtelen irányváltoztatásra, hirtelen fékezéssel való kikerülésre, tehát a vezetés technikai tréningen. Ugyanez nem kötelező nálunk, de azt gondolom, hogy ha valaki igazán felkészült szeretne menni az utakon, akkor önállóan önmagától veszélyt ilyen programokba. A cégeknél, ahol autót vezetnek, ott már a cégek jelentős része rájött arra, hogy sokkal olcsóbb egy vezetéstechnikai tréningen részt venni, mint hogy az autót utána javítatni, talán táppénzt fizetni, vagy akár súlyosabb balesetet elkerülni.
2: Hány alkalom szükséges mondjuk egy ilyen tréningen, hogy kellőképpen azért biztonságosan oda tudjunk élni a volán mögé?
3: Ez abszolút egyénfüggő. Van, aki egy perc alatt tanul megkerékpározni, van, akinek egy hónap is kevés hozzá. Tehát ez abszolút egyénfüggő, hogy ki mennyi idő alatt készül fel, meg hogy milyen szintre készül fel, ez egyéni adottság kérdése. Én azt gondolom, hogy mindenki érzi magáról egy ilyen tréning után, hogy el kéne még jönnie, illetve azok is, akik azt érzik, hogy nagyon jók voltak, azoknak is javasolt az, hogy 2-3 évente megismételjék ezt.
1: Az elmúlt percben kapitány Tibor vezetéstechnikai szakértőt hallották. 10:21 perc van, 10:30-kor mondjuk el a legfrissebb híreket a reggeli monitor végén.

0: forget it.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél 11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a reggeli monitor végén, a híreket Kecső Rihárd állította össze, és akkor a részletek. A 4iG csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban. A vállalat közleménye szerint az állammal kötött megállapodásai szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös keretek között jöttek létre. A cég arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felülvizsgálja a 4iG minden állami vonatkozású szerződését. A társaság szerint működése során mindig a magyar és uniós jogszabályoknak megfelelően járt el, és minden szükséges dokumentumot rendelkezésre bocsátanak majd. A 4iG hangsúlyozta, hogy üzletmenete folyamatos, állami szerződéseinek teljesítése pedig nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági szempontból is kulcsfontosságú.
1: Tőzsde hírek.
4: A 4iG részvényei 1,6%-os mínuszban járnak, 1565 forinttal jegyzik őket, a forgalma 627 millió forint. 4,1%-kal gyengül összességében a BUX 149.458 ponton, a forgalom 4 milliárd 37 millió forint. 2,1%-kal emelkedik a MOL, 4.980 forinttal jár, az OTP 4,1%-kal gyengül 45.800 forint, a Richter 1%-kal megy lefelé 12.870, a Magyar Telekom 4,1%-os mínuszban 2.590 forinton. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde egy enyhe 1,1%-os pluszban, a német DAX 0,5%-kal gyengül, a francia CAC-ra 0,4-del, az olasz tőzsde 0,7-del, a spanyol index viszont 1,1%-os pluszban jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1571, az euróért jelen pillanatban 364 forint 60 fillért kell adni. A kőolaj árfolyama 1% körüli emelkedésben, 91,38 $ a Brent, míg az amerikai könnyolaj 85,38 $, az aranyára 4446 dolláron. Gózon Gergely váltja október 1-től a Krizsanovics Pétert az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesi posztján. Gózon Gergely 2023 óta dolgozik a banknál, korábban az MKB banknál és az OTP-nél és nemzetközi tanácsadó cégeknél is vezetői pozíciókat töltött be. Krizsanovics Péter 2023. januárja óta látta el a tisztséget. Augusztus 20-án hajnalban mentesítő járatok indulnak Budapestről az ország több pontjára az ünnepi programok után. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a tűzijáték rövidebb lesz, utána viszont este 11-től hajnali fél 2-ig több fővárosi helyszínen utcai bulikat tartanak. A nagy lezárások miatt a felszíni közlekedés helyett a metrók használatát javasolják, amelyek éjjel fél 3-ig járnak majd. A BKK sűrűbb éjszakai buszokkal és hatos villamossal készül, a pályaudvarokról és buszállomásokról pedig mentesítő vonatok, buszok és hívek indulnak. A miniszter szerint az idei rendezvény sorozat 17 milliárd helyett 4,9 milliárd forintba kerül. Megérkezett Lengyelországba az M3-as busz baleset sérültjeinek első csoportja. A 21 hazavitt ember közül 5-nek további kórházi kezelésre van szüksége, 16-an viszont már elhagyhatták a kórházat. A lengyel hatóságok szerint további 18 sérült még magyarországi kórházban van, őket is hazaviszik, amint az állapotuk ezt lehetővé teszi. A Mezőkeresztesnél történt balesetben 12 ember halt meg, 47-en pedig megsérültek. Az áldozatok azonosítása még tart, a rendőrség pedig halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz sofőrje ellen. Új platform indul a társadalmi egyeztetésre Közhang néven. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság bevonásával átlátható javaslatok szülessenek az országot érintő fontos kérdésekben. Az első országos vita a közmédia megújításáról szól. A felületen történeteken, videókon és interaktív feladatokon keresztül lehet bekapcsolódni a párbeszédbe, miközben a rendszer rendszerezi és összekapcsolja a beérkező véleményeket.
1: Időjárás jelentés.
4: Északkeleten felhősebb, csapadékosabb idővel indul a nap, máshol több napsütésre lehet számítani. Napközben északkeleten további záporok alakulhatnak ki, miközben nyugat felől is megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső és zápor, délnyugaton akár zivatar is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, időnként erős lesz. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
4: Ez volt a reggeli monitor. Az adást M. Szűcs Péter szerkesztette. A hírek összeállításában Kecső Richard volt a segítségemre. A zenei kínálatot Bukowski József állította össze, a technikusunk Ballai Tamás volt. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, akkor M. Szűcs Péter számít a figyelmükre. További jó rádiózást!
1: A reggeli monitort hallották! Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között! Reggeli monitor! Hír és elemző műsor a 94.2-n! Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal! A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Történelmi jelentőségű per indul Kaliforniában a Meta ellen a közösségi média függőség miatt. 29 amerikai államfő ügyészei azt állítják, hogy a Facebookot

0: jelentős erőforrásokat fordított a fiatalok védelmére. Az elemzők szerint valószínűleg nem lesz nagy megítélt büntetés, amit egyébként a Meta ki tudna fizetni, de visszavetheti a tervezett beruházási költségeit, a CapEx-et. Mindenről Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallják.
1: Nyilván ez egy olyan terület, ami elég ingoványos, mert ugye elég nehéz pontosan meghatározni azt, hogy most tényleg gonosz a Meta, vagy nem gonosz, mert ugye a Meta maga ugye azt hangoztatja, hogy ő rengeteg pénzt költött el a fiatalkorúak meg a fiatalok védelmére. Előfordulhat az, hogy ha egy ekkora méretű bírságbe esik, akkor a CapEx-et azért vissza kell várni. Lehet egy negatív hatása. Nem feltétlenül az van, hogy úgy bírságolják meg, hogy csődbe is menjen a cég, adnak fizetési haladékot. Tény, hogy elég nagy méretű ez az összeg, úgyhogy azért elég érzékenyen érinteni a Metát.
0: Interaktív térképen mutatja meg a kormány, mely civil szervezetek és mekkora állami támogatást kapta 2022 és 26 között. A térképen választókerület összeg és támogatási forma szerint is lehet keresni. A kormány szerint az elmúlt 4 évben mintegy 400 milliárd forint jutott civil szervezeteknek. A cél a támogatások átláthatóbbá tétele, a kormány szerint pedig az esetlegesen politikai motivációjú szervezetek kiszűrése is. A társadalmi egyeztetésekre is indul egy platform, a Közhang néven. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság bevonásával átlátható javaslatok szülessenek az országot érintő fontos kérdésekben. Az első országos vita a közmédia megújításáról szól. A felületen, történeteken, videókon és interaktív feladatokon keresztül lehet bekapcsolódni a párbeszédbe, miközben a rendszer rendszerezi és összekapcsolja a beérkező véleményeket. A forrási csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban. A vállalat közölte, hogy az állammal kötött megállapodásai szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös keretek között jöttek létre. A cég arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felülvizsgálja a forrási minden állami vonatkozású szerződését. A társaság szerint működése során mindig a magyar és uniós jogszabályoknak megfelelően járt el, és minden szükséges dokumentumot rendelkezésre bocsát a vizsgálatokhoz.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti érték tőzsdén a Bux Index jelenleg 4,1%-ot gyengül 149.458 pontra. A részvénypiac forgalma 5,1 milliárd forint. A forrási, amit most már itt korábban is említettem, jelenleg 1,8%-os mínuszban 5.562 forinton. Gyengül a MOL 3,1%-kal 4.956 forintig, esik az OTP is 4,1%-del 45.820 forintra, a Richter 8,1%-os mínuszban 12.900 forinton, a Magyar Telekom tud erősödni 4,1%-kal 2.610 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 314 forintot és 60 fillért kérnek. Európában egyedül a madridi IBEX tud erősödni 2,1%-kal, a londoni FTSE is stagnál. A DAX Index Frankfurtban 4,1%-kal esik, a párizsi Kakaron 0,5%-ot gyengül. A milánoi tőzsdén 6,1%-os mínusz van jelenleg.
2: Időjárás jelentés.
0: Északkeleten felhősebb, csapadékosabb idővel indult a nap, máshol több napsütésre lehet számítani. Napközben északkeleten további záporok alakulhatnak ki, miközben nyugat felől is megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor, délnyugaton akár zivatar is előfordulhat. A szél többfelé élénk, időnként erős lesz. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A fővárosban most 21 fok van. Köszönöm figyelmüket. Hírekkel legközelebb majd 00:30-kor várom önöket. Most a folytatásban dzsungelharc következik itt a Trend FM-en, tartsanak velünk.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
3: Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést, arra számítottam, hogy a technológia csúcsairól, a mesterséges intelligenciáról és az orvosi innovációról esik majd szó. De aztán valahogy eszembe jutott az orvosi

0: Ebben a gyógyítást nem szakmának, tudománynak, hanem művészetnek, arcnak hívják. És ez megnyitotta a kaput, amelyen most is beléphettek. Vendégem professzor dr. Hangodi László, az Uzsoki Kórház ortopéd-traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Geniform AI alapító társtulajdonosa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, beszélgettünk, és szóba került egy neves kollégája, Perner professzor úr. És ővele korábban beszélgettünk, és volt egy tulajdonképpen szomorú mondata. Az orvoslás régen művészet volt. Ha jól tudom, az orvosi eskü latin változata, hát ugye sokszor alakult, az is arsként, művészetként hivatkozik a hivatásra. Ön hogy éli meg, művészet, vagy inkább mondjuk így technológia?
1: Hát én úgy gondolom, hogy az utóbbi évtizedekben különösen nagyon sokat változott a világ, és nagyon sokat fejlődött az orvostudomány, és ez óhatatlanul a technikai irányokba is viszi a szakmát. A tudományos oldala a medicinának szintén megkívánja azt, hogy bizonyos szakmán kívüli, tehát medicinán kívüli ismeretekkel is rendelkezünk. Ennek megfelelően a klasszikus hivatkozott művész jellegű arca az orvostudománynak, illetőleg különösen a gyakorló orvosnásnak, az egy picikét háttérbe szorult, de én azt gondolom, hogy kikapcsolhatatlan egy modern gyakorló orvos, és különösen egy kutatónak a tevékenységéből vagy az arculatából az, hogy egy pici művészi oldal is szerepeljen ebben. Alapvetően az evidence-based medicina világában élünk, tehát minden, amit állítunk, minden, amit hirdetünk, minden, amit tanítunk, az megfelelő tudományos alapossággal, megfelelő bizonyítékokon kell, hogy nyugodjon, de ez nem jelenti azt, hogy a kutatásnak vagy a gyógyításnak különböző fázisaiban ne lenne szükség egy művészi intuícióra. És én azt gondolom, hogy ez a művészi intuíció, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ha az ember bármi újat hozzá szeretne tenni a meglévő ismeretanyaghoz, de elengedhetetlen ahhoz is, hogy ezt a már meglévő ismeretanyagot megfelelően tudja a napi gyakorlatban kezelni.
0: Hát meg talán a betegekhez is kell, nem tudom, hogy ez művészi intuíció, de hogy egy műsorban láttam, azt mondták önről, hogy minden beteghez van két jó szava. De egy biztos.
1: De legalább egy.
0: De legalább egy biztos. És ugye általában a beteg oldalról tudom azt mondani, vagy hát én betegként találkozom orvossal általában, hogyha találkozom, hogy nagyon jó érzéssel tölt el, ha az orvos olyat tud mondani, ami nekem szól. Nyilván egy orvosnál, hát ön úgy tudom, hogy nem tudom, én nagyon sok műtétet végez, tehát az ideje szűkös. És mégis, ha megszólít egy beteget, ami személyesen, de abból ahhoz kell intuíció, hogy szólunk bárkihez is.
1: Ez így van. Én azt gondolom, hogy ha nem vagyok talán nagyon nagyképű, ha azt mondom, hogy így 41 néhány év praxis után azt gondolom, hogy amihez leginkább tehetségem van, az a gyors kapcsolatteremtés. Tehát az, hogy ha bejön egy első pillanatban még idegen ember a problémájával hozzám, és ő természetesen a problémáját éppen a szenvedései miatt terjengősen kívánja előadni, akkor nekem, akinek pedig a másik oldalon az idővel gazdálkodnom kell, hogy legyen egy olyan képességem, amivel néhány szóval, néhány mondattal tudok olyan szintű bizalmat teremteni, ami feloldja őt is, és felold engem is afelől, hogy közben merjek kérdezni. És én azt gondolom, hogy ha nekem valamihez volt tehetségem a gyakorlati orvoslásban, akkor talán ehhez valamennyi tehetségem volt, és ez egy nagy szerencse. Tényleg nagy szerencse, mert egyrészt az időmmel tudok így gazdálkodni, egységnyi idő alatt több beteggel tudok foglalkozni, másrészt egy komfortérzetet tudok kelteni a betegben. És ugyanez a helyzet a kontrollvizsgálatok alkalmával is. Tehát akkor, amikor egy műtét után a beteg jön egy 6-7-es kontrollra, vagy egy 3 hónapos kontrollra, akkor is nagyon sokat számít az, hogyha az ember kicsit ráérez az ő egyéniségére, és tud valami olyan kérdést, vagy esetleg olyan mondatot mondani, ami számára is oldja ezt a feszültséget.
0: Ez honnan jött egyébként? Ez így észrevette magában?
1: Egy idő után igen. Én valahogy úgy látom, és most itt vonatkoztassunk el a saját személyemtől, de tulajdonképpen én se vagyok ebben kivétel, hogy az ember, ahogy halad előre az időben, megszerzi ezt a képességet. Általában a fiatal orvosok sokkal többet beszélnek, mint az idősebb orvosok.
0: A betegekkel?
1: A betegekkel. Vagy a kollégákkal? Nem, a betegekkel. A betegekkel, mert nehezen tudnak elvonatkoztatni attól, hogy amikor el akarnak magyarázni valamit, akkor a saját teljes tudásukat akarják átadni. Aki már egy kicsit rutinosabb, az pedig tudja, hogy a probléma megoldása szempontjából mik azok az ismeretek, amit a betegnek tudni kell, mi az, ami az ő döntéséhez, mert azért ő is döntési helyzetben van, az ő döntéséhez elengedhetetlenül szükséges, és akkor nem szórja szét a figyelmét azokkal az információkkal, amiket nem is tud feldolgozni szegény, amikor jön, és a saját sorsáról érdeklődik, és a saját sorsá vonatkozásában érez egy aggodalmat. Tehát olyankor tudni kell azokat az információkat megadni, amik feltétlenül szükségesek, de amelyek nem is viszik félre a fókuszt.
0: És akkor így ezzel tulajdonképpen nem türelmetlen a beteggel, ha jól értem.
1: Én azt gondolom, hogy nem, és ugye mindenhol, most már az én szakmámban is a minőségbiztosítás egy folyamatos kérdés, és a minőségbiztosításon belül ugye folyamatosan monitorozzák a betegeket, különösen egy magánklinikán. Tehát folyamatosan anonim kérdőíveket töltenek ki, hogy most hogy volt megelégedve, megkapta a szükséges információkat. És én szerencsés vagyok, azt gondolom, mert rám nem szoktak panaszkodni, hogy egyáltalán nagyon nem figyelek oda, vagy nagyon rövid időt beszélek, pedig rövid időt beszélek, csak az alatt a rövid idő alatt köszönhetően a kapcsolatteremtő készségemnek egy viszonylag barátságos szituáció alakul ki.
0: Hát egy HR-es azt mondaná, hogy minőségi idő, és ugye vannak introvertált orvosok is, ahogy minden emberben van introvertált, meg kevésbé introvertált ember. Hogyan kapcsolódik egyébként ön az emberekhez?
1: Hát a napi munkám során abszolút a probléma megoldás szintjén. Ugye az én szakmám ortopéd trauma.
0: Bocsánat, ezt meg kell, tehát igen? Nyilván közhelyes kérdés, de hogy a probléma, azt említette, hogy a probléma megoldás szintjén. Szóval önnek ezzel az együttérzéssel mi a viszonya? Ugye szokták mondani, nem szabad a betegekkel együttérezni, mert akkor elsüllyedek vele együtt. Igen. A problémával, igen. De azért szerintem ez nem teljesen igaz, mert hiszen emberekkel van szó, tehát ez egy kényes egyensúly, ezt hogy tudja megoldani?
1: Nagyon jó a kérdés. Kezdjük onnan, hogy az én szakmám a medicinán belül, tehát a mozgásszervi sebészet, ez az én szakmám, ortopédia és baleseti sebészet, egy viszonylag szerencsés terület, mert mi a betegeknek a nagy részét meg tudjuk gyógyítani. A hozzánk fordulókat igen magas arányban egy megfelelő elégedettségi szintre tudjuk eljutatni. Tehát, hogy úgy mondjam, sikerszakma.
0: Win-win szituáció.
1: Igen. Tehát egy sikerszakma szemben egy szintén nagyon áldozatos munkát végző onkológiával, egy onkosebésszel szembe, aki az egyik oldalon a betegeknek az életét menti meg, de azért talán nem olyan arányban tud eredményes lenni, mint amilyen eredményesek tudunk mi lenni. Magyarul mi egy viszonylag kellemesebb közegben dolgozunk. Egy másik tényező az, hogy a mi műtéteinknek egy jelentős része relatíve rövidebb műtét, mint egy onkosebészeti kiterjedt hasi beavatkozás például. Ennek megfelelően időarányosan mi több beteget tudunk ellátni, nagyobb sikerélményt tudunk a betegnek nyújtani, ennek megfelelően több örömet kapunk vissza. És itt jön az a kérdésére a válasz, hogy mennyire lehet involválódni a sikerekben, a kudarcokban, a kételyekben, az elégedetlenségben, és néha az indokolatlan kritikákban is. Tehát ezekre mindre reagálnunk kell, és én azt tudom mondani, hogy én akkor érzem, hogy fáradt vagyok, amikor a betegnek az örömével és a lelkendezésével is nehezen tudok azonosulni. Természetesen egyrészt viselkedem, másrészt megélem azért valamilyen szinten minden betegnek, még a legismeretlenebb betegnek is a helyzetét, de amikor azt érzem, hogy fáradok, akkor azt veszem észre, hogy nem csak a szinte, hogy úgy mondjam, ok nélkül kételkedő beteg, akibe önteni kell az energiát, aki ugyanazt a kérdést teszi már fel harmadszor egymás után, nem csak avval nehezebb viselkednem, hanem azzal is, aki megjön és azt mondja, hogy doktor úr, hát sose volt ilyen jó, és hogy ilyen jó, meg olyan jó, meg hogy elmentem, és az unokámmal fociztam, és tehát ezekkel is néha, tehát elfárad az ember. Tehát
0: hát van úgy, hogy elegünk van az emberekből, nem amikor fáradtak vagyunk.
1: Van. Ezt általában otthon szoktam mondani, hogy már most egy kicsit már elegem
0: és
1: van
0: az emberekből. És akkor hagyja a családja?
1: Megértik. Hát orvos családban dolgozom, a gyerekeim is orvosok, a feleségem is orvos, a szüleim is orvosok voltak, tehát megértik, mindenki hasonló szituációban él, és tudják azt, hogy amikor kicsúszik az embernek a száján otthon egy ilyen mondat, hogy nem szeretnék ma már embert látni, akkor azt nem részvétlenségnek, vagy nem szívtelenségnek tartják, hanem fáradtságnak.
0: A civilek sokszor mondják, talán az orvosok is, hogy ez egy hivatás. Ez egy ilyen megemelő szó. Sokan talán azt látnák különbségnek, hogy a hivatás az deklaráltan sok-sok lemondással jár. Míg a szakma 8-től 5-ig tart.
1: Igen, lehet egy ilyen megközelítés.
0: Tehát a hivatásnál sosincs vége, nincs munkaidő.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok igazság van. A hivatás a mi szakmánkban ezt a kifejezést használtam, a mi műfajunkban a hivatás az, amikor már nem csak önmagamért és közvetlen az ellátott betegeimért, akikkel konkrét kapcsolatban állok, azokért mondok le valamiről, hanem távlati céljaim is vannak, és ilyen például a kutatás. Ilyen például annak, akinek az oktatása, hivatása, ilyen az oktatás is. Tehát ahhoz, hogy valaki jó oktató legyen, ahhoz nem elegendő az ismereteket megszereznie, hanem az ismeretek átadásának a képességét is állandóan ápolni kell.
0: És szeret tanítani, tanárnő?
1: Szeretek, őszintén szóval kutatni jobban szeretek. Még inkább árnyalnám ezt az egészet. Ugye a munkám a feladataim közé tartozott és tartozik az egyetemi, a graduális oktatás. Nem mondom azt, hogy a graduális oktatás önmagában nem jelent nagy örömet vagy kihívást, de azért ennél egy posztgraduális képzés, tehát egy szakorvos képzés, vagy egy továbbképzés, az egy emelt szintű oktatási feladat, sokkal inkább, és ami a legmagasabb szintű feladat, amikor az ember elhagyja ezt az országot, és különböző nemzetközi fórumokon nem csak tudást ad át, hanem megvitat dolgokat, konfrontálódik adott esetben. Ezek szerintem a legmagasabb szintű kihívások. Ezek engem mindig rendkívüli módon vonzottak. Nem csak azért, hogy magasztos kifejezést használva a hazámat képviseljem, azért is, de őszintén szóval ez érdekelt leginkább.
0: De amikor egy ilyen mondjuk ilyen szakmai diskurzusban bocsátkoznak is nemzetközi mezőnyben, igen, akkor gondolom a szakmai ügyekre harap rá, ha szabad ezt a profán kifejezést használni.
1: Abszolút, igen. Hát az én szakterületem az alapképzettségemen és az alapszakmámon belül, tehát a mozgásszervi sebészeten belül, én elsősorban sportsebészettel, izületi porcfelszínek helyreállításával, szalagsebészettel foglalkozom, valamennyire endoprotetikával is, de amiben az gondolom, hogy nemzetközi szinten igazán szóba jövök és jegyeznek, az mindenképpen a porcfelszín képzés.
0: Ez a bizonyos mozaik plasztika,
1: hát ez egy innováció ezen belül, ugye ez a porcfelszín képzés, ez alapvető.
0: Mesél egy picit róla, hogy mi is értjük.
1: Mesélek. Van egy olyan fajta porc károsodás, amit úgy hívunk, hogy kis és közepes méretű defektus. Nevezzük a nevén, ez egy ilyen 1-től 3-4 négyzetcentiméter nagyságú felületet érint, aminek a pótlása és biológiai értelemben teljes értékű kezelése átültetéssel oldható meg. Úgy.
0: Tehát ezt a bőrgyógyászatban is csinálják, hogy a hasonló tehát az emberből levesznek az épp területből, átültetik a sérült területre.
1: Így van, csinálnak ilyet. Maradjunk most konkrétan annál az első ízületnél, ahol ezt elkezdtük alkalmazni, a térdízületnél. A térdízületnek vannak olyan területei, ahol van porc, de nincs terhelés. Ezeket hívjuk nem terhelő felszíneknek. Ezek praktikusan széli zónák, és ezekről a területekről el lehet venni porcot.
0: Egy kis tartalék, a természet létrehozott tartalékot.
1: Így van. Ezekről a területekről el lehet venni porcot, és be lehet ültetni oda, ahol a terhelés van, és ahol a károsodás van. Mivel a károsodott résznek az alakja nem feltétlenül egyezik az adóterülettel, ez vonta maga után azt a technikai újítást, amiről az eljárás a nevét is nyerte, mozaikplasztika, hogy apró darabokat veszünk el a szélről, és ezeket ültetjük be. Ha ez nem elegendő, erre akkor egy másfajta műtéti megoldás kell, akkor jön szóba az, hogy halottból veszünk porcszövetet.
0: Igen, erre alapult a startup, igen, ha jól tudom, ez a Genuform AI, igen, startup, hogy megvizsgálják ezeket a halott emberekből kivett szerveket, vagy szervrészeket, nem tudom, a porcot minek hívják, nem gondolom.
1: Szövetnek.
0: Szövetnek, igen. Bocsánat, nem szervnek. Ezeket a szöveteket, és az AI abban segít, hogy ezeknek a szöveteknek az alakja legjobban egyezzen azzal, akinek be akarják ültetni.
1: Igen.
0: Ez a magyar startup, igen, hogy úgy
1: mondjam. Igen. Lépjünk egyet tovább, ha már itt egy ilyen kiterjedt porcfelszínképzési
0: szemináriumba
1: mentünk bele. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy a mozaik plasztika mire jó, a kicsi és a közepes méretű defektusokra, és most eljutottunk oda, hogy de mi van, hogyha nagy a defektus. Ha nagy a defektus, akkor valóban szóba jön az, hogy kadáver donorból vegyünk el anyagot. A kadáverből kinyert szövetnek, porcszövetnek, annak ugyanúgy csontalappal kell rendelkeznie, mint ahogy a mozaik plasztikánál is az átültetett. Ez annyit jelent, hogy ugye az ízületi porc az egy 3-4-5 milliméter vastag burkolat, de ez alatt csont van. Uh-huh. És önmagában a porcot nem lehet átültetni, mert a porc nem tapad meg.
0: Csonttal együtt kell átültetni.
1: Csonttal együtt kell, valamennyi csonttal együtt kell, mert a csont a csonthoz jól gyógyul, és ott akkor remény van arra, hogy az átültetett porc is stabil.
0: Most néhány perc szünet következik, aztán folytatjuk professzor dr. Hangodi Lászlóval.
2: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 11:30 van, a mikrofonnál Kecső Rihárd, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Újra korlátozás nélkül közlekednek az érkező és induló járatok a katániai repülőtéren. Az Etna kitörése miatt 6 napig voltak fennakadások, több ezer turista rekedt Szicíliában. A repülőtér készenléti szintje továbbra is közepes marad. Az év eleje óta több mint 505 ezer hektár terület égett le az Európai Unióban augusztus 5-ig. Ez jóval meghaladja a tavalyi év azonos időszakának 379 ezer hektáros értékét. A legnagyobb tüzek főként Spanyolországban és Franciaországban pusztítottak, de Horvátországban is súlyos erdőtüzek voltak. A szakértők szerint a gyakoribb hőhullámok és a szárazság miatt Európa egyre több részén nő a tűzveszély. Gózon Gergely váltja október 1-től Krizsanovic Pétert az MBH Bank stratégiáját és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesi posztján. Gózon 2023 óta dolgozik a banknál, korábban az MKB banknál, az OTP-nél és nemzetközi tanácsadó cégeknél is vezető pozíciókat töltött be. Krizsanovic Péter 2023. januárja óta látja a tisztséget. Augusztus 20-án hajnalban mentesítőjáratok indulnak Budapestről az ország több pontjára az ünnepi programokat követően. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a tűzijáték rövidebb lesz, utána viszont este 11-től a hajnali fél 2-ig több fővárosi helyszínen utcai bulikat tartanak. A nagy lezárások miatt a felszíni közlekedés helyett a metrók használatát javasolják, amelyek éjjel 2:30-ig járnak majd. A BKK sűrűbb éjszakai buszokkal és 6-os villamossal készül a pályaudvarról, és a busz végállomásokra pedig mentesítő vonatok, buszok és hívek indulnak. Rendkívüli támogatást kapnak a cseh gazdák a súlyos aszály miatt. A prágai mezőgazdasági minisztérium több mint 3,8 milliárd koronás, vagyis mintegy 61 milliárd forintos segélycsomagot készít elő. A támogatást a gazdák várhatóan a jövő év első felében kapnak meg. Az állattenyésztők takarmányhiánnyal küzdenek, a gabonát és kukoricát termelő vállalkozások hozamai pedig jóval elmaradnak a korábbi évektől. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy több gazda már állatainak eladására kényszerült. Egy diák lelőtte egyik társát, két másikat pedig megsebesítette egy középiskolában a Fülöp-szigetek déli részén. A támadás a Zamboangai Egyetemhez tartozó iskolában történt, ahol a lövöldöző egy tanteremben nyitott tüzet, majd magával is végzett. A rendőrség szerint a támadó 45-ös kaliberű pisztolya volt felfegyverkezve, testkamerát viselt, és élőben közvetítette a lövöldözést. Az iskolában felfüggesztették az órákat, a diákokat kimenekítették az épületből. Az elnök elítélte a támadást és alapos nyomozást rendelt el, különösen annak kiderítésére, hogyan kerülhetett fegyver az iskolába.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-kal csökkent 149.292 pontra. A részvénypiac forgalma 5,4 milliárd forint. A vezető részvények között a Telekom erősödik egyedül 1%-kal 2602 forintig, a MOL 4%-os mínuszban 4952 forinton, az OTP szintén 4%-kal gyengül 45800 forintig, a Richter pedig 1%-ot esik 12870 forintra. 2,5%-os mínuszban a Forage 1550 forinton, akik jelezték, hogy együttműködnek a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban. Közölték, hogy az állammal kötött megállapodásai szabályosak és tisztességesek, és a magyar emberek számára előnyös keretek között jöttek létre. A cég arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felülvizsgálja a Forage minden állami vonatkozású szerződését. Erről részletekben a miniszterelnököt hallják.
3: Ha esetleg úgy érzik, akár a Forage, akár más neres vállalatok vezetői és nagy tulajdonosai, hogy az átfogó kormányzati és hatósági vizsgálat bűncselekményeket fog feltárni, akkor egyszerűen csak utalják vissza a magyar államkincstárnak a náluk maradt, felejtett 100 milliárdokat, és fejezzenek be minden olyan tevékenységet, ami nem a magyar állam vagy a magyar emberek érdekeit szolgálná. Ne próbáljanak pénzt, vagyonelemet, vagy bármilyen eszközt kimenekíteni, átruházni vagy eltüntetni. Figyelünk!
0: Időjárás jelentés.
2: Napközben északkeleten záporok várhatóak, miközben nyugat felől is megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor, délnyugaton akár zivatar is előfordulhat. A szél több felé élénk lesz, a hőmérséklet pedig 23 és 29 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb délben várom Önöket, most a folytatásban Dzsungelharc.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
4: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Hangodi Lászlóval, az Uzsoki Kórház ortopéd traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosával, az MTA rendes tagjával. A zene előtt arról beszéltünk, hogyan lehet gyógyítani a viszonylag kiterjedt porckárosodást. Ehhez már donorból származó épp porcot kell használni, ám ez már csak csonttal együtt lehetséges.
5: Transplantológusoknál mindig probléma, hogy a szövet, szervek illeszkednek-e az adott beteg immunrendszerét. Ez egy komoly...
6: Így van, csak itt az illesztésnek kérdés. Nem immunológiainak kell lenni, mert az a szerencsénk van a többi sebészeti szakmával szemben, akik májat, vesét, szívet, tüdőt ültetnek át, hogy nekik egy komoly probléma az immunológiai egyeztetés. Igen. A mi szakmánkban, ha porcot csontalappal ültetünk át, akkor a porcnak semmiféle immunológiai tulajdonsága nincs, mivel a sejtek, amik az immunválaszt kiváltanák, azok a porc alapállományban vannak benne, úgy, mint ahogy a borostyánban benne vannak azok a kis apró részecskék, és ezért nem találkozik a keringéssel, tehát immunválaszt nem vált ki. A csont részben abban valamennyi sejtes elem található, de azt egy megfelelő technikai metodikával, egy ilyen jetlavásnak hívjuk, tehát egy ilyen pulzáló folyadék öblítéssel el lehet maradéktalanul távolítani, és egy ilyen módon kinyert blokkot, tehát aminek a teteje
5: tehát
6: porc, az alja csont,
5: semleges lesz a blokk.
6: Az gyakor. Semleges lesz immunológiai szempontból. Igen ám, de az ízfelszíneknek megvan az a tulajdonságuk, hogy ezek a legkülönfélébb alakú, domborulatú, homorulatú felszínek, magyarul, hogyha egy blokkban szeretnék átültetni, tehát ha nem mozaik plasztikát szeretnék csinálni, hanem egy nagyobb felszínt szeretnék átültetni, akkor ott annak különös jelentősége van, hogy az pontosan passzoljon oda. És amikor úgynevezett oszteokondrális allograft transplantációt végzünk, mindjárt
5: ez elmondom. Csodálatos, a zenéje nagyon szép.
6: Mindjárt elmondom, hogy ez micsoda. Amiről eddig beszéltünk, tehát amikor kadáver donorból nyert porcot szeretnénk átültetni a csontalappal, akkor különös jelentősége van annak, mivel ez egy nagyobb darab, hogy az pontosan passzoljon. Amikor ezeket a műtéteket elkezdték csinálni a világon, és ezt nem mi kezdtük el, tehát mi ezt csak követtük, tehát oszteokondrális allograf transplantációt, tehát amiről most beszélünk, ezt már csináltak évtizedekkel ezelőtt is, nagyon keveset a technikai problémák miatt, akkor ezt a sebész mindig úgy ránézésre próbálta megoldani, hogy hát itt van ez a defektus, itt van ez a térd, a kadáveré, hát talán ez fog ide jól passzolni.
5: Szemmérték, pusztán szemmérték.
6: Szemmérték.
5: Ahol milliméterek számítanak.
6: Így van, szemmérték, és megfelelő műszerezettség hiánya is gátolta ezeknek a műtéteknek az elvégzését. És amikor mi ebbe az irányba elkezdtünk kutatni, akkor egy megfigyelésünk az volt, hogy ha lerövidítjük az időt a kivétel és a beültetés között, az javítja az eredményeket, mert az javítja a porszsejt túlélést, de nagy szükség van arra is, hogy ez jól passzoljon.
5: Tehát nem lehet csak úgy hip-hop beültetni.
6: Így van. Nagyon tehát jó lenne egy olyan technika, ami megmondja nekünk, hogy pontosan melyik részt és hová kell beültetni. És akkor találkoztam én kollégámmal, barátommal, Szoldán Péterrel, aki már akkor nagyon otthon volt a mesterséges intelligencia fejlesztésben, és fölmerült a részünkről az az igénypont, hogy jó lenne egy olyan metodika, ami felismerné a porcfelszínt, egy porcfelszínnek az MR képét, és a recipienst és a donort ennek a segítségével tudnánk egymáshoz hasonlítani. Most azok a betegek, akik nagy, kifejezetten nagy porcfelszín defektussal, vagy esetleg nem is csak porcdefektussal, hanem az alatta lévő csont hiányával is küzdenek, azok általában várnak erre a műtétre, tehát az ő vizsgálati leleteik, az ő MR képeik, azok a birtokunkban vannak. Amikor történik egy donáció, és alkalmunk van arra, hogy egy kadávernek a térdéből porcot távolítsunk el, akkor arra is lehetőségünk van, hogy erről készítsünk egy MR vizsgálatot. És hogyha az egyik adathalmazt összehasonlítjuk a másikkal, akkor megvan az elméleti lehetősége annak, hogy ki tudjuk választani azt, hogy ez a térd mely recipienseknek a megoldására volna a legalkalmasabb. De ehhez kellett a mesterséges intelligencia, egy olyan program, ami az MR képeken felismeri a porcot, felismeri annak a porcnak a térbeli és topográfiai vonatkozásait, és amely emberi képességeknek a kizárásával tud összehasonlítást végezni.
5: Miért kell kizárni ebből az emberi képességeket?
6: Hát azért, mert nem tudja senki fejbe tartani.
5: Túl sok adat.
6: Persze.
5: Igen, és azért is kérdezem, mert ugye ön életműdíjat kapott. Abban a méltatásban azt mondták, hogy hát igen, Hangodi professzor az az ember, aki ennek a szakmai hátterét adja, az emberi töltetét, és bennem felvetődött az a kérdés, hogy oké, sokan félünk a mesterséges intelligencia leendő uralmától, de itt a példa, ember nélkül, a szakértelm nélkül mindez csak eszköz. Ez az ön cégében igen, mutatkozik
6: igen,
5: meg.
6: Igen, tehát nem lehet a történetből kihagyni sem az indikáló sebét.
5: Szaktudását nem lehet kihagyni.
6: Igen, ezt nem lehet kihagyni, de ez egy olyan technikai lehetőség, ami segít abban, hogy a legjobb döntést hozzuk meg. Azelőtt is meghoztuk ezeket a döntéseket, csak azelőtt ezeknek a döntéseknek a hiba aránya, vagy a pontossága az alacsonyabb volt. A mi esetünkben ez a mesterséges intelligencia, ami felismeri a porcot, ez egy konkrét igény által fejlesztett mesterséges intelligencia volt, de én mindig azt mondtam, a már idézett Szoldán Péternek, aki segített ebben, és aki ennek a informatikai hátterét adja, hogy azon túl, amit mi vártunk ettől a mesterséges intelligenciától, ez még nagyon-nagyon sok mindenre lesz használható. Használható lesz arra, hogy bizonyos porcbetegségeket fölismerjen, használható lesz arra, hogy bizonyos terápiáknak az eredményeit kontrollálni tudjuk a posztoperatív képeken, használható lesz rengeteg mindenre, még akár protézis tervezésre is, mert ugye az endoprotetikai fejlesztés is abba az irányba megy, hogy próbálja a biológiát közelíteni, hogy minél jobban hasonlítson. Igen, így van. Tehát erre is jó lehet. Tehát én azt gondolom, kicsit nagyképűen, hogy mi ezzel csak egyfajta kaput nyitottunk ki egy további fejlődésnek. Azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban ez a mesterséges intelligencia már tudja azt iszonyú nagy pontossággal, amire nekünk szükségünk van, de lesznek olyanok, akik majd ezt más irányba fogják fejleszteni, és én azt gondolom, hogy ahogy én visszatekintek a saját szakterületemre, hasonló a helyzet ezzel, mint volt 30 évvel ezelőtt a mozaik plasztikával. A mozaik plasztika is azon túl, hogy egy olyan eredményt, egy olyan gyakorlati eredményt produkált, amit ma is használunk, azon túl új porcfelszín képzési eljárások kutatásának az irányait is kinyitotta.
5: 40 éve dolgozik a Tuzsokiban. Sehol máshol nem dolgozott. Ennyire hűséges?
6: Hát igen. Igen, én azt gondolom, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy én hát hűséges voltam ugye az országhoz, hűséges voltam a szakmához, és ezen belül hűséges voltam az első munkahelyemhez.
5: Hát ilyen nem nagyon van, hogy manapság 40 évig egy helyen dolgozik. Ez már kuriózumnak számít.
6: Nem tudom, hogy mi az országos átlag, azért azt büszkén mondom, hogy most én idén 25. éve hogy is? Nem is 25. De. Jövőre lesz 25. éve, hogy osztályvezető vagyok, és én arra nagyon büszke vagyok, hogy a munkatársaimnak a zöme, annak ez az első munkahelye, az időseké is. Tehát sokan dolgozunk ott. Tehát ehhez sok minden kell. Kell ahhoz, hogy tényleg, ahogy említettem a beszélgetés korábbi részében, hogy ez egy sikeres szakma, ez egy jó munkahely, és ez egy jó közösség volt. Amit én az előző főnökeimtől megörököltem, az az, hogy amikor én oda kerültem a Dzsokiba, akkor ez már egy nagyon jó baráti, családi közösség volt, ez az osztály, és büszke vagyok arra, hogy ezt meg tudtuk tartani. És akkor teltek, múltak az évek, jött egy-két siker, nemzetközi elismerés, ami kinyitotta a kaput a kollégáimnak is, nem csak én nekem, és jó leső érzés az, hogy ennek ellenére olyanokkal tudok együtt dolgozni, akikkel 40 éve, 30 éve, 20 éve dolgozom együtt, de én tulajdonképpen azt mondom, hogy a mai világban arra is büszke lehet az ember, hogyha egy fiatal 10-15 éven keresztül meg tud tartani. És erre ez a kórház ez alkalmas volt. Ebben nem abban, hogy én ezeket a hűségszinteket tudtam produkálni, abban én nem a saját emberi nagyságomat látom, hanem az, hogy tényleg jó közegbe kerültem, szerencsés is voltam, tehát a kutatási vonalon én kifejezetten szerencsésnek éreztem magam, mert én kitalálhattam volna hasonló kariberű, hasonló nehézségű más eljárást, vagy metodikát, amit esetleg egy-két év alatt túl lépett volna a világ, vagy ami kevésbé lett volna népszerű, tehát ugye miről van szó? Az életkor előre haladtával előbb-utóbb mindenkinek lesz valami mozgásszervi problémája. Magyarul óriási a merítés, tehát óriási a betegek oldaláról az érdeklődés is, tehát bármi, ami ebben a szakmában történik, az kiemelt figyelmet kap.
5: Igen.
6: Hát ez kiemelt figyelmet kap. Tehát ha megyünk az utcán, és találkozunk 10 szembe jövő emberrel, akkor, és megkérdezzük, hogy hallott-e már a térprotézisről, vagy a csípőprotézisről, vagy a porcátültetésről, a zöme azt fogja mondani, hogy igen. És hogyha ugyanezeket az embereket megkérdezzük, hogy a policisztás veséről hallottak-e már, akkor nem biztos, hogy kettő is van közöttük, aki azt mondja, igen. Hogy igen. Tehát fókuszban vagyunk, ráadásul, ahogy említettem, szerencsések is vagyunk, mert azért ez egy olyan értelemben szerencsés terület, hogy a betegeink zömét meg tudjuk gyógyítani, nagyon sokon tudunk segíteni, a napi életvitelüket könnyítjük meg. Ennek megfelelően jó, pozitívak a visszajelzések.
5: Igen. Azt mondta, hogy ez egy kvázi, hát nem azt mondom, hogy sikerszakma, de olyan szakma, amiben sok a sikerélmény.
6: Így van, igen.
5: Hát akkor viszont, hogyha valami nem sikerül, akkor ez különösen így erős van. Impulzus. Ezt hogy éli meg?
6: Hát nehezen.
5: Hát, jó közegben, sikerekben között ez nem nagyon fér bele akkor a sikertelenség, igen. Ugye?
6: A pályám első részében, mondjuk vegyük úgy, hogy talán az első 20 évben sokkal több traumatológiát csináltam, és traumatológia vonatkozásában a politraumatizált, tehát a nagyon súlyos traumákat elszenvedett betegeknek az esetleges elvesztése az nagyon megviseli az embert. Az is nagyon megviseli az embert, ha valakinek olyan végtag sérülése keletkezik, ami helyreállíthatatlan és amputáció végződik a dolog, ezek nyomokat hagynak. A elmúlt 25 évben, amikor is a endoprotetikai tevékenység ennek az aránya rendkívüli módon felszaporodott, és a már több évtizede végzett endoprotetikai tevékenység folyományaként már a kilazult protézisek az idős embereken, rossz immunológiai állapotú, számos mellékbetegséggel vagy kísérőbetegséggel kezelt betegeken nem tudunk esetleg segíteni, ezek megviselik az embert.
5: Ez mit jelent egyébként? Hogy hat rá önre?
6: Hát deprimálja az ember. Tehát ezek azok, amik, hogyha ha hazamegy, akkor is gondolkodik ezeken, akkor is úgy benne van a fejébe, de amik úgy végigvonulnak egy napon. Tehát ugye mi nagyon sok beteget látunk el, mert a műtéteknek a hossza, mondom, az általános sebészettel szemben valamivel rövidebb, nagyobb számú beteggel találkozunk, és ennek megfelelően egy ilyen kontrollos napon 50-60 beteggel is találkozunk. És előfordul az, hogy az 50-60 betegből a 8. vagy a 10. egy problémás beteg, akinél érezzük, hogy nem tudtuk eddig úgy megoldani a problémáját, ahogy szeretnénk. Ő is panaszos, én is tudom, hogy itt valami szövődménnyel kell szembenézni. És akkor utána jön a következő 20-30, akinek semmi baja nincs, de közben többször is eszembe jut, hogy mit lehetne még csinálni, hogy jobb legyen neki. Tehát hál' Istennek mondom, a győzelmek száma nagyobb, mint a kudarcoké. De azért nincsen olyan szakterület, ahol nincsenek kudarcok.
5: Én csak egy pillanatra visszatérnék gondolatilag arról az együttérzésről, amiről pedzegettük az elején, hogy lehet egy orvosnak együtt éreznie, vagy nem lehet, de nekem úgy tűnik, ezt nem lehet kikapcsolni.
6: Nem lehet kikapcsolni.
5: Vagy van együttérzés,
6: igen,
5: vagy
6: igen,
5: nincs.
6: Igen. Nem lehet. Nem lehet, még akkor sem lehet kikapcsolni, amikor valakivel semmilyen vonatkozásban, hogy hétköznapi kifejezést használjak, nem jött létre a kémia közöttünk, mert nem azonos típusú emberek vagyunk, nem azonos életkorúak vagyunk, nem azonos intellektuális szinten vagyunk, de akkor is a problémával való azonosulás azért az elkerülhetetlen. Tehát az mindig működik.
5: Fiaival is dolgozik, igen. Két fia orvos, ugye a harmadik
6: műtős asszisztens, igen.
5: Műtős asszisztens.
6: Minden tud.
5: És arra lennék kíváncsi, hogy ugye nyilván sokat beszélgetnek. Meg önök orvos dinasztia. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatni.
6: Igen.
5: Mégis, mit mondana nekik, ha csak egy mondat, srácok, olyanok legyetek, vagy arra figyeljetek?
6: Az a döntés a sebészeti szakmában az indikáció. Amikor műtétet indikálunk, akkor azon túl, hogy az elvégezhető-e, mérlegelni kell azt, hogy tényleg ez a legjobb a betegnek, tényleg segít-e rajta, tényleg fel tudja-e azt dolgozni. Mert van olyan műtéti eljárás, amit a beteg nem tud egyszerűen intellektuálisan vagy habituálisan feldolgozni. Vannak olyan kombinált szalagpótlások, amiknek az utókezelését nem biztos, hogy a beteg úgy fogja végigcsinálni, mint amilyen bonyolult az a műtét, és mint amit az a műtét megkíván. Úgyhogy a döntéseken nagyon sok múlik. És ez a napi gyakorlati műtéti tevékenység során is így van, tehát az, hogy amikor haladok előre egy feltárásnál, mi az, aminek jelentősége van, mi az, amit csinálhatok gyorsabban, és mi az, aminél le kell lassítani, és meg kell állni, és meg kell fontolni.
5: Ön is így dolgozik?
6: Hogy én így dolgozom?
5: Igen.
6: Azt gondolom, hogy ha van olyan tulajdonságom, amivel vagy készségem, inkább így fogalmaznék, amivel úgy tényleg elégedett vagyok, arra azt gondolom, hogy talán amellett, hogy haladósan szeretek operálni, a döntési helyzetekben azokban jó vagyok, szerintem.
5: Hangori professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a Dzsungelharcba, és beszélgethetünk a szakmáról, meg önről is.
6: Én köszönöm szépen a meghívást.
4: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem professzor dr. Hangodi László, az Uzsoki Kórház ortopéd traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa, az MTA rendes tagja, és a Genuform AI társalapítója volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással, elszántsággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásokat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Jégort hallottátok.
0: Ez volt a Dzsungelharc. Réta Jégor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Dél van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd, jó étvágyat kívánok az ebédelőknek. Jönnek az elmúlt órák legfrissebb fejleményei. Ma kezdődik Kaliforniában a Meta technológiai világcég elleni per, amelyben 4 amerikai állam azzal vádolja a vállalatot, hogy függőséget okozó módon tervezte meg közösségi szolgáltatásait, a Facebookot és az Instagramot. A tét hatalmas, a cég elleni követelt büntetés elérheti az 1400 milliárd dollárt, ami megegyezik a Meta jelenlegi piaci értékével. Elemző szerint valószínűleg nem lesz ekkora a megítélt büntetés, amit egyébként a Meta ki tudna fizetni,

0: korúak meg a fiatalok védelmére. Előfordulhat az, hogy ha egy ekkora méretű bírság beesik, akkor a kapexet azért vissza kell vágni. Lehet egy negatív hatása. Nem feltétlenül az van, hogy úgy bírságolják meg, hogy csődbe is menjen a cég, adnak fizetési haladékot. Tény, hogy elég nagy méretű ez az összeg, úgyhogy azért elég érzékenyen érinteni a metát.
1: A Forágyi csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban. A vállalat közölte, hogy az állammal kötött megállapodásai szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös keretek között jöttek létre. A cég arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felülvizsgálja a Forágyi minden állami vonatkozású szerződését. A társaság szerint működése során mindig a magyar és uniós jogszabályoknak megfelelően járt el, és minden szükséges dokumentumot rendelkezésre bocsát a vizsgálatokhoz. Megérkezett Lengyelországba az M3-as buszbaleset sérültjeinek első csoportja. A 21 hazaszállított ember közül ötnek további kórházi kezelésre van szüksége, 16-an viszont már elhagyhatták a kórházat. A lengyel hatóságok szerint további 18 sérült még magyarországi kórházban van, őket is hazaszállítják, amint állapotuk lehetővé teszi. A Mezőkeresztesnél történt tragikus balesetben 12 ember meghalt, 47-en megsérültek. Az áldozatok azonosítása közben a rendőrség halálos tömeg szerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indított a buszsofőri ellen.
2: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 9%-kal csökken 148.768 pontra. A részvénypiac forgalma 6,2 milliárd forint. A vezető részvények között mindegyik mínuszban. A MOL 8%-ot esik 4.932 forintra, az OTP 9%-kal van lejjebb 45.590 forinton. A Richter 12.850 forintos mínuszban 4,2%-ot esik, a Telekom pedig 0,5%-kal gyengül 2.588 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 10 fillért, 1 dollárért pedig 314 forintot és 40 fillért kell adni. Nézzük, mi a helyzet Európában. A londoni FTSE jelenleg 1%-os mínuszban, Frankfurtban sincs másképp a helyzet, jelenleg 4%-ot gyengül a tőzsde, a párizsi kakaron 0,5%-ot gyengül. A milánói börzén pedig 7%-os mínuszban a mutató. Az IBEX Madridban 1%-ot erősödik.
2: Időjárás jelentés.
1: Északkeleten felhősebb, csapadékosabb idővel kezdődött a nap. Napközben azonban további záporok alakulhatnak ki, miközben nyugat felől is megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor, de nyugaton akár zivatar is előfordulhat. A szél több felé élénk, időnként erős lesz. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A fővárosban most 22 fok van. Köszönöm figyelmüket. Hírekkel legközelebb, majd 12:30-kor várom önöket itt a Trend FM-en. Most a folytatásban Lélektér Víg Vandával, tartsanak a Trend FM-en.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
3: Köszönjük a hallgatóinkat is, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor, és hát itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Egyed Brigi jóga oktató fogadta el a mai meghívásomat. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a műsor során. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, Brigi!
4: Szia és sziasztok! Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Azon gondolkodtam veled kapcsolatban, mikor jöttem ide a műsorba, hogyha így egy szónak kellene az eszembe jutnia, akkor az a természet lenne. Vagy a természetesség leginkább. Tehát így téged ismerve, meg a munkásságodat elnézve, valahogy ez az egy szó jutott eszembe, úgyhogy ennek megfelelően virágos szoknyát választottam a mai adásra, mert hogy valahogy ez a zöld, és ez a virág, meg ez a természet, ez teljesen te vagy. szerintem.
4: Hát ez nagyon nagy bók, köszönöm szépen, hogy így látsz, mert egyébként nagyon-nagyon közel áll hozzám a természet, úgyhogy ezt így sikerült egy szóban összefoglalnod.

0: hogy nagyjából mi az, ami a legfontosabb nekem.
1: Ez azért érdekes szerintem, mert ugye itt vagyunk a belvárosban. Jönnek-mennek az emberek, az autók, óriási a forgatag, pezsgés, a nyüzsgés, a hang, és ehhez képest a természet meg a természetesség elég messze áll. Na most innen eljutni oda, az egy nagyon hosszú út, és engem annyira érdekel, hogy te hogy jutottál el oda, hogy ezzel tudtál szakítani, és abba az irányba tudtál nyitni. Ugye nagyon sokan ezt nem tudják megtenni. Nem tudják megtenni a család miatt, a munkájuk miatt. Egyáltalán valahogy ebből a közegből lehet, hogy még mondjuk ki tudnának, de nem mernek kilépni. Azt gondolom, hogy ez a típusú bátorság, vagy merészség meg benned megvan, vagy megvolt. Meglehetett.
0: Szerintem még mindig megvan. Hát megpróbálom röviden összefoglalni, mert nyilván ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt. Talán úgy tudnám a legegyszerűbben mondani, hogy azt éreztem, hogy így fontosabb az életem annál, mint hogy megalkuvást kössek ebben. Főleg a Covid idején volt nagyon erős ez a hívás, akkor még bent laktam én is Budapesten, és ugye amikor mindenki beszorult a négy fal közé, akkor még inkább szembesültem azzal, hogy ez nekem mennyire nem jó, mennyire nem szeretem, mennyire nem önazonos, és mindig éreztem, hogy vágyik a szívem meg a lelkem így közelebb a természethez, sokat jártam kirándulni az erdőbe, de hogy mindig azt éreztem, hogy ez igazán nem elég nekem, hogy néha kimegyek, és akkor ott vagyok egy-két órát, hanem szeretném, hogy ez az életformám legyen. És amikor szembenéztem ezzel, hogy igazából számomra ez a négy fal közé bezárt, beton dzsungelben töltöm a mindennapjaimat című életforma, ez nem önazonos, akkor igen, kellett egy bátor döntést hozni, meg egy nagyot ugrani, hogy akkor most elindulok egy ismeretlen, egy új irányba, de hogy azért tudtam azt hiszem ezt megtenni, mert én gyakran szoktam egy ilyen technikát csinálni az életembe, hogy belegondolok az életem végességébe. Ami hát elsőre lehet ijesztően hangzik, újra és újra tudatosítja az ember, hogy hát igen, egyszer ennek a formának vége lesz. Van egy pár tíz évem ebben a testben, ebben a formában, itt a Földön, és hogyha úgy igazán ebbe belegondolok, akkor azért nagyon nem mindegy, hogy azt a pár tíz évet hogy töltem el. És ez tud egy olyan belső tüzet és erőt adni. Hát most így ez a szó jön, hogy úgy ne tököljön az ember, hanem tényleg menjen abba az irányba, ami felé menni szeretne. Még akkor is, hogyha ez kockázatos, akkor is, hogyha ez ijesztő, de hogy én azt érzem, hogy itt nincs más út, mint hogy folyamatosan keresni, hogy lehet az életem még önazonosabb.
1: Mit adtál fel ezért a választott életért? Mit csináltál korábban? A jóga is akkor jött az életedbe, amikor ezt eldöntötted, hogy akkor te, mondhatom így, önmagadat választod?
0: Hamarabb jött a jóga egyébként, szóval 21 éves voltam, amikor én elkezdtem jógát oktatni, vagyis nagyon korán érkezett meg a hivatás, meg a küldetés tudott az életembe, és nagyjából 25 éves voltam, amikor elkezdtem így szépen lassan kifelé költözgetni a városból, szóval azért ez egy folyamat volt. Először egy kisvárosba költöztem, egy picike házikóba, aztán utána átköltöztem a hegyre, ahol már így kevesebben laktak, de mindig vannak szomszédok, és akkor most per pillanat éppen az erdőben élek, ahol egyetlen egy szomszédom van az erdész, meg a szarvasok, meg a lovak, de hogy ez egy hosszú út volt, és lépcsőfokok vezettek igazából el idáig. Hogy mit kellett feladni? Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy leginkább a félelmet kellett elengedni, bizonytalanságot, meg az addigi önmagamat. Szóval minden ilyen nagy ugrás, amikor az ember hátrahagyja az addigi életformáját, és elindul valami teljesen újba, ami nem igazán tudja, hogy az hogyan is lesz, az mindig együtt jár szerintem egy ilyen kis halállal. Mert hogy onnantól már nem az vagyok, aki eddig voltam, hanem valaki új kezdek lenni, és szerintem sokszor ezért félünk a változástól is, mert valahogy ahhoz a képhez ragaszkodunk, amit önmagunkról gondolunk, meg ahhoz, amit megszoktunk, és ezért annyira ijesztő ugrani az ismeretlenbe, mert igazából nem tudjuk, hogy mi van ott. De minél többször ugrik az ember, nekem az a tapasztalatom, utána már annál könnyebb, mert én is mindig azt éreztem, hogy ugrok az ismeretlenbe, de hogy szimbolikusan van ott egy tenyér, ami aztán megtart a szakadék alján, és nem esik semmi bántódásom.
1: És mit szólt a környezeted, amikor azt mondod, hogy akkor én most ezt itt felszámolom, és megyek a hegyre, meg megyek az erdőbe, de egyedül, és én valami teljesen más körülményt választok most már az életemnek, mint ami van. Sokszor látjuk azt, hogy ha az ember elkezd önazonos lenni, az nem mindig tetszik. tetszik ám a környezetnek. Nagyon sokan azt gondolják, hogy jaj, nem gondol bele, mit éget fel, hogy fog visszajönni, hogy fogja újraépíteni. Tehát, hogy rengeteg olyan félelmi reakció érkezik a környezetből, amivel az embernek hát mégiscsak meg kell küzdenie, mert a családja meg a barátok nem feltétlenül bántásként, de mondjuk félelemből vagy féltésből ugye mondják neked, milyen vízhangok voltak, vagy milyen jó tanácsok voltak, amikor így döntöttél.
0: Érdekes, mert amikor a természetbe költözést választottam, akkor már nem voltak körülöttem olyan hangok, akik ettől féltettek volna. Az első reakció, amikor általában vendégek jönnek hozzám, és meglátják, hogy az erdőben élek, az az szokott lenni, hogy nem félsz itt egyedül. Mondom, nem, én őszintén szólva Budapesten jobban féltem, amikor bent laktam. Eddigre már szerintem látta a környezetem is azt, hogy jó döntéseket tudok hozni, és nem féltettek. Viszont amikor a jogaoktatói utat választottam, ott azért nagyon sok olyan külső hang volt még az elején, hogy hát hogy fogsz ebből megélni, hát annyi jogaoktató van már, hogy Dunát lehet rekeszteni, ez nem egy biztos, nem egy fix dolog, de szerencsére annyira erős volt bennem az ősbizalom, meg a hit, tényleg egy ilyen belső bizonyosság, hogy egyszerűen nincs más opció, én csak erre fogok menni, és nem érdekel, mi lesz. Nem tudom, hogy lesz, de azt az egyet biztosan tudom, hogy én erre szeretnék, és erre is fogok menni. Úgyhogy itt voltak ezek a külső hangok, de nem tudtak rám hatni.
1: Ha már ráhatás, milyen voltál kicsinek? Mennyire lehetett rád hatni?
0: Állítólag elég makacs voltam. Most, ahogy feltetted ezt a kérdést, rögtön az jutott eszembe, hogy már az óvodába se hagytam, hogy anyukám öltöztessen. Szóval nekem meg volt, hogy én mit szeretnék fölvenni, és akkor én azt fogom fölvenni. Úgyhogy ezért szerintem mindig meg volt ez a...
1: céltudatosság,
0: igen,
1: ez.
0: Igen, vagy makacság néha talán az is van.
1: Mit mond anyukát, hogy mit lehetett legnehezebben csinálni veled, vagy mit nem fogadtál el? Miben volt meg a magad akarata?
0: Egyébként nem voltam rossz gyerek, szóval, sőt, kimondottan jó gyerek voltam. Jó tanuló, jó magatartás, szóval úgy fontos volt nekem, hogy azt hiszem, hogy bizonyítsak a szüleimnek, hogy én jó gyerek vagyok, és jól viselkedek, de azért bizonyos dolgokban, amiben volt egy elképzelésem, abban inkább arra mentem, ami az én elképzelésem volt. Eszembe jutott még egy ilyen történet, apukám motorozott, meg motorozik a mai napig, és hiszem ilyen 7-8 éves lehettem, amikor ott állt a motor az utcán, és én a fejembe vettem, hogy én felmászok arra a motorra. Félig sikerült is, de azért csak félig, mert magamra rántottam aztán a motort, ami miatt nem tört el a lábam, de egy ilyen zöld ágtörés lett. Úgyhogy már... azért gyerekkoromban is tapasztaltam azt is, hogy oké, hogy követem a saját elképzelésemet, de azért érdemes előtte felmérni, hogy ez mekkora őrültség.
1: Igen. Ez nagyon érdekes. Egyébként mit hoztál otthonról? Van testvéred? Vagy csak te vagy ilyen nagyon céltudatos gyermeke a szüleidnek?
0: Van egy féltestvérem, egy kis húgom, aki 20 évvel fiatalabb nálam, úgyhogy én lényegében egykeként nőttem fel, és akkor 20 éves voltam, mire született egy kis testvérem. De szerintem nagyon jó értékrendet kaptam amúgy a szüleimtől, meg a nagyszüleimtől. Nagyon fiatalok voltak a szüleim, amikor én megérkeztem, úgyhogy egy picit az egész család nevelt engem, nem csak a szülők, hanem a nagyszülők is. Ami így visszagondolva, én igazából nagyon hálás vagyok ezért, mert többfajta nézőpontot, többfajta világot kaphattam ezáltal.
1: Ez a fajta belső útkeresés, ami... befoglalkozol, amit tanítasz is át tudsz adni másoknak. Ez mióta van veled?
0: Úgy indult az egész, hogy én 18 évesen költöztem fel Budapestre. Kerestem magamat. Vidéken éltem egyébként, Ajkán egy kisvárosban, ahol nem volt túl sok opció, tehát ott, ha az ember dolgozni szeretne, akkor nagyjából vagy egy gyárba tud elmenni, vagy árufeltöltőnek, és én azt éreztem, hogy valami több vár rám, és azt még nem igazán tudtam, hogy mi, de azt tudtam, hogy onnan muszáj elmozdulnom. Eljöttem egyetemre, levelezőn tanultam a jogot, meg vendéglátásban dolgoztam mellette, és ez nagyjából egy ilyen 2-3 év volt, viszont nem voltam jól. Szóval nagyon-nagyon azt éreztem, hogy úgy nem vagyok a helyemen, nem vagyok a saját közegemben, nem tudom merre tartok, nem azzal foglalkozok, amit szeretnék csinálni. És ez vitt afelé, ez a nem jól lét, ez a szenvedés, aminek volt egy fizikai vetülete, lelki vetülete, nyilván a tudati is, semmilyen szinten nem voltam jól, és ez indított el afelé, hogy keressek valamit, valami kiutat ebből az állapotból, és akkor jött, hát úgy mondom, hogy vissza a jóga, mert először 13-14 évesen találkoztam a jóga tanításával, de hát nyilván akkor úgy nem igazán értettem, meg nem tudtam azonosulni vele, de azt éreztem, hogy ez majd később jó lesz nekem, és akkor a napüdvözlet, ami az egyik leghíresebb gyakorlatsor a jógában, az volt, ami eszembe jutott. Meg volt egy emésztés segítő gyakorlatsor, mert ez a rosszul lét, vagy ez a nem jól lét leginkább az emésztésemet tette tönkre. Elővettem ezt a két eszközt, napüdvözlet, meg az emésztés segítő gyakorlatsor, és elkezdtem reggelente gyakorolni. És pár nap után igazából azt éreztem, hogy wow, hát ez durva. Valami történik. Nem tudom, hogy mi történik, de valami történik, és nem csak fizikailag vagyok jobban, hanem lelkileg is, és nem csak én vagyok jobban, hanem mintha máshogy látnám a világot is, másmilyenek az emberek, minden sokkal színesebb, mindenki kedvesebb. Szóval nagyon rövid idő alatt éreztem, hogy itt valami van. És akkor először én inkább így a fizikai oldaláról közelítettem meg a jógát, de nyilván hamar éreztem, hogy azért ez lelkileg is hat. És az első nagyon nagy áttörés az első jógatáborom volt, ahol találkoztam egy olyan szemlélettel, egy olyan filozófiával, ahol igazából azokra a kérdésekre kaptam választ, amikről nem is tudtam, hogy ezek a kérdések bennem vannak, de ezek azok a kérdések, amik amúgy mindannyiunkban benne vannak, és ott volt valami olyan felébredés élmény, vagy ráébredés élmény önmagamra, az életre, erre az egészre, ami hát egy ilyen teljes 180 fokos fordulatot hozott létre bennem, és ott érkezett meg az, hogy na jó, ezt így minél több embernek meg kell ismernie, mert mindenki ezt keresi.
1: És amikor ez megérkezett benned, akkor gondoltad, hogy akkor ebbe az irányba fogsz tovább menni, és akkor ott hagytad a jogot, vagy végül megcsináltad, elmondtad a szüleidnek, hogy akkor te most valami más szeretnél választani, mert ez így nem jó, és ezt nem akarod tovább fenntartani. De és abban a pillanatban, amikor ez mondjuk így számukra is világossá vált, hogy akkor te valamit teljesen másodat választod, mint amiben elindultál, akkor mi volt nekik a reakciók, vagy akkor volt ez, hogy hát mégiscsak olyan munkát válasz, amelyet meg lehet majd élni?
0: Igen, szerencsére azért itt is támogattak, úgyhogy nem az volt, hogy ettől tiltottak, hanem bíztak benne, hogy jó döntést hozok, de azért ott voltak azok az óvó féltő hangok, hogy biztos, hogy jó ötlet ez. És egyébként, amikor elkezdtem tanítani, az első néhány évben azért ez még nem volt annyira látványos, főleg mondjuk a családom számára. Nem látták, hogy hányan vesznek részt az óráimon, vagy például a social médiában, hogy hányan reagálnak arra, amit megosztok, hanem csak azt látták, hogy nem fejeztem be az egyetemet, nincsen nyelvvizsgám, hát nincsen egy fix 8 órás bejelentett munkám, hanem ugye elindultam egyéni vállalkozóként, és azért volt a családból, akinek ez így ijesztő volt. És egy pár év után, amikor már jobban szemmel látható volt az eredménye annak, hogy hát azért ez tényleg működik nekem, és nem csak én szeretem, hanem így másoknak is ad valamit, amit csinálok, elkezdték ezt látni, hogy oké, ez tényleg az én utam.
1: Milyen a mostani Brigi a 21 éves vagy 20 éves Brigihez képest? Ez az egész világ mit adott neked? És mondjuk milyen lett a nagyvilággal való kapcsolatod ennek a tükrében?
0: Hát sokkal tapasztaltabb, az biztos. Eltelt azóta 10 év. Szerintem mindannyiunk élete olyan, hogy van benne nagyon sok magasság, vagyis boldog pillanat, és nagyon sok mélység, ami nehéz pillanat, a mélységből való kiút, ami jó esetben magával hoz egy tanítást, egy felismerést, egyfajta változást, szóval nagyon-nagyon sokat változtam azóta. De mindig a jóga eszenciája az, amihez újra és újra visszatérek. Például pont ma reggel is volt egy ilyen pillanat, picit nehéz napom volt ma reggel, vagy hát olyan nehezen indult, és azzal szembesültem, hogy fú, itt vannak velem ezek a nehéz érzések, még érzem, hogy hat ugye az egész testemre, egy bizonytalanságot érzek, kilátástalanságot egy kicsit, és akkor ilyenkor mindig bejön az az eszencia, amit ott 21 évesen megkaptam, hogy oké, mi az élet lényege, vagy mi az én lényegem, az én lényemnek a lényege, vagyis ki vagyok én, és hogy miről szól ez az egész élet nevű dolog. És nekem, amikor erre ráviszem a figyelmem, akkor ez mindig abban segít, hogy egy picit el tudok távolodni a jelenlegi problémáimtól, mert a pillanatban minden problémát annyira halálosan komolyan veszünk, és nem azt mondom, hogy el kell bagatelizálni a problémákat, mert nyilván fontos velük foglalkozni, de amikor túlságosan bevonódunk a gondokba és a gondolatokba, nem véletlen szerintem, hogy a gond és a gondolat az így egy tőről fakad, tehát sokszor a gondolataink okozzák a gondot, meg a problémát, és hogyha ebből egy picit ki tudok szakadni, és el tudok tőle távolodni, egy magasabb nézőpontból ránézni, hogy most igazából amúgy mi is a bajom? Most tényleg valós probléma van, vagy csak túl komolyan veszek valamit, amit egy picit úgy tekinthetnénk úgy is rá, hogy oké, ez most egy játék. Itt most van egy feladat, amit meg kell oldani, mert azok mindig lesznek. Én azért bevallom őszintén, hogy az elején, amikor találkoztam a jogával, meg a felébredéssel, akkor én azt hittem, hogy hát akkor igazából az a cél, hogy eljussak ahhoz a pillanathoz, amikor majd felébredek, megvilágosodok, és onnantól kezdve nem lesz semmi gond az életemben, és minden csuda szuper lesz. Hát nem, az élet az kettős, és ennek minden része benne foglaltatik a mindenségben. Úgyhogy azt már látom, hogy olyan nem lesz, hogy ne lennének gondok, vagy feladatok, vagy megoldandó helyzetek, problémák, nehézségek, fájdalmak, de az, hogy hogyan reagálok rájuk, abban nekem nagyon sokat segít a jóga.
1: Az elmúlt percekben azt az utat mesélted, ami ugye mögötted van, és ami idáig a jelenig elvezetett a múltból, és nagyon érdekes, én itt csupa mosollyal hallgattam a történetedet, mert ugye annyira sok ember van szerintem, akinek ezekre a rálátásokra a mindennapi életben nagyon nagy szüksége lenne. Talán pont azért, mert hogyha van egy probléma, hogy te is mondod, azért pláne, hogyha az ember ugyanarról a szintről nézi a problémát, akkor az óriásinak tűnhet, és fel is tudjuk nagyítani. És onnan azért a saját hajónkat fogva kimászni mindig sokkal nehezebb, mint hogyha van valaki, mondjuk, mint például te is, és rámutat arra, hogy az a gond az mégis milyen helyi értékén kellene, hogy kezelődjön a lelkünkben, illetve hogy a választásnak, a saját magunk választásának mindig megvan a lehetősége. Tehát, hogy mindig van az a pont, amikor választhatjuk önmagunkat, legalábbis ez az én véleményem, és hogyha még ebben van egy kis segítség, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, az nagyon jó. De itt jön a te szereped, hogy azt a típusú látásmódot vagy világlátást, amit el tudtál sajátítani, hogy egy reggel is tudnálad is úgy indulni, hogy ilyen káosz kapitányság történik, de hogy te már tudatosan tudod ezt kezelni. De hogy azok az emberek, akik téged megtalálnak, és azért mennek, hogy tudjanak változtatni az életükön, és legyen erejük hozzá, vagy tudásuk hozzá, azoknak mennyire van meg, és ez szerintem egy borzasztóan fontos változás pontja a dolgoknak, a megengedés. Hogy elfogadom, hogy amúgy én tényleg tudok változtatni a dolgokon. Mert nagyon ijesztőnek tűnik a változás, de hogy akármilyen ijesztőnek is tűnik, van az az erő, amivel én tudok dolgozni. Hogy tapasztalt? Mennyi idő, amíg az ember rájön, hogy egyébként az én életemet tényleg tudom irányítani. Ezt a hajót tényleg tudom én irányítani.
0: Hát ez nagyon egyedi, hogy így mennyi idő alatt érkezik meg ez a felismerés, és elképesztően összetett szerintem ez a kérdés. Néha látom azt, hogy mondjuk van, akinek elég csak egyszer hallania, hogy van választása, és ott megérkezik valami olyan belső tűz, hogy tényleg van választásom, mehetek másik irányba. És valaki lehet, hogy 150-szer hallja, és valahogy akkor sem épül be, vagy érkezik meg, és hogy ez miért lehet, na ez az, ami szerintem nagyon-nagyon összetett, hogy milyen a személyiségünk, milyennek hisszük magunkat, hogy mennyire akarunk egyáltalán kimozdulni abból az élettérből, amiben vagyunk, mert én néha azt is látom, hogy tehát ez a megszokás nevű dolog, ez nagyon-nagyon kis aljas tud lenni, hogy így megszoktuk már kvázi a rosszat, és inkább választjuk a biztos rosszat, mint a bizonytalant. És minél tovább vagyunk benne egy biztos rosszban, vagy egy biztos kellemetlenben, annál inkább részévé válik az életünknek, a személyiségünknek, az énképünknek, és annál nehezebb kimozdulni belőle. De hogyha ezt szerintem egyszer megtapasztalja valaki, hogy milyen bízni az ismeretlenben, vagy milyen bízni az életben, inkább így mondom, hogy tényleg, hogy nem vagyok egyedül, és nem az van, hogy az élet kibabrálni szeretne velem, hanem én mindig úgy tekintek az életre, hogy ajándékba kaptuk ezt a pár tíz évet ebben a formában, nem büntetésből, nem azért, hogy szenvedjünk, nyilván van ilyen része is, de hogy ez az egész egy ajándék, és hogy tapasztalni jöttünk, és hogyha valami nehéz is történik az életemben, mert nekem is vannak ilyenek, akkor felszoktam tenni azt a kérdést, hogy oké, mi ebben a tanítás, mi ebben az ajándék, mit szeretne most nekem üzenni az élet, mert mindig akar valamit üzenni az élet, és minél kellemetlenebb valami, annál erősebben üzen az élet, hogy figyelj, mozdulj már arrébb. Csak hát hajlamosak vagyunk ugye figyelmen kívül hagyni ezt, de előbb-utóbb mindenki mozdul. De érdemes előbb.
1: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvannával című magazinműsor. Egyedpliki Jóka oktató a mai vendégem. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvannával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél egy, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richard. Jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Ismét földrengés volt a dél-spanyolországi Granada térségében. A 4,7-es erősségű földmozgás miatt 3 könnyebben megsérültek, egyiküket, egy gyereket kórházba vittek. A rengés epicentruma Gohar településen volt még ma délelőtt. A térségben több utórengést is mértek, ezek között volt 4-es erősségű meghaladó is. A földmozgást több mint 60 településen érezték, Granadában többen arról számoltak be, hogy lakásukban másodpercekig remegtek a falak és a mennyezet. A hormozi szoros addig zárva marad, amíg az Egyesült Államok nem tartja magát a tűzszüneti keret megállapodáshoz. Az iráni főtárgyaló a parlamentben azt mondta, a június 17-én kötött egyesség többek között az iráni kikötők elleni amerikai blokkád feloldását, az iráni vagyoni eszközök befagyasztásának megszüntetését és az olajembargó eltörlését írta elő. A megállapodás a hadműveletek leállítását is tartalmazta minden fronton. Donald Trump amerikai elnök július elején jelentette be, hogy az egyességnek vége. Egy héttel később az iráni külügyminisztérium is közölte, hogy felfüggesztettnek tekintik a megállapodást. Az olajvilágpiaci ára az jelenleg 9,1%-os pluszban a VTI, $85.20, a Brent pedig 2,1%-ot emelkedik $91.10-re. A tavaszi választási vereség után átfogó belső vizsgálatot indított a Fidesz, írja a Blick. A pártközpont által kiküldött bizalmas kérdőívben a tagokat többek között arról kérdezik, mi vezethetett az áprilisi kudarchoz és milyen irányban kellene folytatni a politizálást. A válasz lehetőségek között szerepel a párt elszakadása a valóságtól, a gazdasági nehézségek, több botrány, valamint a Tisza párt hatékonyabb kampánya is. A felmérésben a Fidesz megújulása mellett akár a párt felszámolása és egy új jobboldali konzervatív párt létrehozása is felmerül. Közben Lázár János országjárásba kezdett, hogy felmérje a vidéki szervezetek állapotát és az ellenzék kiműködésre való átállás lehetőségeit. A forrási csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokon. A vállalat közölte, hogy az állammal kötött megállapodásai szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös keretek között jöttek létre. A cég arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felülvizsgálja a forrási minden állami vonatkozású szerződését. A társaság szerint működése során mindig a magyar és uniós jogszabályoknak megfelelően járt el, és minden szükséges dokumentumot rendelkezésre bocsát a vizsgálatokhoz.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8,1%-os csökkenéssel 148.838 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 7 milliárd forintot. A vezető részvények mind mínuszban. 1,2%-kal gyengül a MOL 4.912 forintig, 6%-ot csökken az OTP 45.730 forintra. 1,2%-os mínuszban a Richter 12.850 forinton, és 4,1%-kal gyengül a Telekom 2.590 forintig. Egyébként a 4iG is 2,6%-os mínuszban tartózkodik jelenleg 1.549 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 314 forintot és 60 fillért kérnek. Európában vegyes a kép most, a londoni FTSE stagnál, az IBEX Madridban 2,1%-kal erősödik. A DAX Index Frankfurtban 3,1%-ot, a párizsi Kakaron 4,1%-ot, a milánói börze pedig 6,1%-ot gyengül. Nem beszéltünk még ma a holland tőzsdén érzett gáz áráról, amely szeptember végi szállítással 6,1%-os pluszban. 1 megawattórányi gázért 62 eurót és 20 eurócentet kérnek. Egyébként itt az elmúlt órák során szépen nagyon változott itt a gáznak az ára, most 62 euró 20 cent jelenleg.
0: Időjárás jelentés.
4: Északkeleten szakad az ég, molyosodik a felhőtakaró, de elszórta még előfordulhat zápor. Közben nyugat felől is megnövekszik a felhőzet, így a Dunántúlon többnyire kisebb esőre záporra lehet számítani. Egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél a délnyugati tájak kivételétől felé élénk, időnként erős lesz. A záporokat akár viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Estére pedig 17 és 23 fok közé hűl le a levegő. Köszönöm a figyelmüket, most a híreket követően folytatódik a Lélektér Vígondával. Egy órakor Péli Nagy Kata várja önöket, a délutáni órákban pedig Németh László szolgáltatja a legfrissebb híreket. A mikrofonnál most Kecsőri Ádot hallották, további kellemes napot kívánok!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
5: Itt is vagyunk újra a Lélektér Vígvandával című magazin műsorban, és Egyed Brigi, jógaoktató mai vendége.
6: Vannak visszajáró vendégeid, akik nehezen mozdulnak, és akár évről évre ugyanazokat a problémákat görgetik maguk előtt, és bármit mondasz, nehéz a váltás?
7: Azt érzem, hogy aki visszajár és évről évre jön, ők változnak. Tehát, hogyha például szerintem, hogyha valaki nem mer változtatni, akkor egy ponton valahogy úgy lemorzsolódik, vagy így nem jön velünk, nem is velem, mert szerintem ez nem rólam szól, hanem inkább erről a közösségről. Aki viszont, mert nagyon sokan vannak, akik évek óta itt vannak velem, velünk ebben a közös térben, és náluk maximálisan látszik a változás, ami fantasztikus.
6: Mennyien vagytok most ebben a közösségben?
7: Hát ez egy jó kérdés.
6: Hova nőtte ki magát ez a történet? Ez azért fontos kérdés, mert pont arról beszélgettünk, mielőtt elkezdtük a műsort, hogy meg lehet-e nálad határozni egy csapás irányt, és arra jutottunk, hogy tulajdonképpen nem nehéz téged is csak egy szára így rátenni, mert olyan sok minden van, amiben működsz.
7: Igen, hát nekem leginkább így két vonalon fut az életem, mondjuk úgy. Az egyik az az online tér. Ez lehetővé teszi azt, hogy én az erdőben éljek, és kvázi onnan dolgozzak.
6: Van wifi-d?
7: Van egyébként, igen.
6: Vagy mókusok
7: van internet. Nem, van internetem. Hát az kell, mert tartok live órákat.
6: Igen.
7: De például az online közösségben ott több százan vagyunk. És van köztük sok olyan, aki már több mint 5 éve velem gyakorol online. Így nagyjából a COVID idején kezdődött ez az online jelenlét. És aztán ott vannak mellette az élő események, az oktatóképzések, táborok, ahol meg ugye időnként találkozunk, ott is mindig vannak visszajáróak, vannak új gyakorlók, vendégek, akik érkeznek. Ezt nem tudom megmondani, hogy hányan vagyunk, mert attól függ, hogy melyik területet nézem, de szerintem azért sokan.
6: Sokan. Igen. Hogy tudsz koncentrálni, hogy így ne essél széjjel? Mert azért nyilván vannak ezek a nagyon tudatosan kezelt dolgok, na vannak a földi adminisztrációs események például, vagy feladatok, tehát azért neked is vannak az anyagban feladataid, és hogyan tudsz kettősséggel jól balanszírozni?
7: Hát témánál vagyunk. Igazából pont ez volt akár a reggeli folyamatom is, hogy én nagyon sokáig azt gondoltam, meg ez egy ilyen meggyőződés volt bennem, hogy az én egyik szuper képességem az az, hogy sok dologgal tudok egyszerre zsonglőrködni. És ezt a képességet, ezt mindig fejlesztettem, és még egy labdát bevettem, hogy aztán már 5-10-20 labdával zsonglőrködjek, és hát egy fájdalmas felismerés szembesülni most azzal, hogy hát ezt nem lehet a végtelenségig.
6: Bővíteni,
7: igen. Éppen most ezzel találkozok, hogy próbálok úgy nagyjából olyan 35 labdával zsonglőrködni, és hogy nem megy. Ez most ez a feladat, amit meg kell oldanom.
6: Letennél néhány labdát, ha arról van szó, vagy nem akarsz letenni labdát?
7: Szeretném optimalizálni a rendszert, inkább úgy mondom. Szóval igen, földi dolgok. Nekem a vállalkozásom egyébként az egyik legnagyobb mesterem ebben az életben, mert annyira sok mindent tükröz vissza, annyira szépen rámutat a személyiségbeli elakadásainkra, meg dolgozatlanságainkra, a félelmeinkre, és én nagyon megtanultam ezt, és kérdezted is, hogy mit hozok otthonról, és például ezt a hitrendszert, hogy bármire képes vagyok egyedül. És ez elhozott idáig, mert nagyon sok mindenre képes voltam egyedül, de hogy most már találkozok azzal a limittel, hogy fú, hát azért nem biztos, hogy egyedül kell tolni életem végéig, hanem mondjuk kérhetek segítséget. Optimalizálhatom úgy a rendszeremet, hogy ne egyedül kelljen mindent tartani. Volt már egyébként erre korábban próbálkozás, csak az nem úgy sikerült, ahogyan terveztem, de most újra szeretnék ennek nekifutni. Hát igen, találkozok, nagyon is találkozok így az anyagi élet feladataival.
6: Ez mennyire nehéz egyébként, amikor nagyon hétköznapi, mindennapos feladatokat kell csinálni, ahhoz képest, hogy milyen magasságokba tud az ember lélekben eljutni mondjuk például a jóga segítségével. Ez egy óriási kontraszt.
7: Ez a lényeg igazából, ezt a két dimenziót így egyesíteni emberként. Mert hogy emberként megvan bennünk mind a két minőség, az anyagnak a korlátoltsága, akár hogyha a fizikai testünket nézzük, a testünk határait, korlátait, végességét, akár a személyiségünket, de hogy közben meg ugyanúgy ott van bennünk az a végtelen, amit meg a tudatosság jelképez, és hogy ezt a kettőt hogy tudjuk összhangba hozni itt az életben, szerintem ez az egésznek a lényege. És minél mélyebbre tud eresztődni egy fa gyökere, annál magasabb tud lenni a lombkoronája. Szóval szerintem minden munka az anyagban, az így abban segít, hogy utána feljebb is tudjunk törekedni, és nem működik egyik a másik nélkül. Tehát hiába magas a lombkorona, hogyha nincsen gyökérzet, a legkisebb szellőtől akkor dől a fa.
6: Szuper képességet mondod. De az előbb nekem meg az jutott eszembe, és akkor utána beszéltünk arról, hogy mi a nehézség, hogy neked miben kell még változni. Te miben látod a magad következő éveinek például a transformálódását?
7: Megtanulni karmesternek lenni. Tehát, hogy megérkezni abba a szerepbe. Azt érzem, hogy már nem az van, hogy én csinálok meg mindent, mert ez amúgy nekem nagyon jól megy. Tehát nagyon hamar észreveszem, hogy hol van szükség akár segítségre, hogy hol van valami kis hiba a rendszerben, és így azonnal ugrok oda, és megcsinálom. A párom szokott ezzel viccelődni, hogy így nem érti, hogy van egy pár állatom, és például a két cicám, vagy hát a hétből két cica, ők kijárósak, és hajnalba szoktak hazajönni. És amikor megjön a macska, akkor én akár hajnali 2-3 óra, így felugrok, és beengedem a cicát. És ő minden reggel elmondja, hogy nem érti, hogy ez így hogy vagyok képes így azonnal kipattanni az ágyból, mert például ez egy ilyen erőm. De ez egy hatalmas feladat nekem, amikor van egy ilyen szupererő és szuperképesség, de hogy még ezt is meghaladni. Mert hogy egy következő lépés az, hogy nem én ugrok és csinálok meg mindent, hanem akár irányítani egy olyan rendszert, ahol én nem tűnök el. Mert azért egy kicsit ebben ez a hátránya ennek, hogyha mindent én csinálok, hogy oké, de akkor én hol vagyok ebben? És most így 31 évesen kezdem érezni ennek a hátrányát, vagy így a velejáróját, és tényleg nagyon hálás vagyok ennek a képességnek, mert elhozott idáig, de hogy most üzen az élet, hogy ez már nem működik nekem tovább. Mert lehet így működni egy darabig, nagyon nagy erőfeszítéssel, nagyon sok áldozattal, nagyon sok energiabefektetéssel, és én erre is sokáig szuperképességként tekintettem, hogy én nagyon könnyen hátra tudom magam sorolni, és ott vagyok szolgálatban. És ez tényleg egy szuperképesség, hogy amikor helyzet van, akkor én teljesen félre tudom magamat rakni, és tudok mindenki mással foglalkozni. De ugye ezt nem lehet azért a végtelenig vinni. És most azt kell megtanulnom, hogy ezzel játszani, hogy mikor rakom magamat előtérbe, és akkor minden mást félre, és mikor rakom magamat háttérbe, és ennek a táncát, ezt az egyensúlyt megtalálni, úgy érzem, hogy nekem most ez a legnagyobb feladat.
6: Párodat említetted, nekem meg az jutott eszembe, hogy egy olyan típusú embernek, mint te, aki ennyire tudatos, milyen típusú ember lehet a párja, aki hasonlóan tudatos, vagy pont egy ilyen nagyon eltérő gondolkodású yin és yang, ami lehet, hogy milyen emberek vesznek körül, olyanok, mint amilyen te vagy? Mert ugye azt szokták mondani, hogy egy idő után valahogy mégiscsak azok vannak az ember társaságában, vagy környezetében, amilyen ő maga is. És akkor ahogyan változol, úgy változik a környezeted is.
7: Nagyon tudatos emberek vannak körülöttem, csodálatos emberek vannak körülöttem. Pont most volt egy ilyen nagy baráti összejövetel nálam pár hete, és a legmeghatóbb az ez volt számomra, hogy így mennyire fantasztikus emberek vannak itt, akikben ez, igazából ez az egy közös, a tudatosságra való törekvés. És akkor ezen kívül pedig nagyon-nagyon sokszínűek vagyunk, vannak üzletemberek, művészek, de hogy mindenki valahol a tudatosságot és az önazonosságot keresi, ez összeköt mindannyiunkat. Úgyhogy például a párkapcsolatban is nekem ez nagyon fontos, hogy a tudatosságunk az így hasonló legyen, és hogy ez mind a kettőnknek ugyanannyira fontos legyen, másképp ez nem működne. És ez a barátaimra is igaz, de az élet többi területén lehetünk yin és yang.
6: Mi érdekel a világból? De akinek ilyen típusú szemlélete van, az mi fogja meg a világ történéseiben? Milyen részein voltál már? Mi volt rád hatása? Mi formál téged? Mi alakít téged?
7: Most először az a válasz jött, hogy mi érdekel a világból, hogy úristen, minden. és igen, ez a sok rétűség, hogy engem annyi minden foglalkoztat, és ennek a tudatosítása, hogy tényleg csak pár tíz évünk van itt a Földön, ez valahogy nagyon afelé visz engem, hogy akkor szeretnék megtanulni hangszereken játszani, szeretnék megtanulni festeni, lovagolni szeretnék, utazni szeretnék, nem tudom, megtanulni szörfözni, tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan vágy van bennem, hogy értsd jól, de hogy minél jobban így kimaxolni a lehetőségeket, és minél több mindent megtanulni, de hogy ami a legjobban inspirál a világban, az igazából a természet. És jártam néhány helyen, nem utaztam nagyon-nagyon sokat még, de a természetnek a sokszínűsége az nagyon-nagyon le tud nyűgözni. Talán még kicsit jobban is, mint a kultúráknak a változatossága. Tehát így mondjuk elmegyek egy olyan országba, ahol teljesen más kultúra van, nem az fog meg elsőre, hogy milyen mások itt az emberek, vagy mennyire mások a szokások, hanem mennyire mások a fák.
6: Mely része a világnak az, ami érdekel, és ahol mindenképpen el szeretnél menni?
7: Ha ezt mondjuk egy másfél évvel ezelőtt kérdezed, akkor azt mondtam volna, hogy nincs ilyen, mert amúgy nekem így Magyarország nagyon közel áll a szívemhez valahogy. Jártam gyönyörű helyeken, tényleg például Bali csodálatos, vizuálisan elképesztő az a színvilág, az a sokféleség, de hogy mégis Magyarországon van nekem egy olyan plusz, amit eddig sehol máshol nem tapasztaltam. Idén voltam Svájcban, és ez is lenyűgözően csodálatos, de egy hét után azt éreztem, hogy jó, azért most már úgy jönnék haza, úgyhogy szeretném megküldetésemnek érzem ezt is, hogy így kollektívan mozduljunk meg afelé, hogy ezeket a gyönyörű természeti kincseket, ami itt van körülöttünk, ezt hogyan tudjuk őrizni, óvni, védeni, szeretni, megtartani, mert én nagyon szeretném, hogy a unokáim is lássák például a Dunában a vizet, meg a Balatonban.
6: Reméljük lesz több,
7: igen,
6: mint most.
7: Igen. Úgyhogy másfél évvel ezelőtt még nem volt ilyen nekem, hogy hova szeretnék így mindenképpen elutazni, de pont most az elmúlt hetekben, hónapokban úgy bejött ez a valóságomba, hogy azért szeretnék minél több helyet megnézni. És például nagyon vonzanak az északi térségek, a hegyek, a gyönyörű zöld szín, szeretnék eljutni Amerikába, de ott is inkább a természet az, ami érdekel, így nem annyira a nagyvárosok. Ausztrália, Új-Zéland.
6: Hát ezek nagyon szép helyek.
7: Igen.
6: Nagyon kékek és nagyon zöldek.
7: Igen.
6: Milyen terveid vannak? Akár ebben az évben, hogyha nézzük a naptáradat, vagy a 27-es évre, ha kitekintünk. Mennyire vagy zsúfoltan betáblázva?
7: Egyelőre még nagyon, de ezen szeretnék változtatni.
6: Ez a labdás zsonglőködés.
7: Igen. Indítunk egy új oktatóképzést, például most ősszel egy intuitív flow jóga oktatói továbbképzést, ami egy új irány. Ugye van már két oktatóképzésem, egy yin jóga oktatói, meg egy női, és akkor most bejött egy harmadik mellé, ami egy számomra nagy dolog. Most nyitottam meg, azt hiszem mondhatom így, vagy hát még folyamatban van a saját kis elvonuló helyemet, ami nekem szintén egy nagyon régóta dédelgetett álom volt, ami ott van nálam az erdőben, egy saját kis, hát nem is annyira kicsi, mert igazából egy egész nagy tér, úgyhogy szeretném, hogyha minél többen jönnének el hozzám, és minél több elvonulást tarthatnék ott az erdő közepén, és szeretnék bepillantást engedni másoknak is ebbe az életformába, mert szerintem amúgy sokan keresik ezt, csak lehet, hogy nem igazán tudják, hogy merre, hogyan, és én nem gondolom, hogy én bárkinél különlegesebb lennék. Szóval, hogyha nekem sikerült, akkor bárki más másnak is sikerülhet. És szeretném ezt az üzenetet átadni azoknak, akik szintén egy hasonló úton szeretnének elindulni. Úgyhogy ilyesmik leginkább az irányok, illetve hát az online térben egy mindig nagyon foglalkoztat az, hogy lehet az üzenetet eljuttatni az emberek felé, mert annyira nagy a zaj most már így az online térben, és hát én 10 évvel ezelőtt indítottam el a fajdalamat, és nagyon-nagyon más volt akkor még egy bejegyzésnek az elérése, mint most. És vannak pillanatok, amikor azt érzem, hogy inkább hagyjuk az egészet, és egyszerűbb lenne ezt elengedni, mert tényleg nem olyan könnyű már, de közben meg mégis az a küldetéstudat, az továbbra is itt van, és szeretném egyre inkább megtalálni annak a formáját, hogyha vannak, akik ezt keresik, amit én adni tudok, akkor hogy tudjuk egymást megtalálni?
6: Nagyon fontos, és én is pont ezt akartam kérdezni, de megemlítetted részben, hogy mi az az üzenet, amit szeretnél átadni? Mi munkál, mi dolgozik benned? Aztán a másik kérdés, nagy eredmények, amikor azt láttad, hogy valaki tényleg rálépett erre az útra, és 180 fokot tudott fordulni vele. Milyen olyan visszajelzések voltak az elmúlt években, amikor te is azt mondtad, hogy na ezért csinálom, ezért éri meg.
7: Az első kérdésre válaszolva, így az üzenet eszenciája az az, hogy van egy másik valóság azon túl, mint amit most egy felnőttként valóságnak látunk. És én ezt sokszor úgy érzékelem, hogy úgy felnőttként, mint hogyha elveszítenénk azt a képességet, ami gyerekként megvolt, így a világ varázslatosságának a felfedezését. És egy sokkal beszürkültebb és egyben beszűkültebb világképünk lesz nyilván, mert sokkal több a felelősség, sokkal több a feladat, sokkal több a gond, sokkal több és sokkal-sokkal komplexebb egy felnőtt létforma, de ebben nagyon-nagyon könnyű így elfáradni, és én is érzem magamon, szóval valószínűleg ezzel nem vagyok egyet. De közben meg tudom, hogy ott van egy másik színezete a világnak, amit mindannyian keresünk, amiben ott van a varázslatosság, amiben ott van az emberi kapcsolatoknak, kapcsolódásoknak a szépsége, és például ez az egyik legnagyobb csoda, amit az élő programokon szoktam látni, amikor ismeretlen emberek néhány nap alatt olyan barátságot szőnek egymással, ami utána évekig kíséri őket. És a legtöbben ezt is mondják, hogy nagyon-nagyon sokat ad nekik megérkezni egy közösségbe, ahol így végre azt érezhetik, hogy itt olyan emberek vannak, mint amilyenek ők, hogy nem nézik őket UFO-nak, hogy hasonló dolgok foglalkoztatják őket. Szerintem mindannyian szeretnénk valahová tartozni. Ez egy nagyon-nagyon mély belső vágyunk, hogy megélni az egységet. Megélni az egységet a párunkkal, a családban, megélni az egységet a közösségünkkel, és mégis olyan sokszor érezzük magunkat egyedül meg magányosnak, és hogy teret létrehozni arra, hogy ezt a közösségi élményt, még ha csak pár napra is, de megtapasztalhassuk újra. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az eszenciája annak, amit én így szeretnék továbbadni, és hogy mindig van másik választás, sőt, mindig van kiút. De nagyon sokat tudnék még erről beszélni, úgyhogy áttérek a második kérdésedre. Igazából most ez egy vicces sztori, de pont tegnap előtt volt egy női kör összejövetel nálam, ahol a nyitókörben az egyik résztvevő pont arról számolt be, hogy hát mióta engem ismer, egy káosz az élete.
6: Ez egy klasszikus jelzés.
7: És így nevettünk, hogy hát nem éppen ez a legjobb reklám, de hogy utána kifejtette, hogy igazán azért, mert hogy az addig rendezetnek tűnő életét igazából meglátta, hogy ez számára nem önazonos. És nagyon félt a bizonytalanságtól, de mégis a jogaóráktól, a közösségtől, ettől az egész tanítástól kapott egy olyat, hogy merjen ugrani az ismeretlenbe. És ez egy illúzió, hogyha ezt valaki meglépi, akkor onnantól kezdve minden csudi szuper. Kicsit én néha úgy látom a tudatosság ösvényére való rálépést, mint amikor a Matrixban Neo beveszi a pirulát, hogy onnantól már nincs visszaút igazából. Elindultunk ezen az ösvényen, innentől már nem tudunk visszamenni az áldott tudatlanságba, ami egyébként nem gondolom, hogy áldott lenne. Lehet, hogy nem olyan mélységben tapasztaljuk a problémákat, hogyha nem vagyunk annyira tudatosak, de összességében még a maga nehézségével és maga káoszával is mindenki, aki már bevette ezt a pirulát és elindult az úton, igazából erről számol be, hogy hogy nem csinálnál másképp. Szóval nem lesz az élet könnyű ettől, de hogy egyre önazonosabb, egyre szabadabb, és valahol egyre békésebb tud lenni. És szerintem valahol ez a cél, hogy ha megérkezünk az élet végére, akkor ne az legyen bennünk, hogy ott volt egy csomó lehetőség, amit kihagytam, mert féltem, mert inkább választottam a megszokottat. Én azt szeretném érezni az életem végén, hogy fú, hát ez jó kis hullámvasút volt, nem volt mindig könnyű, nem volt mindig felhőtlen, de legalább úgy igazán megéltem az életnek a spektrumait, a magasságot is, a mélységet is. Mertem érezni, mertem elesni, mertem abból felállni, és szerintem ez a lényeg.
6: Még egyetlen egy kérdésem az, hogy legyen, Brigitte, miben hiszel? Mi ad erőt?
7: Most ez a mondat jutott eszembe, amit egy kedves ismerősömtől hallottam, hogy az élet nem velünk, hanem értünk történik. Azt hiszem, ez az eszenciája, hogy ez az egész azért van, mert értünk történik. Hogy tapasztaljunk, hogy tanuljunk, hogy fejlődjünk, hogy meghaladjuk újra és újra önmagunkat. És tényleg, hogyha történik is velem bármi nehéz, akkor mindig ez az, ami kiemel, hogy okay. Ez is értem történik, úgyhogy én ebben hiszek, hogy minden értünk történik.
6: Én meg abban, hogy most így kettőnkért történt ez a beszélgetés, meg a drága hallgatókért. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én nagyon sok sikert kívánok neked ezen az úton. Legyen bármilyen terved is, az valósuljon meg úgy, ahogyan azt szeretnéd, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
7: Köszönöm szépen a meghívást, szuper volt ez a beszélgetés.
6: Köszönjük szépen, és a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk, és hát lesz Lélektér Vígvandával jövő héten is, hogyha lemaradtak volna az Egyed Brigi jogoktatóval készült beszélgetésről, akkor tudják, visszahallgathatják itt a rádióban, vagy hát a felületeinken is, és egy hét múlva újra itt leszek, várni fogom önöket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
3: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Köszöntöm Önöket, pontosan 13 óra van, ez pedig a Trend FM napközbeni hír összefoglalója. Nézzük először híreinket röviden. Önkormányzati egyeztetésre kényszeríti a lakásberuházókat az, hogy a kormány az év végéig felfüggeszti a kiemelt lakásprojekteket. Interaktív térképen mutatja meg a kormány, mely civil szervezetek és mekkora állami támogatást kaptak 2022 és 2026 között. Új platform indul a társadalmi egyeztetésre Közhang néven. A 4IG csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokkal. Most pedig a részletek következnek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Önkormányzati egyeztetésre kényszeríti a lakásberuházókat az, hogy a kormány az év végéig felfüggeszti a kiemelt lakásprojekteket. A kiemelt státusz eddig mentesítést adott ez alól. A tét nagy, hiszen egyes esetekben már elkezdődtek az értékesítések is, noha építési engedélyt még nem adtak ki rájuk. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
3: Vannak olyan lakásberuházások is, ahol már annak ellenére elkezdődött az értékesítés, hogy maga a projekt még nem rendelkezik építési engedéllyel. Ezeknél a legvalószínűbb forgatókönyv az lesz, hogy a beruházók tárgyalóasztal mellé kényszerülnek az önkormányzatokkal,

0: kaptak 2022 és 2026 között. A térképen választókerület összeg és támogatási forma szerint is lehet keresni. A kormány szerint az elmúlt 4 évben mintegy 400 milliárd forint jutott civil szervezeteknek. A cél a támogatások átláthatóbbá tétele, a kormány szerint pedig az esetlegesen politikai motivációjú szervezetek kiszűrése is. Új platform indul a társadalmi egyeztetésre Közhang néven. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság bevonásával átlátható javaslatok szülessenek az országot érintő fontos kérdésekben. Az első országos vita a közmédia megújításáról szól. A felületen, történeteken, videókon és interaktív feladatokon keresztül lehet bekapcsolódni a párbeszédbe, miközben a rendszer rendszerezi és összekapcsolja a beérkező véleményeket. A 4IG csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokkal. A vállalat közölte, hogy az állammal kötött megállapodásai szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös keretek között jöttek létre. A cég arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felülvizsgálja a 4IG minden állami vonatkozású szerződését. A társaság szerint működése során mindig a magyar és uniós jogszabályoknak megfelelően járt el, és minden szükséges dokumentumot rendelkezésre bocsát a vizsgálatokhoz. Gózon Gergely váltja október 1-től Krizsanovics Pétert az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesi posztján. Gózon 2023 óta dolgozik a banknál, korábban az MBK banknál, az OTP-nél és a nemzetközi tanácsadó cégeknél is vezetői pozíciókat töltött be. Krizsanovics Péter 2023. januárja óta látta el ezt a tisztséget. A Duna aszfalt 59 milliárd forint előleget térít vissza a Mohácsi Dunahíd beruházásához kapcsolódóan. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kivitelezővel megállapodtak arról, hogy visszafizeti a választások előtt Lázár János döntése nyomán kifizetett előleg műszaki teljesítéssel még nem fedezett részét. A tárca vezető szerint a beruházás korábbi műszaki tartalma túlzó és túlméretezett volt. Ugyanakkor a híd építését nem állítják le, mert a projekt már nem visszafordítható. Megérkezett Lengyelországba az M3-as buszbaleset sérültjeinek első csoportja. A 21 hazaszállított ember közül 5-nek további kórházi kezelésre van szüksége, 16-an viszont már elhagyhatták a kórházat. A lengyel hatóságok szerint további 18 sérült, még magyarországi kórházban van, őket is hazaszállítják, amint az állapotuk lehetővé teszi. A Mezőkeresztesnél történt tragikus balesetben 12 ember meghalt, 47-en megsérültek. Az áldozatok azonosítása közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indított a busz sofőrje ellen. Szigorúbb ellenőrzéseket javasol a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozóipar Testülete a buszbalesetek megelőzése érdekében. A szervezet ügyvezető főtitkára szorgalmazza, hogy a régebbi busztípusokba is szereljék be a biztonságot növelő technológiákat, például vezetésfigyelőt, vészhelyzeti sávtartót és megállító rendszereket. Lajkó Ferencet hallják.
1: Akár tegyék kötelezővé a hatóságok, hogy olyan fejlett technológiákat alkalmazzanak, amelyek már a személykocsiknál is ugye már széria felszerelésén, ugye a sávelhagyás figyelő, vagy éppen ugye ma már nagyon fejlett elalvás figyelő, vagy éppen elalvásgátló rendszerek is vannak. Mi úgy gondoljuk, hogy a buszok esetében ezeket akár kötelezővé is lehetne tenni. Itt a megrendelő oldalnak is van egy felelőssége, ez már régóta probléma, hogy a megrendelők a legolcsóbb megoldást keresik, és nem foglalkoznak azzal, hogy ez esetenként akár a minőség vagy a biztonság rovására mehet.
0: Ma kezdődik Kaliforniában a Meta technológiai világ cég elleni per, amelyben 4 amerikai állam azzal vádolja a vállalatot, hogy függőséget okozó módon tervezte meg közösségi szolgáltatásait, a Facebookot és az Instagramot. A tét hatalmas, a cég elleni követelt büntetés elérheti az 1400 milliárd dollárt, ami megegyezik a Meta jelenlegi piaci értékével. Elemzők szerint valószínűleg nem lesz ekkora a megítélt büntetés, amit egyébként a Meta ki is tudna fizetni, de visszavetheti tervezett beruházási költségeit, a CAPEX-et. Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallják.
2: Nyilván ez egy olyan terület, ami elég ingovány.

0: mert így elég nehéz pontosan meghatározni azt, hogy most tényleg gonosz a Meta, vagy nem gonosz, mert ugye a Meta maga ugye azt hangoztatja, hogy ő rengeteg pénzt költött el a fiatalkorúak meg a fiatalok védelmére. Előfordulhat az, hogy ha egy ekkora méretű bírságbe esik, akkor a CAPEX-et azért vissza kell várni. Lehet egy negatív hatása. Nem feltétlenül az van, hogy úgy bírságolják meg, hogy csődbe is menjen a cég, adnak fizetési haladékot. Tény, hogy elég nagy méretű ez az összeg, úgyhogy azért elég érzékenyen érinteni a Metát.
1: Tőzsde hírek.
2: Az, hogy a Meta részvények hogyan viselkednek ezekben a percekben, rövidesen megtudjuk, hiszen élőben kapcsoljuk elemzőnket, de azt viszont már most el tudom mondani, hogy a Budapest értéktőzsdén milyen folyamatok vannak. Azt látom, hogy egyelőre majdnem mindegyik, szinte mindegyik vezető tőzsdei részvény esésben van. A MOL 0,9%-ot csökkent az árfolyama a nyitás óta, 4924 forinton kereskednek a MOL papírokkal. Nem járt jobban egyébként az OTP és a Richter sem, az OTP esetében 0,8-es esésről beszélhetünk, 45.600 forintot érnek a papírok, a Richter ennél is nagyobbat esett, 1,2%-ot, 12.840 forinton kereskednek a Richter papírokkal. A Magyar Telekom egész jól járt, mindössze 0,3%-ot esett, 2.590 forintot érnek a papírok, a BUX pedig 1%-ot csökkent nyitás óta, és 148.661 ponton áll. Nézzük még meg az euró-forint árfolyamot. 1 euróért jelenleg 364 forint, 15 fillért kell adni. És most menjünk tovább a híreinkkel. A hormuzi szoros addig zárva marad, amíg az Egyesült Államok nem tartja magát a tűzszüneti keretmegállapodáshoz. Az iráni főtárgyaló a parlamentben azt mondta, hogy a június 17-én kötött egyesség egyebek mellett az iráni kikötők elleni amerikai blokkád feloldását, az iráni vagyoni eszközök befagyasztásának megszüntetését és az olajembargó eltörlését írta elő. A megállapodás a hadműveletek leállítását is tartalmazta minden fronton. Donald Trump amerikai elnök július elején jelentette be, hogy az egyességnek vége. Egy héttel később az iráni külügyminisztérium is közölte, hogy felfüggesztettetnek tekinti a megállapodást. Donald Trump népszerűsége elnöksége legalacsonyabb szintjére esett a Reuters és az Ipsos felmérése szerint. A kutatás alapján az amerikaiak 33%-a elégedett az elnök teljesítményével, míg 64%-uk elégedetlen. A visszaesés hátterében elsősorban az állhat, hogy a válaszadók többsége tart az Egyesült Államok és Irán közötti háború elhúzódásától. Trump támogatottsága augusztus elején még 35%-on állt. A mostani adat megegyezik az előző elnöki ciklusának mélypontjával, amelyet 2017. decemberében mértek.
1: Időjárás jelentés.
2: Északkeleten szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró, de elszórtan még előfordulhat zápor. Közben nyugat felől is megnövekszik a felhőzet, így a Dunán túlon többnyire kisebb esőre, záporra lehet számítani. Egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél a délnyugati tájak kivételével többfelé élénk, időnként erős lesz, a záporokat akár viharos lökések is kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 17 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Vereséggel zárta a spanyolországi felkészülési mérkőzését a magyar női röplabda válogatott. Alessandro Chiappini együttese 3-0-ra kapott ki Spanyolországtól Los Alcacerezben, bár mindhárom játszma szorosan alakult. A két csapat vasárnap is találkozott, akkor 4 szedben nyertek a házigazdák. A magyar válogatott szerdán utazik Isztambulba az Európa-bajnokság csoportkörének helyszínére, ahol még Németország ellen játszik felkészülési mérkőzést. A kontinens tornán szombaton Lengyelország ellen kezdi meg szereplését a nemzeti csapat.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Felkavarta az állóvizet a kormány döntése, mellyel felfüggesztette a kiemelt státuszú lakásberuházásokat. Ez nem érinti azokat a projekteket, ahol már kiadták az építési engedélyeket. Ahol viszont ez nem történt meg, ott nagy a tét, főleg ha már az értékesítések is megkezdődtek. Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével Kovács Gergő beszélgetett mindenről.
3: Felfüggesztik a kiemelt beruházásokban épülő otthons tartós lakások kiemelt státuszát a kormány döntése alapján. Na most van egy csavar ebben, mivel a kiemelt projektekben épülő lakásoknál több mint 10 000 lakást már értékesítettek a fejlesztők. Ki az, akinek aggódnia kell az ingatlanpiac berkein belül, ki az, akinek nem ebben a helyzetben?
4: Fölkavarta a kormány az állóvizet azzal, hogy felfüggesztésre kerülnek a kiemelt státuszok a lakásberuházások kapcsán. Ez sok vevőben kérdéseket okozhat, hogy mi a helyzet az ő befizetett foglalójukkal, előszerződésükkel, szerződésükkel, vagy a már megítelt bankhitelekkel. És ezért fontos tisztázni, hogy bizonyos projektek esetében ez a döntés már nem bír semmilyen hatással, hiszen hiába kerül felfüggesztésre a kiemelt státusz, és hiába kerülnek felfüggesztésre az építési engedélyezési folyamatok is, ami az előfeltétel annak, hogy felépülhessenek a lakások, hogy hitelt lehessen rá felvenni, illetve az ingatlan használatba vételi engedélyt kapjon. Ez gyakorlatilag nem érinti azokat a projekteket, ahol már építési engedélyt kapott az ingatlan. Tehát azok a vevők, akiknek a lakásuknak már megvan az építési engedélye, azok nyugodtak lehetnek, ezeket nem érintik a kormányzat döntései.
3: Akiknek felülvizsgálat alá kerül, de nem rendelkeznek jogerős építési engedéllyel, náluk mire kell számítani?
4: Az olyan projektek esetében, ahol még nincs építési engedély, ott nagy a tétje a következő néhány hónapnak, hiszen ez a felfüggesztés év végéig tart. Eddig szabott magának határidőt a kormányzat, hogy az összes kiemelt státusszal rendelkező projektet felülvizsgálja. És valóban vannak olyan lakásberuházások is, ahol már annak ellenére elkezdődött az értékesítés, hogy maga a projekt még nem rendelkezik építési engedéllyel. Ezeknél a legvalószínűbb forgatókönyv az lesz, hogy a beruházók tárgyalóasztal mellé kényszerülnek az önkormányzatokkal, illetve magával a kormányzattal is, hogy megbeszéljék, hogy milyen ingatlanok és hogyan épüljenek, hiszen a kiemelt státusszal gyakorlatilag ez alól a kötelezettség alól mentesültek a beruházók, sokkal kevéssé voltak rákényszerítve arra, hogy egyességet kössenek az önkormányzatokkal, hiszen azért abban érdemes belegondolni, hogy akár egy több száz lakásos lakópark felépítése, az nem pusztán azzal jár, hogy megépülnek ezek az épületek, megépülnek ezek a lakások. Bizonyos építési szabályok alól a kiemelt státusz engedményeket is tett, tehát például a beépíthetőség vagy az épületmagasság tekintetében, illetve hogyha több száz ember költözik ezekbe az ingatlanokba, vagy több ezerrel nő egy lakosság egy adott környéken, akkor azért az infrastruktúra fejlesztése szempontjából is fontos feladatokat ró a lakópark környezetére. És ugye itt szokott menni a vita, hogy ebből ki mennyit vállal, mennyit vállalnak az önkormányzatok, akiknek ugye jogszabály kötelezettsége, hogy ezeket az infrastruktúrákat kiépítsék, üzemeltessék, és mennyiben száll be ebbe a befektető, a beruházó, aki felépíti ezeket a lakóparkokat, vagy nagy lakásos, sok lakásos épületeket. Úgyhogy valószínűleg ezek a tárgyalások most újraindulnak, és az elemi érdeke mindenkinek, mind a beruházónak, hiszen ha fél évig leáll a projekt, azzal a veszélye is fenyegethet, hogy bizonyos vevők akkor elkezdik visszakérni a pénzüket, hogyha erre jogilag lehetőségük van rá, ami azért elég komoly likviditási problémát is okozhat. Az önkormányzatoknak is elemi érdeke, hogy ha szeretnének beruházásokat a területükön, akkor azt mederbe tereljék. És hát a kormányzat is érdekelt abban azért, hogy olyan projektek épüljenek, amik egyszerre élénkítik a lakásépítéseket, és egyszerre szolgálják az élhető mindennapokat az oda költözők számára, hiszen azért a kiemelt projektek keretében az előző kormányzat becslése szerint nagyságrendileg 50 000, de a szolidabb becslések alapján is legalább 10 000 vagy több 10 000 ingatlan felépítését teszik lehetővé különböző ütemek során a kiemelt státuszok. És hogyha az új kormányzati vállalásokat veszük górcső alá, amiben azt a választási ígéretet tették, hogy megduplázzák a megépült lakások számát a ciklus végére, akkor ez gyakorlatilag, ezt a kiemelt státusszal rendelkező projektek, ezek gyakorlatilag különösebb beavatkozás nélkül teljesíteni tudják, hiszen a bázis nagyon alacsony volt. 2024-ben és 2025-ben alig 12-12,5 ezer lakást adtak át, amihez képest a 25 ezres lakásszám elérése évi megépült lakásállomány tekintetében nem egy megugorhatatlan feladat.
2: Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgetett az elmúlt percekben Kovács Gergő.
1: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Bizony-bizony, merre mozdulnak? Néhány perccel ezelőtt arról adtam hírt, hogy hát bizony az árfolyamok, azok lefelé mozdulnak. Szinte valamennyi vezető tőzsdei részvény veszített az árfolyamából a nyitáshoz képest. De hogy miért, az most talán kiderül, hiszen Péntek Ádám van a vonal túlsó végén, az Erste részvényelemzője. Halló, halló!
5: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, azért nagy részt valóban lefele mennek az árfolyamok, egy-egy kivételtől eltekintve. Nagyon nagy esésről azonban nincsen szó. Jelenleg Európában a DAX és a francia tőzsde is 4%-os mínuszban jár, de például az angol tőzsde 1%-os pluszban, úgyhogy ez itt a kivétel. De alapvetően egy ennyi negatív hangulat uralkodik, és hát a BUX is, BUX-nál van erősebb, de itt sem egészen 1%-os mínuszban áll a Budapest értéktős, de az OTP 8%-ot csökkent, a Richter szintén, a MOL kicsit több, 1,2%-os mínuszban van, és a Telekom közel 0,5%-ot esett. Konkrét nagyobb ok nincsen, ami ezt előidézze, vagy legalábbis egy nagyon nagy aktualitással rendelkező ügy, de ami az elmúlt hetek, hónapok hangulatát többször befolyásolta, az az iráni közel-keleti helyzet. Ugye tegnap járt le az a 60 napos egyesség az USA és Irán között, amit még júniusban kötöttek, ami ugye a háborúskodás aktív szakaszát lezárta, és egyfajta megállapodás volt, de leginkább csak egy ilyen előkészítő megállapodás, hogy meg kitárgyalják a részleteket. Na, erre ugye nem került sor, úgyhogy valójában ennek, hogy most lejárt ez a 60 nap, nincs is tényleges tétje, hiszen már jóval korábban felborult az egész ilyen béketárgyalási folyamat. Minden esetre ez ettől függetlenül nyomást gyakorol a globális gazdaságra, hiszen továbbra is elég erősen leszűkült a forgalom a Hormuzi szorosban, ahol egyébként ugye jelentős olaj és földgáz készletek haladnak át, úgyhogy Európa, mint ugye ezeknek az egyik fő vásárlója, emiatt nehéz helyzetben van, magasan vannak az olaj, magasan vannak a gázárak. Úgyhogy ha esés van, akkor itt tulajdonképpen könnyű ezzel magyarázni, de valószínűleg most is erről lehet szó. Hogyha már említettem az olaj árát, most egyébként egy minimális emelkedésben van, nagy elmozdulás nem történt tegnaphoz képest, ugye 4%-os pluszról lehet beszélni. Itt az amerikai típusú olaj 84 dollárnál van, és a Brent 4%-os pluszról lehet beszélni. Itt az amerikai típusú olaj 84 dollárnál van, és a Brent, az európai, az pedig 91 dollár. Úgyhogy jelenleg így áll a helyzet, és a gázárak meg ugye továbbra is azért jelentősen a háború előtti szint fölött vannak, sőt, hát az utóbbi napokban kifejezetten emelkedtek, most a napon belül ma egy kisebb csökkenés van, de hát is ilyen 30 euró körül volt az európai gázár, és most meg 60 euró fölött van, úgyhogy azt lehet mondani, hogy azért ez nem segíti a tőzsdei hangulatot sem.
2: Hát van még pár másodpercünk, ne hagyjuk már ki a forintot, én ugyan mondtam egy friss árfolyamot, de azért nézzük meg ezt a helyzetet, tendenciát.
5: Így van, hát nagyjából ennek megfelelően mozog a forint is, most éppen gyengül az euróval szemben, 384,2 forintot kell fizetni egy euróért, és Gyakorlatilag ez most már egy hete, vagy látni, ugye erősödni próbált a forint, aztán most inkább a gyenge oldalon mozog. Ugye ide-haza kamat csökkentések várhatóak, míg az európai

0: jegybank inkább kamat emelés felé hajlik, úgyhogy a kamat különbözet csökkenés ez nem segíti a forintot.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Péntek Ádámot hallották, az Erste részvényelemzőjét, további jó munkát neked, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm, szervusz.
1: Na, mi pedig folytatjuk tovább. Szigorúbb ellenőrzéseket javasol a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete a buszbalesetek megelőzése érdekében. A szervezet ügyvezető főtitkára szerint a vezetési és pihenőidő szabályok kellően szigorúak Európában, ugyanakkor az emberi tényezőket és a technológiai újításokat nem veszik figyelembe a cégek. Lajkó Ferenc arról is beszélt, hogy a járművek fizikai állapotát is gyakrabban kellene ellenőrizni. Kovács Gergő interjúja következik.
2: Közlekedésbiztonsági reformokat sürgetnek. A hétvégén az M3-as autópályán történt tragikus baleset után. Mire gondolnak, mik a javaslatok?
3: Először is szeretném kifejezni a teljes magyar buszszakma nevében őszinte részvétünket a áldozatok családjának, és mielőbbi felépülést kívánunk a sérülteknek, hiszen azért egy ilyen nagy tragédia az mindig megrázó, még azoknak is, akik nem vettek benne részt. Annak ellenére, hogy a buszos közlekedés az egyik legbiztonságosabb közlekedési forma, ugye a balesetek kevesebb, mint 1%-ában vesznek részt buszok, ugye ez egy nagyon alacsony szám, de mégis, ugye, hogyha baleset történik, akkor tekintettel a nagy számú utasra, ugye itt is 59 fő utazott a sofőrökkel együtt a járműben, akkor azért általában sok embernek eshet baja, vagy akár életüket is veszíthetik, ezért fontos, hogy a buszos közlekedésre sokkal kiemeltebben kell figyelni a közlekedés során. De mi gondolkodunk, az, hogy ugye három olyan terület van, amivel különösen érdemes foglalkozni és szigorítani, még akkor is, hogyha, ahogy mondtam, 1%-ánál kevesebb a buszok részvétele a balesetekben. Az egyik tényező, ugye ez az emberi tényező, tehát figyelmetlenség, vagy éppen ugye a bírütmusnak a szerencsétlen szituációja, mint hogy általában a hajnali órákban lehet ilyen mikroalvások, valamint a technológia, az, amik ugye segíthetnek elkerülni az ilyen eseteket, illetve hát az ellenőrzés. Az ellenőrzés esetében ugye a gépjárművezetőknek, a buszsofőröknek a vezetési és pihenő idejének a betartásába gondoljuk azt, hogy ebbe több és szigorúbb ellenőrzésre lenne szükség, különösen az ilyen hosszú távú járatoknál, mint ez a lengyel példa is mutatja, ahol véletlenül sokat vezetnek a sofőrök és túlterheltek. A másik a technológiai oldal, amit mi szorgalmaznánk, hogy akár tegyék kötelezővé a hatóságok, hogy olyan fejlett technológiákat alkalmazzanak, amelyek már a személykocsiknál is ugye már széria felszerelésén, ugye a sávelhagyás figyelő, vagy éppen ugye ma már nagyon fejlett elalvás figyelő, vagy éppen elalvásgátló rendszerek is vannak. Mi úgy gondoljuk, hogy a buszok esetében ezeket akár kötelezővé is lehetne tenni, és hát sajnos ugye az emberi tényező ellen lehet a legkevesebbet tenni, hiszen egy figyelmetlenség, vagy egy ilyen mikroalvás, ami még pihent embernél is előfordul, ebbe talán az edukáció az, ami legtöbbet segített, hogy felkészítjük a személyzetet arra, hogy ezek történhetnek, ezek emberi dolgok, és hogy hogyan védekezhetünk ez ellen. Például, hogyha valaki mondjuk figyeli a sofőrt, mondjuk a másik sofőr, ha éppen nem a pihenő idejét tölti, vagy valamilyen megoldást keresünk, ami ugye ébren tartja a gépjárművezetőt még egy hajnali órában is.
2: Igen, de itt ugye nem csak a technológiáról van szó, vagy lehet szó, hanem magáról a pihenő időről és a pihenő helyekről is. Hogy ezen a területen lehet-e szigorúbb ellenőrzést, protokollt bevezetni, különösen ugye az autóbuszos személyszállításban, adott esetben több pihenő helyet létesíteni akár, vagy bármi ilyet javasolnak-e?
3: A pihenőhelyek kérdés az komoly probléma, hiszen az a kamionok és a kamionosok sofőrök esetében is egy kritikus kérdés. Mégis a buszok ugye sokkal több lehetőséggel találkoznak, hiszen a buszok számára több olyan benzinkutas lehetőség van, ahol sokszor kamionokat nem engednek pihenőidőt kivenni. Általában az ilyen hosszú járatokra ugye több gépjárművezetővel látják el a busz, tehát azt jelenti, hogy nem egy gépjárművezetőnek kell végigvinni az utat, tehát van egy pihent sofőr, aki ugye leváltja, amikor le kell, tehát mondjuk nem alszik egy gépjárművezető, mint egy kamionba mondjuk 8-9 órát, hanem egyszerűen cserélnek. Tehát ez azért jobban megoldott. Ennek ellenére a több pihenő helyet azt szorgalmazzuk, de nem a buszok, hanem inkább a tehergépjárművek miatt.
2: Itt egyébként kollektív reformokra lenne szükség? Tehát itt nem csak konkrétan most ez az autóbuszos személyszállítás az, amire gondolnak, nyilván most a tragédia miatt ez van a középpontban, de hogy egyébként meg egy átfogó reform lenne szükség, különösen itt az autópályákon közlekedés biztonsági szempontból?
3: Igen, mi azt gondoljuk, hogy hogy a buszokat azért sokkal kevésbé ellenőrzik, hogy a buszokat vezető gépjárművezetőket sokkal ritkábban is kevésbé ellenőrzik, mint a tehergépjárművezetőket, és ugye persze egy tehergépjármű is, amikor elalszik a gépjárművezető, vagy figyelmetlen, akkor tud nagy tragédiát okozni, de azért itt az sokkal inkább kevés embert érintő, és inkább anyagi kárral járó, mint a buszok esetében meg ugye kevesebb anyagi kárral, de sokkal több és súlyosabb emberi sérüléssel járó balesetről beszélünk. Tehát azért a buszokat kiemelten kell kezelni. Mi úgy gondoljuk, hogy a vezetési és pihenőidők szabályozása az megfelelően szigorú egész Európában. Már vannak, akik azt mondják, hogy túl szigorú is, tehát ezen nem változtatnánk, hanem ennek betartatását vennénk figyelembe. És ami azt gondolom, hogy ami mellett nem mehetünk el szó nélkül, az a megrendelői oldal. Tehát itt a megrendelői oldalnak is van egy felelőssége, és ez mi Nitt Hungary, akik ugye a hazai buszos szakmának a 65%-át képviselő. Az 1200 buszos cégből ugye 65%-a nálunk tag. Ez már régóta probléma, hogy a megrendelők a legolcsóbb megoldást keresik, és nem foglalkoznak azzal, hogy ez esetenként akár a minőség vagy a biztonság rovására mehet. Most olyanra gondolok például, hogy nyilvánvalóan egy olyan busz, amiben benne van mondjuk egy elalvás gátló vagy figyelő rendszer, vagy egy sáv elhagyást gátló rendszer, az többe kerülhet, mint egy régebbi korszerűtlenebb busz. Nyilván akkor a korszerű busz kilométerenként lehet, hogy drágább a viteldíja, és ezzel a tenderek vagy a megrendelések során a megrendelők nagyon ritkán foglalkoznak, és inkább az olcsóbbat rendelik meg. Én úgy gondolom, hogy ebben is érdemes lenne fejlődni, hogy legyen egy biztonság, tudatosság a megrendelő oldaláról, hogy tudja azt, hogy nem feltétlenül a vállalkozó profitja lesz több, ha ő többet fizet, hanem lehet, hogy bizonyos paraméter alapján egy biztonságosabb járművet kaphat, amiben sokkal mondjuk valószínűbb, hogy az esetben zarándokok, vagy éppen egy másik járattal az osztálykirándulásnak a résztvevő iskolásai biztonságosabban jutnak el a célba.
1: Az elmúlt percekben Lajkó Ferencet hallották, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkárát, akivel Kovács Gergő készített interjút. 13 óra 29 perc, ez itt a Trend FM napközbeni hír összefoglalója. A híreket ehhez az adáshoz Kecső Rihárd szerkesztette. Néhány perc múlva megérkezik, és már meg is érkezett Németh László kollégám, aki viszont a friss hírekkel érkezett idebe. Én megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Péli Nagy Katát hallották.
4: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
5: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető. Már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Fél kettő van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Ismét földrengés volt a dél-spanyolországi Granada térségében. A 4,7-es erősségű földmozgás miatt hárman könnyebben megsérültek, egyiküket, egy gyermeket kórházba szállították. A rengés epicentruma a Gohár településen volt délelőtt. A térségben több utórengést is mértek, ezek között volt 4-es erősséget meghaladó is. A földmozgás több mint 60 településen érzékelték. A hormuzi szoros addig zárva marad, amíg az Egyesült Államok nem tartja magát a tűzszüneti keretmegállapodáshoz. Az iráni főtárgyaló a teheráni parlamentben azt mondta, a június 17-én kötött egyezség többek között az iráni kikötők elleni amerikai blokkád feloldását, az iráni vagyoni eszközök befagyasztásának megszüntetését és az olajembargó eltörlését írja elő. A megállapodás a hadműveletek leállítását is tartalmazza minden fronton. Donald Trump amerikai elnök július elején jelentette be, hogy vége az egyességnek. Egy héttel később az iráni külügyminisztérium is közölte, hogy felfüggesztetnek tekinti a megállapodást. A tavaszi választási vereség után átfogó belső vizsgálatot indított a Fidesz idehaza, erről ír a Blick. A pártközpont által kiküldött bizalmas kérdőiben a tagokat többek között arról kérdezik, mi vezethetett az áprilisi kudarchoz szerintük, és milyen irányban kellene folytatni a politizálást. A válasz lehetőségek között szerepel a párt elszakadása a valóságtól, a gazdasági nehézségek, botrányok, illetve a Tiszabárt hatékony kampánya is. A felmérésben a Fidesz megújulása mellett akár a párt felszámolása és egy új jobboldali formáció létrehozása is felmerül. Közben Lázár János országjárásba kezdett, hogy felmérje a vidéki szervezetek állapotát és az ellenzéki működésre való átállás lehetőségeit.
4: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os csökkenés mellett 148.686 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 8 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,2%-kal csökkent 4.912 forintra, az OTP 8%-kal került lejjebb 45.630 forintig. A Richter 1,1%-os mínuszban 12.860 forinton, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökken és 2588 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin 64.289 dolláron és 52 centen elérhető, 3,1%-os mínuszban, illetve 0,5%-kal csökken az Ethereum 1902 dolláron és 10 centen jegyzik. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 364 forint és 28 fillér, egy amerikai dollár 314 forint 74 fillér, egy svájci frank 387 forint és 29 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,1%-kal, a madridi IBEX 2,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 3,1, Párizs 4,1, a milánói börze 0,5%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,5%-kal erősödött 84 dollár 96 centre. A Brent jegyzési ára szintén hordonként 2,1%-os pluszban 89 dollár 90 centen áll. Egy uncia aranyért 6,1%-os csökkenés mellett 4447 dollárt és 60 centet kérnek jelenleg a világpiacon.
4: Időjárás jelentés.
7: Elszórtan kialakulhatnak záporok, de csak északkeleten, illetve a Dunántúlon néhány helyen zivatar is kialakulhat, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 23 és 29 fok között alakul.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Fesztivál.
1: Három napon át ismét a zene, a képzőművészet és a közösségi élmények veszik át a főszerepet Kaposváron. Szeptember 3-a és 5-e között rendezik meg a Ripple Rónai Fesztivált, amely idén 4 helyszínen várja a látogatókat. Koncertekkel, kiállításokkal, utcazenével és családi programokkal. A kaposvári főtéren a könnyű zenei koncerteké lesz a főszerep, színpadra lép a Bagosi Brothers Company, a 30Y, a The Beavers és az Arthur Rambo is. A Dorottya ház udvarában alternatív zenei és közösségi programok, gyermekfoglalkozások, valamint az esti hangkép udvar különleges zenei és vizuális produkciói várják az érdeklődőket. Az Európa Parkban feltörekvő zenekarok, gyermekkoncertek és rockszínházi előadás szórakoztatja a közönséget, míg a Zsolnai kút mellett utcazenei helyszín nyílik az Analogia Record Shop közreműködésével. A fesztivál azonban nem csak a zenéről szól, a program részeként három képzőművészeti kiállítás nyílik, a belvárosban pedig óriás buborékshow, freestyle, táncpárbajok, bűvészműsor, mesebarlang és szabadtéri rúttánc bemutató is színesíti a kínálatot. A Ripper Rónai Fesztivál idén is igazi összművészeti eseménynek ígérkezik, ahol minden korosztály találhat kedvére való programot.
0: Színház.
1: Nemzetközi társulatokkal, határon átívelő együttműködésekkel és izgalmas versenyprogrammal nyitja új évadát a Békés Csabai Jókai Színház. Szeptember 10-e és 12-e között első alkalommal rendezik meg a Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivált, amely egyben az új vezetés első nagyszabású kulturális eseménye is. A háromnapos találkozó magyarországi, romániai, szerbiai és ukrajnai társulatok mutatkoznak be. A versenyprogramban 6 előadás szerepel, köztük a Nagyváradi Szigligeti Színház, a Revizor, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Szakadás, valamint a kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, az Öngyilkos című produkciója. A fesztivál egyik legkülönlegesebb eseménye az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Jókai Színház közös produkciójának, a Néma Lakodalomnak az ős bemutatója. A határokon átívelő koprodukció egyik legfontosabb célja a térség magyar nyelvű színházainak összekapcsolását és a hosszú távú szakmai együttműködések erősítését. A határokon átívelő koprodukció egyik legfontosabb célja a térség magyar nyelvű színházainak összekapcsolása és a hosszú távú szakmai együttműködés erősítése. A színházi előadásokat szakmai beszélgetések, workshopok, irodalmi és képzőművészeti programok egészítik ki. A rendezvény szeptember 10-én szabadtéri színházi koncerttel indul, a zárónapon pedig ünnepélyes díjátadón értékelik a versenyprodukciókat.
0: Film.
1: A nyári szünet után ismét benépesül a Puskin mozi. Szeptember 5-e és december 13-a között ugyanis minden hétvégén családi programokkal várja a gyerekeket, és persze a szüleiket is a Puskin kuckó. A programsorozat középpontjában továbbra is a legkisebbek mozia áll, amely a klasszikus magyar rajzfilmeket, természetfilmeket és kortárs családi alkotásokat hozza közelebb az óvodás és kisiskolás korosztályhoz. A vásznon olyan kedvencek elevenednek meg, mint a Süsű a sárkány, a Vili a veréb, a Ludas Matyi, a Szaffi, a Lengemesék és az Egy kupac kifli, de természetfilmek is szerepelnek a kínálatban. A filmvetítések mellett báb előadások és zenés műsorok is várják a családokat. Fellép a Fabula Bábszínház, a Ne Felejts Bábszínház és az Ametiszt Bábszínház. Novemberben pedig a Haba Tortán mesesorozat érkezik a Matricás Laci és a Nagy Zenebona című előadással. Az évad egyik kiemelt eseménye Grillus Vilmos november 29-ei Nótás Mikulás koncertje lesz, amelyet két alkalommal is előad a szerző, míg a program sorozatot decemberben a Rutkai Bori Banda ünnepi hangulatú Kis Karácsony koncertje zárja. A Puskin kuckó célja, hogy a legkisebbek számára játékos, élményekkel teli első mozis találkozást nyújtson. Ráadásul azok a gyerekek, akik először látogatnak el a kuckóba, emléklapot is kapnak ajándékba.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Homokos vízpartok, ahol úgy érezheted, mintha a tengernél lennél. Országhatáron belül is vannak olyan homokos partok, ahol akár egy koktéllal a kezedben lazíthatsz, a fehér homokba süppedve. Vadregényes pihenés az ártéri erdők szélén. Vadregényes kalandozás, puha homokban ücsörgés és húdles vár minket, ha a Dráva partját választjuk tengerparti alternatívaként. Az ormánság számtalan meglepetést tartogat. Változatos élővilága, színpompás vadvirágai és partmenti mocsaras területei kicsiknek és nagyoknak egyaránt páratlan élmény. Az ős Dráva látogató központból indulva több tanúsvényt is bejárhatunk a térségben, amelyek élményszerűen mutatják be az egykori ártéri gazdálkodást. Bármerre is vigyen az utunk, kövessük a vadcsapásokat a folyóig, és pihenjünk meg a puha szürke homokban, miközben lessük a környéken munkálkodó hódokat. Vigyázzunk, mert a sodrás erős, csak tapasztalt úszók merészkedjenek a vízbe. Vízállástól függően más-más titkos fürdőpontokat találhatunk a Dráván, de amire rálelünk, azt érdemes megjegyeznünk, hogy később is visszatérhessünk kedvenc helyünkre. Errefelé nem igen lelni partmenti vendéglátóegységet, de mi épp ezért szeretjük. Tökéletes úti cél, ha egy kicsit eltávolodnánk a civilizációtól. Klasszikus tóparti pihenés, a Mályi tó partján Miskolctól egy kőhajításnyira. A térség kis Balatonjaként emlegetett tó népszerűsége az elmúlt évtizedekben nem volt töretlen, de szerencsére napjainkban felfelé ível hírneve. Sportolási lehetőségek, barátságos hangulat, homokos plázs és finom falatok és kortyok várnak májon. Természetközeli lazulás a Tokaj-hegy lábánál. Bármi is vigyen minket Tokajba, a messze földön híres aszúbor, kenúzás az ország legizgalmasabb és legnépszerűbb folyami szakaszán, vagy túrázás a tokai borvidék vadregényes tájain, minden bizonnyal életre szóló élményekkel fogunk hazatérni. Ha nem vigyázunk, ez a vidék végérvényesen elrabolhatja a szívünket, ahol a Bodrog és a Tisza egymásba simul, számos kemping és fürdőhely található, amiket érdemes sorra vennünk, ha nyugodt lubickolásra vágyunk. Egyik kedvenc homokos strandunk a Tokaj-hegy lábánál megbúvó Tutajos Beach. Ez a családias hangulatú fürdőhely szuper választás, akár barátokkal, akár családdal mártóznánk meg a vízben. A strandon vannak sportpályák, de kenúzni és horgászni is lehet páratlan panoráma mellett.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvény oldalon.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel, itt a Trend FM-en a 94.2-n. Ismét földrengés volt a dél-spanyolországi Granada térségében. A 4,7-es erősségű földmozgás miatt hárman könnyebben megsérültek, egyiküket, egy gyermeket kórházba szállították. A térségben több utórengés is volt, ezek között volt 4-es erősséget meghaladó is. A földmozgás több mint 60 településen érezték. Granadában többen arról számoltak be, hogy lakásukban másodpercekig remegtek a falak és a mennyezet. A Hormuzi szoros addig zárva marad, amíg az Egyesült Államok nem tartja magát a tűzszüneti keret megállapodáshoz. Az iráni főtárgyaló hangsúlyozta, a július 17-én kötött egyesség többek között az iráni kikötők elleni amerikai blokkád feloldását, az iráni vagyoni eszközök befagyasztásának megszüntetését és az olajembargó eltörlését írta elő. A megállapodás a hadműveletek leállítását is tartalmazta minden fronton. A Donald Trump amerikai elnök június elején jelentette be, hogy az egyességnek vége. Egy héttel később az iráni külügyminisztérium is közölte, hogy felfüggesztetnek tekinti a megállapodást. A tavaszi választási vereség után átfogó belső vizsgálatot indított a Fidesz, erről ír a Blick. A pártközpont által kiküldött bizalmas kérdőiben a tagokat többek között arról kérdezik, mi vezethetett az áprilisi kudarchoz, és milyen irányban kellene folytatni szerintük a politizálást. A válasz lehetőségek között szerepel a párt elszakadása a valóságtól, a gazdasági nehézségek, botrányok, valamint a Tisza párt hatékonyabb kampánya is. A felmérésben a Fidesz megújulása mellett akár a párt felszámolása és egy új jobboldali formáció létrehozása is felmerül. Közben Lázár János országjárásba kezdett, hogy felmérje a vidéki szervezetek állapotát és az ellenzéki működésre való átállás lehetőségeit. Holnaptól ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak idehaza, erről ír a holtankoljak.hu. A 95-ös benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt bruttó 8 forinttal nő. Jelenleg a 95-ös üzemanyagárak

0: lehet. A BKK sűrűbb éjszakai buszokkal és hatos villamossal készül, a pályaudvarokról és buszállomásokról pedig mentesítő vonatok, buszok és hévek is indulnak majd.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os gyengülés mellett 148.832 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 8,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1%-kal csökkent, 4.918 forintra, az OTP 7,1%-kal került lejjebb 45.670 forintig. A Richter 8,1%-os mínuszban 12.900 forinton, a Magyar Telekom 7,1%-kal csökken és 2582 forinton jegyzik. A Masterplus 4,7%-kal erősödött 2880 forintra, az Opus 4,4%-os mínuszban 330 forinton áll, a Forage-t 3,1%-os csökkenés mellett 1541 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsdén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 4 fillér, egy amerikai dollár 314 forint 47 fillér, egy svájci frank 386 forint és 98 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 27 fillér, a cseh korona 15 forint 5 fillér, egy angol font 425 forintba és 33 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a madridi börze 0,3%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,3, a párizsi CAC 40 és a milánói tőzsde 0,5%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,7%-kal drágult, $85.08-re, a Brent jegyzési ára hordonként 0,2%-os pluszban $91.07-en áll.
1: Időjárás jelentés.
0: Helyenként felhős borult időre számíthatunk, kisebb esőkkel, zápor esőkkel, az ivatarok idején a szél megélénkül. A hőmérséklet éjjel 12 és 19, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
2: Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Farkas Gábor zongoraművész, szervusz, és köszöntelek itt a stúdióban.
3: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
2: Nehéz volt veled egyeztetni időpontot, mert nagyon sokat vagy külföldön, leginkább Japánban, ahol te professzor vagy a zongoratanszéken. Tokió?
3: Tokió, igen, de egyébként hát mindig, amikor hívtál, vagy amikor kaptam egy e-mailt, akkor hát volt, amikor New Yorkban voltam, volt, amikor Kínában voltam, most éppen Kínában értél utol, úgyhogy de hát hál' Istennek nagyon
2: amikor
3: sokat...
2: Amikor felvettük a kapcsolatot, akkor épp Kínában
3: akkor
2: voltál?
3: Akkor éppen Kínában turnéztam, igen, és hát most jöttem haza egy pár napja, úgyhogy még egy kicsit azért, a fejem azért az kicsit még kótyagos.
2: Jetlag, meg ilyesmi?
3: Persze, természetesen is az nálam az viszonylag sokáig el szokott húzódni. Mondják, hogy ez mind fejben dől el. Természetesen én mindent kitalálok azzal kapcsolatban, hogy akkor már az órámat már a következő időzónának megfelelően állítom be, és fókuszálok arra, de valahogy a szervezetem, van egy ilyen mondás, hogy állítólag minden nap egy órát tudunk ledolgozni, na ez nálam, ez teljes mértékben ez működik, és ezt tudom bizonyítani, hogyha mondjuk 7 óra eltérés van, akkor én egy hét múlva leszek jól, úgyhogy ma már szinte jól vagyok.
2: Nem csak Tokióban tanítasz, hanem a Magyar Zeneakadémián is a billentyűs és akkordatív, vagy nem szóval a zongoratanszék vezetője vagy, maradjunk ennyiben.
3: Igen.
2: A zongora ugye ezen belül, a nagy halmazon belül van.
3: Pontosan, hát a billentyűs és akkordikus hangszerek tanszéke az úgy néz ki, hogy van a zongora, orgona, hárfa, csemballó.
2: Tényleg a hárfa
3: igen,
2: is ide tartozik.
3: Természetesen, és akkor van még a harmonika és a cimbalom, ezek a hangszerek vannak így egy tanszékben így elhelyezve, és hát ennek az életét próbálom így vezetni, ami...
2: Mennyire bonyolult ez az élet? Mennyi

0: Mennyi energiát kell beletenni, hogy most mindezeket a tanszékeket így összefogd?
1: Hát igazából én azt gondolom, hogy összehasonlítva azt az életmódot, amit én mondjuk Japánban folytattam, amikor én még 4 évig kint éltem Tokióban, és hogy ott én mennyit tanítottam, mennyit kellett még egyébként a tanítás mellett különböző adminisztratív feladatokat is ellátni, úgy, hogy én természetesen nem tudok írni japánul. Beszélni azért egy kicsit tudok, de nem tudok írni, azt nem tanultam meg. Meg hát azért az egy hosszú folyamat lenne szerintem, amíg az ember normálisan megtanul írni. Úgyhogy hát azért gyakorlatilag nem dolgozom így ilyen módon többet, mint hogyha Tokióban lennék teljes mértékben egy egész állásban. Ott azért nagyon sok olyan dolgot kell megszervezni a növendékeknek, ami mondjuk hát eleve a növendékszám is egy elég nagy szám minden egyes professzornál, mert egy év folyamban egyébként 150 zongorista tanul Japánban, amiből 50 azoknak a száma, akik zongora szólistaként, illetve zongora előadóként szeretnének tevékenykedni, és körülbelül 100, aki tanári szakon végez. És azt hiszem, hogy ez le is fedi úgy a valóságot egyébként, mert hogy szerintem mindenhol ez az átlag, tehát azért nem lesz mindenkiből szólista. És egyébként azt azért hozzá kell tenni, hogy Tokióban azért ez úgy működik, hogy jó, lehet, hogy van 50 előadói szakos hallgató, de azért az azt is jelenti, hogy ebből, tehát az 50-en fölül úgy az 5 év folyamban van körülbelül olyan 5-6 kiválasztott ember, aki viszont szólista szakos, és így, tehát őket úgy is hívják, hogy superior, tehát szólista és egy ilyen kiválasztott osztály. Na hát ők azok, akik egyébként, akik tényleg, hát már nagyon sok esetben megnézve a normál zongora szakosok is elképesztő, hogy milyen jó felkészült zongoristákból állnak, de ezekhez képest azért még a szólisták még egy fokkal jobbak. Úgyhogy nekem nagyon nagy szerencsém volt a 4 év alatt, mert hát én szinte az összes szólista szakos tanítottam, egy-két kivételével, egy-két embernek a kivételével, és hát azok mind szépen nyerték a versenyeket sorra, és hát öröm volt velük dolgozni, mert és hát öröm a mai napig dolgozni velük, mert éppen most egyébként egy pár héttel ezelőtt, hát igazából októberben volt az, amikor a weimari verseny győztese Shota Kaya, ő az én tanítványom, és hát jött ide Magyarországra koncertezni, sajnos pont elkerültük, egymást nem tudtunk találkozni. És hát ő például egy egészen kivételes tehetség, és én úgy gondolom, hogy eddig bármilyen versenyen indult, mindig valamiféle díjat kapott, vagy legalábbis a döntőbe került, és hát egy elképesztően tehetséges növendék, de hát azért hadd mondjam, hogy itt a Magyar Zene Akadémián is rengeteg olyan növendéken volt, aki érdemes a megemlítésre, és hát például Magyar Valentin például, Balog Ádám, és hát azért mondjuk a fiatalok közül Rozsonyi Csildi, aki biztos vagyok benne, hogy egy nagyon-nagyon szép karriert fog befutni, Szaniszló Attila, ő is most lett elsős a Zene Akadémián, ő az eddig a rendkívüli tehetségek osztályába járt. Szóval azért hál' Istennek van egy olyan kemény zongorista maga azért, ami itt is, meg ott kint is, akik azért úgy megállják a helyüket. És hát még mindezt megkoronázza az, hogy nekem tavaly volt szerencsém csatlakozni a Komoly Zongora Akadémia tanári karához, és ez azért nagyon fontos az én életemben, mert annak idején a doktoriskolát én párhuzamosan végeztem a Komoly Zongora Akadémiával. És a Komoly Zongora Akadémia az arról híres, hogy évente körülbelül 1000...
0: Itt doktoráltál, és kint tanultál párhuzamosan?
1: Igen. Tehát, hogy itt csináltam a doktorit, és közben párhuzamosan tanultam kint a Komoly Zongora Akadémián. És hát ott annak az egésznek a lényege az, hogy kicsit olyan, mint Kronberg, hogy a csellistáknál, hogy ott már gyakorlatilag ez nem egy graduális képzés, tehát hogy itt arról van szó, hogy minden hónapban nagymesterek jönnek, tehát hozzánk is jött mondjuk a Baskirov, a Fucong, a John Perry, egyébként magyarok közül például Frankl Péter, aztán az egésznek az igazgatója William Nabor, és az egésznek az egész akadémiának gyakorlatilag az elnöke az Márta Argerics. És hát azért is nagyon fontos ez, mert Argerics neve azért ilyen módon nagyon nagy hívószó, és ezek a nagy professzorok, nagy zongoristák, szólisták azért tényleg úgy nagyon könnyen eljöttek Komóba kurzusokat tartani, amik vagy egy, vagy két hétig tartottak. És közben nekünk voltak óráink a professzorunkkal, William Naboréval, és hát azért ez egy nagyon fontos dolog, mert hát minden évben kb. 1000 zongorista felvételizik, és ebből minden évben csak és kizárólag hetet vesznek föl, és hát nekem is elképesztő osztálytársaim voltak, mint Julián Avdeva, aki ő éppen akkor nyerte meg a Chopin versenyt, amikor én a Liszt versenyt Weimarban. Szóval egy egészen elképesztő kiválasztott csapat jött ott össze, és hát ez azért egy nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy tavaly megkértek, hogy akkor ott is csatlakozzak a zongora professzorok sorához. Hát mondjuk más professzorok nincsenek, csak és kizárólag zongora. És hogy azért most ilyen emberek mellett van lehetőségem tanítani. Michel Beroff, meg Schiff András és hasonlók, szóval azért ez egy nagyon nagy megtiszteltetés.
0: Mit tud ez a Komoly Zeneakadémia, ami annyira egyedi? Ugye mondtuk az Márta Argerics nevét, de mi az a szellemiség, ami ott megvan egyébként, vagy annyira odavonza a ifjú zongoristákat, mint mondjuk igen. A csellistákat az említett helyre?
1: Mindenki ott szeretne tanulni, tehát hogy azért is van az, hogy szerintem évente kb. 1000 jelentkező van, mert ott mindenkinek van egy saját terme, tehát hogyha bekerülsz oda, akkor kapsz egy saját termet gyakorló gyanánt, és hát minden nap van szinte zongoraórád, és hát nem kell minden egyes hónapot teljes mértékben ott tölteni. Tehát pont ez a fajta szólista lét, ami, hogyha mondjuk én készültem egy anyaggal, akkor, vagy esetleg egy versenyre készültem, akkor az nagyon jó volt, mert hogy a verseny anyagát akkor elvittem, két hétig dolgoztunk rajta, elmentem a versenyre, vagy hogyha mondjuk esetleg egy turnéra készültem, akkor ezekhez a remek professzorokhoz az ember elment, dolgozott ott két hétig azon a programon, és különböző koncerteket is szerveznek Svájcban. Éppen emiatt én nagyon sokat játszottam a svájci rádióban, Lugánóban, és elképesztően jó kapcsolatrendszerük van, segítenek is abban a növendékeknek, hogy például, hogyha valaki versenyre készül, akkor a nevezési díjat akkor azt átvállalják, akkor nagyon sok olyan koncertre beajánlanak, hogy ja, hát akkor most te készen vagy ezzel a programmal, akkor menj el valahova Svájcba, és akkor ezt jársz el, vagy esetleg itt éppen Olaszországban, akkor jársz el ezt valamiféle koncerten, és azért ezek a koncertek mindig nagyon jelentős koncertek, jelentős és nagyon hozzáértő közönséggel. Uh-huh. Úgyhogy emiatt nagyon vonzó ez az egész. És szerintem a szólista pálya, mint olyan, ugye a zongoristák, illetve hát a fiatal zenészek versenyről versenyre járnak, bízván abban, hogy aztán majd mindenféle nagy versenyeken majd díjakat kapnak, és akkor ott majd kapnak egy csomó koncertet. Ami tényleg, hát az első és a első, második, harmadik díjasnak ez természetesen segítség. Tehát az eddigi verseny tapasztalataim is azok voltak, hogyha elmentem egy versenyre, akkor ott azért azokat a koncerteket, amiket én ott megkaptam, azok nagyon szépen úgy, ahogy föl volt tüntetve a brosúra, beindították a pályát, igen. De aztán jön a következő verseny, és akkor utána aztán jön a következő verseny győztesre fókuszálnak, és hát azért az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy természetesen a zongoristákat nem, és hát a fiatal zenészeket nem csak különböző versenydíjakkal lehet elindítani a pályán, sőt, igazából versenydíjakkal abszolút nem lehet elindítani a pályán, koncert lehetőségekkel.
0: Igen, de a lehetőségeket a díjakkal kapod meg.
1: Igen.
0: Gyakran.
1: És én azért is...
0: Bocsánat, mondta igen? Ezt a kapcsolatot, hogy a kapcsolatrendszer uh-huh. az egy elég jelentős. Valóban ilyen fontos a kapcsolatrendszer egy fiatal zongoristának? Tehát ha nincs olyan kapcsolatrendszered, amit tudsz jól mozgatni, akkor lehet, hogy elsüllyedsz hiába, vagy baromi tehetséges?
1: Hát én úgy gondolom, hogy először is muszáj megadni a fiataloknak azt a fajta lehetőséget, hogy bizonyos fórumokon meg tudjanak jelenni. És azok a fórumok olyan emberekből álljanak, és olyan emberek hallgassanak téged, akik aztán a későbbiekben hozzá tudnak tenni a te pályádhoz. ahhoz, hogy te aztán tényleg szólistaként meg tudjál maradni ezen a pályán. Ami abszolút nem könnyű, mert hát minden évben zsákszámra jönnek az új versenyek, az új versenygyőztesek.
0: Főleg Ázsiából.
1: Főleg egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, és pont ma néztem meg a Margaret Long versenyt, a Long Thibaut versenynek a kiválasztottjainak a névsorát. Összeszámoltam, 4 európai van közöttük a 32-ben, az összes többi az ázsiai. Tehát még azok is, akik ugye Amerikából jöttek, vagy esetleg Kanadából, hát azoknak is valami, vagy Lee, vagy Park a családneve, és na most vagy kínaiak, vagy koreaiak, de hogy ázsiaiak. Aha. És azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy Ázsiában ez az egész klasszikus zene, ez tényleg virágzik, és most Pekingben, amikor most voltam Pekingben, akkor az egyik napon elvittek egy pár dolgot szerettem volna vásárolni az egyik szünnapomon, és akkor elvittek egy, hát ahogy ők mondják, ezek a department store, és hogy elvittek egy ilyen bevásárló központba, ami nem ilyen jellegű mondjuk, mint amit mellettünk van ez a nagy bevásárló központ, hanem tényleg nagyon elegáns üzletek vannak ott, és komoly zene szól. Szóval, és kérdeztem is ott a szervezőt, hogy itt komoly
0: nyugalom,
1: zene szól.
0: A nyugalom.
1: Nem, azért, mivel, hogy azok az emberek, akik oda betérnek, azok valószínűleg olyan, hogy is fogalmazza meg ezt is szépen, olyan
0: állapotba kerülnek, hogy
1: fejlettek, és olyan elegáns emberek, hogy az ő ízlésük már teljes mértékben a komoly zenét kívánja. Tehát semmiféleképpen nem semmiféle könnyű zenét, hanem csak és kizárólag komoly zene szól egész nap. És úgy azért egészen más érzés vásárolni, különösen egy komoly zenésznek, úgyhogy közben nem tudom, hogy egy Chopin zongora verseny szól, vagy egy Chopin nocturne, vagy egy Mendelssohn hegedű verseny, vagy valami ilyesmi. Tehát azért úgy érzem, hogy ez a fajta dolog azért ez úgy szépen lassan úgy átkerül Ázsiába, ez a fajta komoly zene szeretet. És hát nyilván egyébként a nagy számok törvénye alapján azért ott működik is ez rendesen, hogy rengeteg növendék van, egymás után jönnek ki a jobbnál jobb zongoristák, és nem csak zongoristák, azért más hangszeresek is, énekesek is.
0: És Európában megvan a veszély, hogy csökken a klasszikus zenét hallgatók és kedvelők tábora? Mondtad, hogy áttevődik Ázsiába.
1: Igen, de én azt gondolom egyébként, hogy azért szerintem a közönség esetében szerintem nincsen okunk aggódni. Tehát azért, ahogy látom, a MIPA-ban is mindig nagyon szép házra mennek ezek a koncertek, a Zeneakadémián is. Ha vidéken játszom, akkor az ottani szimfonikus zenekaroknak is azért megvan a saját maga közönsége. Szerintem azért nincs okunk mindenféleképpen a vészharangot kongatni. Bizonyára elérkezik az a fajta időszak egy ember életében. Tehát ugye mindenki szokta mondani, hogy előregszik a közönség. Hát igen.
0: De aztán jön az újak, akik most öregednek meg, akik korábban fiatalok voltak.
1: Igen. De hogy nekik is meg kell érni arra, hogy aztán be tudják fogadni a komoly zenét. És én szerintem abszolút nem nagy probléma az, hogy esetleg mondjuk Európában idősebbek hallgatják. Mondjuk én például Kínában nagyon meglepődtem azon, hogy nagyon sok anyuka, apuka, akik jönnek a koncertre, hozzák magukkal a kisgyereket, mondjuk ilyen 5-6 éves gyereket.
0: És bele is írnak, amikor te nyomod a zongorán?
1: Olyan már éppen volt egyébként az egyik helyszínen, egy Venjo nevű helyen, ott a nagy színházban játszottam, és az ottani a szervezőt megkértem, hogy a koncert második felében azt azért mondja be, hogy egy kicsit halkabbak legyenek a közönség soraiban. Viszont azt mondta nekem, hogy ő nagyon örül neki, hogy ilyen sok fiatal gyerek is eljött, mert hogy ez azt jelenti, hogy a szülők azt szeretnék, hogy a gyerek minél hamarabb megismerkedjen a komoly zenével, ráadásul úgy, hogy mindezt egy európai művész prezentálja nekik. Nyilván egy 5-6 éves gyerektől nem elvárható.
0: Ezek szerint, bocsánat, azt gondolják, hogy egy európai művész autentikusabban tudja prezentálni? Tehát miért fontos, hogy az első tapasztalás az mondjuk mit te nyugatabbról jöjjön? Tehát onnan, ahol ennek a zenének a bölcsője van.
1: Szerintem mindenféleképpen ez benne lehet egyébként a pakliban, hogy ők azt gondolják, hogy hát azért az európai kultúrából jött azért ez még, tehát ez mégiscsak Európából származik, a komoly zenés nem pedig Ázsiából.
0: Csak érdekes, hogy már rengetegen jönnek onnan, és még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy az első benyomás az mondjuk egy magyar vagy német zongoraművésztől jöjjön, mert az sokkal jobban át tudja adni.
1: Hát igen, de ugyanakkor azért, hogyha belegondol az ember abba, hogy hogy azért milyen, most már milyen sok olyan zenészük van, akik tényleg hát a komoly zene élvonalába tartoznak, azért az mindenféleképpen becsülendő. Tehát szerintem különösen Kína esetében egyébként az, amit az utóbbi 70 évben produkáltak, az egészen elképesztő ilyen módon. Japán egy picit más, mert hát ott ugye a Meiji korszakban kinyíltak a határok, a császár mindenféleképpen szerette volna az, hogy akkor az európaiakkal tehát hogy az európaiakkal jó kapcsolatba kerüljön. Ott ugye a Yamahának természetesen egy nagyon nagy szerepe van, mert hát ott az 1870-es években azt hiszem, hogy az öreg Yamaha elment először egy kórházba, ahol talált valami orgonát, amit aztán ő megreparált. Utána aztán ez nagyon megtetszett neki ez a dolog, akkor elment Amerikába a zongora építészetet tanulni, és gyakorlatilag aztán utána az első világkiállításra ő el is vitte már a saját hangszerét, tehát ahol nyilván megmosolyogták az első japán zongorát, na de hát nézzük meg, hogy most hol tart mondjuk egy Yamaha koncertzongora, vagy egy Kawai, vagy egy bármiféle japánban készült koncertzongora, hát gyakorlatilag teljes mértékben
0: a top,
1: hát az a Szent négyes, a Bösendorfer, Yamaha,
0: Steinway
1: természetesen, és hát ugye a Kawai, hát ezek azért uralják a piacot. Nyilván egyébként most már jönnek vissza azok a márkák is, illetve jönnek föl azok a márkák is, mint a Fazioli, ami egyébként én nagyon szeretek. Bár mondjuk Steinway művészként azért nekem ilyet nem szabadna mondanom.
0: Te egy Steinway művész vagy.
1: Hát igen.
0: Egy exkluzív szerződésed van nem, az,
1: hát igen, a igen, cégen. Hát jó pár évvel ezelőtt, azért talán 17-ben, akkor kaptam meg ezt a címet, hát amire nagyon büszke vagyok, és hát...
0: Hogy lehet megkapni egy ilyen címet?
1: Ez az egész az úgy jött, hogy... Már a 2011-es Liszt-versenyen is, bocsánat, 2009-es Liszt-versenyen Weimarban már ott találkoztam a Steinway-nek a hamburgi képviselőjével, és akkor ő már ezt pedzegette, hogy ők már néznek engem, és követik az én pályámat, és hogy majd egyszer majd jelentkezni fognak.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.

0: Gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a reggeli monitorban.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázható a kategóriások?
2: Beköltözünk valahova? Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázható a kategóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél hárommal jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Halálra ítélték Szíriában Bashar al-Assad megbuktatott elnök egyik unokatestvérét, a rokon háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vádjával állt a damaszkuszi bíróság elé. Az eljárás azt igazolta, hogy Wasim al-Assad a 14 éven át tartó szíriai polgárháború során több embert megölt, illetve megkínzott. Ugyanez a bíróság a jelenleg Oroszországban élő ex-elnököt távollétében halálra ítélte. A hormuzi szoros addig zárva marad, amíg az Egyesült Államok nem tartja magát a tűzszüneti keret megállapodáshoz. Az iráni főtárgyaló azt hangsúlyozta, hogy a június 17-én kötött egyesség többek között az iráni kikötők elleni amerikai blokkád feloldását, az iráni vagyoni eszközök befagyasztásának megszüntetését és az olajembargó eltörlését írta elő. A megállapodás a hadműveletek leállítását is tartalmazta minden fronton. Donald Trump amerikai elnök július elején mondta azt, hogy az egyességnek vége. Egy héttel később az iráni külügyminisztérium is közölte, hogy felfüggesztettnek tekinti a megállapodást. Történelmi mélypontra vagy annak közelébe süllyedt az Egyesült Államok két legnagyobb víztározójának, a Colorado folyó vízhozamától függő Lake Meadnek és a Lake Powellnek a vízszintje az ország nyugati részét sújtó asszály miatt.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,2%-os csökkenés mellett 141.834 ponton áll. A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
6: Mai vendégen Farkas Gábor zongoraművész. A Liszt Akadémia egyébként ott ismert és nagy becsben tartott intézmény.

0: Tehát ez persze. Megvan, hogy ez hú, ez a...
1: Hát nem csak ott, hát szerintem egész Ázsiában, hát egyébként most, amikor a kínai turnén volt, és az Liszt Akadémia azért az egy nagyon-nagyon becsben tartott intézmény, és sőt, hát egyébként hát voltak olyan egyetemek, akik mondták is, hogy nagyon örülnek, hogy egyáltalán elvállaltam azt a mesterkurzust, mert nem gondolták, hogy egy ilyen nagy egyetemről érkező professzor mondjuk egy Venzsói Egyetemen fog egy mesterkurzust adni, ami valóban nem a legjobb egyetem egyébként, mint kiderült, de nagyon kedvesek és aranyosak, és hát vannak olyan növendékeik is, akik tehetségesek.
0: Van ilyen európai 8-10 top egyetem, ami a zenei főiskolás, vagy a zene felsőoktatásban így a krém, szerinted? Vagy mit nyilván van a magyar mellett már a Bécs,
1: hát
0: tudom,
1: igen,
0: Berlin
1: mindenki
0: esetleg.
1: Mondja ezeket a rangsorokat, ugye, amiket úgy szoktak említeni. Szerintem sok összetevője van ennek, hogy mely egyetemek azok, akik a legjobbnak számítanak. Tehát ezek a rangsorok, én nem hiszem, hogy ezek a lehető legoptimálisabb dolgokat szokták mutatni, mert hát itt azért... Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan bürokratikus része van ennek a dolognak, hogyha az ember megfelel esetleg ezeknek, akkor előrébb lehet kerülni a ranglistában. És természetesen az, hogyha mondjuk valaki sok helyezést tud javítani ezekben a ranglistákon, akkor ez azért biztosan jelent valamit. Az ázsiaiaknak egyébként van egy saját maguk külön, tehát különösen a kínaiaknak, nekik van egy saját maguk külön ranglistája. Azokat én nem is tudom pontosan, hogy mik szerepelnek rajta.
0: A tradíció állítja össze az listákat, tehát a múlt, meg a név.
1: Biztosan, igen. Hát azért nekünk ez egy nagyon nagy szerencse, hogy nálunk egy Liszt Ferenc alapította meg a Zeneakadémiát, és ezt azért tudják Ázsiában, hogy a világon nincsen még egy ilyen zeneakadémia, amit maga Liszt Ferenc alapított volna. Tehát a Weimári Egyetem is ugye új Liszt Ferenc Egyetem és zeneművészeti főiskola, hogy a zeneművészeti főiskola annak idején egy zenekari akadémia volt. Liszt tanított Weimárban, igen, az Altenburgban, ahol fogadta a saját növendékeit, és hát mindenki oda járt, és akkor ingázott Weimár Budapest és Róma között. Na de hát arról már természetesen kevesebb szó esik, hogy mondjuk Liszt mekkora, tehát ugye közel 400, vagy azt hiszem, talán több mint 400 növendéke volt, és hogy Liszttől mekkora út ágazik el, mert hát nem csak, hogy a magyar zongoraiskolát teremtette meg, de hát ugyanúgy a moszkvaiak, a szentpéterváriak, hát gyakorlatilag hát mind az ő növendékei voltak, a német egyetemek későbbi tanárai is. Hát múltkor Chiléből érkezett hozzám egy stáb, akik csináltak egy interjút velem, és Claudio Arrauról kellett beszélnem, és hát például Claudio Arraunak is egy Németországban élő német professzor volt a tanára, aki egyébként Liszt tanítvány volt. Most nem jut eszembe a német professzornak a neve. De hát ott a professzor által gyakorlatilag a Sophie Mentorral és az összes olyan nagy Liszt növendékkel volt módja megismerkedni. És éppen emiatt szerintem, hogy a Zeneakadémiának van ez a nagy hagyománya, és hát azért rengeteg jó muzsikust adtunk a nagyvilágnak, tehát azért itt, hogyha belegondolsz, a karmesterek, a zongoristák, a hegedű iskola milyen híres, tehát azért nem véletlen, hogy mi ennyire híresek vagyunk itt a nagyvilágban. És hát azért azok az emberek, akik még a mai napig járjuk a világot, szerintem remélni, hogy nem a rossz hírét visszük az intézménynek, hanem azért hívnak, mert hogy valami jót tudunk esetleg a színpadon.
0: Hát igen, meg hát azért valamiért te is a Budapesti Zeneakadémiát választottad a tokiói helyet, gondolom nem a pénz miatt.
1: Hát nem a pénz nyilván, miatt, hanem egyébként. Nyilván, hát egyébként ha én egy nagyon kényelmes életet szerettem volna magamnak, akkor biztos vagyok benne, hogy akkor azt mondom, hogy akkor Tokióban maradok, és akkor van egy jó tanári pozícióm, és növendékeknek a garmada jön hozzám, és...
0: Néha mész koncertezni, járul a világot.
1: Egyszer-kétszer ugye elmegyek akkor koncertezni, tehát hogy úgy akkor úgy minden olyan kényelmes, és de engem nem ez vonz, hanem az vonz, hogy új darabokat tanuljak, hogy olyan emberekkel adjak koncerteket, amik engem is inspirálnak, hogy én szerintem a ilyen módon az ez a fajta jólét, az lehet, mert ez a fajta kényelmes élet, az lehet, hogy esetleg mondjuk az a művészetnek egy kicsit az eltunyulását is eredményezheti ilyen módon, mert hogy hát megvan mindenem, hát úgy már magammal is megelégszem, esetleg még jónak is hallom magam. Nyilván ez soha nem, tehát ez nem szeretném, hogy ez megtörténjen.
0: Tehát kell egy előket, ami adott esetben egy kicsit bonyolultabb és összetettebb környezetből jön. Szerintem... Fogalmazunk így, ahol nincs alátéve minden, és akkor...
1: Itt nem biztos, hogy az anyagiakra kell mindent visszavezetni. Szerintem elsősorban...
0: De a kényelmes élet az alapvetően...
1: Igen, az nyilván az is hozzátartozik, de szerintem itt is meg lehet teremteni ezt a fajta dolgot, és abszolút nem panaszkodhatom. Szóval én azt szeretem, amikor olyan dolgok vesznek körül, és olyan emberek vesznek körül, akik inspirálnak engem. És hogy olyan műveket játszhatok, és olyan előadókkal léphetek színpadra, amik tényleg azt szolgálják, hogy aztán a későbbiekben az ember úgy tekintsen vissza az életére, hogy igen, egy csomó dolgot megtettem. Nyilván a zongora irodalom és a kamara irodalom az átjátszhatatlan, tehát nem elegendő egy emberöltő arra, meg egy emberi élet arra, hogy az ember mindent megtanuljon és eljátszon. De legalább, hát hogy is mondja Reményi, hogy de lehet, hogy egy porszemmel magasabb lesz a Himalája. Szóval...
0: És itt több ember inspirál, mint Japánban?
1: Ott is vannak egyébként rettenetesen jó művészek, és nagyon sok olyan koncert volt, ami hát gyakorlatilag ez is volt az oka annak, ami miatt a Magyar Zeneházában elkezdtük annak idején ezt a távol-keleti komoly zenei fesztivált, mert hogy ott olyan sok jó zenésszel volt alkalma megismerkedni ott Ázsiában, és ezt nem csak Japánban, hanem Dél-Koreában is, Tajvanban is, Kínában is, olyan elképesztő jó zenészekkel volt alkalom játszani különböző nagyon nagy fesztiválokon, amik hát lehet, hogy Magyarországon esetleg nem ismerik őket. És hát ez volt az apropója annak, hogy akkor hívjuk meg ide ezeket az embereket, mutassuk meg őket a magyar közönségnek. Nagyon remélem, hogy a jövőben ezt majd fog.
0: Zeneszerzőket is?
1: Zeneszerzőket is, igen. Is, és zenészeket is. Aha. Tehát, hogy előadókat is. És egyébként voltak olyan kortárs zeneszerzők, akiknek a műveit itt bemutattuk a Magyar Zeneházában. És nagyon remélem, hogy ezt a jövőben majd egyszer fogjuk tudni folytatni, hogyha majd ismételten lesz rá anyagi forrás, mert egy nagyon értékes fesztivál ez. És hát nagyon sok olyan zongora művész, hegedű művész és mindenféle művészt elém sodort az élet, akikkel tényleg élmény volt, meg élmény mindig játszani, és mindig nagyon nagy barátsággal tudok velük együttműködni, és ott mindig valami megszületik a színpadon. Csak azért nekem az is nagyon fontos, hogy azokkal az emberekkel, hogyha mondjuk turnézom, vagy esetleg játszom együtt, akkor a közös zenei nyelv azért az valahogy mégiscsak egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát, hogyha mondjuk van alkalom arra, hogy például Baráti Kristóffal imádok játszani. Amikor együtt játszik az ember ilyen jó muzsikusokkal, akkor tényleg valamiféle új kapuk nyílnak meg, és így nagyon remélem, hogy mind a két irányban tudjuk egymást inspirálni, de hát itt említhetnék sok mindenkit, de ez a fajta zenei nyelv, ami itt van Európában, és itt különösen itt Magyarországon, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt érzem otthon magam.
0: Az ázsiai kortárs zeneszerzők mi a mai napig merítenek az ottani zenei hagyományokból? Mert én nem vagyok benne most annyiban ebben.
1: Igen.
0: Mi Tandóra, ha gondolok, vagy stb. De ott az ázsiai zenei hagyomány az megjelenik.
1: Természetesen Kínában egyébként is nagyon nagy divat az, hogy különböző kínai mondjuk van egy zongora verseny, ez hihetetlen. Azt hiszem, hogy valami 14 zeneszerző írta meg, nem tudom, Yangtze River, vagy valami ilyesmi.
0: Igen,
1: Yangtze folyó, ez hiszem, hogy ez a zongora versenynek.
0: Van egy másik nagyon híres ilyen zongora verseny, ami, vagy ez az?
1: Szerintem ez az, igen.
0: És
1: igen.
0: Ez négy tételes? Vagy?
1: Talán több is, most emlékszem
0: pontosan. Egészen monumentális.
1: Hihetetlen, tehát hogy gyakorlatilag igen. Hát mindent, amit csak otthon találtak, szerintem azt mindent beleírtak. És Hát nyilván egyébként nem ezt kell alapul venni, de azért vannak, tehát nyilván a kínai népdalok és hát a mindenféle népi eredetű dallamok, azok természetesen benne foglaltatnak ezekben a darabokban. De hát egyébként Japánban is. De hát szerintem Japán azért ilyen módon a komoly zenét tekintve elképesztően élen jár, és most nem jut eszembe annak a zeneszerzőnek a neve egyébként, aki Svájcban is tevékenykedik, és pont a Tokyo College of Musicban is tanít.
0: Japán,
1: igen, és neki is játszottuk itt a fesztiválon a Brácsa versenyi, valami hihetetlen jó zeneszerző. De egyébként nagyon sok olyan zeneszerző van, aki a fiatalok közül például már nem csak a japán tradicionális elemeket vegyíti, meg ötvözi a komoly zenével, hanem esetleg mondjuk a jazz oldaláról közelíti meg, mint például az a fiatal zeneszerző hölgy, a Miho Hazama, elképesztően jó zenéi vannak. És hát nagyon sok kortárs zene van, amit érdemes egyébként hallgatni. Hozzáteszem, hogy talán nem én vagyok a legavatottabb ebben, viszont nyitott vagyok ezeket meghallgatni, esetleg mondjuk bizonyos esetekben játszani is, de nem érzem úgy, hogy én esetleg mondjuk hozzá tudnék tenni jócskán ezekhez a darabokhoz.
0: Mm-hmm. Sárga folyó zongorodása, nem ez a címe?
1: De az is lehet. Igen, igen. Mert ugye van a Yangtze River, meg a Yellow River, és ez a sárga folyó.
0: Igen. Ezt ismerem, igen. Hogy valami hasonló.
1: Az is lehet.
0: Igen.
1: Hát nem a legjobb zenei megnyilvánulás, az biztos.
0: Hát igen. Most gondolkodtam, mi a címe. Valamit ismertem.
1: Lehet,
0: ezzel kapcsolatban.
1: Igen.
0: Sárga folyó zongorverseny.
1: Igen.
0: Hát mindegy. Mik nem kerülnek elő, ugye, ebbe a beszélgetésbe? Ki gondolta volna, hogy ezt megemlítjük. Az mennyire volt evidens nálad, hogy tanítani fogsz, és hogy szeretni fogod a tanítást? Van a lényedből egy lényedből sugárzó nagyon, nagyon nagy nyugalom, és egy nagyon nagy kiegyensúlyozottság, amit én érzékelek. Ezt gondolom a tanításnál jól jön.
1: Igen, nyilván. Mondjuk azért, hát hogy is mondjam, ez úgy jött ez az egész tanítósdi, szóval még nem fejeztem be a zeneakadémiát, és akkor megkértek, hogy nem lenne kedvem egy pár órában először mint csak zongora kötelezőt tanítani, aztán szépen lassan lépdeltem ott is a szamárlétrán, és gondoltam, hogy hát ez egy jó alkalom arra, hogy egy kicsit kipróbáljam magam ott is. Nyilván a koncertek voltak mindig is a fókuszban, de szerintem az idő előre haladtával úgy megszerettem ezt a fajta dolgot. És én annak örülök nagyon, hogy most már szeretek olyan darabokat játszani, amiket közben vagy tanítok, vagy tanítottam, és tanítás közben is egy kicsit átjátszottam, és hogy egy kicsit külső füllel is, külső szemmel is megvizsgáltam ezeket a darabokat. Mert nyilván egyébként akkor, amikor az ember valamit tanul, akkor utána olvas, megtanulja a hangokat, eljátsza nagyon sok koncerten, és igyekszik a lehető legjavát adni a tudásának, és hogy jól, tényleg alaposan megtanulni ezt az egész, azt a repertoárt, amit éppen játszik az ember. De egészen más az, amikor hirtelen valaki másnak kell ezeket a dolgokat egyáltalán megfogalmazni. És mert hát gyakorlás közben ugye érezzük ezeket a dolgokat, hogy igen, ott itt talán ez kéne, és akkor az ember folyamatosan fülel gyakorlás közben, hogy akkor milyen dolgokra kéne még. Tehát, hogy ugye van egy állandó kontroll a gyakorlás alatt. De amikor viszont valaki játszik nekem, és már eleve úgy hallgatja az ember, mint mondjuk egy zenei rendező egy lemezfelvételen, és hogy majd aztán hogyan tudom azt elérni, hogy az az adott illető az majd aztán később egy pár hónap múlva majd jól is el tudja játszani ezt a darabot, és még abban az esetben is, hogyha mondjuk esetleg még nem érzi még a darabnak a lényegét, vagy tehát, hogy még nincs is annyira közel, de hogy akkor is, hogy hogyan fogom tudni majd megtalálni hozzá azt a fajta kulcsot, ami közelebb viszi. És hogy ne az legyen, hogy az az egyetlen egy dolog, amit én nagyon-nagyon nem szeretek, amikor valakitől azt hallom, hogy a jó hangokat a jó időben pontosan eljátsza. Tehát A jó hangokat természetesen, igen, igen, természetesen azokat kell eljátszani, de nem biztos, hogy abban az időben kell eljátszani. És egyébként meg, hogy ami nagyon-nagyon fontos lenne, az az, hogy tudja is, hogy mit játszik az illető, és hogy érezze is. Hogy aztán...
0: Akkor tudja érezni, amikor már tudja, nem?
1: Hát igen. Én nagyon szeretem azt, amikor így kielemezzük a darabokat, hogy akkor az miért úgy van, egy kicsit úgy. De hát egyébként szerintem a tanáraimtól is ezt kaptam, ezt a fajta analitikus szemléletet. Aztán a lehető egyik legszebb mondat szinte minden tanáromtól elhangzott ez, hogy igen, most már mindent tudsz, most már felejtsd el, és menj be, és csak igen, muzsikálj. Igen. Szóval igen. Amikor már ott vagy, hogy már tényleg már, nem tudom, már lehet, hogy voltak olyan darabok, amiket ugye több évig, volt olyan, amit esetleg több hónapig elemez az ember, gyakorol az ember, és amikor aztán már színpadra kerül, akkor már csak élvezni kell, és tényleg muzsikálni, és adni valamit a közönségnek.
0: Te mennyire vagy szenvedélyes?
1: Ha már színpadra kerül, akkor már csak élvezni kell, és tényleg muzsikálni, és adni valamit a közönségnek.
0: Te mennyire vagy szenvedélyes ember? Az előbb rád nyomtam ezt a nyugalmas bélyeget, és közben mégis a romantikus repertoár az egyik fő erősséged, már is ugye beszéltük, hogy igen, persze Bach, meg Mozart, meg minden más. Te szenvedélyes ember vagy?
1: Én szerintem igen. Szerintem igen. Lehet, hogy ez az egész nyugalmas dolog, ez csak egy
0: álca.
1: Igen.
0: Igen, csak egy ilyen pajzs.
1: Pontosan. De az jó egyébként, mert legalább nem az ideges embernek a látszatát kelteni.
0: Hát az messze elkerül. Abszolút, a kiegyensúlyozott non plus ultra, tehát abszolút.
1: Igen. Hát igen, egyébként mondjuk az biztos, hogy játék közben az ember nem lehet azért mindig nyugodt. Tehát különösen, hogyha ki van írva az, hogy agitátó, és akkor az ember ilyen halálnyugodtan muzsikál, az nem biztos, hogy annyira úgy kifizetődő, és hogy annyira jó irány. Uh-huh. Hát természetesen, hogy egy zenésznek azért, ugyanúgy, mint egy színésznek azért belül nagyon-nagyon sok mindennek meg kell történnie. Lehet, hogy esetleg ez még akár az arcon is megjelenik bizonyos esetekben. Különösen fiatal koromban én nagyon nem szerettem magamat vissza, fiatalabb koromban nem szerettem magamat visszanézni, mert hogy olyan sok érzelem volt az arcon, és hogy de hogy az belülről jött, és azzal nem tudtam mit csinálni. Hát a Horowitz mondja éppen az egyik videóban, hogy én nem vagyok egy olyan zongorista, aki aztán azt látod, hogy így mindenféle fejeket vág, hanem hogy ő azt gondolja, hogy mindennek belül kell megtörténnie. Én meg azt gondolom, hogyha őszinte, és hogyha mondjuk esetleg ez az arcon is megjelenik, én szerintem az nem egy nagyon nagy probléma. Nyilván nem a grimaszokkal kell zongorázni, de az, hogy az ember belül nagyon-nagyon gazdag érzelemvilággal rendelkezzen, és különösen nagy fantáziával rendelkezzen, hát az szerintem rettenetesen fontos. Hát mit tudunk akkor a közönségnek adni, hogyha belül egy ilyen tök sivár pusztaság van, és akkor ezek a versek is esetleg mondjuk, hogyha vagy történetek, amit a Liszt is megzenésített a program zenékben. Hát ott is, hát azért milyen érzelmek vannak. Tehát mondjuk egy Dante szonátát nem lehet teljes mértékben ilyen sztoikus nyugalommal eljátszani. Hát ott azért le kell menni a pokolba.
0: Voltál már ott?
1: Aki tudás akar lenni, pokolra kell annak lenni.
0: Voltál már ott?
1: A pokol?
0: Pokolban. A pokol hát bármilyen megnyilvánulásában. És merítettél le onnan erőt és ihletet?
1: Hát hogyne. Szerintem mindenki van egyébként egy olyan... mindenki megél egy olyan időszakot, amikor a poklát éled meg. És ez jó is egyébként, mert abból mindenféleképpen lehet meríteni. Csak hát onnan ki kell tudni jönni. Természetesen azért... A törpök élete nem csak játék és mese.
0: Ezzel most azt mondom, hogy hubikék törpike vagy.
1: Szóval...
0: Ha törpapa mesélni tudna, akkor igen.
1: Szóval, hát azért tényleg azért néha vannak olyan periódusok az ember életében, amit legszívesebben ő kikerülne. De szerintem azok igenis fontosak, mert az mind belekerülnek az embernek a zenélésébe, mind belekerülnek a lényedbe, és...
0: És ettől jobb zenész is leszel, hogyha...
1: Hát nagyon remélem. ha meg nem, akkor meg minek szenvedtünk olyan sokat, ugye?
0: Igen. Figyelj, még mindig ott a lehetőség, hogy megnézzünk egy új Hubik-Törpik-Gégert epizódot, és akkor elfelejtjük ezt az egészet.
1: De azért ígérd meg, hogy ne ez legyen a zárószó.
0: Nem, itt a sorba kitolom az egészet, és...

0: Oké, köszönöm szépen, itt voltál, és beszélgettünk.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 15 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Vizsgálatot indított a francia elnök jelöltek lejáratását célzó orosz beavatkozás miatt a párizsi ügyészség. A feltételezett dezinformációs kampányok célpontja két volt miniszterelnök és európai parlamenti képviselő, akik jelöltek a 2027-es elnökválasztáson. 8 hónappal az áprilisban esedékes elnökválasztás első fordulója előtt több oroszbarát hálózatoknak tulajdonított destabilizációs művelet történt néhány nap alatt a három elnök jelölt ellen, egészségi állapotukkal, illetve korrupcióval kapcsolatos álhírek terjesztésével az ügyészség saját hatáskörben indított eljárást. Halálra ítéltek Szíriában Bashar al-Assad megbuktatott elnök egyik unokatestvérét, a rokon háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vádjával állt a damaszkuszi bíróság elé. Az eljárás azt igazolta, hogy Wassim al-Assad a 14 éven át tartó szíriai polgárháború során több embert megölt, illetve megkínzott. Ugyanez a bíróság a jelenleg Oroszországban élő ex-elnököt távol létében halálra ítélte. Történelmi mélypontra, vagy annak közelébe süllyedte az Egyesült Államok két legnagyobb víztározójának, a Colorado folyó vízhozamától függő Lake Meadnek és a Lake Powellnek a vízszintje, az ország nyugati részét sújtó aszály miatt. A helyi vízügyi hatóságok adatai szerint a két tó vízszintje jelenleg mindössze néhány méterre van attól a kritikus értéktől, amely még lehetővé teszi rajtuk az áramtermelést. Így a 40 millió ember vízellátásáért felelős Colorado lecsökkent vízhozama nem csak az áramellátás, hanem a tőle függő

0: járványügyi modellezést és kisebb környezetterhelésű védekezési módszerek kidolgozását tartalmazzák. Közpénz szivattyúzó rendszer kiépítésével vádolta meg az Orbán kormányt Magyar Péter miniszterelnök Facebook videójában. A kormányfő közölte, miközben a valódi civileknek sokszor néhány százezer vagy millió forintért kellett pályázniuk, addig mellettük létrejött az álcivilek világa. Ennek bemutatására hozták létre az átlátható.kormány.hu oldalon azt a kereshető térképet és adatbázist, ahol nyomon követhető, hová kerültek a civileknek szánt pályázati támogatások 2022 és 2026 között. Holnaptól ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak idehaza, erről ír a holtankoljak.hu. A 95-ös benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt bruttó 8 forinttal nő. Jelenleg a 95-ös üzemanyag 584, a gázolaj 673 forintba kerül literenként. Az új nagy kijelzős jegy- és bérletautomaták telepítésével befejeződött a BKK automata hálózatának átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a fejlesztés eredményeként az eddig működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014-től működő automaták üzembehelyezésük óta több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak, az értékesített termékek összértéke meghaladta a 442 milliárd forintot.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os csökkenés mellett 148.816 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 9,2 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,2%-kal csökkent 4.912 forintra, az OTP 8%-os mínuszban 45.640 forinton áll, a Richter 0,5%-kal került lejjebb 12.940 forintra, a Magyar Telekom 9%-os mínuszban 2.576 forinton. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forintba és 54 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 314 forintot és 83 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 67 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3/10, a madridi IBEX 4/10%-kal erősödik, a frankfurti DAX 2/10%-kal csökken, a párizsi CAC40 és a milánói börze egyaránt 4/10%-kal került lejjebb. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 9/10%-os pluszban, hordonként 85 dollár 23 centen áll, a Brent jegyzési ára hordonként 91 dollár és 22 cent.
1: Időjárás jelentés.
0: Változékony időnk lesz, éjjel kisebb esőkre, záporokra számíthatunk, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 12 és 19, holnap napközben 27 és 32 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

just a little bit for me?

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Parnograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 4:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Vizsgálatot indított a francia elnökjelöltek lejáratását célzó orosz beavatkozás miatt a párizsi ügyészség. A feltételezett dezinformációs kampányok célpontja két volt miniszterelnök és egy európai parlamenti képviselő, akik jelöltek a 2027-es elnökválasztáson. 8 hónappal a jövő áprilisban esedékes voksolás első fordulója előtt több orosz barát hálózatoknak tulajdonított destabilizációs művelet történt néhány nap alatt a három elnök jelölt ellen, egészségi állapotukkal, illetve korrupcióval kapcsolatos álhírek terjesztésével az ügyesség saját hatáskörben indított eljárást. Civil kampány indult az Alternatíva Németországnak szélső jobboldali párt abszolút többségének megakadályozása érdekében a Sachsenhalti tartományban. A régiós választásokat szeptember 6-án tartják. A valódi hazaszeretet elnevezésű kezdeményezés szerint az AfD abszolút többsége és esetleges kormányalakítása súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel járna nem csak Sachsenhaltban, hanem azon túl is. A kampány célja az AfD önálló kormányzásának megakadályozása, és arra ösztönzik a választókat, hogy éljenek szavazati jogukkal és egy demokratikus pártra adják voksukat. A kezdeményezést a sport, a kultúra, a tudomány és a gazdaság több ismert képviselője is támogatja. Halálra ítélték Szíriában Bashar al-Assad megbuktatott elnök egyik unokatestvérét, a rokon háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vádjával állt a damaszkuszi bíróság elé. Az eljárás azt igazolta, hogy Wasim al-Assad a 14 éven át tartó szíriai polgárháború során több embert megölt, illetve megkínzott. Ugyanez a bíróság a jelenleg Oroszországban élő ex-elnököt távollétében halálra ítélte. Közpénz szivattyúzó rendszer kiépítésével vádolta meg az Orbán kormányt Magyar Péter miniszterelnök Facebook videójában. A kormányfő közölte, miközben a valódi civileknek sokszor néhány százezer vagy néhány millió forintért is pályázniuk kellett, addig mellettük létrejött az álcivilek világa. Ennek bemutatására hozták létre az átlátható.hu.kormány oldalon azt a kereshető térképet és adatbázist, amelyen követhető, hova kerültek a civileknek szánt pályázati támogatások 2022 és 2026 között.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenés mellett 148.749 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 10 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,4%-kal csökkent 4.900 forintra, az OTP 8,1%-os mínuszban 45.620 forinton áll. A Richter 0,5%-kal került lejjebb 12.940 forintra, a Magyar Telekom 7,1%-os csökkenés mellett 2582 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 68 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 2 fillér, egy svájci frank 387 forint és 81 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 42 fillér, a cseh koronáé 15 forint 8 fillér, egy angol font 426 forintba és 47 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE és a madridi IBEX 3,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 4,1%-kal csökken, Milánó 0,5%-kal áll a negatív tartományban. Néhány perccel nyitás után a Dow Jones 0,2, az S&P 500-as 0,4, a Nasdaq kompozit pedig 0,6%-kal korrigál lefelé.
1: Időjárás jelentés.
0: Változékony idő várható, éjjel kisebb esőkre, záporokra számíthatunk, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 12 és 19 fok között alakul, holnap napközben 27 és 33 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai műsorában, a vendégem Rechnitzer Zsófi, aki a Rechnitzer Galéria tulajdonosa. Üdvözöllek, Zsófi, szia!
3: Szia, Kata, köszönöm szépen a meghívást!
2: már beszélgettünk itt korábban egyszer, sőt, lehet, hogy kétszer is, Zsófi.
3: Én egyszer emlékszem.
2: De akkor még teljesen más volt a téma, akkor a torula volt a téma Győrben, ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas gyárterület, ahol annak idején egy, sőt, ez még mindig működik, és te még mindig ennek a motorja vagy, ez egy ilyen kiállító tér, ahol nagyon jó kiállításokat lehet csinálni, mert a tér annyira izgalmas, és annyira vonza ezeket az installáció jellegű témákat, hogy ott jobbnál jobb tárlatokat lehet megcsodálni időről időre. Majd szerintem erről is beszéljünk, de az alapvető témánk most nem ez lesz, mert már egy újabb fázisában vagy az életednek, amikor elhatároztad, hogy csinálsz egy galériát. Ez egy nagy lélegzet kellett, gondolom, hozzá.
3: Több is.
2: és ez már 2 éve fut ez a galéria. Ilyen régen beszéltünk, akkor még nem volt galéria. És hát elég jól megy, én úgy látom. Tehát itt nagyon ügyesen évek alatt kiépítettél te már korábban is magadnak egy vevőkört, tulajdonképpen mondhatjuk így, és akkor most már nem privát eladásokat csinálsz, hanem galérián keresztül árulod a művészetet ilyen póriasan, vagy profán módon fogalmazva.
3: Igen, megváltozott kicsit a profil, de lényegében ebből is jött, amit te is mesélsz a korábbi profilom kapcsán, hogy én művészeti tanácsadóként dolgoztam, tehát műgyűjtőknek adtam tanácsot arról, hogy milyen műveket vásároljanak, milyen irányba gondolkozzanak, hogyan fejleszik a gyűjteményt, vagy adott esetben hogyan alakítsanak ki egy új gyűjteményt. Inkább ez a legutóbbi volt az én fő fókuszom, mert olyan fiatalabb gyűjtőkkel keveredtem össze, akik az elején voltak ennek az egész útnak, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt volt, főleg a neoavangard kapcsán, a 60-as, 70-es, 80-as évek művészete kapcsán ismerkedtem meg velük, és ebben volt a fókusz, ez a 2010-es évek végének, a 20-as évek elejének egy nagy piaci fellángolása és felfedezése is volt, és ez egy elképesztően jó időszak volt számomra is, hogy részt vegyek egy ilyen újfajta gyűjtői lendületben. És ahogy telt múlt az idő, egyre több fiatal művészt láttam. Én előtte Londonban tanultam, tehát ott kicsit akkor a fókuszom.
2: Hol tanultál Londonban?
3: A University of Warwick mesterszakát végeztem el, ami egy kortárs műtárgypiac történet és biznisz névre hallgatott akkor, és itt főleg azzal foglalkoztunk, hogy hogyan épült fel a kortárs műtárgypiac, tehát az 1900-as évektől, amikor azt mondhatjuk, hogy a kortársakon elkezd a piac foglalkozni, akkor ez hogyan történt, ők hogyan jelentek meg, és aztán, ahogy mentünk bele az időbe, egyre többet foglalkoztunk azzal, hogy mi a helyzet a feltörekvő piacokkal, ami ugye akkor a Kelet-Európa, Latin-Amerika, Ázsiának az új piaci területei voltak, úgyhogy számomra ez egy nagyon ilyen személyre szabott téma volt, egy iszonyú izgalmas képzés, nagyon jól beleláttunk a londoni kortárs művészeti világ és a művészeti piac működésébe, és igazából valójában ezt a tanácsadói gondolkodást, ezt ott sajátítottam el egy galériánál, akiknek dolgoztam, az Austin Desmond Fine Art galériának, ahol pont nekik Kelet-Európa lett a fókuszok, és nekik készítettem egy nagy kutatást arról, hogy kik az itteni izgalmas neoavangard művészek, több tanulmányutat szerveztünk, és lényegében egy gyűjteményt is felépítettünk nekik, és ott John Austin vezette a galériát, aki a Mayer Gallery-ben még változatlanul foglalkozik ezzel az egész kelet-európai témával, szóval számomra ez egy nagyon ilyen izgalmas felfutás volt.
2: Még mindig annyira kurrens téma szerinted Angliában például, vagy a nyugat-európai műtárgypiacon Kelet-Európa, mint akkor, vagy most már egy kicsit kopott az újdonság?
3: Én azt érzem, ereje, hogy megmaradtak azok a művészek, akik a nagy nevek, akik befutottak ebből az egész, mert bekerültek a művészettörténeti körforgásban, ők még abszolút kúrensek még mindig. Én azt látom, hogy ezek a felfedezésesebb projektek, vagy ezek a felfedezői kiállítások, mint akkor, azokból talán azért most kevesebb van. De akik viszont megjelentek, és akik bekerültek a nagyobb gyűjteményekbe, mert azért a Tate Modern gyűjteményezése, a Pompidou-é, amiben ugye rengeteg, a gyűjteményezési bizottságban rengeteg szuper magyar gyűjtő van, akik...
2: Mondj egy párat.
3: a Spengler Kati és a Somlói Zsolt, ők nagyon-nagyon uh-huh. nagy hatással vannak a gyűjteményezési folyamatokra, a Dénes Andi, Dénes Andráék, uh-huh. szóval azért...
2: De hogy művészek, tehát például Maurer...
3: Ja, művészeket mondjam, bocsánat, oké.
2: Okay. De Spengler Katéknak is hálásak vagyunk, csak hogy az izgat, hogy végül is milyen művészek kerültek.
3: Hát a Maurer Dóra, Bak Imre, Nádler István, Jovánovics György, Tóth Endre, Keserű Ilona, szerintem ők nagyon meghatározóan kezdenek, jelentek meg ebben az egész kortárs művészeti világban, és vannak jelen azóta is. Uh-huh. És a Maurer Dórának ugye volt ez a nagy, csodálatos kérdés a Tét Modernben, amiről biztos, hogy esett itt nálatok szó, de igen. azóta is felfeltűnnek ezek a nevek különböző újabb és újabb gyűjteményezési vagy kiállítási helyzetekben a nemzetközi uh-huh. művészeti múzeumi világban. Úgyhogy szerintem ez iszonyú nagy változás mondjuk 10 évvel, vagy 15-20 évvel ezelőtthöz képest, hogy most már
2: kanonizálódik egy, a van,
3: most már egy Maurer Dóra, vagy egy Bak Imre neve, az egy alapvetés. Uh-huh. És erre nagyon sokat tudunk, én azt gondolom, hogy építeni a fiatalabb generációk művészeivel is. De az a fajta érdeklődés, ami akkor volt, én most ezt a hévet nem látom. Uh-huh. Nyilván rengeteg minden változott a világban, és nyilván van most azért egy érezhetően egy gazdasági visszaesés, és ez nem csak a magyar művészeti világra jellemző, hanem a nemzetközire is, ugyanígy jellemző a non-profitra is, hogy ott is vannak azért egy nagyobb non-profit vagy múzeumi terekben bizonyos jellegű visszaesések, vagy megkötések, uh-huh. vagy megszabások, tehát azt is gondolom, hogy lehet, hogy most van egy kicsit ilyen pauza, és aztán majd visszajön ez az érdeklődés, meg ez a nagyobb lendület, hogyha egy kicsit visszakerül a gazdasági élet oda, ahol volt, vagy uh-huh. kicsit a kultúrában is sokkal több, meg újabb, kreatívabb finanszírozási módszerekbe tudnak indulni.
2: És akkor a háttereid között, ez úgy látom egy nagyon komoly bástya, de hogy emellett azért ott van az a tény is, hogy az édesapád nak egy elképesztő gyűjteménye volt.
3: Így van.
2: Van.
3: Igen, így van. Édesapám, igen, ő egy nagyon, nagyon fontos műgyűjtő volt.
2: Egy tündér volt. Itt a műsorban is volt vele műsor, sajnos most már elvesztettük egy ideje, de a hagyaték az borzasztó értékes szellemileg.
3: Abszolút, igen. Hát örülök, hogy volt nálad, mert jó volt vele beszélgetni, nagyon jó figura volt, mindenkinek vidámságot hozott mindig. Tehát édesapám nagyon szép, és egy nagyon organikusan fejlődő gyűjteményt rakott össze. Ő közgazdász volt, regionális tudományokkal foglalkozott, és ahogy egyre jobban merült el a művészetben, egyre jobban megtalált egy utat, ami főleg az absztrakció és a geometria iránya volt, és az életének az utolsó 15 évében azt kell, hogy mondjam, egy nagyon szép geometrikus művészeti anyagot rakott össze, ami az ő ízlését tükrözi egy az egyben. Imádta a színeket, imádta, hogy minden vibráljon, imádott találni műveket, tehát egy ilyen klasszikus gyűjtő volt, aki sétálgat és betéved galériákba, és ott felfedez dolgokat, tehát egy ilyen nagyon élményhajhászan és impulzívan állt hozzá a gyűjtéshez, de emellett egyre nagyobb tudása lett, és egyre több koncepció alakult ki abban, hogy miket és hogyan gyűjtsön. És azért nekem ezt az utat végignézni, meg végigélni, szóval kisgyerekkoromban még csak egy-egy mű volt a falon, és valahogy én azt raktam magamnak össze, hogy egy picit olyan, mintha én a gyűjteménnyel együtt nőttem volna fel, tehát ahogy már én is fortam ki, meg a gondolataim, vagy akkor, hogy mivel szeretnék foglalkozni, vagy hogyan, addigra kezdtem el valójában tényleg műveket látni otthon, és addigra kezdett el a hétköznapi életünknek is a része lenni az, hogy a művészet, hogy kiállításokra menni, hogyha külföldre utazunk, akkor a művészet mentén utazunk.
2: Szeretted ezt, hogy ő így bevont ebbe?
3: Én nagyon, nagyon.
2: És van egy testvéred, ő is szerette?
3: Két testvérem van, két nővérem. Igen, ők is nagyon uh-huh. szerették. Ott nálunk van egy kisebb, tehát féltestvérek vagyunk, és uh-huh. van egy kisebb korkülönbség, úgyhogy ők nem így, tehát nem éltünk együtt ezekben az uh-huh. években, de abszolút imádták
2: te
3: azt.
2: Te kaptad töményen az.
3: Igen, uh-huh. igen, de hát ők is, nekik is volt részük szerencséje ebben, abszolút, szeretik. mert apa mindenkinek ezt, tehát árad belőle az, hogy a uh-huh. művészet és a művészet szeretete. De az, ahogy tényleg a családi nyaralások átfordultak arról, hogy a tengerpartra menjünk, abba, hogy hogyan menjünk el Párizsba egy kiállításra, azt én úgy egy az egyben megéltem. És nagyon izgalmas volt. Tehát amikor hazajött egy nyaralásról, és arról mesélt, hogy ők az Lucien Hervénél voltak Párizsban, és miket meséltek nekik, és hogy tehát, szóval ezek elképesztően feltöltik az embert. Úgyhogy én ezt a világot láttam, és akkor elég hamar, vagy hát a gimnázium végén eldöntöttem, hogy én valahogy a művészettel szeretnék foglalkozni, ami otthon nem volt túl nagy lelkesedés az ügy iránt egyébként.
2: Tényleg? Igen.
3: Ezek után. Ő azt mondta, hogy legyen egy rendes szakmám, legyek rendesen közgazdász, és majd utána én foglalkozhatok a művészettel, de ez nekem nem csúszott, úgyhogy maradt a szenvedély. És nagyon gyorsan rátaláltam erre a szervezői oldalára a művészeti világnak. Először a kurátorképzést végeztem el a Képzőművészeti Egyetemen, ami már szintén ez a vonal, de ott is én éreztem, hogy engem a piac izgat, meg a piacnak a dinamikái, annak a mechanizmusai, úgyhogy ezért gyorsan keveredtem Londonba erre a mesterszakra, meg az utána levő irányokba, ahol már abszolút ezzel tudtam foglalkozni.
2: És akkor hazatérve kezdted a Torulánál?
3: Hazatérve elkezdtem körülbelül párhuzamosan a tanácsadást, a gyűjtőkkel való együtt dolgozást, és mellette, hát szintén nem nagy titok, de az egyik gyűjtő révén, akit itt megismertem, az ő révén ismerkedtem meg a Torulával, ami 2017-ben alapult Győrben, a Győri Szezgyár és Finomító ZRT-nek ő a fő támogatója a Torulának, és a Szezgyárnak az egyik már nem használt épületét használjuk, egy Torula néven futó épületét, mert a Torula az egy élesztő fajta, egy takarmányélesztő, a 90-es években gyártottak ebben az épületben, majd az épület, majd ahogy változott a mezőgazdaság, és erre nem volt szükség erre a takarmányélesztőre, magára maradt az épület. És a 2010-es évek közepén az akkori tulajdonosok egyike fedezte fel újra, hogy úristen, itt van ez a csoda, amivel éppen most nem tud mit kezdeni a gyár, raktárnak túl jó, de most másnak nem tudják használni, és hogy mi lenne, hogyha elindulna itt egy kulturális gondolkodás. És én jóval később, 2019-ben keveredtem a Torulához, mint művészeti vezető, addigra már kialakult a modell, hogy ez egy non-profit kiállítótér, műteremház és oktatási programok szervezésére kialakított alapítvány áll mögötte. Tehát ez a három lépcső, vagy ez a három alappillére a Torulának. Én legjobban a kiállítási projektekben és a műteremház részében tudok érdemben hozzászólni. És azt találtuk ki, mint profil, hogy legyen egy olyan tér, tényleg, ahogy te is leírtad, egy különleges tér, tehát egy nagyipari csarnok, 13 méteres belmagasság, gyönyörű, az egyik fala csupa üveg, tehát egy ilyen csodálatos ilyen őserő ipari csarnok a Torula. Hogy mi lenne, hogyha olyan művészeknek adnánk itt bemutatási lehetőséget, akiknek akár egy ilyen ugródeszkaként ez út lehet, hogy megmutassák azokat a projektjeiket, amiken éppen dolgoznak. Ez a Bécs-Pozsony-Budapest háromszögön belül lévő Győr, mint lokáció is egy remek potenciál erre, hiszen igyekszünk arra, hogy egyre jobban nemzetköziek legyünk. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos is, fontos úgy is, hogy azért nagyon megváltozott az elmúlt 10-15 évben a non-profit intézmények aránya és célja és potenciálja itthon, ezért nagyon szükség van az ilyen jellegű terekre. És a Torula azt gondolom, hogy mostanra kezdi magát kinőni oda, hogy mi is már jól értjük, hogy mit tudunk csinálni, hogy mik azok, amiben ügyesek vagyunk, mi az, amit jól tudunk hozni. És most azt látom, hogy így a 30-as évek végén, 40-es évei elején, közepén levő művészeknek tud most egy nagyon jó bemutatkozó tér lenni a Torula, ahol már nagyobb projekteket tudnak bemutatni, ahol kicsit be tudják, mondjuk össze tudják foglalni, hogy az elmúlt 20 évben ők mivel foglalkoztak, vagy hol tartanak most ebben.
2: Na és akkor innen ugrottál arra, hogy lett egy galériád, amit Igen. úgy hívsz, hogy Rechnitzer Galéria. Igen. Ebben szerepet játszott apukád gyűjteménye, hogy esetleg abból szerettél volna árulni néhány darabot, vagy ez egy teljesen friss és csak kortárs művészettel foglalkozó galéria. Egyébként érdekes, mert ahogy úgy nézem, nálad kevésbé ez a geometrikus világ, ami játszik, hanem egy sokkal inkább egy ilyen organikus, néha kicsit figurális hangulat.
3: Igen. A galéria ötlete az nem a gyűjteményből támadt, nyilván organikusan a része a folyamatnak, hogy a gyűjtés maga, mint egy szenvedély, vagy mint egy óriási érték, amit én látok, azt szeretném támogatni innen, vagy szeretnék egy újabb felületet biztosítani neki a galéria felől, de ahonnan a galéria jött, az egy egészen más gondolkodás volt. Ez pont inkább valahogy ennek az egész intézményrendszerű változásoknak egyfajta eredményeként csapott le nálam, hogy csomó művész van, aki nincs reprezentálva megfelelően, vagy nem látható megfelelően, nincsenek bemutatkozási terek, nincsenek erre platformok, vagy amik vannak, azok mondjuk csak a művészeti világ számára elérhetőek, hogy igazából van itt még tér arra, hogy legyenek ilyen jellegű bemutató terek.
2: Merre van a galéria?
3: A galéria Szabadságtér mellett van, a Perzselmór utcában. Ez egy szuper kis sétáló utca az Amerikai Követség mellett. És maga a tér is szerintem nagyon jól leírja a profilt, tehát mi fiatal művészekkel foglalkozunk, a édesapám gyűjteményéhez így módon nincsen köze a galériának, és nem is ebből jött az ötlet, hanem abból, hogy hogyan lehetne fiatal művészekkel elkezdeni foglalkozni egy kicsit ugyanilyen menedzsment jelleggel, hogyan lehet hatni a karrierjükre, hogyan lehet ezt felépíteni, hogyan vehetünk ki ebben aktívan részt. Engem mindig is ez izgatott.
2: Kik ők? Kiket képvisel a galéria?
3: Most egyelőre 6 művésszel foglalkozunk. Ebből van, aki 2 éve diplomázott a Képzőművészeti Egyetemen, mint például a Kálóczi Eszter vagy a Kovács Kira. Bocsánat, 7 művésszel foglalkozunk, mert már Csapó Julival is foglalkozunk, aki szintén 2 éve diplomázott a képzőművészetén, innen ugrott be nekem. Vannak, akik már egy kicsit, már jó ideje jelen vannak a pályán. Itt van például Gejből Kata, egy szuper fotográfus, vagy Ulbert Ádám, Huminilovics Vanda, aki egy új név, de már régóta jelen van, és Táncos Anna, még egy másik művészünk, aki meg egy szuper izgalmas, alapvetően építészetből a képzőművészet felé forduló művész. Uh-huh. Úgyhogy most ez a csapat, nagyon élvezem a velük való együtt dolgozást, azt is élvezem, hogy a galéria organikusan növekszik, tehát látom, hogy szeretnénk még művészekkel foglalkozni, de hogy mindig próbálok csak annyival foglalkozni éppen, hogy utolérjük magunkat, és le tudjuk követni a folyamatokat.
2: Mit láthatunk most áprilisban?
3: Áprilisban most egy új kiállításunk van, ahol Csapó Juli, Kálóczi Eszter és Klingemma 3-asának a bemutatkozó projektje van. Eszterrel már foglalkoztunk korábban is a galériában, de Csapó Júli és az Emma művészeteit most mutatjuk be először. Gadó Flóra a kiállítás kurátora, és Benső Terek néven fut a kiállítás, szerintem egy szuper izgalmas, főleg festészeti, de egy picit installatív művekkel megspékelt tárlat. A galériának van egy csodálatos pincéje, ahol ami lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit ilyen experimentálisabb projekteket is be tudjunk mutatni. Úgyhogy most a pincében az Emmának egy nagyobb installációját lehet látni, úgyhogy javaslom, hogy május elejéig megtekinthető. Úgyhogy javaslom, hogy kedves hallgatók, hogyha van kedvük, akkor ugorjanak be is.
2: Majd, ahogy mindig szoktunk készíteni egy posztot, Facebook meg Instagram posztot a beszélgetéshez, mert ugye annyira vizuális ez a téma itt a gyűjtőben, hogy nehéz róla elvon módon képek nélkül beszélgetni, úgyhogy majd küldesz nekünk jó kis képeket, és akkor tudjuk mutatni ízelítőként a hallgatóknak. És mit tervezel még nyára?
3: Még egy kiállítást tervezünk tavaszra. Május közepén fogunk nyitni a következő tárlatot. Itt főleg az antikvitással szeretnénk foglalkozni. Szóval kicsit így kortárs szemmel hogyan nézünk az antikvitás felé, és hogyan ad nekünk ez energiát. Nekem ez egy kedvenc témám. Táncos Annával foglalkozunk ezen a projekttel sokat. Most még egy picit még folyamatban van, hogy kik lesznek a művészek, akiket bevonunk a projektbe, de hogy május közepe vége magasságában nyílik ez a kiállítás. És igazából mi a nyár folyamán zárva vagyunk, ennek főleg magánéleti okai vannak, van 2 óvodás kisgyerekem, úgyhogy én a nyarat, a július-augusztust azt velük szeretném.
2: Sok galéria van itt.
3: Meg a galériák, igen, alapvetően azért nyárom, augusztusban legalábbis legtöbben bezárnak. És azt gondolom, hogy viszont ez az antikvitás projekt, ez lehet, hogy szeptemberre fenn fog még maradni, hogy egy picit még ott is bele lehessen ezekbe az energiákba merülni.
2: Nagyon klassz. Hát ez a baj, hogy itt a műsoridőnk végére értünk. Rechnitzer Zsófival beszélgettem, aki a Rechnitzer Galéria alapítója, tulajdonosa. Beszéltünk itt az élet történetedről, hogyan keveredtél a műtárgypiacra, a művészeti területre, meg arról is beszélgettünk, hogy mi a profilja a két éve működő galériádnak. Köszönöm szépen, Zsófi, a beszélgetést.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük. A mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
1: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 16 óra van, jó estét kívánok. Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán felborult lengyel busz sofőrjének letartóztatását. A Miskolci törvényszék közleménye szerint a férfi cselekménye bizonyítottság esetén 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A bíróság a kiszabható szankció súlyosságára és a szökés elrejtőzés veszélyére tekintettel hozta meg döntését. A baleset következtében 12-en meghaltak, 3-an súlyos életveszélyes, 20-an pedig súlyos 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Civil kampány indult az Alternatíva Németországnak szélsőjobboldali párt abszolút többségének megakadályozása érdekében a Sachsenhalti tartományban. A régiós választásokat szeptember 6-án tartják. A Valódi Hazaszeretet elnevezésű kezdeményezés szerint az AfD abszolút többsége és esetleges kormányalakítása súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel jár, nem csak Sachsenhaltban, hanem azon túl is. A kampány célja az AfD önálló kormányzásának megakadályozása. Arra ösztönzik a választókat, hogy éljenek szavazati jogukkal és egy demokratikus pártra adják le voksukat. A kezdeményezést a sport, a kultúra, a tudomány és a gazdaság több ismert képviselője is támogatja. A várt 3% helyett csak 2%-kal nőtt havi alapon az amerikai ipari termelés márciusban. A kapacitás kihasználtság enyhén 76,3%-ra emelkedett, az építési engedélyek száma 5%-kal ugrott meg az előző havi csökkenés után. Az export és importárak éves szinten jelentős 8,2 illetve 5,9%-os emelkedést mutattak. A szőlő aranyszínű sárgasságára nincs orvosság, de a járvány terjedése megfékezhető idehaza, ezt tartalmazza a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat közleménye. A szervezet 3 intézete programot dolgozott ki, amely 1-2 éven belül konkrét eredményeket hozhat. Az összehangolt javaslatok gyorsabb diagnosztikát, korszerű monitoringot, járványügyi modellezést és kisebb környezetterhelésű védekezési módszerek kidolgozását tartalmazzák. Holnaptól ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak idehaza, erről ír a holtankoljak.hu. A 95-ös benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt bruttó 8 forinttal nő. Jelenleg a 95-ös üzemanyag 584, a gázolaj 673 forintba kerül literenként. 14. Leó pápa a vatikáni pénzügyeket felügyelő gazdasági tanács tagjává nevezte ki Gizella liechtensteini hercegnőt. A testület világi szakértőjeként a 36 éves pénzügyi szakember 5 évig segíti a pápai állam gazdasági irányítását. A hercegnőnek magyar gyökerei is vannak, Mihály liechtensteini herceg lányaként apai ágon, ő az eddigi utolsó magyar király, 4. Károly dédunokája.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 148.588 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 10 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,5%-os mínuszban 4.898 forinton, az OTP 9%-kal csökken 45.580 forinton áll. A Richter 6%-kal került lejjebb 12.920 forintra, a Magyar Telekom 1%-os

0: frank 387 forint és 81 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 38 fillér, a cseh koronáé 15 forint 7 fillér. Egy angol font 426 forintba és 31 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a madridi IBEX 0,3%-kal erősödik, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 0,5%-kal csökken, a milánói tőzsde 0,6%-kal került lejjebb. A tengeren túl a New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones 1/10, az S&P 500-os 0,5%-os, a Nasdaq kompozit 1,1%-os mínuszban.
1: Időjárás jelentés.
0: Változékony idő várható, éjjel kisebb esőkre, záporokra számíthatunk, a légmozgás ezzel együtt megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 12 és 19 fok között alakul, holnap napközben 27 és 33 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazin műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Dr. Bőrösz Lajos, a Vimosz főtitkára van itt a stúdióban. Élelmiszer pazarlás a téma, egészen pontosan az élelmiszer pazarlás elleni harc, küzdelem, akár a háztartásokban, akár a szállodákban, akár az éttermekben, kicsiben és nagyban. És hát a mesterséges intelligencia nem megkerülhető, ugye? Mert pont gondolkoztam azon, hogy mennyi minden történt az elmúlt években, mennyi minden

0: próbáltak mondjuk a vendéglátók annak érdekében, hogy kevesebb élelmiszer kerüljön a hulladékba, a porciózás, a kisebb tányér, az edukáció, a vendégek is sokat fejlődtek az elmúlt évtizedekben szerintem Magyarországon, de a mesterséges intelligencia most mindennek egy lökést adhat, és egy egészen új perspektívát adhat. Ugye honnan kezdjük a pályázattal? Ez egy uniós, ugye?
1: Ez egy uniós pályázat. 2023. január 1-én indult, ez egy Horizon pályázat. Mi tagjai vagyunk egy európai szövetségnek is, így legalább 20 éve mozgunk ezekben az európai körökben, úgy hívtak meg bennünket ebbe. Az én javaslatomba került be még Magyarországról az Állatorvosi Egyetemnek az a kutatói csapata, aki a Maradék Nélkül programmal foglalkozik. Egy kulcsszó még kimaradt az egészből, hogy a mérés. Erre koncentrált ez a pályázat. Egy egészen nagy konzorcium jött létre Európa legjelentősebb élelmiszeripari gyártószövetségei tagok, például ebben a konzorciumban Spanyolország, Portugália, Olaszország, Szlovénia, Csehország, Ausztria, Svájc, aztán sok-sok kutatóhely és egyetem. Mi azt a célt tűztük ki, hogy innovatív eszközök, módszertanok kifejlesztése, tesztelése révén járulunk hozzá egy ilyen eszközrendszer létrehozásához, és hogy megbízható élelmiszer, veszteség és hulladék adatokat tudjunk előállítani. Legyen egy harmonizált módszertanunk, ami segít számszerűsíteni, tehát minden mérhető és számunkra tehető, és ez egy ilyen döntéstámogató eszköztár is kell, hogy legyen a végén, ami létrejön.
0: Fontos a gyártás, mert a gyártásnál is van már hulladék, és fölösleges hulladék is van. A már az adatot mondta az, hogy 60 kiló élelmiszer dob ki egy ember, család, vagy háztartás, mondjuk itt Közép-Kelet-Európában, vagy Magyarországon éven, az nagyjából közismert adat.
1: Igen, közismert adat, és hát itt egész világon 1,3 milliárd tonna az az élelmiszer, ami veszendőbe megy, úgyhogy van mivel foglalkozni, ezért is született az Európai Uniónak ez a szántóföldtől az asztalig tartó programja, és ugye megerősítette az igényt a mi eredményeinkre az a történet, hogy ugye a Covid után vagyunk, és utána jött, hogy Ukrajnát megtámadta Oroszország, annak az élelmiszerpiacra
0: gyakorolt
1: hatásaival, az az óriási infláció, az még ért értékesebbé tette ezeket a számokat, hogyne, amik innen kijöttek.
0: Hiába lett kevesebb a kidobott élelmiszer, köszönhetően részben az edukációnak, meg a tudatosságnak, az élelmiszerárak úgy elmentek, hogy az az egyre kevesebb mennyiség is borzasztó kár, amit akár mondjuk az éttermek, vendéglátók kénytelenek.
1: Talán elmondanám azt, hogy mi minden eszköz született, mert mi tesztelgettünk, és hol látom én, hogy ennek az eredménye hasznos lesz majd a közönség számára. A legelső az egy blokklánc történet. A szervező kutató cégnek az egyik vezetője az egy jogász, ezért egy olyan rendszer jött létre, hogy a bemenettől a kimenetig mindent regisztrál, és mindent, ami az ügyvédeknél szokásos, egy ilyen dátumbélyegzővel lát el, és akkor itt végigkíséri ezt a folyamatot egy cégnél, vagy étteremnél akár, és még az utóéletét is monitorozza esetleges maradék termékeknek, hogy mi újra felhasználás történik, mennyi kerül végül is a szemétbe. Ez egy rendkívül hasznos termék, ugye most az ESG történet egy nagyon felkapott történet, akinek jelentést kell készítenie, annak számára ez egy nagyon hasznos eszköz, illetve mindenki, aki a közönsége számára a megbízhatóságot akarja sugározni, azok számára ez egy nagyon fontos eszköz lesz, mert minden egyes lépést
0: transzparens módon
1: igazoltan tudok bemutatni.
0: És hát ráadásul, ami a hulladékban megy, az akár veszélyes hulladék is lehet, ugye, tehát azért megsemmisítésért is fizetni kell, tehát dupla kár, ha úgy tetszik, egy vendéglátó oldal, egy szállod egy étterem oldaláról.
1: Érdekesség, ugye éppen az élelmiszergyártóktól volt olyan példa is, a alma feldolgozásnak a melléktermékeit is elkezdték tesztelni egy egyetemnek a kutatói, és abból gyártottak egy olyan kekszet, ami utána nagyon jól felhasználható, például emberi fogyasztásra is.
0: Tehát így lesz a hulladékból haszon, ugye?
1: Igen.
0: Kvázi hulladékból haszon. Milyen eszközök vannak még?
1: Van egy ilyen többletkészlet kezelési és mérési eszköz. Hát ez inkább egy ilyen könyvelési rendszer, a leginkább a kiskereskedelem tudja ezt használni. A éttermekben is próbáltuk tesztelni, de ott, ahol már egy ilyen kasszarendszerhez kötött árumozgást is figyelemmel követő rendszer van, oda ez már felesleges volt, de a kiskereskedelem számára használható. Akkor érdekes az élelmiszer hulladékkezelés a mesterséges intelligencia megsegítésével. Itt valóban a leginkább a kiskereskedelemben teszteltük ezt, de aztán az élelmiszergyártóknál is került erre sor. Egy nagyon jó ilyen AI segítésű film is készült erről, hogy mi volt az alaphelyzete egy boltnak, hogy a nap végén vagy a hétvégén sok-sok hulladéka volt, fejfájás a boltvezetőnek, mekkora veszteség, és ez a rendszer akár napjában többször is, de legalább naponta felhívja a figyelmet a készlethelyzetekre, és akkor tesz javaslatot is, hogy ez kezd el akciózni, ezt adod a valaki jótékonysági szervezetnek.
0: De valami megoldásban gondolkoz, mert különben a nyakadon marad. Az okos hűtők is eszembe jutottak, amik már monitorozzák ugye a bent levő árut, sőt a szavatosságát is, és itt is láttam egy ilyen eszköz lehetőséget, ugye? Az a színfigyelő?
1: Igen, a szlovén kollégáim is, meg a török kutató kollégák is hasonlókkal dolgoztak. A törökök azok a zöldségek, gyümölcsöknek a külső állagát figyelték, ezt...
0: Már ugye a mesterséges intelligencia figyelt.
1: Időre fotózták, és a fotót feldolgozta a mesterséges intelligencia, és tette meg a javaslatát, hogy oké, erre még van esély, hogy egy-két napig felhasználtuk, de azzal már mindenhogyan ma kell valamit kezdened, ami a hűtődben van. Aztán ezt a húsra is kiterjesztették, úgyhogy ott is használható volt. A szlovének pedig egy olyan eszközt fejlesztettek ki, hogy egy kis okos mérleg, egy ilyen telefonos applikációval összekötve, ott készíthettél fotót is róla, de legalább mérned kellett, hogy mit nem fogyasztottál el, mi maradt meg. Ebből ugye megint csak adatok állnak rendelkezésre, tehát segíti az embernek a gondolkodását, hogy utána a következő hétre, hónapra hogyan intézze a bevásárlásait, de ilyen nagyobb távú segítséget is jelent ez. Ha rendelkezésre állnak ezek a háztartási adatok, akkor erre kampányokat lehet például ráépíteni. Aztán van még ez a számítógépes látáson alakuló történet, ennek a tovább gondolása, hogy akár a sertés is marhahús feldolgozásban is elkezdték alkalmazni nagyobb gyártóhelyek.
0: Hogyan lehet folytatni ezt a programot? Mert ahogy hallgatom főtitkárat, ez egyrészt egy hosszú és egy nagyon sok szereplős történet. Ennek lehet folytatása is, és arra is kíváncsi vagyok egyébként, ez mondjuk mi lehet a hozadéka akár itt Magyarországon, akár a VIMOSZ, tehát a Turisztikus Vendéglátó Munkahadók Országos Szövetségénél, akár a tagoknál. Ez hogyan váltható apró pénzre? Hogyan tudják ezeket az eszközöket használni?
1: Ebben 14 ország, 29 szervezet működött közre, úgyhogy elég
0: az nem egyszerű,
1: koordinációs igen. feladat volt, de úgy tűnik, hogy egy jó eredmény csomag született meg. Közelmúltban volt a záró konferenciánk, ahol az Európai Bizottság illetékes főigazgatója rendkívüli mértékben dicsérte ezt a programot, és ugye eleve nekik is érdekű, gondolná az ember, hogy dicsérjék az ilyeneket, de ez egy olyan mérnök ember, aki a Stanfordon, meg a Freiburgi Egyetemen végzett, és 30 éve végzi ezt a munkát, tehát sok mindent látott már, és olyan szép szavakkal dicsérte ezt a programcsomagot, hogy a külső szakértő is azt mondja, hogy volt valami értelme annak, amit csinálunk. Ennek azonnal nincs eredménye, viszont azzal, hogy megszületett ez a kiváló csomag, ezzel a konzorcium úgy számol, hogy 3-5 év alatt mérhető, nagyon komoly eredményeket érünk el ennek az élelmiszer hulladéknak, veszteségnek a csökkentésében.
0: Hát először mérni kell, nagyon sok adatra van szükség, ezeket az eszközöket aztán nyilván népszerűsíteni kell, felkínálni valamilyen módon a társadalomnak, meg valamilyen módon edukálni is kell, azt gondolom, akár a családokat, akár a vállalkozásokat, akár az önök tagjait is, hogy ezeket az eszközöket a jövőben lehet-e használni, vagy milyen módon lehet
1: így
0: használni.
1: Így van, az egyik végtermék az egy ilyen döntéstámogatási rendszer, ugye ez a mérés csökkentést segítő jó gyakorlatokat teszi könnyen elérhetővé minden szereplő számára, legyen az feldolgozó, vagy egy háztartás, vagy végfogyasztó, és hogy ez a csomag így rendelkezik, és rál, ez tényleg tömeges számokat fog a reményeink szerint mozgatni a közeljövőben. Ha említettem már azt a keksz terméket, az alma hulladékból, azok a munkák még továbbra is folynak, hogy az egyéb ilyen hulladékfeldolgozásnak milyen pozitív kimenetei lehetnek, tehát még ez is lehet egy folytatás, és hát most ennek az egész csomagnak elindult a kommunikációja, az eredmények elterjesztése a világban. Ennek részeként is jeleztük mi, hogy jó lenne egy rövid beszélgetést erről folytatni, és akár a rádióban is közzétenni, de úgy tűnik, hogy a továbbgondolkodás működött, és egy kicsit szűkebb konzorcium az összeállított egy újabb pályázatot, ebbe is meghívtak bennünket, és ez NÖRIS néven beadásra került, és azzal foglalkozik, hogy a mesterséges intelligencia nagyobb mértékű felhasználásával hogyan lehetne finomítani ezeket a mérési megoldásokat. Itt már jóval nagyobb koncentráció történik majd például a vendéglátóhelyekre.
0: Erre a projekt egyébként hol lehet rákeresni, vagy hol lehet erről információt szerezni?
1: Ennek van egy vészlesz.eu nevezetű honlapja. Egész kommunikációnak az alapkoncepcióját mi dolgoztuk ki, mert ugye ez a 15-20 év múlt, ez elég sok gyakorlatot adott, és akkor alakítottunk ki egy olyan struktúrát, hogy minden egyes konzorciumi tag bizonyos gyakorisággal évi egy-két alkalommal köteles volt blogokat írni az előrehaladásról, illetve minden olyan újdonságról, ami a élelmiszer megtakarítása, ügyében a szeme elé került, de állítottunk össze hírleveleket is, aztán ilyen kávéházi típusú kerekasztal megbeszéléseink is voltak itt a három év során, úgyhogy sok minden megtalálható.
0: Azért nagyon kíváncsi lennék, hogy a magyar vendéglátók, turisztikai és vendéglátó munkadók, azok milyen ötletekben gondolkoznak? Tehát vannak olyan jó gyakorlatok, amik akár becsatornázhatók egy ilyen projektbe, mert bizonyosan vannak. Most az almát említetted, de nyilván millió helyen millióféle probléma van, és biztos, hogy vannak akár józan paraszti észre, nem a mesterséges intelligencián működő jó gyakorlatok. Hát erről azért máshol lehet hallani, akár az élelmiszerpazarlással kapcsolatban.
1: Ugye ennek a filozófiáját jól mutatja az egyik hazai példa. A konyhába kiraktak egy ilyen átlátszó hulladékgyűjtő tartót, és akkor a szakácsok, ahogy dolgoznak a nap során, látják, hogy mit dobnak oda, és a nap végén látja, hogy az 10 centi magas, igen, vagy 30 centi magas.
0: És nem tűnik el rögtön a kukában, hanem ott van szem előtt.
1: Nagyon erős tényező.
0: Nagyon szépen köszönöm, kevesebb kidobott étel, kisebb anyagi veszteség, a technológia nekünk spórol, AI. Ez is szóba került természetesen az elmúlt negyed órában. Dr. Bölsz Lajos, a Vimosz főtitkára volt itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, és akkor a következő projektről majd beszéljünk újra, hogyha ellátogatod hozzá. Köszönöm szépen.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, PSV, Valhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A KNH bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 5:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jelenleg nincsenek tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, ezt az amerikai elnök közölte internetes közösségi oldalán. Donald Trump bejegyzésében azt írta, hogy nem zajlanak tárgyalások vagy megbeszélések Iránnal, és tervben sincsenek ilyenek. Bírósághoz fordult a Trump kormánnyal szemben a Disney vállalatcsoport a tulajdonában lévő ABC televízió társaság sugárzási engedélyének felülvizsgálata miatt. A vállalat azt kéri a bíróságtól, akadályozza meg és függessze fel a Szövetségi Kommunikációs Bizottság eljárását, ami az ABC-hez tartozó 8 televízió csatorna sugárzási engedélyének előrehozott megújítását célozza. A Disney tulajdonában álló médium TV csatornáinak engedélye 2028 és 31 között járna le, ugyanakkor a cég állítása szerint a kormányzat politikai okokból hozta előre a megújítási folyamatokat, ezzel megsérti a szólásszabadsághoz fűződő alkotmányos jogot. A bírósági kereset szerint a Trump kormány megtorló hadjáratot indít a folytat az ABC ellen, mivel nem ért egyet azzal, amit a tévétársaság adásaiban lát. Holtan találtak a lengyel fővárosban egy orosz ellenzéki politikust, Szergej Vlaszenko ezidáig lengyelországi emigrációban élt. A hivatalos vizsgálat egyelőre kizárta az idegenkezőséget. Vlaszenko korábban önkormányzati képviselő volt Oroszország távol-keleti részén. Lengyelországba az ukrajnai háború kitörése után emigrált, és politikai menedékjogot kapott. Tagja volt a Népképviselők Kongresszusa című, illetve nevű 4 éve Varsóban alapított orosz ellenzéki mozgalomnak, amelynek tevékenységét az orosz főügyészség 2023-ban nem kívánatosnak nyilvánította. A várt 3% helyett csak 2%-kal nőtt havi alapon az amerikai ipari termelés júliusban az Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltő Federal Reserve adatai szerint. Az építési engedélyek száma 5%-kal ugrott meg az előző havi csökkenés után. Az export és importárak éves szinten jelentős 8,2, illetve 5,9%-os emelkedést mutattak.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 148.513 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 11 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 4.888 forinton 1,7%-os mínuszban, az OTP 45.570 forinton áll 9%-os csökkenés mellett. A Richter 12.890 forinton jegyzik, 9%-os mínuszban, a Magyar Telekom 1%-kal került lejjebb és 2576 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. 2,9%-kal erősödik a Masterplast 2830 forinton áll, a Forage 2%-kal került lejjebb 1558 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forintba és 89 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 314 forintot és 95 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 97 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a madridi IBEX 0,3%-kal erősödik, a frankfurti DAX a párizsi CAC-on 0,5%-kal csökken, a milánói börze 0,6%-kal áll a negatív tartományban. A tengeren túlon New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 1,1, az S&P 500-os 4,1, a Nasdaq Composite 1,1%-kal süllyed.
0: Időjárás jelentés.
3: Változékony időnk lesz, éjjel kisebb esőkkel, záporokkal, légmozgás megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 12 és 19 fok között alakul, holnap napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytassuk a közös rádiózást, dr. Szalai Krisztinával beszélgetek, aki kamarai jogtanácsos és a legitimó jogvédelmi biztosító szakértője. Kezi csókolom.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm és a hallgatókat is.
1: Elveszett poggyászok, megsérült bőröndök, utazás, légi járaton történő utazás, és hát valamiféle káresemény, erről beszélgetünk. Honnan induljunk? Montreálból?
2: Talán onnan is kezdhetjük, igen. Tulajdonképpen a felelősség alapját a montreáli egyezmény képezi, ez köti a légifuvarozót, és ez határozza meg a felelősségi körét is egységesen, ami ugye rögzíti a poggyászok elvesztéséért, késedelméért vagy sérülésért járó kártérítést, és a fuvarozónak a felelősségét is.
1: Hát ezt majd ugye ketté kell bontani, egyrészt ugye van a fuvarozónak felelőssége, meg van mindenképpen felelőssége az utasnak is, hogy aztán a végén minél kisebb legyen a káresemény, de először akkor nézzük, mi van akkor, hogyha elveszik a poggyászok, mi van, hogyha nem jön meg, az sem mindegy, hogy mennyivel később jön meg, ha megjön egyáltalán, és mi van akkor, hogyha megsérült a bőrönd a poggyász.
2: Igen, ugye mind a kettő nagyon nagy bosszúságot tud okozni az utasok számára. Itt a legeslegfontosabb elsősorban, hogyha azt tapasztaljuk, hogy megsérült a bőröndünk, vagy esetleg nem érkezett meg, nehogy Isten, akkor haladéktalanul vetessünk fel jegyzőkönyvet a helyszínen, tehát ahol megérkezett a gépünk, és nem találjuk, vagy esetleg sérülten találtuk meg a poggyászunkat. Itt a határidő valóban nagyon fontos, ugyanis sérült csomag esetén maximum 7 napunk van arra, hogy jegyzőkönyvet vetessünk föl, míg késedelmes poggyász esetén 21 napon belül kell bejelentéssel élnünk. Ami fontos körülmény, hogyha 21 napon belül nem érkezik meg a poggyász, akkor mindenképpen elveszettnek kell tekinteni azt.
1: Tehát akkor mindenképpen térít a társaság, akkor is, hogyha mondjuk 3 hónap múlva egyszer csak előkerül valahonnan a bőrönd a fogkefével.
2: Igen, van térítési kötelezet. Tehát nyilvánvalóan, ha itt előkerül, akkor itt elszámoltathat a légifuvarozó minket, ugyanis a káronszerzés tilalma az ugye fennáll ebben az esetben is, mint polgári jogi alapelv, tehát ha megkerül a bőröndünk hiánytalanul sérülésmentesen, ami valljuk be azért nagyon-nagyon ritka, akkor ugye ebben lehet ugye elszámolási jogvita, hogy a kifizetett összeg és a megkerült bőrönd közötti különbség, akkor az maximum az jár, de hát ugye nem lehet káron szerezni, ez egy polgári jogi alapelv, és ez erre jogviszonyra is igaz, de azért is mondom azt, hogy nagyon-nagyon ritka, hogy ezek így előkerülnének, úgyhogy általánosságban azt mondhatjuk, hogy a kifizetett kártérítést ezt az utas meg is tarthatja.
1: Említette, hogy a montreáli egyezményt innen indultunk, és ugye akkor köteles a légitársaság téríteni, és a felelőssége ugye akkor arra az időszakra terjed ki, úgy mondják, hogy a légi fuvarozás időtartam alatt következett be a kár, vagy a sérülés, vagy az elvesztés. Ez mit jelent? Abban a pillanatban, hogy én a szalagra föltettem a bőröndömet egészen addig, míg aztán a szalagról nem jön meg, vagy sérülten jön meg?
2: Nagyjából igen. Amikor megvásároljuk a repülőjegyet, azzal létesül egy szerződéses jogviszony a légifuvarozó és közöttünk. Ugye az utazás megkezdése az már a becsekkolástól számít, és egészen addig, amíg meg nem kapjuk a bőröndünket, ez kiterjed ez a felelősség, és nagyjából ez egy objektív felelősség, amit kimond a rendelet, tehát a mentesülés ilyen esetekben igencsak nehézkes a légitársaság számára. Tehát azt mondja ki, hogy a légi fuvarozás során, az utazás során bekövetkezett ilyen károkért felel, ugye a kimentése az nagyon-nagyon korlátozott, a kimentési lehetősége.
1: Igen, most én arra gondoltam, hogy itt lehet egy alvállalkozó, aki ugye eljuttatja a gépig, de akkor ez szerint ez engem nem kell, hogy érdekeljen. Az viszont igen, és ha már a kimentést mondta, ugye én ott mulaszthatok, hogyha nem időben teszem meg a bejelentést, de ez azért nagyon kellemetlen tud lenni, megérkezem valahova, esetleg onnan tovább repülnék, tehát ott nem tudok sorbán és bejelenteni, vagy indul a transferem a szállodába. Tehát ott rögtön a helyszínen nem kell bejelentenem, van 7 napom.
2: Tehát a jegyzőkönyv felvételére és a panasz megtételére egységesen van meghatározva ez a 7 nap. A helyszíni jegyzőkönyv felvétel azért célszerű, mert akkor ott dokumentálva van, hogy ott nem kaptam meg a csomagomat, és a könnyebb visszakövethetőség, bizonyíthatóság szempontjából célszerű. Nyilván, ahogy említette, vannak olyan esetek, hogy átszállás miatt ezt nem tudjuk megtenni, és ugye nagyobb kár érne minket, hogyha elmulasztanánk a következő járatot, mint hogyha hátrahagyjuk az elveszett csomagunkat.
1: Mondjuk a poggyász nem került elő egy napon belül, akkor megnyílik a teljes kártérítési igény érvényesítésének a lehetősége, ugye, a fogyasztó vagy az utas előtt. És itt a másik dolog, ami azért elég bonyolult, hogy ilyenkor aztán számlával kell minden alsó nadrágot, fehér neműt, övet, csatot, nem tudom, hajkefét, borotvát, meg az összes többit valamilyen módon, ugye igaza. Tehát itt nincs egy ilyen egységes összeg, nincs, ugye? Tehát itt mindent igazolni kell. Nyilván akkor a bőröndnek is a vételét valamilyen módon számlával kell tudnom igazolni. Utólan.
2: Hát azért a mai világban egy picit elrugaszkodott, ugye nem tartunk meg mindenről blokkot, hát nem, tehát nem. Itt nagyjából azt szoktam mondani, hogyha igazolható, tehát nyilvánvalóan itt, hogy hány napra mentünk, körülbelül mennyi ruha volt nálunk, egy átlagot számítunk belőle, nyilván nem feltétlenül most vásároltuk meg azokat a ruhákat, tehát azok már eleve nagyrészt használt ruhák is voltak, kérdés, hogy milyen márkájúak voltak, nyilvánvalóan itt, hogyha nincs meg erről a blokk, mert nem életszerű, hogy mindenről megtartsuk, akkor én azt szoktam ilyen esetben javasolni az ügyfeleknek, hogyha valamilyen márkásabb dologról volt szó, akkor az interneten keressék meg, hogy jelenleg mennyibe kerül ez a termék, és kvázi azzal is igazolható légitársaság felé.
1: Hát senki ne haragudjon meg rám, de én is ültem már békétető testetben, láttam már hasonló ügyeket, és hát azért ilyenkor nagyon sok a márkás termék, amiről nincs számla, de benne volt a bőröndben, meg a bőrönd is ilyen elvés, nem tudom, nagyon híres márkát általában ezt képviselte. Nyilván ilyenkor vannak fogyasztók, akik ilyenkor próbálkoznak, és azt mondják, hogy a kellemetlenséget legalább fizesse meg a szállító, a légitársaság duplán.
2: Persze, igen, vannak, akik ilyenkor elrukaszkodnak, viszont ugye pontosan ezért találták ki a rendeletben azt, hogy ennek a kártérítésnek van egy maximuma is, ugye ez egy hozzávetőleg 750 ezer forintos összegnek felel meg.
1: És az most teljesen mindegy, hogy én 3 hónapra mentem valahova, vagy 3 napra, és tél volt,
2: igen.
1: Vagy nyár.
2: Igen, igen, tehát itt a maximum van meghatározva, aztán nyilvánvalóan itt az utazás időtartama, a gyakorlat, a korábbi térítések, egy átlagszámítás, ilyenek is történnek azért eléggé fuvarozó részéről. Azt gondolom, hogy eléggé felkészültek arra, hogy az elrugaszkodott utaskéréseket megfelelően kezeljék. Itt a bizonyítás kérdése az, ami nehézség, és ugye az ezzel kapcsolatos igény, hogy se ne alul jöjjünk ki ebből, tehát ne származzon belőle kárunk, illetve az se,
1: ne
2: hogy
1: a
2: légitársaságot sem célszerű ugye átverni, mert azért a gyakorlatuk az felvértezi őket ezek ellen az esetek ellen.
1: Szerintem rutinosak benne. Jó, a lényeg az, hogy a kártérítés, többek között a lényeg az, hogy nem automatikus. Ugye nekem azt határidőben, dokumentumokkal kell benyújtanom, bejelentenem. Ugye beszállókártya, hogy olvastam a szakcikkében,
2: Krisztina,
1: beszállókártya, podgyász címke, jegyzőkönyv, ha van, számlák, és akkor jön 30-60 nap, vagy még több, mire a légitársaság erre mond valamit, ugye?
2: Igen, a 30-60 napot ezért írtam, mert ugye Magyarországon belül a fogyasztói panaszoknak a kivizsgálása 30 nap, de egyes országokban ez több és hosszadalmasabb is lehet. A légitársaságok egyébként sem őrülnek túl gyorsan, a malmaik legalábbis az ilyen bejelentéseknél. Ezért is van sok esetben, hogy szükséges tovább gördíteni az ügyet, és esetleg békeltető testület elé vinni, mert nem válaszolnak az utasnak, ez mondjuk nem a cikk témája, de mondjuk a járatkésés törlés esetén is a kötelező fizetendő kártalanítás összegével kapcsolatban is úgy vannak, hogy ha nem bolygatják őket különösebben, akkor maguktól biztosan nem fognak fizetni. Úgyhogy sok-sok ügyben voltam már én is békeltető testület előtt képviselni a fogyasztót ilyen jellegű ügyekben.
1: Egyébként, ha már a Montreal jegyezmény szóba került, akkor itt teljesen mindegy, hogy én hová utaztam egyébként, mint magyar állampolgár, hogy az európai ország volt-e, vagy a világ másik fele. Most itt a partnerre gondolok, akivel én szerződöm, ez lehet egy világvége légitársaság is, valahogy 3 átszállás után akár.
2: Hát maga a Montreali egyezmény, ez egy uniós egyezmény, úgyhogy az egyezményben részevevő országokra terjed ki főszabály szerint.
1: Tehát akkor nem mindegy egyébként, hogy kinek a szolgáltatását vettem igénybe.
2: Abszolút, illetve amit még ehhez hozzá tudok tenni, az, hogy például a kártalanításnál van ez a járatkésés törlés esetén, hogyha nem is EU-s országba érkezik, de innen indul, akkor is kiterjed rá. Tehát vannak ilyen kis kapuk és kis kitérők, de összességében az indulási pont az azért innen kell, hogy történjen.
1: Nagyon örülök, hogy mondta, hogy sokszor volt ilyen eljárásban szakemberként, szakértőként, akkor összefoglalja nekem, hogy én utasként mi az, amit nem ronthatok el, vagy ha ilyen helyzetbe kerültem, és valamit elrontottam, mert nem jött meg a csomag, vagy összetörött, vagy bármi baj van, akkor mi a nagyon fontos?
2: Igen, abszolút. Én nem jogászként, hanem magánszemélyként tudom azt javasolni, hogy nekem a legnagyobb biztonságérzetet az adja, hogyha egy rövidebb útra megyek, akkor nem feladott poggyásszal, hanem ugye nyilván fedélzetre felvitt poggyásszal megyek, és akkor tudom, hogy nálam van a csomag, nyilván ez egy nagyon nagy biztonsági játék. Ezt félretéve, jogászként pedig mindenképpen azt javaslom az utasoknak, hogy egyrészt címkézzék fel a bőröndjüket, amit feladnak, tehát legyen rajta elérhetőség, telefonszám, hogy beazonosítható legyen a későbbiek során, illetve a továbbiakra pedig az, hogy ami nagyon fontos, hogy például ez a körbefóliázás, hogy a sérüléstől megóvjuk a bőröndöt, mert azért látom jó párszor, hogy hogyan kezelik a feladott bőröndöket, tulajdonképpen dobálják őket, és tényleg nagyon rossz nézni sok esetben.
1: A legjobb, amikor a repülőgép ablakából látja az ember, hogy a bőröndjét éppen 6 méteres ígyben dobják.
2: Úristen, az én bőröndöm is mi fog történni. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos praktikai tipp. Illetve ezen felül, hogyha ne adj Isten probléma történik, meg sérül, vagy elveszik a poggyász, akkor lehetőség szerint helyszínen, de sérült poggyász esetén legfeljebb 7 napon belül, elveszett poggyász esetén pedig maximum 21 napon belül forduljunk panasszal a légitársasághoz, illetve a jegyzőkönyvet azt célszerű már ott a helyszínen felvetetni. Ha pedig nem kapunk választ esetleg, akkor érdemes jogi képviselőhöz fordulni, vagy hogyha erre nem szeretnénk külön ráfordítani, akkor békéltető testületi eljárást lehet kezdeményezni, és sok esetben a személyes kontakt vezet tulajdonképpen ahhoz, hogy megoldódjon ez a probléma, mert írásban nem reagált esetleg a légitársaság. A kellő körültekintést mindenképpen javaslom, és ha már bekövetkezett a kár, akkor viszont ugye a kárenyhítési kötelezettség keretében mindenképpen a szükséges lépések megtételét.
1: Érdemes talán fotózni is, nem? Mikor lezárom a bőröndöt, vagy amikor fölteszem a szalagra lematricázva, vagy lefóliázva, mikor rajtam a cél, érdemes talán egy fotót csinálni róla, az is számíthat valamit, gondolom, egy eljárásban.
2: Egyetértek, tehát ez a modern technika hozadéka, és ezzel érdemes élni.
1: Van még egy dolog, ami nagyon fontos, és amit láttam a legitimó jogvédelmi biztosító oldalán, készítettek egy jogi kisokost, ugye, ami akár ilyen ügycsoportokra is tanulságokkal bírhat.
2: Igen, ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe utazások előtt áttekinteni. Ez konkrétan egy ilyen checklist, amire érdemes odafigyelni, hogyha utazunk.
1: Nagyon szépen köszönöm a legitimó jogvédelmi biztosító szakértőjével, dr. Szalai Krisztina kamarai jogtanácsossal beszélgettem. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm, minden jót!
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Megszűnt a forgalmi akadály a fővárosban a Váci út külső szakaszán kifelé a 2-es főúti csomópontnál, tehát a külső sáv újra járható, viszont a Szent Gellért rakparton délfelé a Szabadsághíd előtt a közúti forgalmat továbbra is a villamospályára terelik veszélyelhárítás miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi útnál, és tart a helyszínelés a 16. kerületben a Rákosi úton a József utcánál. Csak araszolva járható a Hegyalja út a Döbrentei tér előtt, és a folytatásban az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonal is. A Rákóczi úton mindkét irányban zsúfoltak a sávok a Blahalujza térig. A Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út továbbra is telített az Erzsébet tér előtt, ahogyan a Károly körút is az Asztória irányában. A Krisztina körúton is akadozik az előrejutás a déli pályaudvartól a Vérmező útig. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé a jobbra kanyarodó sáv továbbra sem járható, kifelé pedig csak a belső sávban tudnak közlekedni, mert tart a gázvezeték javítása. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 17 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Jelenleg nincsenek tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, ezt az amerikai elnök közölte internetes közösségi oldalán. Donald Trump bejegyzésében azt írta, hogy nem zajlanak tárgyalások vagy megbeszélések Iránnal, és tervben sincsenek ilyenek. Bírósághoz fordult a Trump kormánnyal szemben a Disney vállalatcsoport, a tulajdonában lévő ABC televízió társaság sugárzási engedélyének felülvizsgálata miatt. A vállalat azt kéri a bíróságtól, hogy akadályozza meg és függessze fel a Szövetségi Kommunikációs Bizottság eljárását, ami az ABC-hez tartozó 8 televíziós csatorna sugárzási engedélyének előrehozott megújítását célozza. A Disney tulajdonában álló médium TV csatornáinak engedélye 2028 és 31 között járna le, ugyanakkor a cég állítása szerint a kormányzat politikai okokból hozta előre a megújítási folyamatot, és ezzel megsérti a szólásszabadsághoz fűződő alkotmányos jogot. A bírósági kereset szerint a Trump kormány megtorló hadjáratot indít, folytat az ABC ellen, mivel nem ért egyet azzal, amit a tévétársaság adásaiban lát. Ma kezdődik Kaliforniában a Meta technológiai világcég elleni per, amelyben 4 amerikai állam azzal vádolja a vállalatot, hogy függőséget okozó módon tervezte meg közösségi szolgáltatásait, a Facebookot és az Instagramot. A tét hatalmas, a cég ellen követelt büntetés elérheti az 1400 milliárd dollárt, ami megegyezik a Meta jelenlegi piaci értékével. Elemzők szerint valószínűleg nem lesz ekkora a megítélt büntetés, amit egyébként a Meta ki tudna fizetni, de visszavetheti tervezett beruházási költségeit, a CAPEX-et. Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallják.
5: Nyilván ez egy olyan terület, ami elég ingoványos, mert ugye elég nehéz pontosan meghatározni azt, hogy most tényleg gonosz a Meta, vagy vagy nem gonosz, mert ugye a Meta maga ugye azt hangoztatja, hogy ő rengeteg pénzt költött el a fiatalkorúak meg a fiatalok védelmére. Előfordulhat az, hogy ha egy ekkora méretű bírságbe esik, akkor a CAPEX-et azért vissza kell várni, lehet egy negatív hatása. Nem feltétlenül az van, hogy úgy bírságolják meg, hogy csődbe is menjen a cég, adnak fizetési haladékot. Tény, hogy elég nagy méretű ez az összeg, úgyhogy azért elég érzékenyen érinteni a Metát.
4: Önkormányzati egyeztetésre kényszeríti a lakásberuházókat, hogy a kormány az év végéig felfüggeszti a kiemelt lakásprojekteket. A kiemelt státusz eddig mentesítést adott ez alól. A tét nagy, hiszen egyes esetekben már elkezdődtek az értékesítések is, noha építési engedélyt még nem adtak ki rájuk. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
6: Vannak olyan lakásberuházások is, ahol már annak ellenére elkezdődött az értékesítés, hogy maga a projekt még nem rendelkezik építési engedéllyel. Ezeknél a legvalószínűbb forgatókönyv az lesz, hogy a beruházók tárgyalóasztal mellé kényszerülnek az önkormányzatokkal, illetve magával a kormányzattal is, hogy megbeszéljék, hogy milyen ingatlanok és hogyan épüljenek, hiszen a kiemelt státusszal gyakorlatilag ez alól a kötelezettség alól mentesültek a beruházók, sokkal kevéssé voltak rákényszerítve arra, hogy egyességet kössenek az önkormányzatokkal.
4: Szigorúbb ellenőrzéseket javasol a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete a buszbalesetek megelőzése érdekében. A szervezet ügyvezető főtitkára szorgalmazza, hogy a régebbi busztípusokba is szereljék be a biztonságot növelő technológiákat, vezetésfigyelőt, vészhelyzeti sávtartót és megállító rendszereket. Lajkó Ferencet hallják.
7: Akár tegyék kötelezővé a hatóságok, hogy olyan fejlett technológiákat alkalmazzanak, amelyek már a személykocsiknál is ugye már széria felszerelésén, ugye a sávelhagyás figyelő, vagy éppen ugye ma már nagyon fejlett elalvás figyelő, vagy éppen elalvásgátló rendszerek is vannak. Mi úgy gondoljuk, hogy a buszok esetében ezeket akár kötelezővé is lehetne.

0: szabadságvesztéssel büntethető. A bíróság a kiszabható szankció súlyosságára és a szökés elrejtőzés veszélyére tekintettel hozta meg döntését. A baleset következtében 12-en meghaltak, 3-an súlyos életveszélyes, 20-an súlyos, 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Közpénzt szivattyúzó rendszer kiépítésével vádolta meg az Orbán kormányt Magyar Péter miniszterelnök Facebook videójában. A kormányfő közölte, miközben a valódi civileknek sokszor néhány százezer vagy néhány millió forintért is pályázniuk kellett. Addig mellettük létrejött az álcivilek világa, ennek bemutatására hozták létre az átlátható.kormány.hu oldalon azt a kereshető térképet és adatbázist, amelyen követhető, hová kerültek a civileknek szánt pályázati támogatások 2022 és 26 között. Holnaptól ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak idehaza, erről ír a holtankoljak.hu. A 95-ös benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt bruttó 8 forinttal nő. Jelenleg a 95-ös 584, a gázolaj 673 forintba kerül literenként. Augusztus 20-án hajnalban mentesítő járatok indulnak Budapestről az ország több pontjára az ünnepi programok után. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, hogy a tűzijáték rövidebb lesz, utána viszont 11-től hajnali fél 2-ig több fővárosi helyszínen utcai bulikat tartanak. A lezárások miatt a felszíni közlekedés helyett a metrók használatát javasolják, amelyek éjjel fél 3-ig járnak majd. A BKK sűrűbb éjszakai buszokkal és a 6-os villamossal készül, a pályaudvarokról és buszállomásokról pedig mentesítő vonatok, buszok és hévek is indulnak. Az új nagykijelzős jegy- és bérletautomaták telepítésével befejeződött a BKK automata hálózatának átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a fejlesztés eredményeként az eddig működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014-től működő automaták üzembehelyezésük óta több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, az értékesített termékek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Holtan találták a lengyel fővárosban egy orosz ellenzéki politikust, Szergej Vlaszenko ezidáig lengyelországi emigrációban élt. A hivatalos vizsgálat egyelőre kizárta az idegengezőséget. Vlaszenko korábban önkormányzati képviselő volt Oroszország távol-keleti részén. Lengyelországban az ukrajnai háború kitörése után emigrált és politikai menedékjogot kapott.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os csökkenés mellett 148.697 ponton zárt. A részvénypiac forgalma elérte, illetve a részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt. A MOL 9%-kal csökkent 4.926 forintra, az OTP 1.1%-kal került lejjebb 45.500 forintra. A Richter 0,5%-os mínuszban zárt 12.930 forinton, a Magyar Telekom 1.2%-kal csökkent és 2.570 forinton zárt. A Masterplast 2.9%-kal erősödött a nap végére 2.830 forintig, a Forage 2.6%-kal esett 1.549 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 12 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 26 fillér, egy svájci frank 388 forint és 27 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,8, a párizsi CAC 0,7%-kal csökken, Milánó 1%-kal került lejjebb, a madridi IBEX 0,1%-kal áll a negatív tartományban. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 1/10, az S&P 500-os 6/10, a Nasdaq kompozit 1,4%-kal csökken.
1: Időjárás jelentés.
0: Változékony időnk lesz, éjjel kisebb esőkre, záporokra számíthatunk. A légmozgás megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 12 és 19, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
0: Alexander Albon a következő idényben is a Williams versenyzőjeként vesz részt a Forma 1-es világbajnokságon. A brit istálló közleménye szerint az idei nehéz év

0: nem ad valós képet a pilótáról és a csapatról, ezért további motivációt jelent a közös fejlődés és küzdelem. A 30 éves tájföldi autóversenyző a Red Bullnál töltött évek után 2022-ben csatlakozott a Williamshez, utóbbiaknál legjobb helyezéseként tavaly a 8. volt az év végén. Jason Doyle, az ausztrálok salakmotoros klasszisa ismét ide Magyarországra látogat és címvédőként vesz részt az 51. debreceni nagydíjon. A versenyt a hagyományoknak megfelelően augusztus 20-án Debrecenben a Perényi Pál salakmotor stadionban rendezik. A 2016-os világbajnok Jason Doyle 2022-ben mutatkozott be a debreceni közönségnek, akkor ezüstérmet szerzett, tavaly viszont győzni tudott a Civisvárosban.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Des gens, des bars, Paris, sur Marne, des coups d'un soir, 10 fois, trop tard, plutôt, open bar, c'est bon, c'est marre, les grands boulevards, Paris, sur Marne.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és Kecser Máté van itt a stúdióban, aki az ABZ Drón Kft. Ügyvezetője, professzionális drónszolgáltatás, ugye?
2: Nem üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nem lőttél mellé, igen, komplex szolgáltatásokat nyújtunk elsődlegesen itt Magyarország területén.
1: Na, majd beszéljünk erről részletesen. Nézegettem, hogy mennyi mindenre lehet a drónokat használni, mert azt is mondtam neked, hogy beültél a stúdióba, hogy sajnos a harci drónok viszik el a fókuszt, azt gondolom, az elmúlt években a figyelmet, meg talán a mezőgazdasági drónokról azért lehet hallani itt-ott-amott, de vadkár, viharkár, gyomosodás, víznyomás, vadállománymérés, hozambecslés, klorofilmtartalom, tőszámlálás, talajelemzés, területmérés, térfogatmérés, és akkor még lehetne, ugye, sorolni hosszasan?
2: Hát sokáig tudnánk még sorolni, így van.
1: Mondasz három dolgot, ha összejön. Amit jól tudunk a drónokról, vagy amit kéne tudnunk a drónokról, a drónok használatáról, meg három botorságot, ami viszont prekoncepció, vagy butaság, vagy téves információ. Tehát három fontos, amit kéne tudni, és három, ami kuka.
2: Hát talán prekoncepció, azt mondanám, hogy körülbelül ugye 2010-es években kezdtek el megjelenni azon típusú eszközök, amelyet már kifejezetten iparban, mezőgazdaságban lehetett használni. De az egy érdekes dolog volt, hogy elsődlegesen úgy jelentek meg ezek az eszközök a piacon, mint játékok. És még nagyon-nagyon sokan egyébként így tekintenek erre, fontos, hogy ezek játékeszközök.
1: 10 000 forinttól, megnéztem még azt is, lehet kapni ezeket.
2: Abszolút. Igen. És nyilvánvalóan ez a kategória, ez természetesen még megmaradt, és vannak, akik direkt ezért vásárolják, mert hobbi célra elvisszük nyaralni, a családról készítünk felvételeket. De azért mondtam, hogy ez egyfajta prekoncepció, mert szerintem nagyon-nagyon elhaladt a technológia az ilyen típusú felhasználás mellett is. Tényleg elképesztő, hogy milyen lehetőségek rejlenek ma az eszközökben.
1: Hát akár már személyt is tudsz állítani, láttam, olyan is van már, sőt.
2: Vannak olyan méretű eszközök, igen, én mindig azt szoktam mondani, hogy a technológiának a fejlődési üteme az azért messze meghaladja mondjuk a jogszabályok fejlődési ütemét, és most jelenleg tényleg így rohan a jogszabály a technológia után. De tényleg talán ez az egyik prekoncepció, hogy még sokszor játékként tekintünk rájuk. A másik meg, ahogy te is említetted, ugye egyre inkább terjed a hadászati felhasználás, és sokan még így tekintenek erre, hogy hú, hát biztos ezeket az eszközeket csak és kizárólag a hadászatban, harcászatban lehet alkalmazni. Nyilván azért egy ilyen fél igazságot mondanék ezzel kapcsolatban, csak azért, mert ha a drónok kialakulását tekintjük, akkor tényleg a hadászatból származik ez. Viszont azért a polgári felhasználás az elmúlt években, legyen szó akár mezőgazdaság, ipar, építőipar, őrzésvédelem, tisztítás technológia, és még sorolnám, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött.
1: Oké, ez kettő. Játék, meg a hadászat.
2: Igen, a harmadik, meg talán a felhasználásnak a módja, vagy a bonyolultsága, hogy nagyon-nagyon sokan úgy gondolnak, hogy hú, hát ha én mondjuk építőiparban, vagy permetezni szeretnék ezzel az eszközzel, hogy ez egy mennyire bonyolult eszköz, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy prekoncepció. Nagyon-nagyon fontos az, hogyha valaki ebben az ágazatban szeretne elkezdeni drónokat alkalmazni, akkor szükséges egy olyan megfelelő, professzionális képzés, ami azt teszi lehetővé, hogy ezeket a drónokat repülésbiztonsági szempontból, és talán az az egyik legfontosabb szempont ma Magyarországon, az Európai Unióban, vagy mondhatnám az egész világon, hogy azért ezeket a légijárműveket, hogyha valaki nem megfelelő tudással, kompetenciával használja, akkor lehet, hogy nem biztonságos. Viszont ha valaki részt vesz egy professzionális képzésen, edukálódik, akkor azt gondolom, hogy ez abszolút elkerülhető.
1: Tudja a lehetőségeket, korlátokat is. Elhiszem neked, mert azt mondtad, hogy a légirányításból jöttél 10 éve, ugye a drónok világába. Tehát
2: igen, tíz évig voltam légiforgalmi irányító, igen, a Magyar Honvédségnél. Én nagyon-nagyon szerettem, és mondhatni egyébként, hogy a repülésnek a szerelme az innen adódik, innen származik, és ezt szerettem volna összekötni valahogy az innovatív technológiával, és adta magát, hogy drónokkal kezdtem el foglalkozni.
1: Na, majd az innovatív technológiáról, meg az ABZ drónról mindenképpen kérdezlek, de a 3+ nem engedem el. Bár részben érintetted már, de mi az a 3+, amit viszont mindenképpen kéne tudni?
2: Hát, talán az egyik legfőbb dolog, hogy szuper eszközökről beszélünk, és mondhatni lehet, hogy egy picit ilyen egyszerűen fogalmazok, de nagyon-nagyon király ezeket a drónokat alkalmazni a mindennapokban.
1: Röptetni vagy röptetni.
2: Abszolút, igen. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az, hogy felhasználóbarát eszközökről beszélünk, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. És talán, hogyha tényleg az ipar és a mezőgazdaság területéről közelítem meg, akkor itt ebben az ágazatban nyilvánvalóan egy vállalkozó vagy egy cég mindig azt vizsgálja, hogy na mennyire tudok mondjuk én költséget megspórolni azzal, hogy én drónokat alkalmazom. Hiszen azért ebben az ágazatban nem feltétlenül valaki azért kezdi el ezeket az eszközöket használni, mert hogy az előbb fogalmaztam, mert mennyire király egy ilyen drónt üzemeltetni, meg a repülés szerelmese, hanem tényleg ő azt fogja nézni, hogy bevételeket tud-e növelni, vagy költséget tud-e csökkenteni, és azt gondolom, hogy ez mind a kettő meg tud valósulni, hogyha valaki drón technológiát alkalmaz, akár mezőgazdaság, akár ipari területen.
1: Az mit jelent, hogy felhasználó barát, hogy könnyű, hogy készhez simul, hogyha te professzionális képzésen vesz részt, és ez nem olyan hosszú, ez nem több fél éves, láttam, hogy mindenféle rövid, nagyon rövid idő alatt azért nagyon sok mindent lehet megtudni a drónokról, hogy akkor annyira okos eszközökről van szó, hogy hát ez a jó szóra felhasználó barát. Tehát
2: elképesztően okos eszközökről van szó. Nyilvánvalóan például mi a képzéseken nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a manuális kompetenciát, a manuális készségeket elsajátítsa például egy partner, aki hozzánk érkezik. Viszont, hogyha az ipari és a mezőgazdasági felhasználást nézzük, azért ezeknek a drónoknak az üzemeltetését már nem úgy kell elképzelni, hogy valaki fog egy földi irányító állomást, vagy kicsit egyszerűbben egy távirányítót, és a kis irányító karokkal vezérli az eszközt, hanem ezek a drónok már teljesen automata működésre képesek. Tehát ez azt jelenti, hogy a felhasználó tulajdonképpen megtervez egy repülést, legyen szó akár egy kisebb kamerával felszerelt úgynevezett monitoring drónról, amivel információt gyűjtünk, vagy akár egy permetező drónról, és a drón képes teljesen önállóan végrehajtani ezt a feladatát. Tehát persze pilóta nélkül.
1: Hát, hogy rajta sincs pilóta, vagy vele sincs pilóta, és a földön sincs, így értem most akkor ezek
2: szerint. A földön ott van a pilóta, mert azt gondolom, hogy most még egy olyan szinten vagyunk, pont ez a lényeg az automata működésnek, hogy folyamatosan van ott egy felügyelet. Tehát például a drónoknak a 90%-át megnézzük, ott például nyilván az akkumulátornak a töltését meg kell oldani a távpilótának, vagy a segítő személynek. Ha permetezésről beszélünk, akkor tölteni kell a tartályt, vagy akár folyadékkal, akár granulátummal. Tehát a távpilóta teljes mértékben még nem hagyható el a műveletből. Viszont ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat, hogy ebbe az irányba halad a fejlődés és a technológia, és ma már például elérhetőek olyan rendszerek a piacon, dock típusú rendszereknek nevezzük őket, amit tényleg úgy kell elképzelnie mindenkinek, a hallgatóknak is, hogy van egy kisebb, tehát kicsit leegyszerűsítve mondjuk egy ilyen 60x60 centis doboz.
1: Egy garázs,
2: amit kitelepítünk mondjuk egy ipari területre, vagy egy mezőgazdasági területre, és képes a benne lévő pilóta nélküli légijármű teljesen önállóan feladatokat
1: végrehajtani.
2: Eltölti magát,
1: akár megkapja a naftát, megkapja a permet. Hát pont úgy, mint eszembe a robot fűnyíró.
2: Hát körülbelül.
1: 15 éve először láttam Ausztriában egy panzió ablakában, nem tudom hány, fogalmam nem volt, hogy mi, egyrészt aztán rájöttem, mi az, hogy hova megy be abba a kis garázsba. De akkor tulajdonképpen ez a drónok jövője is. Megkapja a parancsot, bármilyen módon, előző este, vagy egy héttel előtt, és utána önjáró módon, önvezető módon ezt megoldja.
2: Teljesen távoli irányítást tesz például egy ilyen dock rendszer lehetővé, tehát akár egy másik kontinensről 4G adatkapcsolat által tudjuk irányítani az eszközt. És ami nagyon-nagyon érdekes, és ahogy te is megfogalmaztad, hogy még akár az akkumulátornak a töltését is meg tudja oldani egy ilyen indukciós elven tulajdonképpen, tehát itt akkumulátorcsere az esetek nagy részében nem történik, hanem ahogy érintkezik az állomással, megtörténik az akkumulátor töltés is.
1: Na jöjjön akkor az ABZ Drone Kft., hogy igazából ti mivel foglalkoztok? Ti nem gyártók vagytok, ez fontos, hanem ugye professzionális drón szolgáltatásról van szó.
2: Igen. Körülbelül 10 éve Igen, most már 10 éve foglalkozunk pilóta nélküli légi járművekkel, vagy ugye, ahogy divatosabban nevezzük őket, drónokkal. És én mindig azt szoktam mondani, mi elsődlegesen egy szolgáltató cég vagyunk, és szolgáltató cégként is jöttünk létre. Tehát körülbelül 10 évvel ezelőtt az akkor elérhető permetező drónokat, monitoring drónokat megvásároltuk, és elkezdtünk vele rengeteg tapasztalatot gyűjteni. Azért ebben az időszakban még teljesen más jogszabályi környezetben, teljesen más technológiával álltunk szemben. Viszont ez egy nagyon-nagyon meghatározó időszak volt a részünkre, mert tényleg rengeteg tapasztalatot sikerült gyűjteni.
1: A jogszabályok akkor lazábbak voltak? Hát akkor bárki bármit röptethetett?
2: Hát valamilyen szinten lazábbak voltak, valamilyen szinten bonyolultabbak voltak. Két nagyon-nagyon fontos szabály volt a 2021 előtti időszakban. Az egyik szabály az az úgynevezett felelősségbiztosításnak a kérdése. Ez tulajdonképpen olyan sokat nem változott, tehát régen is kellett felelősségbiztosítása a drónos üzemben tartóknak, illetve ez természetesen most is kötelezettség. Illetve volt egy, ami valamilyen szinten a bonyolultságát adta, hogy úgynevezett eseti légterben lehetett csak és kizárólag végrehajtani a drónos repüléseket. Teljesen mindegy volt, hogy hova mentünk repülni, milyen eszközzel repültünk, ki repült, ez csak és kizárólag eseti légtérben lehetett végrehajtani. Ez egy nagy méregfoga volt egyébként ekkor a drónozásnak, mégpedig azért, mert ugye 30 nappal előtte minimum meg kellett igényelni ezt a légteret, tőlem mindig kérdezték a gazdálkodók.
1: Hát a agráriumban ezt hogy lehet megoldani?
2: Igen,
1: hát
2: igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz.
1: De akkor ez már nincs.
2: Az eseti légtér az megmaradt, viszont olyan tekintetben lett rugalmasabb, hogy ma az eseti légtér az kifejezetten lakott terület fölötti repülés fölé korlátozódik. Így van. Nyilván a lakott terület fölötti repülés mindig egy nagyobb kockázatú repülés jelent. Itt akár a repülés szempontjából, akár GDPR tényező szempontjából, tehát ott megmaradt. De hogyha egy egyszerű mezőgazdasági repülés nézünk, mezőgazdasági tábla fölött.
1: Van 20 hektárom fölötte ott, akkor nem kell egy hónap előtte megmondanom.
2: Ott előfordulhat, hogy nem kell. Így van, így van. Tehát itt azért rugalmasabb ebből a szempontból a jogszabály. Viszont ebben az időszakban nem voltak előírva még például kompetenciák, hogy mivel kell rendelkeznie valakinek, aki szeretne mondjuk drónnal repülést végrehajtani. A 2021-es dátum, ez egy nagyon-nagyon fontos dátum, hiszen 2021. január 1-től egy egységes Európai Uniós jogszabályi keretrendszer van érvényben, ami valamilyen szinten egyszerűsíti és egységesíti a jogszabályokat Európán belül. Tehát most már, ha megnézzük a jogszabályokat akár a környező országokban is, akkor itt eléggé meghatározó átfedés mutatkozik akár magyarországi szabályokkal kapcsolatban. De egy picit vissza, tehát mi elkezdtünk tapasztalatot gyűjteni, és láttuk azt, hogy például a gazdálkodók nyitottak arra, hogy megtanulják, hogy hogyan is lehet drónokat üzemeltetni, miért lesz nekik jó drónokat üzemeltetni. Így alakult ki tulajdonképpen az oktatási üzletágunk. Most már a NÉBIK részéről, illetve a légügyi hatóság részéről is vannak olyan képzéseink, amelyek akkreditációval rendelkeznek. Hiszen most szerintem fogunk erről is beszélni, mert ez is egy lényeges pont, hogy ugye azért, ha például ma valaki permetezni szeretne drónnal, hogy eléggé szigorú jogszabályi keretrendszerben tudja megtenni megfelelő képesítéssel. Hogyha a céges portfóliót szeretném tehát összefoglalni, a szolgáltatás az még mindig egy nagyon-nagyon meghatározó dolog nekünk. Dolgozunk egy 6 fős, nagyon-nagyon profi távpilóta csapattal, én nagyon-nagyon büszke vagyok erre a csapatra. Tényleg azt gondolom, hogy Európa szerte elismert profizmussal.
1: Az mit jelent, mondjuk én egy őrzésvédést szeretnék megvalósítani a cégemen belül, de úgy, hogy ezt kiszervezzem, és azt mondom, hogy az ABZ drón oldja ezt meg, akkor az egyik távpilótának az egyik feladata ez lesz, mondjuk?
2: Így? Telepíteni tudunk egy eszközt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mi sosem egy eszközt értékesítünk, hanem igyekszünk technológiát átadni a partnernek, mert azért, hogyha megnézzük a mai helyzetet, akkor egy laikus személy számára még nagyon-nagyon sokszor egy picit ilyen labirintusnak tűnik az, hogy hogyan tudom én jogszerűen alkalmazni a drónt az adott ágazatban, és mi komplexen próbálunk ebben segítséget nyújtani. Tehát adjuk a terméket, tehát a jogszabályi megfelelést, az oktatást, illetve még a szerviz hátterünk is megvan, tehát azokat a termékeket, amiket értékesítünk, ahhoz a szerviz szolgáltatásunk
1: is. Ezt én értem, de akkor a távpilóták mit csinálnak?
2: Hát a távpilóták nap mint nap oktatásokat, illetve szolgáltatásokban vesznek részt, tehát megrendelnek tőlünk például egy pár hete volt egy nagyon-nagyon érdekes projektünk, például egy tisztítást hajtottunk végre magas nyomású tisztító drónnal.
1: Toronyház vagy ilyen?
2: Ez egy mezőgazdasági ingatlan volt, aminek a tető szerkezetét tisztítottuk, egy eléggé elszennyeződött porral, mohával szennyezett tetőről volt szó, és ennek a tisztítását hajtották végre a kollégák.
1: Világos, tehát ekkor nem az adott cég tanítja be az emberét mondjuk egy egyszeri alkalomra arra, hogy ő most drónkezelő távpilóta legyen, hanem azt mondja, hogy komplex szolgáltatást. Lássa, pucoljátok le azt a tetőt.
2: Bilányos. Igen, mert én azt látom egyébként a piacon, hogy pont egy picit ilyen a szkeptikus gondolkodás miatt, hogy nem látom még, hogy mennyire tudom majd alkalmazni az eszközömet. Először szeretném megnézni, hogy ti mit tudtok.
1: Ki, persze.
2: És amikor azt látjuk, hogy hú, hát ez tényleg működik, és ez nekem hatékony, akkor beíratom mondjuk a kollégámat, vagy elmegyek én hozzátok egy képzésre, én megtanulom, hogy hogyan tudom ezt végrehajtani, és mondjuk utána történik egy eszköznek a megvásárlása.
1: Melyik terület ugrott meg? Tehát kik voltak az először, akik hát jobb, ez ráugrottak erre a szolgáltatásra? Én jó pár riportot készítettem a mezőgazdasággal kapcsolatban, agráriummal kapcsolatban, amikor ezek a drónok jönnek, mérnek, mennyi a vegyszer ott, milyen a vadkár, nem kell kiküldeni a terepjárót körbe, meg a vadőrt, meg a nem tudom micsodát, kell leöntözni, kell lepermetezni, nézzük meg, hogy egyenletes-e a tábla. Ilyen igényeket láttam. Viszont az is igaz, hogy a gazdatársadalom idősödő. Uh-huh. Ez egy nagyon komoly probléma szerte Európában, de Magyarországon is. Gondolnám, hogy a fiatal gazdák ráugranak erre a dologra, mert szexi dolog, mint hogy most már egy ilyen munkagép is, most már úgy néz ki, mint egy fedélzeti kompjúter, nem? Mint egy Tesla. Igen. Tehát egész más, mint egy régi 100 évezeti traktor. Valahogy így volt, és a mezőgazdaság volt, vagy ezt rosszul gondolom, ami először nyitott?
2: Nem, hogyha a polgári szférát nézzük, akkor az teljesen egyértelmű, hogy a mezőgazdaság, és hogyha megnézzük egy picit a piacot, akkor ma még mindig elmondható, hogy a mezőgazdaság meghatározó szerepet vállal a drónok polgári felhasználását érintően. Igen, ha a mezőgazdasági felhasználást nézzük, akkor itt két nagyon fontos halmaz kell említeni. Az egyik a monitoring drónok csoportja, amivel a gazdálkodó információt gyűjt. Ugye, hogy gyűjtötte eddig az információt a gazdálkodó? Végrehajtott ugyanúgy egy terepszemlét, kiment a terepjáróval, akár bementek a növényzetbe, stb., de azért a komplex kép, tehát most gondoljunk bele, van egy 10-15 hektáros tábla, nem feltétlenül járta végig senki, és talán a drónok itt kezdtek el egyébként ebben segíteni, hogy föl tudsz állni a tábla széléről, és van egy komplex információ halmaz. Az információ az borzasztóan fontos dolog ma már a mezőgazdaságban, ugye? Az, hogy precíziós mezőgazdaság, az most már nem egy új fogalom, az már nagyon-nagyon régen
1: az
2: itt van.
1: Az a túlélés lehetősége.
2: És az igen, én ide azt szoktam mondani, hogy ez a vonat, ez elindult nagyon régen, és itt sosem az a kérdés, hogy felszállunk erre a vonatra, hanem hogyha valaki nem száll fel erre a precíziós mezőgazdasággal kapcsolatos vonatra, akkor ebből milyen kára fog származni. Mert azért olyan időjárási körülményben vagyunk, olyan aszályos körülményben vagyunk, hogy én azt gondolom, hogy a precíziós megoldások köztük a drón az egy segítség, és mindenkinek így kell erre tekinteni, hogy segítség. Nyilvánvalóan nem fogjuk tudni minden körülményben, minden növényvédőszer esetén használni a drónokat, de bizony segítség, és ezeket az eszközöket ki kell használni mindenkinek.
1: Miben kérték legelőször, vagy legtöbbször a segítséget? Abban, hogy mennyi volt a csapadék, hogy hol van vadkár, valami ilyesmi, nagyjából ezek az
2: nagyon-nagyon vegyes egyébként, tehát hogyha a szolgáltatásainkat nézzük, akkor tényleg vannak olyan szolgáltatások, ahol monitoring drónokat vesznek tőlünk igénybe, monitoring szolgáltatásokat. Ugye itt is két nagyon fontos irány van, amikor egy hagyományos kamerával felszerelt drónt alkalmazunk, akkor ott mit tudunk azonosítani? Hát vizuálisan is látható problémákat. Mm-hmm. Csak ezt felülnézetből komplexen tudjuk átadni mondjuk a partnernek. Látható vegetációs problémák, vadkár, szélkár, egyéb időjárásból származó károk. A másik nagyon-nagyon fontos halmaz, és még mindig a monitoring drónoknál maradunk, amikor már úgynevezett multispektrális kamerákat használunk. És a multispektrális kamera például azért érdekes, mert képes a fénynek egy olyan tartományát szemlélni, ami az emberi szem számára nem látható. Viszont a kamera látni fogja. Ez az infravörös tartomány. És nekünk ez a tartomány pedig azért lehet jó, mert képes már akkor jelezni a vegetációs problémákat.
1: Hát vagy igen, talaj, a növény.
2: Igen, tehát bármiféle, akár tápanyag hiányból származó problémákat, amikor még lehet, hogy az emberi szem számára az adott probléma nem észlelhető, viszont a kamera már be tudja jelezni ezeket
1: és
2: a problémákat.
1: És akkor be tud avatkozni a tulajdonosokat.
2: És be tud avatkozni. Azt szoktam mondani, hogy úgy kell elképzelni ezeket a monitoring drónos felméréseket, mint a vérvételt. Tehát nekünk rendelkezésünkre áll egy információ halmaz, viszont hogy hogyan tudunk beavatkozni, oda még mindig kelleni fog nekünk az ember. A növényorvosok, hogy ők meghatározzák azt, hogy oké, látom a problémát, akkor arra egy ilyen beavatkozást
1: és akkor te
2: nyújtani.
1: Képet adsz, videót adsz, adatot adsz át tulajdonképpen.
2: Akár jelentés és is tudunk adni a megrendelőnek, tehát tényleg ez egy ilyen komplex dolog, és egyre többen érdeklődnek ezzel kapcsolatban, mert mindenkinek egy érték az, hogy lássa az adott gazdaságában, hogy mi a helyzet.
1: És az idősebb szakemberek is? Agráriusok is?
2: Képzeld el, hogyha mondjuk visszamegyünk 6 évet, és megnézem, hogy kik jöttek el az oktatásainkra, akkor azért az elmondható, hogy nagyon-nagyon kevés gazdálkodó ült az oktatásunkon, hanem nagyon sok vállalkozó szemléletű, akár fiatal ült, aki látta a drónokban a lehetőséget, és szerette volna elsajátítani. Ha a mostani képzéseinket nézem meg, és mondjuk a létszámot elemzem, akkor biztos, hogy egy ilyen 60-70-80% gazdálkodó. És azért jön a képzése, mert ő már a saját gazdaságában akar drón technológiát használni. Azt nem mondom, hogy mondjuk az előfordul egyébként természetesen, hogy az idősebb korosztály jön, de tényleg inkább az a jellemző, hogy fiatalabb kollégákat, akár gyereket, unokát küldenek el, hogy sajátítsa el az új
1: tudás.
2: Technológiát. Igen,
1: jó,
2: igen.
1: Folytassuk majd más területeken, mert a mezőgazdaságot értettem, aztán jön az ipar, meg az építőipar, ugye itt is rengeteg minden van. Folytassuk pár perc zene után az ABZ Drón Kft. Ügyvezetője Kecer Máté van itt a stúdióban, professzionális drónszolgált. Jönnek a részletek mindjárt.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytassuk a beszélgetést Kecser Mátéval, aki az ABZ Drón Kft. Ügyvezetője, professzionális drónszolgáltatás, egy 10 éves sztori történet, és eddig azért az agráriumot, a mezőgazdaságot veséztük, hogy mi mindenre használja már a szektor, és mi mindenre nyitott rá a gazdatársadalom például. De én megmondtam neked, hogy értem az ipart, az építőipart kevésbé, azt magyarázt, hogy ott milyen lehetőségek vannak.
2: Hát képzeld el, hogy az építőipart sokszor kevesen értik, mert azt gondolom, azt szoktam mondani, hogy azért egy permetező drónnak van egy megfogható feladatrendszere. Mit csinálunk vele? Hát permetezünk. De most, hogy az építőiparban mire lehet használni mondjuk egy drónt, akár egy kamerával felszerelt drónt, hát az egy picit kevésbé megfoghatóbb, és itt sokkal nagyobb edukációt igényel a piac, én azt látom. Olyan szinten van már a kamera technológia például, hogy rengeteg felmérési típusú tevékenységet tudunk a drónokkal végrehajtani. Amikor építőipar és drónok és felmérés, akkor két fontos tényezőt kell elemezni, hogy mivel készítjük el a felméréseket. Két lehetőségünk van rá. Lehetőségünk van egy hagyományos kamerát használni, és amikor hagyományos kamerát használunk, akkor a kamerával felszerelt drónnal végigrepülünk például egy épületet, akár egy kivitelezés alatt álló épületet. A drón a repülés és során rengeteg fényképet készít. És az úgynevezett fotogrammetria alapelve alapján ezeket a fényképeket egy megfelelő szoftver képes összeilleszteni. És hogyha mondjuk felülnézetből készítjük ezeket a fényképeket, akkor mi lesz nekünk az eredmény? Egy felülnézeti, kétdimenziós, úgynevezett ortomozaik felvétel. Tehát ez egy felülnézeti fénykép tulajdonképpen, és ennek az a lényege, hogy ez egy mérethelyes fénykép, akár koordináta rendszerbe tudjuk illeszteni. Tehát a mérnök a számítógép előtt ülve tud centiméterpontos méréseket végrehajtani egy felvétel alapján. Rá tudjuk helyezni akár egy külön rétegben a kivitelezés alatt álló ingatlannak a tervrajzát. Össze tudjuk hasonlítani a megvalósulást a tervrajzhoz képest. És hogyha lépünk egyet, akkor ez ugyanez a metódus meg tud valósulni a háromdimenzióba. Amikor 3D-ben repülünk rá egy épületet, akkor a produktumunk nem egy kettődimenziós fénykép lesz, hanem egy háromdimenziós pontfelhő.
1: Nekem most a BIM módszer jut eszembe. Hát, ugye ott vagyunk, ugye?
2: Közeledünk a BIM-hez egyébként, mert amikor megjelentek a drónok, akkor kezdett el terjedni az úgynevezett scan-to-BIM eljárás. Amikor a drónnal elkészített háromdimenzió pontfelhő képzi majd az alapját a BIM modellnek. És ugye a háromdimenziós modell is hogy jön létre, vagy milyen pontossággal jön létre, ugyanúgy centiméter pontos tud jönni, és semmi más nem használunk, csak fényképeket. És akkor egy másik metódus, amikor nem kamerát használunk a felméréshez, hanem egy úgynevezett lidár technológiát, hasonlóan a radarhoz, csak itt nem rádióhullámokat, hanem lézernyalábokat alkalmazunk, és a lézernyalábok által jön nekünk létre egy háromdimenziós pontfelhő. Jó, tehát ez ami a felmérési részét illeti. De nézzük meg egy picit a végrehajtási részt, hiszen azért erről nem beszéltünk, de ugye itt Magyarországon én azt szoktam mondani, hogy a testvércégünk, az ABZ Innovation Kft., ők magyar fejlesztési drónok gyártásával foglalkozik, és fejlesztésével. Az ABZ Drón Kft. Ezeknek az eszközöknek a kizárólagos magyarországi forgalmazója, és itt nem csak permetező drónok vannak már Magyarországon magyar gyártásban a magyar gazdálkodóknak, hanem hogyha egy picit az ipart nézzük, akkor van egy nagyon-nagyon érdekes terméke, az ABZ Innovation C10-es tisztító drón, ami egy magas nyomású tisztító drón. Ezt úgy kell elképzelnie mindenkinek, hogy egy 30 vagy egy 60 méteres tömlővel van összekötve a földi állomással, és akár 180 bárral 15 liter per perces léjátfolyással a magasban képes tisztítani. Ez is az iparhoz kapcsolódó, hogy egy picit a felmérésektől eltérő alkalmazási mód, de nagyon-nagyon érdekes, hogy mekkora érdeklődés mutatkozik a tisztítás részéről.
1: Hát drága az élő munka. Mondjuk egy ilyen bármilyen hatalmas épületet, amit mondtál az előbb, hogy mezőgazdasági épületet, azt bármilyen módon is, de felszerelni úgy, hogy ott élő emberek tudjanak ezen dolgozni, és ehhez képest akkor ez a drón, ez egy sokkal egyszerűbb megoldás, és nyilván sokkal költséghatékonyabb is.
2: Időt tudunk spórolni, biztonságosabbá tudunk tenni egy műveletet, és igen, ezek eredményezik az, hogy költséghatékonyak ezek a feladatok, tehát akár homlokzattisztítás, tetőtisztítás, akár napelemrendszereknek a tisztítása, viszont itt nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy milyen fúvókával, milyen távolságról, milyen nyomással tisztítjuk a napelemeket, de egy nagyon-nagyon hatékony metódus tesz lehetővé.
1: Területmérés, földmérés, hihetetlen sokféle felhasználási mód. Hol van a jövő? És mely szektorok azok, amik most tanában fognak mondjuk rákapni a drón technológiára? Akár úgy, hogy szolgáltatót vesznek igénybe, akár úgy, hogy flottát létesítenek, mert ezt is el tudom képzelni.
2: Hát talán a tisztítóipar az egyik ilyen, ott én egy nagyon nagy fellendülést látok mindenképpen. Az építőiparban és a mezőgazdaságban már megjelentek az eszközök, viszont itt is folyamatosan fejlődik a technológia. Hogy hova tartunk? Nekem az a véleményem, hogy nyilvánvalóan a drónok üzemeltetését valamilyen szinten limitálja az akkumulátor technológia, hiszen ezek a drónok akkumulátorral
1: működnek. Tehát azok is ugyanúgy fejlődnek, mint a gépjárművek.
2: De folyamatosan fejlődnek, így van, és ezzel párhuzamosan fejlődnek a drónok, hiszen minél nagyobb energiasűrűségű, minél nagyobb kapacitású akkumulátorról beszélünk, annál többet tud majd a levegőben tartózkodni az eszköz. Tehát az akkumulátor fejlődés az egyik irány, a másik pedig, amit már pedzegettünk az előbb, hogy valamilyen szinten a humán erő is elkezd majd idézőjelesen, de függetlenedni a drónok alkalmazásától, és egyfajta felügyeleti szerepet fog átvenni. Ez már a dokrendszereknél valamilyen szinten megvalósul, és a harmadik, hogyha még megengedett, hogy egyet mondjak, az a mesterséges intelligencia. Már most is ott van nagyon-nagyon sok eszközben, akár akadályérzékelés, őrzésvédelemben, alakok, járműveknek a felismerése, viszont ez azt gondolom, hogy még inkább ott lesz a drón technológiában.
1: Az őrzésvédés, hát ez is pont van egy ismerősem, aki azzal foglalkozik, hogy 40-50 helyszínt, vagy nem, de éjszakánként csak 8-10-et attól függ, hogy hol vannak, jár körbe autóval, és akkor azokat nem tudom, fotóz meg, telefonál, hogy itt minden rendben van, tehát hogy egy drón ezt ugyanezt meg tudja tenni végül is, akár az ott helyszínen. Szóval rengeteg helyen válthat ki élő munkát. Mi az, ami meggyőzi a partnereket? Nyilván az információ, az adat, az élet-halál kérdése, ha már az agráriummal kezdtünk, a másik pedig nyilván az, hogy költséghatékonyság, meg az, hogy meg megtérülés. És akkor nagyon sokan azon gondolkoznak, hogy szolgáltatást vásároljak, vagy pedig már átbillenjek egy idő után, amikor már látom, hogy működik, és akkor saját magam próbáljak egy flottát üzemeltetni?
2: Hát ha érdeklődők körét nézzük, akkor tényleg vegyes, mert van, aki tényleg egy picit szkeptikus, ő általában inkább egy szolgáltatás vesz igénybe, látni akarja, hogy hogyan működik. Van, akinek már van minimális tapasztalata, vagy mondjuk az átlaghoz képest jobban edukált, ő már van, hogy konkrét elképzelésekkel érkezik hozzánk, viszont mi a folyamatot általában mindig úgy építjük föl, hogy elhívjuk őket egy képzésre. A képzéseink úgy
1: most
2: vannak
1: felé. Most volt egy nyitott napotok is egyébként Szentendrén.
2: Így van, minden hónapban van egyébként, vagy egy mezőgazdasági, vagy egy ipari nyílt nap, aminek egyébként pont ez a része, hogy az adott témában próbáljuk edukálni a partnereket, megmutassuk nekik, hogy akár az építőiparban mire lehet használni az eszközöket, és nagyon-nagyon érdekes, tehát fiatalok, akár frissen az egyetemről kikerült fiatalok is újdonságként tekintenek azokra a lehetőségekre, amelyek rejlenek mondjuk az ipari drónokban. Tehát egy picit visszatérve elsődlegesen, tehát oktatásra hívjuk a partnereket, én azt gondolom, hogy tényleg Európában egyedülálló infrastruktúrális környezetben, tehát a legmodernebb drónokkal, a legmodernebb oktatási környezettel tudjuk biztosítani ezeket.
1: Mennyi darat lehet az alapokat megtanulni. Tehát ha mondjuk én egy fiatal gazda vagyok, vagy bármilyen cégben dolgozom, és a cég azt mondja, hogy kéne egy olyan ember, aki a drónokhoz egy picit már ért, látott már ilyet, elvégzett valami alapképzést.
2: Tehát hogyha mondjuk a monitoring drónokról beszélünk, akkor ez egy jóval kevesebb idő, tehát mondjuk egy pár nap alatt el lehet jutni az alapkompetenciákig, viszont azt szoktam mondani, hogy azért innentől indul az igazi tanulás, amikor repülési időt kell gyűjteni és tapasztalatot kell gyűjteni. Hogyha valaki permetezni szeretne Magyarországon, azért az egy kicsivel hosszabb időtartam, mert már a jogszabály határozza meg, hogy két képzést kell végrehajtani. Az egyik ugye a pilóta nélküli légijármű irányító igazolvány, a másik pedig a növényvédelmi drónpilóta szakképzés. Ennek a két képzésnek a sikeres teljesítése után válik elérhetővé mondjuk a mezőgazdasági permetezés valaki számára.
1: Mi a legnagyobb élményed ebben a, nem tudom, 10 évben a drónokkal kapcsolatban? És tehát azért te komoly helyről jöttél, légirányításból. Tehát mi volt a legmegdöbbentőbb, vagy legfontosabb élményed?
2: Fú, hát én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert mondhatod, hogy minden napom egy élmény, mert olyan érdekes és új projektekkel találkozunk. Most például ebben az időszakban, ugye, amikor ekkora, ilyen a napsütés és ekkora a napnak a besugárzása, akkor például napelemparkok felmérését hajtjuk végre. Egy nagyon-nagyon érdekes például a
1: felmérését, meg takarítását is?
2: Akár mind a kettőt, így van. Tehát hőkamerás technológiával férjük fel a napelemparkokat. Nagyon érdekes, hogy a hőkamera képes jelezni, hogy mondjuk hol van egy cellahiba az adott napelempanelen. Tehát szabad szemmel ez nem látható, a hőkamera kijelzi. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes mód. Viszont egy másik érdekes mód, egy picit másik irány, és megint csak a napsütéshez, napsugárzáshoz köthető, hogy ebben az időszakban hajtunk végre például fóliasátor és üvegház árnyékolásokat, festéseket permetező drónnal, hiszen ebben az időszakban, hogy a belső hőmérséket valamilyen szinten csökkenjen, leszokták festeni ezeket, és már ez a drónnal
1: most
2: végrehajtható.
1: Most voltam Cecén egy ilyen fóliasátorban, több száz méteres fóliasátorban, hát 80 fok volt benne. Nem Igen. volt lefestve, de ezt nem is láttam még egyet. És felülről kap egy permetet?
2: Tehát egy fehér festéket, ami árnyékolja tulajdonképpen.
1: Nyilván most erre a területre nagyon sokan rákapnak, mert ez egy divatos terület, a mesterséges intelligencia, most mindenki AI-t oktat, majd meg ügynököket képez.
2: Igen.
1: Professzionális drónszolgáltatásban mi a kulcskérdés? Mitől lehet jó valaki?
2: Én azt gondolom, hogy talán a legnagyobb értékünk nekünk az, hogy professzionális és komplex szolgáltatás. Sokat nyújtunk a piacon. Itt a professzionális az talán a legnagyobb szempont, mert tényleg én nagyon-nagyon büszke vagyok az összes kollégámra. Mindenki az adott ágazatában, az adott feladatában a legnagyobb szintet képviseli. Azt gondolom, hogy egy ilyen csapattal a hátam mögött lehet piacvezető céget vezetni Magyarországon. És a komplex szolgáltatás az nagyon-nagyon fontos, tehát az értékesítés, a hozzátartozó oktatás, a szerviz tevékenység.
1: Mert ezek hazai fejlesztésű drónok ezek szerint részben, ugye? Vagy egész?
2: Igen, a szolgáltatások, és ugye ami nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon szoros kapcsolatban vagyunk ugye az ABZ Innovation-nál, tehát a magyar fejlesztésű drónok azok itt vannak Magyarországon, elérhetőek az ipar és a mezőgazdaság számára, és mivel itt vagyunk Magyarországon, azért az az erényünk, hogy az alkatrészellátottságunk borzasztóan gyors, akár csereszolgáltatást tudunk biztosítani.
1: Cseregép,
2: így van, tehát ez azt gondolom, hogy mind-mind érték, akár a gazdatársadalom, akár az ipari szereplők számára.
1: Otthon hány drónod van?
2: Képzeld el, hogy nekem nincs otthon.
1: Hát persze, mert a cégben van egy csomó.
2: Így van, tehát ki tudom élni magam a cégben.
1: Nagyon szépen köszönöm, Kecser Máté volt a vendég itt a Monitor délutánban, az ABZ Drón Kft. Ügyvezető, professzionális drónszolgáltatás. Izgalmas volt, érdekes volt, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt a keddi Monitor délután, augusztus 20-a csütörtök, ünnep, akkor majd válogatást hallhatnak a Monitor délután legjobb, legfrissebb, legizgalmasabb beszélgetéseiből, riportjaiból, pénteken pedig jövünk majd a fintech világával a megszokott módon 4 órakor. Szép ünnepet, jó hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!
0: A Monitor délutánt hallották! A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trendfm 94.2. Gazdaságban utazunk. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt zárták le a budai alsórakpartot, a Petőfi híd és a Margit híd között, valamint a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között. A Margit hídon Budára a külső sáv nem járható, és a híd járdáit szintén lezárták, míg a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot is lezárták, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Az érintett BKK járatok a korlátozások miatt módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Baleset okoz lassulást a Károly körúton az Asztória felé az Erzsébet térnél és a 16. kerületben a Rákosi úton a József utcánál mindkét irányban. Jelentős torlódást tapasztalhatnak az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. A Tököli úton a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton is, ahol a kifelé vezető oldalon a Blahalujza térig szintén minden sáv telített. Csak lassan járható az Alkotás utca befelé a déli pályaudvarnál, és a folytatásban a Krisztina körút is a Vérmező útig. Szintén nehéz az előrejutás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt. Varga Hetele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 18 óra, ma jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Jelenleg nincsenek tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, ezt az amerikai elnök közölte internetes közösségi oldalán. Donald Trump bejegyzésében azt írta, nem zajlanak tárgyalások vagy megbeszélések a Perzsa államban, és tervben sincsenek ilyenek. Gazdasági és biztonsági együttműködési kérdésekről tárgyalt az orosz és a mianmári elnök a Kremlben. Vladimir Putyin hangsúlyozta, a két ország közötti kapcsolatok az utóbbi években különösen bizalmi jellegűvé váltak. Putyin köszönetet mondott Mianmárnak az Oroszország és a dél-kelet-ázsiai országok szövetségének tagjai közötti együttműködés fejlesztésében nyújtott segítségért. Holtan találtak a lengyel fővárosban egy orosz ellenzéki politikust. Szergej Vlaszenko ezidáig lengyelországi emigrációban élt. A hivatalos vizsgálat egyelőre kizárta az idegenkezűséget. Vlaszenko korábban önkormányzati képviselő volt Oroszország távol-keleti részén. Lengyelországba az ukrajnai háború kitörése után emigrált és politikai menedékjogot kapott. Szíria új fejezetet nyitott a nukleáris együttműködésben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel. A szervezet főigazgatója szerint az ország lezárta a múltat. Rafael Grossi Damaszkuszban elmondta, az előző rezsim nem működött együtt az ügynökséggel a nukleáris fegyverkezés ellenőrzésének területén. Civil kampány indult az Alternatíva Németországnak szélső jobboldali párt abszolút többségének megakadályozása érdekében a Sassenhalti tartományban. A régiós választásokat szeptember 6-án tartják. A Valódi Hazaszeretet elnevezésű kezdeményezés szerint az AfD abszolút többsége és esetleges kormányalakítása súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel járna, nem csak Sassenhaltban, hanem azon túl is. A kampány célja az AfD önálló kormányzásának megakadályozása, és arra ösztönzik a választókat, hogy éljenek szavazati jogukkal és egy demokratikus pártra adják voksukat. A kezdeményezést a sport, a kultúra, a tudomány és a gazdaság több ismert képviselője is támogatta. A várt 3% helyett csak 2%-kal nőtt havi alapon az amerikai ipari termelés júliusban az Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltő Federal Reserve adatai szerint. Az építési engedélyek száma 5%-kal ugrott meg az előző havi csökkenés után. Az export és importárak éves szinten jelentős 8,2, illetve 5,9%-os emelkedést mutatnak.
0: tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenéssel 148.697 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt. A vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 9,1%-kal csökkent 4.926 forintig. Az OTP 45.500 forintra esett 1,1%-kal, a Magyar Telekom 1,2%-kal gyengült 2.570 forintra, a Richter 0,5%-kal 12.930 forintra csökkent. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forintba és 74 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 315 forintot és 89 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 98 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2%-os erősödésben, a frankfurti DAX 0,8, a párizsi CAC 40 szintén 0,8%-os csökkenésben áll, Milánó 1,1, Madrid 0,2%-kal korrigál lefelé. A tengeren túlon New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 0,2, az S&P 500-as 0,5%-kal csökken, a Nasdaq Composite 1,1%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,2%-os erősödésben 85 dollár 54 centen forog, a Brent jegyzési ára 91 dollár 67 cent hordonként. Egy uncia aranyért 1,2%-os csökkenés mellett 4421 dollárt kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Augusztus 20-án az állami ünnepen a nagy áruházláncok zárva tartanak idehaza. Vásárolni csak benzinkutakon, egyes kisboltokban és vendéglátóhelyeken lehet. A pénteki áthelyezett pihenőnapon a legtöbb üzlet a megszokott pénteki rend szerint nyit ki. A Magyar Posta az ünnepen szünetet tart, pénteken szombati munkarenddel működik. Gyógyszert augusztus 20-án az ügyeletes patikákban lehet majd vásárolni.
0: Időjárás jelentés.
3: Változékony idő várható, éjjel kisebb esőkre, záporokra számít.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en Somogyi János, az Alphabet ZRT PET üzletágának területi vezetője. Szervusz, jó estét kívánok!
2: Szia, üdvözöllek, és a kedves hallgatókat is.
1: És egyébként mondhattam volna, hogy kutyatenyésztő, vagy profi kutyatenyésztő, vagy most már talán egykori kutyatenyésztő, majd erről is fogunk beszélni, ez érdekes lehet, de most kezdjük talán azzal a munkáddal, a hivatásoddal, amivel most foglalkozol, hogy a PET üzletág. Ez mit jelent? Kis állatokkal, kedvenc állatokkal kereskedtek is, vagy csak tápokkal, vitaminokkal, illetve egyéb eszközökkel, a póráztól a nyakörvig mindenfélével foglalkoztok?
2: Így van, tulajdonképpen megválaszoltad a kérdésedet. Hogyha nagyon le akarnám fordítani ezt a PET-et, akkor gyakorlatilag kedvtelésből tartott állatokkal foglalkozunk, legalábbis a PET üzletág része ugye a vállalatnak, és gyakorlatilag mindennel, ami az állattal kapcsolatos. Élelmezés, táplálékkiegészítő, jutalomfalatok, felszerelések, fekhelyek, és gyakorlatilag minden, ami ehhez szükséges.
1: Akkor ti tulajdonképpen a forgalmon érzitek azt, hogy mennyire növekszik az állattartók tömege, illetve azon állatok mennyisége, akiket kesztelésből tartanak, mert ugye ez nem csupán kutya, hanem macska, és még a macskán is túl van mindenféle, a mókustól a nem tudom miig, a sünig, sok mindenféle. A nyúl most úgy hallottam, hogy feljött a harmadik helyre a kedvenc állatok között, de hát még hüllők is szóba jöhetnek, mindenféle rákcsálók és a többi.
2: Így van, gyakorlatilag minden, ami kedvelésből tartott állat, mindennel foglalkozunk. Felszerelés, eledel, minden gyakorlatilag, tehát ez minden magába ölel.
1: Itt is vannak trendek, gondolom, mert mindig vannak trendek. Egy időben a konzerv volt a csúcs, tehát mindenki azt gondolta, hogy azzal el lesz az ő kutyája, macskája, és akkor most maradjunk itt tényleg a kutya-macska vonalon. Aztán jött ez a szárasztápőrület, és ugye abból is többféle van, majd erről is beszélünk. Viszont én most azt látom, hogy ez a főzött kutya eledel, meg jön ez a másik vonal, ez a nyers etetés, komoly trendeknek tűnnek. Ezt is érzitek az üzletmenetem?
2: Igen, abszolút érezzük ezt a dolgot. Nagyon jól mondtad, mindig vannak egyébként fölkapott termékek, vagy fölkapott éppen márkák, amik felfutóban vannak. Nagyon sokan próbálják úgy etetni az állatot, ugye minden szeretettel együtt, hogy gyakorlatilag követik ezt a naturista, vagy azt a vonalat, hogy minél

0: egészségesebb legyen, és minél több mindent megadjon ugye az állatnak. Ez abszolút érezhető a piacon, meg ezek a változások. Személy szerint én jobban híve vagyok ugye nyilván a száraz etetésnek, ennek megvan a maga miértje és múltja, de mint mondottad, hogy beszélünk róla, de abszolút jó dolog az, hogy vannak ilyen piaci változások. Ezeket követni néha nagyon nehéz. Nem olyan rég voltunk kint Nürnbergben az Interzone, ami az egyik ilyen legnagyobb kiállítása gyakorlatilag ennek az élelmezésnek, és számomra is meglepő és furcsa dolgokkal találkoztam kint.
1: Na, amik... például?
0: Hát olyan termékekkel, amik nem biztos, hogy Magyarországon piacképesek, viszont külföldön abszolút van piaca ezeknek a termékeknek. Például volt egy olyan jutalomfalat gyártó, aki egyébként nem is fő profilból, hanem halászattal foglalkozott a család. Kitalálták, hogy tök jó, ha már van ennyi hal, akkor miért ne csináljunk belőle kutya jutalomfalatot. Egyébként nagyon igényes volt maga a termék, a csomagolás és minden. És a termék hátulján volt egy QR kód, és ha a QR kódot leolvasta az ember, akkor gyakorlatilag végig lehetett követni annak a terméknek az útját, hogy hogy került a kifogástól bele az acskóba, azért mi még ettől egy picit messzebb vagyunk.
1: Na de, hogy ez mitől nagy truváj? Halas kutyakaja van, a legalacsonyabb árfekvésű tömegterméktől a full prémiumig, és akkor majd, hát tudom, ez az a téma, amiről nem veled fogok beszélgetni, mert azért a kereskedő az óvatosan fogalmaz ezekkel kapcsolatban, hiszen ebből él, de ebben mi volt a nagy truváj? Ez egy szárított kutyatáp, vagy mi ebben az érdekes?
0: Ez nem kutyatáp volt, ez jutalomfalat volt, és ez egy szín hús hal volt gyakorlatilag, és csak halas jutalomfalatok voltak, amik halból készültek, különböző halakból, különböző halaknak a részéből, és ez volt benne egyébként az érdekes. Van ilyen termék a piacon, de hogy ilyen csomagolásba és ilyen marketinggel adjanak el terméket, ez nem jellemző nálunk.
1: Értem, tehát azért tulajdonképpen a kutya eredelben is, meg hát a macska eredelben is, meg a kedvencek táplálásában is azért a marketingnek van a legnagyobb szerepe, és nem is annyira a közvetlen a fogyasztót kell megtámadni, hanem annak a társát tulajdonképpen az ember.
0: Így van pontosan, hát ugye gyakorlatilag a kisállat nem tudja, hogy mit fog majd fogyasztani, ez ugye mindig a gazdán múlik, hogy éppen mit választ. És itt egy ilyen nagyon nagy marketing harc szokott lenni, tehát mikor egy terméket választ egy ember, bemegy valahova, és akkor lát nagyon sok színes zsákot, akkor valahogy hatnia kell rá, hogy most éppen miért azt fogja megvenni, és itt nagy szerepe van annak, hogy különböző gyártók milyen csomagolásba tudják eladni a terméket. Igen, hát ahogy szokták mondani, ugye szemmel vásárolunk mi először, aztán majd utána eldönti az állat, hogy jó-e vagy nem jó-e neki a termék.
1: Hát igen, ez egyébként egy nagyon nehéz dolog, mert nagyon zárójelbe teszem hozzá, hogy én a macskatápokat nagyon nehezen, mert macskám is van, hogy a macskatáp vásárlás az nem olyan egyszerű, mert hát hasmenést okoz a legtöbb. Tehát hogy annyit kell vacakolni, hogy mire megtaláltuk azt, amivel lehet táplálni, mert problémás. Miközben a csomagoláson én nem láttam a probléma eredetét. Ezt egyébként honnan tudom én azt pontosan, hogy mi lesz a tuti? Vagy csak ez a megoldás, hogy amitől nem lesz hasmenéses a macska mondjuk, az a jó, aztán kész, de akkor ez egy hosszú kísérletezés.
0: Így van, így van. Egyébként nincs olyan, hogy tuti, tehát hogyha lenne olyan, hogy tuti termék, akkor nem lenne ilyen sok gyártó a piacon, tehát annyi termék van már lassan, már én se tudom követni. Igazából ez egy kísérletezés, hogy kinek éppen mi válik be, vagy melyik az, ami működik. Ezt ugye székleten lehet észrevenni, szőrzeten lehet észrevenni, tehát azért hamar észre lehet venni az állaton, hogy működik-e effektíve a termék, vagy nem, kísérletezni kell.
1: Ez nagyon kemény, mert egyébként, ha beszélünk a prémium tápokról, amelyeket már direkt árfekvésével is üzenik, hogy ez egy prémium termék. De aztán, amikor az állatorvos kijön, és meglátja a kutyát, akkor azt mondja, hogy te úristen, ezt mivel eteted? Na jó, az csak jutalom falatnak, és nagyon ritkán, mert ez a kutya nem fog 6 évnél tovább élni. Na most ez hogy van?
0: Nehezet kérdezel. Az, hogy tulajdonképpen mi van, vagy milyen köntösbe csomagolják a terméket, ennek megvannak a jogi szabályai, fogalmazzunk így. Vannak olyan termékek, amire igen, rá lehet írni, hogy prémium, el lehet adni egy prémium köntösbe, és nem feltétlen biztos, hogy egyébként az a termék.
1: Hát meg, hogy mitől függ, hogy prémium, mert ugye ez az érdekes, hogy azt mondják, hogy magas fehérje tartalmú. És az állatorvosnak pont az volt a problémája, hogy ez túl sok, ettől a kutya ki fog készülni, ez nem lesz neki jó. És tényleg úgy nézett ki, mint egy bodybuilder a kutyám akkoriban.
0: Igen, hogyha ezeket számokba kéne mondani, akkor gyakorlatilag az én tapasztalatom szerint, hogyha egy fehérjét nézünk, akkor mondjuk egy átlagos nagytestű kutyának a fehérje zsír százaléka szerintem, ami optimális, az ilyen 26-16, 26-18, tehát ez egy ilyen változó, ez egyedenként eltérő. szerintem az az optimális, van ettől egyébként magasabb is, tehát mondjuk egy energy táp, tehát ami aktív kutyáknak van, vagy olyanoknak, akikkel dolgoznak, ott azért ez 30-20, esetleg még több is szokott lenni. Gyakorlatilag ugyanúgy néz ki ez a történet, mint humánban, tehát minél több fehérjét visz be az állat, annál több mozgás igény kell neki biztosítani arra, hogy ezt feldolgozza, mert önmagában a fehérje ugye nem fog eltűnni a szervezetbe, tehát azért, mert magas fehérje tartalmú terméket fogyasztott, de az optimális, mondom, szerintem ez a 26-16 környéke az az ideális. Van ettől alacsonyabb is, például ilyen nagy melegben, mint ami most van, nem feltétlen szükséges. Ha valaki kettedésből tart egy állatot, akkor lehet ez a szám egyébként alacsonyabb is.
1: Na most a táp. Miért mondtad azt, hogy szerinted az a jó megoldás a száraz etetés, mikor, hát most egy többedik állatorvossal beszélek, aki azt mondja, hogy ne főzzek neki, és lehetőleg ez legyen benne, most nem fogok itt receptúrát adni, és így etessem, ez hosszú távon jó, és én most már évek óta így etettem az összes kutyámat, van egy jó pár. Öregek is vannak köztük, nagyon öregek, és feltűnően jó állapotban vannak. Lehet, hogy ez neked most nem annyira kedvező, de nekem úgy tűnik, hogy ettől a kutyáim sokkal vitálisabbak, sokkal jobban vannak, tehát néha az az érzésem, hogy ez ilyen gyors kaja a száraz etetés.
0: Nem, ma már azért ez egy komoly tudomány, tehát ma már nem úgy készülnek azért ezek a száraz termékek, mint annó, mikor bejöttek a kutyatápok Magyarországra még a 90-es évek elején. Azért itt komoly stáb szokott egy nagy márka mögött állni, tehát állatorvosoktól kezdve mindenki. Nekem volt szerencsém kilenni ilyen gyárba, tehát ott olyan patika volt, hogy a humán élelmezés az nem annyira szigorú, mint amennyi, ami most az állatoknál van. Én azért esküszöm inkább a tápra, gyakorlatilag azért találták ki annó a kutyatápot, mert a tenyésztőknek egyszerűbb volt az élelmeztetés megcsinálni ugye az állatok fele. Hogyha jól van összerakva egy termék, és abban megfelelő vitaminok, nyersanyag, minden benne van, akkor gyakorlatilag nem szükséges mellé, meglátásom szerint egyébként más, vagy akár plusz kiegészítő sem feltétlenül. Ezt egyede válogatja, tehát ez fajtán, típuson, kutyán, tehát ezen múlik. Általában úgy szokott ez kinézni, hogy van ugye egy etetési útmutató minden terméknek a hátulján, hogy hány grammot kell adni ugye a kutyának éppen aznap a súlyához képest, viszont ez nem szentírás, tehát ez egy körülbelüli érték, amit átlagból számoltak ki, ettől azért lehet eltérni.
1: Jó, ne is menjünk ennyire bele, de mondjuk a trendekről, ha beszélünk, és szerintem oda érdemes visszatérni, hogy mi látszik a piacon. Most kis állatban is vannak trendek? Tehát valamikor éppen mondjuk hörcsögös időszak van, valamikor aztán megfordul ez az egész, és inkább madarakat tartanak az emberek, aztán fordul ez egyet, és akkor úgy tűnik, hogy egyre több hüllő van, és hirtelen a hüllőhöz keresnek mindenfélét az emberek. Szóval ebben is vannak trendek, vagy azért ez így beállt rendesen, hogy ezek kutyabacska, meg a melegvérűek azok viszik a prímet.
0: Ha az élelmeztetést nézzük, akkor gyakorlatilag ugye azt tudni kell, hogy kétféle olyan termékcsoport van, ami az elmúlt időszakban rohamosan megnőtt rá mondjuk a kereslet, vagy nagy lett a forgalma. Az egyik ugye a kutyáknál a jutalomfalat. Rengeteg jutalomfalat van a piacon, és rengeteg gyártó van a piacon. A másik pedig a macska alultasakos termékek. Ezekből is, tehát ezeknek iszonyatosan megugrott a száma.
1: Annak mi lehet az oka?
0: Gyakorlatilag én úgy látom, hogy a COVID utáni időszakra vezethető ez vissza. Ugye a COVID alatt be voltak zárva az emberek, akkor nagyon sokan fogadtak örökbe kutyákat, aztán rájöttek, hogy azért ez nem olyan egyszerű. Tehát ha valaki felelősen tart egy állatot, akkor az egyrészt nagyon nagy anyagi vonzata van, a másik meg, hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát ez nem úgy van, hogy nő mint a gomba otthon. És egy kicsit felcserélődtek a szerepek, és gyakorlatilag úgy szoktuk mi ezt így magunk közt mondani vállalaton belül, hogy az tapasztalható, hogy aki kutyát tartott, az most macskát tart, aki macskát tartott, az nyulat, és így szépen lassan történt egy ilyen fordulás lefele, mert hogy jóval kevesebb ugye ezeknek az állatoknak a költsége. Ugye nyulat sokkal egyszerűbb tartani, bár egyébként az se olcsó, bármilyen meglepő, és például én meglepődve tapasztalom, hogy egy nyúlnak sem mindegy, hogy milyen szénát eszik, tehát a vevők komoly harcokat vívnak, hogy neki csak az zöld kell, mert csak azt teszi meg a nyúl, és nem minden, nem baj, nem jó, hogyha kicsit.
1: Van ízlésük egyébként az állatoknak.
0: Igen. Úgyhogy hát talán ebbe történt változás, hogy azért ma már egy nagy testű kutyát azért az egy komoly anyagi költséggel jár tartani, ha valaki normálisan tartja.
1: És akkor tulajdonképpen a jutalomfalat sikere az azt jelenti, jelzi, hogy egyre többen oktatják a kutyájukat, tehát mert ugye elméletleg a jutalomfalatnak az a funkciója, hogy ott van nálam, és akkor azzal szinte bármire rá lehet venni a kutyát, a megfelelő jutalomfalattal szinte bármire rá lehet venni.
0: Így van, tehát hogy ugye nagyon sokan kezdtek ugye kutyaiskolába járni, beszéltük az elején, nagyon sok a tudatos gazdi, meg próbálnak mindent megtenni azért, hogy az adott állatnak jó élete legyen mellette, és ezért nem restek költeni. Azért azt tudni kell, hogy ez egy nagy üzlet egyébként nem csak Magyarországon, hanem a világon.
1: Mekkora üzlet ez?
0: Hát most ilyen körülbelül számokat tudok mondani, olyan 220 és olyan 250 milliárd. Forint Magyarországon.
1: Ja, csak Magyarországon.
0: Csak Magyarországon.
1: Csak Magyarországon 250 milliárd forintot költünk, kifejezetten kutya jutalomfalatra.
0: Kutya, vagy macska, kisállat, ebben minden benne van, és ebben a felszerelés, és gyakorlatilag ebben minden benne van, tehát ami a kisállattal kapcsolatos. Az emberek, akit szeretnek, arra költenek. Ugye erre rájöttek nagy cégek is, olyan cégek, akik abszolút nem is az állateledelből élnek, vagy nem ez a fő profiljuk. Nem akarok nyilván most neveket mondani, de hogyha bemegyünk egy olyan helyre, aki egyébként kozmetikumokra van specializálódva, még ott is lehet jutalomfeladatot venni, és gyakorlatilag mindent meg lehet venni az állatnak.
1: Hát a kedvencem az a hajnyíró, az ugyanúgy néz ki, csak van rajta egy kutya, és azt a kutyáknak árulják.
0: Igen, azért történt egy nagy változás, tehát Magyarországon azért egy pár évvel ezelőtt még más volt a helyzet, és sokkal inkább nyitottak voltak az emberek az új dolgokra, meg az elérhetetlen dolgokra. Tehát egy pár évvel ezelőtt történt, akkor még nem volt divat ugye ez a kutyamedence Magyarországon, és megkeresett az egyik partnerem, hogy ő akar egy ilyet venni. Megnéztem neki, hogy mibe kerül egy ilyen termék, hát mondom, figyelj, 40 ezer forint, hát mondom, miért akarsz ilyet venni? Hát mondom, elmegyünk, veszünk egy ilyen kis homokozót, amit mindenhol árulnak, ezt a kéket, mondom, ugyanúgy tudja a dolgát. De hogy jönnek hozzá barátok, és ő látta való, és neki mindenféleképpen ilyen kell, és azóta is egyébként nagyon szépen működnek Magyarországon ezek a kutyamedencék.
1: De hát akkor ez azt jelenti, hogy szinte hetente jönnek az újabb termékek, pont ebből kifolyólag, és akkor gondolom az évszaktól is függ, hogy mire van nagyobb igény. A kutyamedence azt gondolom egy ilyen melegebb hétvége előtt sokkal kelendőbb, mint úgy egyébként.
0: Így igaz, vannak ilyen szezonális termékek, hogy mikor éppen melyik. Van egy olyan érdekes megfigyelésünk, hogy gyakorlatilag ilyenkor jóval kevesebb eledelt vesznek egyébként a tulajdonosok, hogyha...
1: Ilyenkor nem esznek az állatok? Vagy
0: na ugyanezen szoktam én is mindig gondolkodni, hogy ugyanúgy kell enni az állatnak, most vagy ennyien utaznak el, és viszik el a kis kedvencet, és máshol szerzik be, esetleg ez lehet az oka, de hogy azért az érezhető a fizikai üzletekben is, meg minden, hogy jóval kevesebb ilyenkor a vásárló, és tulajdonképpen mindig arról szoktunk beszélgetni, hogy oké, de hát ilyenkor mit esznek az állatok, vagy mi történik?
1: Lehet, hogy tartalékolnak, tehát mondjuk tavasszal, akkor ezek szerint jobban megy a kutyatáp?
0: Hát, hogyha nagyon kéne néznem a számokat, akkor igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Tehát, hogy abszolút most vagyunk pont abban az időszakban, amikor van egy ilyen kis stagnálás, meg egy kis visszaesés, és érezhető, hogy jóval kevesebbet vásárolnak.
1: Ha már itt szóba hoztam a nyulakat, meg az egyéb rágcsálókat, ez a piac a másik, tehát a macska, a kutya üzlethez képest jelentősen kisebb, és csak azért, mert kevesebben tartják, vagy tulajdonképpen bár mindent megveszünk a kedvencünknek, de hát szóval mondjuk egy egérre mondjuk nem költünk annyit.
0: Így van, hát arra nem költünk ennyit, egyébként pusztán ennyi az oka, de például a nyúltartás az rohamosan nőtt az elmúlt időszakban, tehát nagyon sokan tartanak nyulat.
1: Kifejezetten társállatnak, mert ugye azért ezt különböztessük meg, hogy valakinek van otthon 150 ketrece, és...
0: Nem társállatnak természetesen. Találkoztam pont egy olyan partnerrel, aki úgy keresett meg engem, egy szem nyula volt, nem akartam én se elhinni, hogy komolyan gondolja, amit akar. Az egyik márkába úgymondottan nyulaknak forgalmazunk egy nyúlházat, ami egyébként külföldről beszerezhető, nem is tartjuk, mert hát nem volt idáig rá igény. Ez elég komoly összegbe került, tehát ilyen 100 ezer forint fölött van egy ilyen terméknek az ára, és azt mondta, hogy nem érdekli neki, kell egy ilyen, és mindenféleképpen az ödönkének abba kell rohangálni, mert ő ezt akarja nézni.
1: Akkor itt tulajdonképpen nem is az állatnak az igényeiről van szó, hanem
0: így van, gazdi igényről.
1: A szemfüles gyártók pedig ezt figyelik ezek szerint.
0: Igen, gyakorlatilag a gyártók folyamatosan figyelik a piacot, és mindig nézik, mik az igény. Ugye manapság Magyarországon talán szitok szó a kutyások között az a szó, hogy csirke, amit én nagyon nehezen tudok megérteni, mert hogy a csirke, mint fehérjeforrás, ugye még a mai napig azért az egyik legjobb fehérjeforrás, de sajnos ez csak Magyarországon jellemző, ez sehol máshol nincsen, külföldön én nem tapasztaltam sehol, de írtoznak ugye a csirke szó hallatán már rosszul vannak a kutyások.
1: Miért is?
0: Mert hogy elmondásuk szerint ugye mindenki a csirkére allergiás. Na most az a baj, hogy itt az allergiával sincsenek feltétlenül tisztában, hogy mit, hogy történik egy allergiás reakció, vagy mi váltja ki. És általában a vakarózást ma már társítják avval, hogy akkor csirke allergiás a kutya. Emiatt egyébként megváltozott a piaci trend is. Ha üzletileg nézem, persze tök jó, mert ha bárányos kell, akkor mi csinálunk bárányos, csak a bárányos fehérjének ugye jóval magasabb ugye az alapanyag ára, tehát annyival drágább lesz a termék is.
1: Ráadásul az ember elolvas az összetevőket is tele van csirkével, mert a legtöbb termék egyébként nem kifejezetten azt, nem is írja rá azt, hogy ez bárány húsból van, hanem azt írja, hogy bárány ízesítésű kutyatáp, és ha megfordítja az ember, akkor ott van rajta, hogy összetevők 48% baromfi fehérje. Na, de akkor honnan jön ez, hogy csirkeallergia, ennyi csirkeallergiás van? Valahol ezt megmérték? Egyáltalán ez hogy néz ki a világban?
0: Hát igazából ezért nagyon furcsa, mondok egy példát neked rá. Amerikában túlnyomó többségben ugye marhát fogyasztanak, és nagyon sok kutyatáp marhából készül, marhahúsból. Ott például bármilyen furcsa, de csirkehúsos táppal váltják ki az allergiás kutyákat, tehát ott pont fordítva van. Hogy honnan jön ez egy összetett dolog, az biztos, hogy nagyon sokan nem tájékozódnak, és nagyon sokan hisznek el dolgokat, amit éppen olvastak valahol, és talán egy egyszerű módja annak, hogy akkor megóvják az állatot attól, hogy bármi probléma legyen, hogy akkor másféle terméket vásárolnak neki.
1: De ez egyébként sokszor működik is, csak egyszerűen azért, mert változatosabbá válik a táplálás.
0: Igen, van, akinél ez működik, van, akinél egyébként nem feltétlenül.
1: De a tápgyártók azok nem végeznek kutatásokat, hiszen azzal jól meg tudják támasztani, vagy alá tudják támasztani a saját termékfejlesztésüket is.
0: Én úgy tudom, hogy volt ilyen kutatás, ami azt mutatta ki, hogy a kutyák összdarab számának a világon a 0,01%-a az, aki ténylegesen allergiás a csirke fehérjére.
1: Te akkor ez alapján mered azt mondani, hogy valószínűleg nem annyi csirke allergiás.
0: Én szerintem kutya. Nincs annyi allergiás kutya csirke fehérjére, mint amennyi valójában van Magyarországon, vagy ezt mondták rá. Fogalmazzunk így, vagy aha, a tulajdonos így titulálta.
1: Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Somogyi Jánossal, az Alfavet ZRT petüzleták területi vezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél hét van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Jelenleg nincsenek tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, ezt az amerikai elnök közölte internetes közösségi oldalán. Donald Trump bejegyzésében azt írta, nem zajlanak tárgyalások vagy megbeszélések a perzsa állammal, és tervben sincsenek ilyenek. Vizsgálatot indított a francia elnökjelöltek lejáratását célzó orosz beavatkozás miatt a párizsi ügyészség. A feltételezett dezinformációs kampányok célpontja két volt miniszterelnök és egy európai parlamenti képviselő, akik jelöltek a 2027-es elnökválasztáson. 8 hónappal a jövő áprilisban esedékes voksolás első fordulója előtt orosz barát hálózatoknak tulajdonított destabilizációs művelet történt néhány nap alatt a három elnökjelölt ellen. Egészségi állapotukkal, illetve korrupcióval kapcsolatos álhírek terjesztésével az ügyészség saját hatáskörben indított eljárást. Szíria új fejezetet nyitott a nukleáris együttműködésben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel. A szervezet főigazgatója szerint az ország lezárta a múltat. Rafael Grossi Damaszkuszban elmondta, az előző rezsim nem működött együtt az ügynökséggel a nukleáris fegyverkezés ellenőrzésének területén. Halálra ítélték Szíriában Bashar al-Assad megbuktatott elnök egyik unokatestvérét. A rokon háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vádjával állt a damaszkuszi bíróság elé. Az eljárás azt igazolta, hogy Wasim al-Assad a 14 éven át tartó szíriai polgárháború során több embert megölt, illetve megkínzott. Ugyanez a bíróság a jelenleg Oroszországban élő ex-elnököt távol létében halálra ítélte.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenéssel 148.697 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 9,1%-kal csökkent 4.926 forintra, az OTP 1,1%-kal esett 45.500 forintig, a Magyar Telekom 1,2%-kal gyengült 2.570 forintra, a Richter 0,5%-kal 12.930 forintig csökkent. Nyugat-Európa vegyesen teljesített, a frankfurti DAX 9 tized, a párizsi CAC 8 tized százalékkal csökkent, Milánó 1,1 tized, Madrid 3 tized százalékkal esett, a londoni FTSE 0,4 százalékkal erősödött. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 2 tized százalékkal került lejjebb, az S&P 500-as 0,5 százalékkal, a Nasdaq kompozit 1,5 százalékkal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 8 tized százalékkal erősödik, $85.16 jár a kurzus, a Brent jegyzési ára hordonként $91.31. Egy uncia aranyért $4.423.30 kérnek a világpiacon. További híreink következnek. Kiváló a tengervíz minősége Horvátország déli tengerpartján, az ellenőrzött strandok 97%-án a legutóbbi vizsgálatok szerint. Ez derül ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A Croatia Week beszámolója alapján a mintavétel 2 hetente történik, így évente strandonként 10-szer ellenőrzik a vízminőséget.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony idő várható, éjjel kisebb esőkre, záporokra számíthatunk. Megélénkül a légmozgás. A hőmérséklet éjszaka 12 és 19 fok között alakul. Holnap napközben 27 és 33 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Somogyi Jánossal, az Alphavet ZRT petüzleták területi vezetőjével, és az első részben beszélgettünk hát leginkább a kutyák táplálásáról, illetve azokról a trendekről, amelyek a házi kedvencekkel kapcsolatosak, hiszen különböző időszakokban más-más etetési metodika divatos, mondhatni, aztán vannak itt különböző elképzelések, sőt, Somogyi János is mondta, hogy ő például milyen típusú táplálásba hisz, ez bár egy hitkérdés is ilyen szempontból, és hát egyébként, amit talán én összetudnék foglalni ebből, hogy az a lényeg, hogy mi olvassuk el a különböző termékeken a leírást, konzultáljunk az állatorvosunkkal, és úgy alakítsuk ki a megfelelő tápolást, és én nem is akarok sokáig itt a tápokon leragadni, és megragadnám az alkalmat, ha már itt egy kutyatenyésztővel, bár csak egy egykori vagy ex-kutyatenyésztővel ülök egy stúdióban, hogy erről is beszéljünk pár szót, mert érdemes egy kicsit megismerni azt az oldalt is. Ugye mostanában ez egy komoly probléma, valószínű azért, mert egy kiskutya egy valóban pedigrés, jó tenyésztőtől származó, egészséges kiskutya, és ezeket egy külön-külön a szavakat azért ízlelgessük. Ezek így, ha egy kimondom, ezek mind több százezer forintot érnek, több százezer forintba kerülnek tenyésztői oldalról, hogy ezt garantálni tudják. Sőt, talán milliós tételek is vannak, hogy ezek a kiskutyák nem betegek, nincsenek mindenféle genetikai problémáik, és a többi, és a többi. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És hát az, hogy szeretettel nevelik őket, mert ugye ez pszichésen a kisállatoknak nagyon fontos, hogy honnan jönnek. Ugye, hogy a ember gyerekének is fontos. De hogy azért hallok ám nagyon komoly árakat, amikor egy-egy kiskutyáról van szó, amit mondjuk valóban megfelelő, gondos, felelős tenyésztőtől vásárolnak. Mi az oka annak, hogy ennyire sokba kerül egy kiskutya?
2: Egy tenyészet kialakítása is már nagyon sok pénzbe kerül, onnantól kezdve, hogy megvettük az első kutyát.
1: És az még ugye nem egy nagy tenyészet.
2: És az még nem egy nagy tenyészet, akkor még nem történt semmi, csak van egy kutyánk. Ennek a felnevelése is költséges, ennek a kutyának az esetleges befutatása is költséges, tehát ez mind költséggel jár. Gyakorlatilag, ha azt nézem, hogy mondjuk megszületik ennek a kutyának az első alma, mondjuk 2 évesen, és mondjuk születik 6 kölyök, akkor mennyire adjam, hogy egyáltalán nullás legyen? Nyilván nem tudom annyiért adni, és nem is adhatom annyiért, hiszen én még ott tartok, mint tenyésztő, hogy született egy almom, tehát még nem történt semmi. Mikor régebben megkérdezték, hogy mennyibe kerül egy kutya, még a 90-es években, ugye 90-es évek elején azért még volt vonalas telefon, és csörgött a telefon ugye a hirdetésekre, és kérdezték, hogy mennyibe kerül a kutya. Akkor általában mindig visszakérdeztünk, hogy jó, de melyik? Hát, amit hirdetnek kiskutya. Hát, ahhoz talán először el kéne jönni és megnézni, hogy miről beszélgetünk, mert ugye látottalanban beszélgetünk arról, hogy mennyibe kerül a kutya, melyik kutya mennyibe kerül. Mikor kérdezték, hogy jó, de mennyit ér egy ilyen kutya? Hát mennyit ér egy kutya? A kutyának az ára az pontosan nullától a végtelenig tart, mert én most azt mondom neked, hogy én megveszem a te kutyádat, add el nekem. Jó, de mennyiért? De te nem adod el a te kutyád, akkor nincs ára. Tehát innentől kezdve
1: nincs ára. Ez alapvetően érzelmi kérdés is, vagy itt is az működik, mint van egy ilyen anekdóta Picasso-ról, hogy amikor már nagyon ment neki, akkor oda ment hozzá egy milliárdos, hogy csak neki fessen, neki dedikáltam, fessen valamit, és akkor így húzott 3 vonalat, és szignálta, hogy Picasso-tól van, és akkor mondta, hogy ez most 300 ezer dollár lesz. És ott ez a 3 vonalért? Nem, azért a 30 évért, mondta a Picasso, az adoma szerint. Akkor itt is az az igazság, hogy igazából egy rendes, felelős tenyésztőtől származó, híres tenyészetből származó kiskutya árában már benne van a kennel alapítástól az addig elért összes eredmény.
2: Hát attól függ, hány évet számolunk, mert ha most számolunk 20 évet, nyilván nincs benne abba az árba, de gyakorlatilag igen, tehát azért ezt valakinek meg kell fizetni, tehát hogyha ezt a befektetett munkát, ezt másfél tenyésztő nem tudja valamilyen szinten redukálni, visszahozni sose fogja tudni, tehát ez egy drága hobbi a kutyatenyésztés, de valamilyen szinten azért ezt meg kell fizetni a gazdának, hogy azért ő beletette ezt a munkát, ha valaki tényleg beletette, és lelkesen megcsinálta azokat a dolgokat,
1: honnan
2: amiket kell.
1: Tudom én, amikor kutyát választok, és megmondom, erre azért vagyok kíváncsi, mert valóban én azt látom, hogy a Magyarországon azért dívik a szaporítás, mert hát szép kis kutyákat akár lopnak is egyébként, lehet erről is hallani, és akkor szegényeket addig kínozzák, amíg ki lehet belőlük facsarni még egy kölyköt, és aztán eldobják őket, láttuk a kutyamenhelyeken, hogy milyen állatokat tartanak, és valahogy az emberek tömegében nem érdeklődnek azután, hogy hogy van az, hogy 30 ezer forint egy kis kutya, amikor állítólag fajta tiszta, állítólag tenyészetből van, és akkor összehasonlítom az ugyanilyen kis kutyák árával, és a 10-es szorzó az még nem is túlzás.
2: Igen, hát gyakorlatilag, amikor mondjuk megkérdezik tőlem, vagy segítséget kérnek, hogy segítsek esetlegesen kiskutyát választani, akkor én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy több helyre el kell menni, több helyen kell tájékozódni, több tenyésztővel kell beszélgetni. Utána kell menni, hogy egyébként az adott fajtában kik a vezető tenyésztők, ezt azért gyorsan ki lehet deríteni. Ha esetlegesen onnan nem kap kölyköt, onnan kaphat tanácsot, ott azért az fölvilágosítják az embert, és segítenek neki abba, hogy ne hozzon rossz döntést. De tény, ami tény, hogy tájékozódni kell, tehát csak azért, mert mondjuk olcsó, nem feltétlenül lesz jó, csak azért, mert valami drága, nem feltétlen lesz jó. Nyitott szemmel kell járni, és ezt mindig úgy kell gondolni egy ilyen kiskutya vásárlásra, hogy azért azt szeretnénk, hogy legalább 10 évig azért mellettem legyen, és a társam legyen. Úgyhogy ez csak máshogy nem lehet ezt megcsinálni, tehát csak úgy, hogyha több helyre elmegy az ember, és több helyen tájékozódik.
1: Nekem mániám az, hogy kutyát, ha veszünk pénzért, akkor az csak tenyésztőtől, egyébként meg örökbefogadunk, de hogyan tájékozódhat az, aki mondjuk megteheti, aki tudja, hogy a kutya ára az tulajdonképpen a legkisebb költség egy kutya tartásban, de biztosra akar menni, és ő mondjuk nem akar örökbe fogadni. Bár egyébként nagyon hálás dolog.
2: Gyakorlatilag az internet világában azért gyorsan meg lehet találni a vezető tenyésztőket adott fajtába. Érdemes egyébként többet is fölkeresni, és nem feltétlen bele szeretni az elsőbe, akit meglátogattunk. Többféle információt kaphat több helyről. Talán ez a legegyszerűbb módja, de mindenféleképpen én azt javaslom, hogy személyesen menjenek el ezekre a helyekre. Azért a tartásból, a környezetből, az állapotokból azért nagyon sok minden kiderül, mert előfordult már azért olyan a történelemben, hogy valahol drágán hirdettek valamit, és kiderült, hogy sajnos nem megfelelő körülmények között tartották az állatokat, tehát ezt mindenféleképpen érdemes egy személyes látogatást kérni, hogy mégis megismerjék a tenyésztőt egyáltalán, meg magát az állatokat, lássák, hogy milyen körülmények között vannak.
1: Ugye azt mondtad, hogy a kutyatenyésztés az nem egy üzlet, hanem az inkább egy nagyon költséges hobbi. De hát azért azt nagyon nehéz elhinni, hogyha valakinek van mondjuk 5-6 kutyája, a szukák, kanok vegyesen, megfelelő fajtából, hogy ez csak szerelemből csinálja valaki, mert ez már így első szorzásra nagyon durva költséget jelent, és ezzel irgalmatlan munka van. Tehát ha valakinek egy nagyon értékes tenyészkutyája van, azzal is rengeteg utazás van csak, ha csak ez egyik problémát nézzük.
2: Márpedig furcsa ez, amit mondok, ez így van. Tehát általában az adott fajtáknak a tenyésztői, akik tényleg szívvel élekkel csinálják, mi úgy szoktuk mondani, hogy bolondok, mi magunk is azok voltunk, tehát talán nem sértek meg ebben senkit, hogy bolondok, de tényleg tudják annyira szeretni az adott fajtát, és abszolút minden áldozatot meghoznak azért, hogy maga a fajta szebb és jobb legyen, és haladjanak előre azon az úton, amit ők kijelöltek maguknak.
1: És amikor abba hagytad ezt a tevékenységet, akkor annak mi volt az oka? Elfogyott a pénzed, vagy azt mondtad, hogy most már szeretnél félretenni, vagy nem tudom, tehát hogy most már mással is akarsz foglalkozni, vagy mi az alapvető oka, mert hogyha ez szerelem, akkor azt nagyon nehéz abba hagyni.
2: Igen, mindjárt édesapám kezdte el, és azért neki volt benne leginkább a 30 éve, annak ellenére, hogy ugye mi a családként ugyanúgy mögötte voltunk, és ugyanúgy segítettük ebbe a történetbe, neki volt a legnehezebb egyébként ezt elfogadni, hogy vége van. Több dolog miatt lett vége. Mondhatom azt is, hogy elfáradtunk azért ebbe a dologba, ugye ők már azért nem gyerekek, és be kellett látni, hogy nem fogjuk tudni olyan szinten csinálni ezt a kutyatenyésztést, mint amilyen szinten mi csináltuk, és ezt be kellett látni, tehát ezt el kellett ismerni.
1: Tehát nem hozza vissza az árát, amiről beszéltünk itt, hogy egyre költségesebb, és az emberek meg egyre költségérzékenyebbek? Vagy
2: igen, ez is benne van a pakliba, nem ez vezetett oda egyébként, hogy abba hagytuk, de ez is nyilván valamennyire érinti ezt a történetet. De egyszerűen be kellett látni azt, hogy nem tudjuk azt a szintet hozni semmilyen formába, amit előtte mi fölépítettünk, és hogy innentől kezdve valószínűleg ez lejtmenetben lenne, és a lejtmenetet még nem akartuk egy sikeres tenyészetet úgy befejezni. Úgy akartuk befejezni, mint amikor ugye megnyertük az 5. olimpiai aranyáimat, és akkor oké, megvan, nem lesz már 6. Tehát ez
1: na jó, de tudnám. Hogy lehet egy kutya tenyészetet felszámolni, hiszen ott élő lények vannak, gyönyörű kutyák vannak, ezeket tovább lehet értékesíteni, vagy ezek megmaradnak hobbi állatnak?
2: Ezek megmaradtak hobbi állatnak, és megvártuk, mi mindenki leélte az életét, tehát nálunk ilyen nem volt soha. Hogyha egy állat kiöregedett esetleg a tenyészetből, vagy mondjuk, hogy számunkra már nem volt hasznos, de attól még a mi kutyánk volt, tehát ugyanúgy ott maradt velünk. Ebből következik, hogy azért túlzásba is estünk mi az évek alatt, azért volt, mikor 22 tenyész kutya volt otthon. És ugye az ember nem válik meg a kedvencétől, tehát ez az én kutyám, a másik a testvérem kutyája, a harmadik apám, a anyukája, tehát ugye, itt le volt osztva mindenkinek, hogy kinek mi a kutyája, ezeket az ember azért nem dobja ki az utcára.
1: Világos, ez egyértelmű. Tehát... Viszont akkor most visszakanyarodnék oda, most ebben az üzletágban dolgozol, és főleg ebben a B2B üzletágban, tehát akár neked az ügyfeleid nagy része, az volt tenyésztő kollega, nem?
2: Előfordult, ilyen is egyébként nem jelező, abból a szempontból. Nyilván ez nekem hasznomra válik, hogy hiteles tudok lenni a partnereimnél, hiszen van egy olyan múltam, amivel elhiszik azt, hogyha én egy adott termékről vagy bármiről beszélek, akkor tudják, hogy nem feltétlen egyébként azért mondom, mert csak el akarom adni a terméket.
1: És egyébként az ügyfél összetételben kifejezetten a tenyésztők hány százalékot tesznek ki?
2: Változó, ugye a tenyésztőktől azért azt tudni kell, vagy a kutyatartókról, hogy nagyon áraérzékenyek, főleg Magyarországon, és azért hajlamosak vándorolni márkáról márkáról, vagy ahol éppen jobb ajánlatot kapnak. Ugye az internet se segítette gyakorlatilag ennek a biznisznek az előrehaladását, legalábbis Magyarországon, hogy nem feltétlenül segítette. De igazából mondjuk egy olyan negyede, tehát hogyha az én partnerállományomat nézném, akkor körülbelül a negyede, vagy a negyedét teszik ki jelen pillanatban tenyésztők.
1: Nagyon fogy az időnk, és rengeteg dologról akartam még beszélni, de talán belekapaszkodnék itt, mondtad, hogy a legnagyobb probléma az internet. Hogyan?
2: Hát az üzleti részét nézem, akkor gyakorlatilag rengeteg olyan külföldi webáruház nyitotta meg a kapuit Magyarországon, vagy rúgta be az ajtót, talán így még jobban tudná megfogalmazni, mert hogy rendkívül alacsony árakkal dolgoznak, és ugye korábban beszéltük, hogy árérzékeny a piac, tehát érthető, hogy az emberek ugye ott vásárolnak, ahol olcsóbban jutnak az adott termékhez. Ennek ugye megvan a maga oka, egyszer más országokban ugye más az áfa kulcs, ezáltal nyilván olcsóbban tudják ezeket a termékeket forgalmazni.
1: És ez a minőségi termékekre is igaz, vagy ott különösen igaz?
2: A minőségi termékeknek különösen igaz. Így van, én szoktam mondani általában a partnereimnek, hogy akik a nagyok játszóterére bekerülnek termékek, azok előbb-utóbb sajnos el fognak vérezni, mert nem lehet felvenni velük a harcot ugye árba, és onnantól kezdve kell alternatív megoldásokat találni. Többek közt mi ezért fejlesztjük folyamatosan a saját márkáinkat, pont azért, mert egyszerűen nem látunk más lehetőséget arra, hogy felvegyük a versenyt a piacon, egyszerűen olyan termékeket kell biztosítani a partnereinknek, ami máshol nem elérhető.
1: És egyébként arra van igény?
2: Nyilván ez egy komoly munka, tehát ez nekünk kell kialakítani azt, hogy erre legyen igény. Ezek a termékek is csúcsminőségű termékek, tehát abszolút felveszik a versenyt, sokszor jobbak összetételben, mint a piacon található népszerű termékek. Az egy másik kérdés, hogy milyen formában tudjuk megismertetni az emberekkel, tehát ez egy komoly munka, hogy ezeket a termékeket az emberek megismerjék.
1: És egyébként ezen az árérzékeny piacon is inkább a felső kategóriában a legjobb minőséggel érdemes versenyezni?
2: Én azt gondolom, hogy igen, több dolog miatt is merem ezt állítani. Egyrészt, hogyha a felső kategóriába versenyeznek a különböző tápgyártók, akkor hogyha a tudatos gazdik ezeket vásárolják, akkor már ők tettek egy lépést afelé, hogy nem tesznek rosszat ugye a saját állataiknak. Azért ez egy fontos dolog. Ha az alsó kategóriába történik ez, akkor ugye ez nem igaz ez a történet, úgyhogy mindenféleképpen inkább a prémiumtól fölfele. Üzletileg nem könnyű a prémium kategóriába versenyezni, mert nagyon sokan vannak ugye a piacon, nagyon sok gyártó van, nagyon sok külföldi gyártó van, úgyhogy nem egyszerű ez a történet. Mindenkinek meg kell találni azt, hogy mitől tud jobb lenni, mint a többi, mitől tud akár összetételben, akár árban, akár csomagolásban, akár bármiben többet nyújtani a többi márkához képest. Mi igyekszünk árban is versenyképesek lenni, megfelelő csomagolást biztosítani a termékeknek, és versenyképesek lenni jelen pillanatban a magyar piacon, ha éppen arról van szó, akkor akár ismert nagy márkákkal szemben is.
1: És akkor ugye a vége felé, ha össze akarom foglalni, tulajdonképpen ez egy jó hír, hogy a piac úgy, ahogy van, igényes, ha árérzékeny is.
2: Így van, hát mi igyekszünk ezeket az igényeket kielégíteni, többek közt ezért szoktunk minden információt begyűjteni a partnereinktől, tenyésztőktől, akár hobbikutyásoktól is, bárkitől egyébként szívesen meghallgatunk mindenféle ötletet, és nyitottak vagyunk rá. Egy komoly csapat dolgozik azon, hogy gyakorlatilag mindenkinek az igényét ki tudjuk elégíteni.
1: És hát gondolom, hogy a vevők ezt majd meghálálják a megfelelő megrendelésekkel. Az időnk az elfogyott, úgyhogy én nagyon köszönöm Somogyi Jánosnak, az Alfavet PET üzletág területi vezetőjének, hogy vendégünk volt, és válaszolt mindenféle kérdésekre, még a kutyatenyésztéssel kapcsolatban is. Köszönöm, hogy itt voltál, Ted, máskor is.
2: Én köszönöm szépen a meghívást.
1: A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Jelenleg nincsenek tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, ezt az amerikai elnök közölte internetes közösségi oldalán. Donald Trump bejegyzésében azt írta, hogy nem zajlanak tárgyalások vagy megbeszélések a perzsa állammal, és tervben sincsenek ilyenek. Gazdasági és biztonsági együttműködési kérdésekről tárgyalt az orosz és a myanmari elnök a Kremlben. Vladimir Putyin hangsúlyozta, a két ország közötti kapcsolatok az utóbbi években különösen bizalmi jellegűvé váltak. Putyin köszönetet mondott Myanmarnak az Oroszország és a Dél-Kelet-ázsiai Országok Szövetségének tagjai közötti együttműködés fejlesztésében nyújtott segítségért. Vizsgálatot indított a francia elnökjelöltek lejáratását célzó orosz beavatkozás miatt a párizsi ügyészség. A feltételezett dezinformációs kampányok célpontja két volt miniszterelnök és egy európai parlamenti képviselő, akik jelöltek a 2027-es elnökválasztáson. 8 hónappal a jövő áprilisban esedékes voksolás első fordulója előtt több orosz barát hálózatoknak tulajdonított destabilizációs művelet történt néhány nap alatt a három elnökjelölt ellen, egészségi állapotukkal, illetve korrupcióval kapcsolatos álhírek terjesztésével. Az ügyészség saját hatáskörben indított eljárást. Civil kampány indult az Alternatíva Németországnak szélső jobboldali párt abszolút többségének megakadályozása érdekében a Sachsen-Anhalti tartományban. A régiós választásokat szeptember 6-án tartják. A valódi hazaszeretet elnevezésű kezdeményezés szerint az AfD abszolút többsége és esetleges kormányalakítása súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel jár, nem csak Sachsen-Anhaltban, hanem azon túl is. A kampány célja az AfD önálló kormányzásának megakadályozása. Arra ösztönzik a választókat, hogy éljenek szavazati jogukkal és egy demokratikus pártra adják voksukat. A kezdeményezést a sport, a kultúra, a tudomány és a gazdaság több ismert képviselője is támogatja. Szíria új fejezetet nyitott a nukleáris együttműködésben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel. A szervezet főigazgatója szerint az ország lezárta a múltat. Rafael Grossi Damaszkuszban azt mondta, az előző rezsim nem működött együtt az ügynökséggel a nukleáris fegyverkezés ellenőrzésének területén.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenéssel 148.697 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 9,1%-kal csökkent 4.926 forintra, az OTP 1,1%-kal esett 45.500 forintig. A Magyar Telekom 1,2%-kal gyengült 2.570 forintra, a Richter 0,5%-kal 12.930 forintra csökkent. Vegyesen teljesített Nyugat-Európa, a frankfurti DAX 9,1, a párizsi CAC 8,1%-kal csökkent, Milánó 1,1, Madrid 3,1%-kal esett, a londoni FTSE 0,4%-kal erősödött. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán felborult lengyel busz sofőrjének letartóztatását. A miskolci törvényszék közleménye szerint a férfi cselekménye bizonyítottság esetén 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A bíróság a kiszabható szankció súlyosságára és a szökés elrejtőzés veszélyére tekintettel hozta meg döntését. A baleset miatt 12-en meghaltak, 3-an súlyos életveszélyes, 20-an pedig súlyos 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Közpénzt szivattyúzó rendszer kiépítésével vádolta meg az Orbán kormányt Magyar Péter miniszterelnök Facebook videójában. A kormányfő közölte, miközben a valódi civileknek sokszor néhány százezer vagy néhány millió forintért is pályázniuk kellett, addig mellettük létrejött az álcivilek világa. Ennek bemutatására hozták létre az átlátható.kormány.hu oldalon azt a kereshető térképet és adatbázist, amelyen követhető, hová kerültek a civileknek szánt pályázati támogatások 2022 és 26 között. Augusztus 20-án az állami ünnepen a nagy áruházláncok zárva tartanak idehaza. Vásárolni csak benzinkutakon, egyes kisboltokban és vendéglátóhelyeken lehet. A pénteki áthelyezett pihenőnapon a legtöbb üzlet a megszokott pénteki rend szerint nyit ki. Gyógyszert augusztus 20-án az ügyeletes patikákban lehet vásárolni. 14. Leó pápa a vatikáni pénzügyeket felügyelő gazdasági tanács tagjává nevezte ki Gizella liechtensteini hercegnőt. A testület világi szakértőjeként a 36 éves pénzügyi szakember 5 évig segíti a pápai állam gazdasági irányítását. A hercegnőnek magyar gyökerei is vannak. Mihály liechtensteini herceg lányaként apai ágon ő az eddigi utolsó magyar király, 4. Károly dédunokája.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony idő várható, éjjel kisebb esőkre, záporokra számíthatunk. A légmozgás megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 12 és 19, holnap napközben 27.

Amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dolgokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal, vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
0: Trend Night.
1: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Vadregényes kalandozás, puha homokban ücsörgés és hódles vár minket, ha a Dráva partját választjuk tengerparti alternatívaként. Vigyázzunk, mert a sodrás erős. Vízállástól függően más-más titkos fürdőpontokat találhatunk a Dráván, de amire rálelünk, azt érdemes megjegyeznünk, hogy később is visszatérhessünk kedvenc helyünkre. Klasszikus tóparti pihenés, a Mályi tó partján, Miskolctól egy kőhajításnyira. A térség kis Balatonjaként emlegetett tó népszerűsége az elmúlt évtizedekben nem volt töretlen, de szerencsére napjainkban felfelé ível hírneve. Sportolási lehetőségek, barátságos hangulat, homokos plázs és finom falatok és kortyok várnak májon. Természetközeli lazulás a Tokajhegy lábánál. Bármi is vigyen minket Tokajba, a messze földön híres aszúbor, kenúzás az ország legizgalmasabb és legnépszerűbb folyami szakaszán, vagy túrázás a tokai borvidék vadregényes tájain, minden bizonnyal életre szóló élményekkel fogunk hazatérni. Egyik kedvenc homokos strandunk a Tokajhegy lábánál megbúvó Tutajos Beach. Ez a családias hangulatú fürdőhely szuper választás, akár barátokkal, akár családdal mártóznánk meg a vízben. A strandon vannak sportpályák, de kenúzni és horgászni is lehet páratlan panoráma mellett.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Jelenleg nincsenek tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, ezt az amerikai elnök közölte internetes közösségi oldalán. Donald Trump bejegyzésében azt írta, hogy nem zajlanak tárgyalások vagy megbeszélések a perzsa állammal, és tervben sincsenek ilyenek. Gazdasági és biztonsági együttműködési kérdésekről tárgyalt az orosz és a myanmari elnök a Kremlben. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, a két ország közötti kapcsolatok az utóbbi években különösen bizalmi jellegűvé váltak. Putyin köszönetet mondott Myanmarnak az Oroszország és a Dél-Kelet-ázsiai Országok Szövetségének tagjai közötti együttműködés fejlesztésében nyújtott segítségért. Vizsgálatot indított a francia elnökjelöltek lejáratását célzó orosz beavatkozás miatt a párizsi ügyészség. A feltételezett dezinformációs kampányok célpontja két volt miniszterelnök és egy európai parlamenti képviselő, akik jelöltek a 2027-es elnökválasztáson. 8 hónappal a jövő áprilisban esedékes voksolás első fordulója előtt több orosz barát hálózatoknak tulajdonított destabilizációs művelet történt néhány nap alatt a három elnökjelölt ellen, egészségi állapotukkal, illetve korrupcióval kapcsolatos álhírek terjesztésével. Az ügyesség saját hatáskörben indított eljárást. Civil kampány indult az Alternatíva Németországnak szélső jobboldali párt abszolút többségének megakadályozása érdekében a Sachsen-Anhalti tartományban. A régiós választásokat szeptember 6-án tartják. A valódi hazaszeretet elnevezésű kezdeményezés szerint az AfD abszolút többsége és esetleges kormányalakítása súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel jár, nem csak Sachsen-Anhaltban, hanem azon túl is. A kampány célja az AfD önálló kormányzásának megakadályozása. Arra ösztönzik a választókat, hogy éljenek szavazati jogukkal és egy demokratikus pártra adják voksukat. A kezdeményezést a sport, a kultúra, a tudomány és a gazdaság több ismert képviselője is támogatja. Szíria új fejezetet nyitott a nukleáris együttműködésben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel. A szervezet főigazgatója szerint az ország lezárta a múltat. Rafael Grossi Damaszkuszban azt mondta, az előző rezsim nem működött együtt az ügynökséggel a nukleáris fegyverkezés ellenőrzésének területén.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os csökkenéssel 148.697 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 9,1%-kal csökkent 4.926 forintra, az OTP 1,1%-kal esett 45.500 forintig. A Magyar Telekom 1,2%-kal gyengült 2.570 forintra, a Richter 0,5%-kal 12.930 forintra csökkent. Vegyesen teljesített Nyugat-Európa, a frankfurti DAX 9,1, a párizsi CAC 8,1%-kal csökkent, Milánó 1,1, Madrid 3,1%-kal esett, a londoni FTSE 0,4%-kal erősödött. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán felborult lengyel busz sofőrjének letartóztatását. A miskolci törvényszék közleménye szerint a férfi cselekménye bizonyítottság esetén 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A bíróság a kiszabható szankció súlyosságára és a szökés-elrejtőzés veszélyére tekintettel hozta meg döntését. A baleset miatt 12-en meghaltak, 3-an súlyos életveszélyes, 20-an pedig súlyos 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Közpénzt szivattyúzó rendszer kiépítésével vádolta meg az Orbán kormányt Magyar Péter miniszterelnök Facebook videójában. A kormányfő közölte, miközben a valódi civileknek sokszor néhány százezer vagy néhány millió forintért is pályázniuk kellett, addig mellettük létrejött az álcivilek világa. Ennek bemutatására hozták létre az átlátható.kormány.hu oldalon azt a kereshető térképet és adatbázist, amelyen követhető, hová kerültek a civileknek szánt pályázati támogatások 2022 és 2026 között. Augusztus 20-án az állami ünnepen a nagy áruházláncok zárva tartanak idehaza. Vásárolni csak benzinkutakon, egyes kisboltokban és vendéglátóhelyeken lehet. A pénteki áthelyezett pihenőnapon a legtöbb üzlet a megszokott pénteki rend szerint nyit ki. Gyógyszert augusztus 20-án az ügyeletes patikákban lehet vásárolni. 14. Leó pápa a vatikáni pénzügyeket felügyelő gazdasági tanács tagjává nevezte ki Gizella liechtensteini hercegnőt. A testület világi szakértőjeként a 36 éves pénzügyi szakember 5 évig segíti a pápai állam gazdasági irányítását. A hercegnőnek magyar gyökerei is vannak. Mihály liechtensteini herceg lányaként apai ágon ő az eddigi utolsó magyar király, 4. Károly dédunokája.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony idő várható, éjjel kisebb esőkre, záporokra számíthatunk. A légmozgás megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 12 és 19, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina, Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Jelenleg nincsenek tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, ezt az amerikai elnök közölte internetes közösségi oldalán. Donald Trump bejegyzésében azt írta, hogy nem zajlanak tárgyalások vagy megbeszélések a perzsa állammal, és tervben sincsenek ilyenek. Gazdasági és biztonsági együttműködési kérdésekről tárgyalt az orosz és a myanmari elnök a Kremlben. Vladimir Putyin hangsúlyozta, a két ország közötti kapcsolatok az utóbbi években különösen bizalmi jellegűvé váltak. Putyin köszönetet mondott Myanmarnak az Oroszország és a Dél-Kelet-ázsiai Országok Szövetségének tagjai közötti együttműködés fejlesztésében nyújtott segítségért. Vizsgálatot indított a francia elnökjelöltek lejáratását célzó orosz beavatkozás miatt a párizsi ügyészség. A feltételezett dezinformációs kampányok célpontja két volt miniszterelnök és egy európai parlamenti képviselő, akik jelöltek a 2027-es elnökválasztáson. 8 hónappal a jövő áprilisban esedékes voksolás első fordulója előtt több orosz barát hálózatoknak tulajdonított destabilizációs művelet történt néhány nap alatt a három elnökjelölt ellen, egészségi állapotukkal, illetve korrupcióval kapcsolatos álhírek terjesztésével. Az ügyesség saját hatáskörben indított eljárást. Civil kampány indult az Alternatíva Németországnak szélsőjobboldali párt abszolút többségének megakadályozása érdekében a Sachsen-Anhalti tartományban. A régiós választásokat szeptember 6-án tartják. A valódi hazaszeretet elnevezésű kezdeményezés szerint az AfD abszolút többsége és esetleges kormányalakítása súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel jár, nem csak Sachsen-Anhaltban, hanem azon túl is. A kampány célja az AfD önálló kormányzásának megakadályozása. Arra ösztönzik a választókat, hogy éljenek szavazati jogukkal és egy demokratikus pártra adják voksukat. A kezdeményezést a sport, a kultúra, a tudomány és a gazdaság több ismert képviselője is támogatja. Szíria új fejezetet nyitott a nukleáris együttműködésben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel. A szervezet főigazgatója szerint az ország lezárta a múltat. Rafael Grossi Damaszkuszban azt mondta, az előző rezsim nem működött együtt az ügynökséggel a nukleáris fegyverkezés ellenőrzésének területén.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenéssel 148.697 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 9,1%-kal csökkent 4.926 forintra, az OTP 1,1%-kal esett 45.500 forintig. A Magyar Telekom 1,2%-kal gyengült 2.570 forintra, a Richter 0,5%-kal 12.930 forintra csökkent. Vegyesen teljesített Nyugat-Európa, a frankfurti DAX 9,1, a párizsi CAC 8,1%-kal csökkent, Milánó 1,1, Madrid 3,1%-kal esett, a londoni FTSE 0,4%-kal erősödött. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán felborult lengyel busz sofőrjének letartóztatását. A miskolci törvényszék közleménye szerint a férfi cselekménye bizonyítottság esetén 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A bíróság a kiszabható szankció súlyosságára és a szökés-elrejtőzés veszélyére tekintettel hozta meg döntését. A baleset miatt 12-en meghaltak, 3-an súlyos életveszélyes, 20-an pedig súlyos 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Közpénzt szivattyúzó rendszer kiépítésével vádolta meg az Orbán kormányt Magyar Péter miniszterelnök Facebook videójában. A kormányfő közölte, miközben a valódi civileknek sokszor néhány százezer vagy néhány millió forintért is pályázniuk kellett, addig mellettük létrejött az álcivilek világa. Ennek bemutatására hozták létre az átlátható.kormány.hu oldalon azt a kereshető térképet és adatbázist, amelyen követhető, hová kerültek a civileknek szánt pályázati támogatások 2022 és 2026 között. Augusztus 20-án az állami ünnepen a nagy áruházláncok zárva tartanak idehaza. Vásárolni csak benzinkutakon, egyes kisboltokban és vendéglátóhelyeken lehet. A pénteki áthelyezett pihenőnapon a legtöbb üzlet a megszokott pénteki rendszerint nyit ki. Gyógyszert augusztus 20-án az ügyeletes patikákban lehet vásárolni. 14. Leó pápa a vatikáni pénzügyeket felügyelő gazdasági tanácstagjává nevezte ki Gizella liechtensteini hercegnőt. A testület világi szakértőjeként a 36 éves pénzügyi szakember 5 évig segíti a pápai állam gazdasági irányítását. A hercegnőnek magyar gyökerei is vannak. Mihály liechtensteini herceg lányaként apai ágon ő az eddigi utolsó magyar király, 4. Károly dédunokája.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony idő várható, éjjel kisebb esőkre, záporokra számíthatunk. A légmozgás megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 12 és 19, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: 2007-ben két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támadt, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hallgatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenész barátaik, és a saját dalokon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Ők a Bossa Sonic.
1: Trend Night.
2: Akiktől most meg is hallgatunk egy felvételt itt a különleges zenei válogatásban.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ved. Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ved. Úgy várlak, gyere, te suta, te buta, te bolondos helénkén. Úgy várlak naponta, havonta téged én. Remélem egyszer még az enyém lesz. Jaj, a heli, jaj, a heli, jó se pár

egyszer még az enyém lesz. Jaj a heli, szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem, hogy hevesen megy.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Jelenleg nincsenek tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, ezt az amerikai elnök közölte internetes közösségi oldalán. Donald Trump bejegyzésében azt írta, hogy nem zajlanak tárgyalások vagy megbeszélések a perzsa állammal, és tervben sincsenek ilyenek. Gazdasági és biztonsági együttműködési kérdésekről tárgyalt az orosz és a myanmari elnök a Kremlben. Vladimir Putin hangsúlyozta, a két ország közötti kapcsolatok az utóbbi években különösen bizalmi jellegűvé váltak. Putin köszönetet mondott Myanmarnak az Oroszország és a Dél-Kelet-ázsiai Országok Szövetségének tagjai közötti együttműködés fejlesztésében nyújtott segítségért. Vizsgálatot indított a francia elnökjelöltek lejáratását célzó orosz beavatkozás miatt a párizsi ügyészség. A feltételezett dezinformációs kampányok célpontja két volt miniszterelnök és egy európai parlamenti képviselő, akik jelöltek a 2027-es elnökválasztáson. 8 hónappal a jövő áprilisban esedékes voksolás első fordulója előtt több orosz barát hálózatoknak tulajdonított destabilizációs művelet történt néhány nap alatt a három elnökjelölt ellen, egészségi állapotukkal, illetve korrupcióval kapcsolatos álhírek terjesztésével. Az ügyesség saját hatáskörben indított eljárást. Civil kampány indult az Alternatíva Németországnak szélső jobboldali párt abszolút többségének megakadályozása érdekében a Sachsen-Anhalti tartományban. A régiós választásokat szeptember 6-án tartják. A valódi hazaszeretet elnevezésű kezdeményezés szerint az AfD abszolút többsége és esetleges kormányalakítása súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel jár, nem csak Sachsen-Anhaltban, hanem azon túl is. A kampány célja az AfD önálló kormányzásának megakadályozása. Arra ösztönzik a választókat, hogy éljenek szavazati jogukkal és egy demokratikus pártra adják voksukat. A kezdeményezést a sport, a kultúra, a tudomány és a gazdaság több ismert képviselője is támogatja. Szíria új fejezetet nyitott a nukleáris együttműködésben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel. A szervezet főigazgatója szerint az ország lezárta a múltat. Rafael Grossi Damaszkuszban azt mondta, az előző rezsim nem működött együtt az ügynökséggel a nukleáris fegyverkezés ellenőrzésének területén.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os csökkenéssel 148.697 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 9,1%-kal csökkent 4.926 forintra, az OTP 1,1%-kal esett 45.500 forintig. A Magyar Telekom 1,2%-kal gyengült 2.570 forintra, a Richter 0,5%-kal 12.930 forintra csökkent. Vegyesen teljesített Nyugat-Európa, a frankfurti DAX 9,1, a párizsi CAC 8,1%-kal csökkent, Milánó 1,1, Madrid 3,1%-kal esett, a londoni FTSE 0,4%-kal erősödött. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán felborult lengyel busz sofőrjének letartóztatását. A miskolci törvényszék közleménye szerint a férfi cselekménye bizonyítottság esetén 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A bíróság a kiszabható szankció súlyosságára és a szökés elrejtőzés veszélyére tekintettel hozta meg döntését. A baleset miatt 12-en meghaltak, 3-an súlyos életveszélyes, 20-an pedig súlyos 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Közpénzt szivattyúzó rendszer kiépítésével vádolta meg az Orbán kormányt Magyar Péter miniszterelnök Facebook videójában. A kormányfő közölte, miközben a valódi civileknek sokszor néhány százezer vagy néhány millió forintért is pályázniuk kellett, addig mellettük létrejött az álcivilek világa. Ennek bemutatására hozták létre az átlátható.kormány.hu oldalon azt a kereshető térképet és adatbázist, amelyen követhető, hová kerültek a civileknek szánt pályázati támogatások 2022 és 26 között. Augusztus 20-án az állami ünnepen a nagy áruházláncok zárva tartanak idehaza. Vásárolni csak benzinkutakon, egyes kisboltokban és vendéglátóhelyeken lehet. A pénteki áthelyezett pihenőnapon a legtöbb üzlet a megszokott pénteki rend szerint nyit ki. Gyógyszert augusztus 20-án az ügyeletes patikákban lehet vásárolni. 14. Leó pápa a vatikáni pénzügyeket felügyelő gazdasági tanács tagjává nevezte ki Gizella liechtensteini hercegnőt. A testület világi szakértőjeként a 36 éves pénzügyi szakember 5 évig segíti a pápai állam gazdasági irányítását. A hercegnőnek magyar gyökerei is vannak. Mihály liechtensteini herceg lányaként apai ágon ő az eddigi utolsó magyar király, 4. Károly dédunokája.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony idő várható, éjjel kisebb esőkre, záporokra számíthatunk. A légmozgás megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 12 és 19, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában.

0: Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Szutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.
2: Lesz!

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sokak kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a downtempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adtak ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

Lagokat, bámultuk nem a mobilokat. Nevettünk, sokat nyertünk barátokat. És csillogó szemmel, ragyogva meséltél a felsőmben a tűzfényénél, de rögtön kell fel a nap, és még mindig van ötlet. Ébred a város, kergeti a csöndet, még zárva a

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: csak húztam, húztam, húztam magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után.
1: 94.2. Trend FM.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alter popot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ved. Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ved. Úgy várlak, gyere, te suta, te buta, te bolondos helénkén. Úgy várlak naponta, havonta téged én. Remélem egyszer még az enyém lesz. Jaj, a heli, jaj, a heli, József város közepében lakik társbérletben a drágán. Él ez a gyönyörű lát. Hát fogok egy taxit és oda megyek, szemet, ha nevet, én oda leszek. Befűtve a jó kis szobá,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Nights.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silke Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazztáncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

Baja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muhorai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva, halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít, és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock and roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt,